0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Szép jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. június 1-én, hétfőn. Május végi kánikula. Európa szinte minden része izzad egy hőkupola alatt, és idén jöhet a szuper El Niño is. A közjogi méltóságok háborúja. A magyar államfőnek adott ultimátum lejárt, viszont nem távozik súlyok. A magyar miniszterelnök ma reggel ezért meglátogatja. És leprás a szomszédban és hantavírus Európában. Miért ez a sok fertőzés? Egyelőre ennyit a mai reggeli tartalmából, most a hírek jönnek a mikrofonnál, Mezőszálasi Márk.
2: A Pátria Rádió hírei.
3: Emmanuel Macron a libanoni harcok azonnali leállítását sürgeti, Súlyog Tamás nem mond le tisztségéről, a legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 Celsius fok között alakul. Jönnek a részletek. Befejeződött az evakuálás Kassán, a dargói hősök lakótelepen, ahol egy második világháborús tüzérségi aknát találtak. A rendőrség közlése szerint a robbanó testet egy magánszemély fedezte fel egy közeli erdős területen, majd hazavitte, ami miatt a hatóságok biztonsági intézkedéseket rendeltek el. A környező lakásokat kiürítették, a helyszínre tűzoltók, mentők és rendőrök érkeztek, valamint evakuációs buszokat is készenlétbe helyeztek. Az aknát végül egy rendőrségi tűzszeriz biztonságosan elszállította megsemmisítésre. A hatóságok szerint senki sem sérült meg, és anyagi kár sem keletkezett. Nem mond le tisztségéről Súlyog Tamás magyar köztársasági elnök. Az államfő vasárnap közzétett videóüzenetében hangsúlyozta, hogy továbbra is gyakorolni kívánja alkotmányos jogköreit és kitölti mandátumát. Szerinte az államfői hivatal méltósága megköveteli a stabilitást és a törvények következetes tiszteletét. Magyar Péter korábban arra szólította fel a Fidesz kormányok idején kinevezett vezetőket, hogy május végéig önként távozzanak posztjukról. Az elnök ugyan mérlegelte a lemondás lehetőségét, de arra jutott, hogy ez nem oldaná meg az alkotmányos vitákat. A miniszterelnök közölte, hétfő reggel személyesen keresi fel az államfőt, miután lejárt az általa megszabott határidő. Emmanuel Macron francia elnök szerint sürgősen véget kell vetni a dél-libanoni harcok eszkalációjának. A francia államfő arab országok vezetőivel folytatott egyeztetést követően hangsúlyozta, hogy semmi sem indokolja a térségben tapasztalható katonai feszültség növekedését. Macron szerint a regionális stabilitás egyik kulcsa a libanoni helyzet rendezése, ezért tartós és feltétel nélküli fegyvernyugvást sürgetett. Emellett felszólította az Egyesült Államokat és Iránt, hogy mielőbb jussanak megállapodásra, valamint támogatta a hormuzi szoros újbóli megnyitását a nemzetközi hajóforgalom előtt. Közben Franciaország rendkívüli ENSZ biztonsági tanácsi ülés összehívását kezdeményezte, miután izraeli erők stratégiai jelentőségű területet foglaltak el Dél-Libanonban. 13 ember sérült meg Csehországban, amikor egy autóbusz és egy személygépkocsi ütközött össze Cseszkő-Bugyejovice közelében, Borsov-Nadvltavó térségében. A balesethez a mentők, a tűzoltók és a rendőrség is nagy erőkkel vonult ki. Az egészségügyi szolgálat tájékoztatása szerint egy nő súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett, egy férfi közepesen súlyos állapotban került kórházba, míg a többi sérült könnyebb sérülésekkel megúszta az ütközést. Az autóbuszon külföldi utasok is tartózkodtak, a hatóságok a rossz időjárási körülményekre és a csúszós utakra figyelmeztették a közlekedőket, az érintett utcokat pedig több órára lezárták. Hivatalos tiltakozást fogalmazott meg a Kína a cseh szenátus elnökének, Milos Viszricsilnak a tajvani látogatása miatt. A prágai kínai nagykövetség szerint a látogatás sérti Kína szuverenitását és az úgynevezett egy Kína elvet, amelyet Csehország diplomáciai kapcsolataiban is elismer. A kínai fél azt állítja, hogy a cseh politikus figyelmen kívül hagyta saját kormánya álláspontját is. Viszricsil ugyanakkor több magas rangú tajvani vezető meghívására érkezett a szigetre, ahol politikai, gazdasági és kulturális tárgyalásokat folytat. Programjának része egy Václav Havel emlékpad avatása is. A látogatás várhatóan június 4-éig tart. Tájékoztatjuk hallgatóinkat, hogy június 1-től június 5-éig naponta reggel 8 és este 6 óra között a Rozsnyó Leánykő FM műsorszóró állomáson tervezett beruházási munkálatokat végeznek. Ezen időszakban az érintett adóhálózaton időszakos napközbeni adásszünet lesz. A korlátozás nem érinti a Szlovák Rádió digitális DAB Plus szabványú műsorszórását, amely a megjelölt időpontokban is zavartalanul elérhető marad. Köszönjük szíves megértésüket!
0: Időjárás.
3: Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég. Estére a délnyugati ország részben helyenként felszakadozhat a felhőzet és kevesebb felhőre számíthatunk. A hőmérséklet 15 és 20 Celsius fok között alakul, a nyugati és déli területeken azonban többfelé 20-25 fokot is mérhetünk. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz. Zivatarok környezetében átmenetileg erős széllökések is előfordulhatnak.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: Részleges forgalomkorlátozás van érvényben Pozsonyban, az Áhrádnyiszka és a Szvetoplukova utcák kereszteződésénél. Az érintett szakaszon aszfalt, cserét, valamint járda és szegély felújítási munkálatokat végeznek, ezért a közlekedőknek több helyen forgalmi korlátozásokkal és esetenként lassabb haladással is kell számolniuk. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
2: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: elmúlt az élet.
1: Sport. Zsigárdi Lászlóról.
2: Finnország nyerte a 89. jégkorong világbajnokságot, miután a zürichi fináléban hosszabbítást követően 1-0-ra legyőzte a házigazda Svájcot, és 5. VB aranyérmét ünnepelheti. Az aranygólt a 71. percben Konsta Helenius ütötte. A svájciak zsinórban a 3. finálét veszítették el, és 6-szor zártak ezüstérmesként. A bronzmérkőzésen a norvég válogatott óriási meglepetésre hosszabbítás után 3-2 arányban legyőzte a nagy esélyes 28-szoros világbajnok kanadai együttest, és először végzett dobogós helyen a VB-n. A norvégok 76 másodperccel a rendes játékidő vége előtt 2-0-ra vezettek, de a tengeren túliak a drámai hajrában ledolgozták 2 gólos hátrányukat, az egyenlítő gólt a duplázó Robert Thomas ütötte 8 másodperccel a Dudaszó előtt. A hosszabbítás 4. percében Noah Steen megszerezte csapata szenzációs győzelmét jelentő gólját. A világranglista alapján elkészítették a jövő évi németországi jégkorong világbajnokság csoportbeosztását. A csoport Svájc, Finnország, Svédország, Szlovákia, Lettország, Ausztria, Szlovénia, Ukrajna, B csoport Egyesült Államok, Kanada, Csehország, Németország, Dánia, Norvégia, Kazaksztán, Magyarország. Emma Zapletalová a világ idei legjobb idejével új országos csúccsal nyerte a 400 méteres gátfutást a marokkói Rabatban rendezett atlétikai gyémántliga viadalon, Molnár Attila pedig 6. lett 400 méteren. Szoboszlai Dominik bekerült az angol labdarúgó bajnokság álomcsapatába, amelyet a szurkolók szavazatai alapján állítottak össze, és a honlapján tett közzé a Premier League. Előkészületi labdarúgó mérkőzések Lengyelország-Ukrajna 0-2, Zöldfoki-Szigetek-Szerbia 3-0, Svájc-Jordánia 4-1, Csehország-Koszovó 2-1, Japán-Izland 1-0, Mexikó-Ausztrália ugyancsak 1-0, és Németország-Finnország 4-0. Bejutott a negyed döntőbe a magyar válogatott a pozsonyi mini futball Európa bajnokságon, miután büntetőkkel 3-2-re legyőzte Boszniát. A címvédő Ferencváros nyerte a férfi vízilabda OB1-et. Nyéki Balázs együttese a döntő 3. felvonásán is legyőzte, ezúttal 24-17-re a Honvédot, ezzel 28. elsőségét gyűjtötte be, amivel tovább nőtt az előnye az örök rangsor élén. A nőknél is a Fradi lett az aranyérmes. Zombori Gábor a 200 méteres vegyes úszásban ezüst, Márton Richard pedig 200 pillangón bronzérmes lett, a Mare Nostrum versenysorozat 3. záróállomásán Barcelonában. Mentovai István a 4. helyen zárt ugrásban, a tornászok világkupa versenyén Koperben. A magyar együttes kéziszer csapat 5 labdával a 4. helyen végzett a Várnai Ritmikus Gimnasztika Európa-bajnokságon. A Tereza Mihalíková Olivia Nichols szlovák-brit kettős 6-2-7-5-re kikapott a Megeli Kempen Andrea Klepacs belga-szlovén kettőstől, a francia nyílt teniszbajnokság női páros versenyének 8. döntőjében. Vegyes párosban szintén a 16 között a Stollár Fanny Christian Harrison magyar-amerikai kettős 4-6-6-1-6-10 arányú vereséget szenvedett az elsőként rangsorolt Sara Errani Andrea Vavassori olasz duótól. 30 évesen visszavonult az aktív versenyzéstől az olimpiai bronzérmes Hárs Pataki Gábor, a magyar karatesport legeredményesebb alakja. Jonas Vingegaard az országúti kerékpársport történetében 8.-ként mindhárom 3-7-est megnyerte azzal, hogy a vasárnap véget ért Giro d'Italia történetének első dán győztese lett.

6 óra 17 perc, június 1-én a Nemzetközi Gyermeknapon, vagy akár a Tejvilágnapján, ezt is mondhatnánk, tünde napja van. A tünde Vörösmarty Mihály alkotta a Tündér szóból Csongor és Tünde című drámai költeménye után. Ezen kívül még Konrád, Angéla, Torda, Justin, Paulina, Hortenzia, Simeon és Fortunát napja van. A szlovák naptár szerint pedig Zsanata napja. Boldog névnapot minden ünnepeltnek!

0: 6 óra 22 perc. Színes híreink jönnek a nagyvilágból Nyitrai Nóra válogatásában.
1: "94 év bizonyos szempontból hosszú idő, ahhoz mindenképpen elég, hogy az ember azt gondolja, ha ennyi ideje nem lehetett már látni egy állatfaj egyedeit, akkor jó eséllyel kihaltak. Ez történt a Mirafra Rufa esetében is, amit az angol szász irodalom csak rozsdás pacsirtaként emleget. Az apró termetű, barna színű madár a korai feljegyzések alapján Nigerben, Csádban és Szudánban él, amelyből utoljára George Latimer Bates természettudós tudott begyűjteni néhány példányt még 1931-ben. Azóta viszont csak meg nem erősített beszámolók és pletykák voltak arról, hogy a madár nem halt ki, és látták az egyedeit. A helyzet azonban most változott. Az EFL Science beszámolója szerint két kutató, Pierre Dufault-Duro és Julien Birard február 2-án jártak a Firitónál egy 10 napos megfigyelésen, amikor megpillantottak egy példányt a Mirafra Rufából, majd felvételeket is tudtak róla készíteni. Annak ellenére, hogy a madarat 94 éve nem látták, hivatalosan soha nem nyilvánították kihaltnak a fajt. A jelek szerint ez jó döntés volt, az állat ugyanis él és virul, hogy mekkora példányszáma lehet a fajnak, jelenleg nem tudni. Hasznos új képességgel bővülhet az iOS az idei nagy frissítésével. Az Apple ugyanis a neves szakíró Mark Gurman információi szerint azon dolgozik, hogy az AirPlay egyik alternatíváját is beépítse az iOS 27-be. Az iPhone-okban és az egyéb Apple eszközökben eddig kizárólag az AirPlay nevű streamingelési technológia volt elérhető. Ez azt jelenti, hogy az éppen játszott zenét vagy videót csak az AirPlay-t támogató eszközre lehetett átdobni. Gurman ugyanakkor arról ír a Bloombergen, hogy az iOS 27-ben a Google Cast is támogatott lesz, sőt, akár alapértelmezetként is be lehet majd állítani a rivális megoldást. Így akkor is megoszthatja a lejátszást egy másik eszközre, ha az egyébként nem támogatja az Apple-féle AirPlay-t. Az iOS 27-et, valamint a többi új operációs rendszer verziót a június 8-án elrajtoló WWDC fejlesztői konferencia első napján mutatja be az Apple. A 25 tagország kutatóit képviselő CERN tanács budapesti tanácskozásán az Európai Részecske Fizikai Stratégia felülvizsgálatáról és megújításáról határozott. Mark Thompson, a CERN főigazgatója hangsúlyozta, az európai stratégia fő prioritása továbbra is a nagy fényességű hadronütköztető, amely a jelenleg működő nagy hadronütköztető, az LHC továbbfejlesztése. Tájékoztatása szerint a június végén induló 4 éves beruházás során az LHC egy 1,2 kilométeres szakaszát cseréli ki olyan fejlett technológiával, amely a berendezés építésekor még nem létezett. Ez a szervezet középtávú terve 2040-ig. Hangsúlyozta, hogy a tanácskozáson a stratégia felülvizsgálata és megújítása során tisztán kirajzolódott, hogy a tudományos közösség hosszú távú víziója a 91 km kerületű, az LHC-nál is nagyobb energiájú elektron-pozitron ütköztető, a jövőbeli körkörös ütköztető, azaz az FCC megépítése. Ez egy rendkívül ambiciózus projekt kristálytiszta tudományos célokkal. Összességében pedig új szint érhető el az univerzum megértésében, nem csak Európa, de az egész emberiség számára.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok, önök a Pátria Rádiót hallgatják június 1-én, hétfőn. A csendes óceánon tomboló El Niño hatalmas energiákat mozgat meg, amely már most rekordmelegeket és szárazságot okoz világszerte. Szlovákiában a tavasz óta súlyos asszálypusztít, a szakértők pedig arra figyelmeztetnek, hogy a következő hónapokban extrém hőhullámok és hirtelen jövő viharok váltogathatják egymást. De vajon mit tehetünk mi, lakosok és döntéshozók, hogy felkészüljünk és enyhítsük a károkat? Erről lesz szó nem sokára, most régiós hírek jönnek a mikrofonnál, Mezőszálási Már.
2: Szakmai egyeztetést tartottak Komáromban a környezetvédelemről, az egészségügyi együttműködésről és a tranzitforgalom kérdéséről. A tárgyaláson részt vett Észak- és Dél-Komárom polgármestere, valamint Árvai Nikolett országgyűlési képviselő és államtitkár. A megbeszélés egyik kiemelt témája egy környezetvédelmi monitoringállomás létrehozása volt a dél-komáromi ipari park térségében. A felek szerint fontos, hogy az ipari beruházások megfeleljenek a szigorú környezetvédelmi előírásoknak. Szó esett a határon átnyúló egészségügyi együttműködés fejlesztéséről, valamint a Monostori hídon növekvő tranzit teherforgalom problémájáról is. Nem rendezik meg idén a Kamocsai Oáza Nemzetközi Gasztrofesztivált. A szervezők közlése szerint a 23 éves múltra visszatekintő rendezvény esetében hosszú mérlegelés után született meg a döntés. Pukács Tibor főszervező közösségi oldalán azt írta, jelenleg nem állnak rendelkezésre azok a feltételek, amelyek biztosítanák a fesztivál korábban megszokott színvonalú lebonyolítását. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy nem végleges búcsúról, hanem egy megújulási időszak kezdetéről lehet szó. Június 1-től új elektromos kerékpáros szolgáltatás indul Esztergomban. Az Esztergomi Rögbi Kft. 15 elektromos rásegítésű kerékpárt szerzett be, amelyeket helyiek és turisták egyaránt bérelhetnek. A kínálatban városi és hegyi kerékpárok is szerepelnek. A szervezők 5 kijelölt túraútvonalat ajánlanak, amelyek Esztergom térsége mellett a Mária Valéria hídon át Asztovák Párkány környékét, valamint a Pilis-hegységet is érintik. A bérlés az Aktív Kalandor internetes oldalon vagy közvetlenül a szolgáltatónál intézhető. Tájékoztatjuk hallgatóinkat, hogy június 1-től június 5-ig naponta reggel 8 és este 6 óra között a Rozsnyó-Leánykő FM műsorszóró állomáson tervezett beruházási munkálatokat végeznek. Ezen időszakban az érintett adóhálózaton időszakos napközbeni adásszünet lesz. A korlátozás nem érinti a Szlovák Rádió digitális T-DAB plusz szabványú műsorszórását, amely a megjelölt időpontokban is zavartalanul elérhető marad. Köszönjük szíves megértésüket!
0: Időjárás.
2: Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég. Estére a délnyugati ország részben helyenként felszakadozhat a felhőzet, és kevesebb felhőre számíthatunk. Az ország számos pontján alakulhatnak ki záporok, eső, elszórtan zivatarok is előfordulhatnak. A hőmérséklet 15 és 20 Celsius fok között alakul, a nyugati és déli területeken azonban többfelé 20-25 fokot is mérhetünk. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Részleges forgalomkorlátozás van érvényben Pozsonyban, az Áhrádnyicka és a Szvetoplukova utcák kereszteződésénél, az érintett szakaszon aszfalt cserét, valamint járda és szegélyfelújítási munkálatokat végeznek, ezért a közlekedőknek több helyen forgalmi korlátozásokkal és esetenként lassabb haladással kell számolniuk. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 6 óra 38 perc. Az El Niño egy természetes jelenség. A csendes óceán vízének felmelegedése megzavarja a széljárást, és így szárazságot, heves esőket vagy hőhullámokat okoz a világ különböző tájain. A tudósok szerint 2026 nyarán jó esély van rá, hogy újra kialakul ez a hatás, de még nem tudják, mennyire lesz erős. Super El Niño-ról akkor beszélnek, ha a víz kiugróan, több mint 2 fokkal melegebb az átlagosnál. Ez csak nagyon ritkán fordul elő. Ha ilyen erős lenne, akkor világszerte nagyobb hőségre és szélsőségesebb időjárásra kellene számítani. Szlovákiában ez hőhullámok és aszályos időszakok fokozódását jelentheti, de a pontos hatások még bizonytalanok. A vonalban Miklós László professzor, volt környezetvédelmi miniszter, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Professzor, nem is tudom, hogyha azt mondjuk egy csicsói, vagy füleki, vagy nagykaposi hallgatónak, hogy van egy éghajlati jelenség a csendes óceánon, ami hatással lehet akár a térségünk időjárására is, kicsit talán leegyszerűsítve az ő kertje fölötti időjárásra is, hát akkor valószínűleg ezt nem veszi komolyan, gondolnám. Mit gondol, az ilyen globális változások tehát elkönyvelhetőek, hogy nálunk is kifejtik hatásokat?
1: Hát, ahogy elmondtam a bevezetőben, a tudósok se tudják pontosan megállapítani, hogy a El Niño-nak, hogy itt a Európában milyen hatása van. Csak van két ilyen magyarázata, hogy az egyik az, hogy a Atlanti-óceán északi része felett van egy ilyen húzatszerű áramlat, és ez megzavarja az általános nyomás alakulatokat, a légnyomás alakulatokat az északi Atlanti-óceán felett, és ez Európát is befolyásolhatja, sőt nem csak Európát, hanem egész még Szibériát is, és ott is felmelegedést okozhat. Úgyhogy de jelenleg a probléma az, hogy különben az El Niño kívül is vannak az éghajlatváltozások, ugye tudjuk, hogy éghajlatváltozások vannak, általános felmelegedés, tehát nagyon nehéz elkülöníteni, hogy mi az El Niño hatása, és mi ugye az általános felmelegedésnek a hatása. A tudósok meg vannak győződve róla, hogy ezek a dolgok

0: pszichológus, aki úgy magyarázta meg, hogy egy csésze kávéba, ugye a kávé az fekete, és beleöntött egy kis tejet, és úgy megkeverte, és ahogy ez a keveredése, és az, hogy a tej, ahogy forgott benne, és mindenfelé ment, hát azt mondja, ez az időjárás, hogy azt nem lehet pontosan előrejelezni, hogy ez a tejcsík, amit belecsöppentett a kávéba, merre fog menni. Tehát ugyanez van a időjárással is, és az elnyínyóval is, tehát a füleki, vagy a csicsóhika, nem kell neki arról gondolkozni, hogy ez az El Niño, vagy nem az El Niño, de sajnos az időjárás előrejelezhetősége kicsit megkopott, és mindenre számíthatunk.
1: Csak azzal kapcsolatban, hogy tulajdonképpen Szlovákiában milyen lenyomata van ezeknek az időjárási viszontagságoknak, egy szlovák klimatológiai blog, a Concern Climatologist megvizsgálta azt a hazai vonatkozását ezeknek az időjárási jelentőségeknek, és azt találta, hogy az 1983-as El Niño idején Pozsonyban 45 trópusi napot mértek, és hogy ez a duplája annak, mint ami szokott lenni. A 98-as El Niño pedig extrém esőzéseket okozott, amelyek az akkori közép-európai áradásokkal is összefüggésbe hozhatóak, és hát hogy ez azt mutatja, hogy a Kárpát-medencében is szélsőségeket generálhat ez a időjárási jelenség, de professzor úr, 97-98-as El Niño a klimatológusok szerint a modern idők egyik szuper El Niño-jaként tartják számon. Hát 98 őszén lépett ön be a szlovák kormányba, ha jól tudom. Nem emlékszik, hát ehhez ilyen memória kapocsként, hogy ott valójában milyen is volt ez az időszak Szlovákiában?
0: Hát már így konkrétan most megfogott, mert így konkrétan nem emlékszek rá, de inkább azt kell tudatosítani, hogy az utolsó 20 év a meteorológiai mérések ideje óta a legmelegebb 20 év, és a utolsó 3 év azt hiszem, hogy csúcsmelegedést mutatott fel világszerte, tehát ez nem csak a El Niño-nak mert a El Niño az változik, a El Niño-ra, ami fordított esemény.
1: Kisfiú és a kislány.
0: Igen, kisfiú és a kislány. Hát a El Niño-t, a kislányt jobban szeretik, ugye ezt nem pejoratív módon gondolom, de jobban szeretik talán a meteorológusok is, mert azok inkább lehűlést hoznak, és több esőt, főleg Ázsiában, ahol nagyon fontos az eső, mert ott a rizs termelést befolyásolja. Tehát azt el kell mondanunk, és azt is előrejelzik a meteorológusok, hogy ez az év talán még melegebb lesz, mint az előző év, hogy talán a 2026-os év lesz a legmelegebb az eddigi meteorológiai mérések idejéből.
1: Aztán a szakértők megjegyzik, hogyha idén szuper El Niño alakul ki, ugye ezt még nem tudjuk, de hát nagy a valószínűsége, akkor 2027-ben, tehát jövőre több hőhullám, asszály, sírtelen lezúduló csapadékra számíthatunk. Hát mondhatná az egyszeri rádió hallgató, tehát lényegében elmondták, hogy mi az, amire számítani kell jövőre, mondhatná a rádió hallgató, tessék, a döntéshozóknak itt van a megoldandó feladat. Ez mennyire egyszerű, ennyire egyszerű lenne?
0: Hát nem egyszerű a feladat, de megoldható, és sajnos, hogy amit a tudományos munkásságom alatt állandóan hangoztattam, hogy nem a probléma nem az, hogy meleg van, hanem hogy a vízháztartás megváltozott, tehát hogy kevés a víz. És a megoldás abban rejlik, hogy mi ugye hegyi ország vagyunk, vagyis legalább két-háromat az országnak hegy és domb, tehát a legfontosabb feladat, hogy megtartjuk azt a vizet, ami itt lehullott, hogy ne engedjük el, mert ugye utolsó 50 év, vagy legalább, hát most már nem, utolsó 20 évben nem, de utolsó azelőtt álló időszakban az volt a fő cél, hogy minél gyorsabban elvezessük a vizet a folyamokon, hogy kiegyenesítsük a folyamokat, hogy ne legyen áradás. Hát pont fordítva kell ezt csinálni, hogy meg kell tartani a vizet ott, ahol meg lehet, és akkor a víz az természetesen elveszi a hőséget, nem beszél arról, hogy a ökoszisztémákra, tehát a növényekre, bár a vadnövényekre vagy a mezőgazdasági növényekre, természetesen létfontosságú a víz. Tehát a legfontosabb dolog a víz visszatartása a tájba. Ezt most már a tudósok, sőt a politikusok is

0: tudják. Hát a probléma az, ugye, hogy a visszatartás a tájban az nem nagy investíció, tehát ez nem olyan, hogy egy kórház építése, bocsánat, hogy ilyeneket mondok, hanem apró munkákból áll, hogy ugye kitisztítani a volt kanálisokat, kis víztározókat építeni, egész kicsiket, elárasztani a réteket, tehát ez nem nagy ügyek, ezért nem olyan attraktív, mint mondjuk felépíteni egy nagy létesítmény. Tehát, de van megoldás, és most már rájöttek, most már tudják a mezőgazdászok is, és tudják a politikusok is, hogy ez lesz a út, hogy visszatartani. Amennyi víz leesik az országunkra, minél többet visszatartani belőle.
1: Hát ezt már jó ideje tudják, nem, professzor úr? Tehát, hogy mindig úgy tűnik, hogy ez egy neuralgikus pontja minden kormányzatnak, hogy a víz visszatartást megoldani, hogy az öntöző rendszerek fejlesztésébe belekezdeni, mégis mindig igen. Ez marad a...
0: Hát igen, mert ahogy mondom, egyrészt az, hogy ugye nem olyan egyszerű, hogy a földtulajdonosok, azok egy felaprózott tulajdonosok, hát vannak nagy tulajdonosok is, de általában ugye a föld az fel van aprózva. Tehát minden tulajdonképpen, minden tulajdonossal meg kellene beszélni, hogy megengeded. No, de annak ellenére vannak törvényel előírt folyamatok is, amit úgy hívnak, hogy ugye a tagosítás, és a tagosításnak a része, a tagosítási törvény része, kötelező része, az úgynevezett ökológiai stabilitás területe rendszere, amiben ez van, aminek az egyik része a vízvisszatartás is. Tehát a projektársok, a tervezők, azok be is tervezik. De aztán, hogy mennyire viszik ezt végbe a gazdák, mondjuk egy olyan gazda, akit nem is lehet gazdának, hanem földtulajdonos, akinek, úgy tudom én, 20 ezer hektár tulajdona van, és ő neki a fő célja az, hogy amíg ő lesz a gazda, addig minél többet kihozzon a földből, tehát nem hajlandó felaprózni a részét bokrokkal, kanálisokkal, hanem inkább óriási területeket akar egybe látni, ahol a nagy traktorok, a nagykerekű traktorok jól tudnak forogni. Hát ezt nagyon pejoratív, vagyis egyszerűsítve mondtam el, de körülbelül erről van szó. Tehát, hogy ez mind megvalósítható, csak ehhez akarat kell, egyrészt hát a kormány részéről is, de főleg a tulajdonosok részéről.
1: De a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet május végén közölte, hogy a 26-ban rendkívüli helyenként extrém szárazság pusztít, főleg a nyugati Kárpátokban, Árva és Zemplén térségben, és ezekben a régióban a talajnedvesség még a legjobb termőföldeken is 10% alá csökkent. Ez a kérdés, hogy képesek-e minisztériumok azonnal reagálni egy ilyen súlyos aszályra, illetve hogyan lehet reagálni, milyen eszköztára lehet a minisztériumoknak, miközben egy gazdasági megszorítás, egy konszolidáció időszakában vagyunk?
0: Nem, hát sajnos erre ilyen azonnali megoldás nincsen, mert hogyha még teljes egyetértés lenne abban, hogy visszatartsuk a vizet, akkor is először meg kell csinálni a terveket, nem lehet csak úgy, hogy össze-vissza, azután el kell kezdeni ugye ezeket a dolgokat, a kanálisokat, aztán bokrok sövények kiépítését, kijelölni azokat a réteket, ami elönteni való, és így tovább, tehát az egyszerű, vagyis gyors megoldás nincs. De mindenképpen hozzá kell fogni, mert ha nem fogunk hozzá, akkor rosszul fog végződni. Ez egyszerűen így van, és hogy is mondjam, hogy a minisztériumok, igen, persze, hogy mind a két minisztériumnak, főleg a mezőgazdaságra és a környezetvédelemre gondolok, óriási szerepe van ebbe, de még egyszer mondom, hogy ebbe bele kell egyezni a gazdáknak is. Én már beszéltem számtalan tervezővel, akik azt mondták, hogy ők igenis betervezték a tagosítási tervekbe, betervezték a vízvisszatartó létesítményeket. De egyszerűen nincs a törvényben jelenleg az a megszorítás, vagyis a kikövetelés, a jognak a kikövetelése, tehát nem tudják főleg a nagy területű nagy tulajdonosokat rábírni, hogy igenis vegyék komolyan, és pontosan tartsák be azt, ami a tervekben bele van szőve. Tehát itt egyrészt a minisztériumok persze megvan a nagy feladatuk, de ugyanúgy a tulajdonosoknak is. Még az is talán probléma, ugye, hogy az egyes tulajdonos nem látja, hogy pontosan az ő tulajdona miatt történik, történik valami rossz. Ezt úgy lehet megmagyarázni, hogy az a tulajdonos, aki a hegyekben van, az nem érzi azt, hogyha ő kivágja az erdejét, akkor az a gyors vízlefolyás áradást okoz lent valamilyen más tulajdonosnak valahol az Alföldön. Tehát ez egy összekötött folyamat.
1: Szuper El Niño kialakulásának veszélye fenyeget, hogy ez mit jelentene ránk, nézve arról Miklós László professzorral volt, környezetvédelmi miniszterrel, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagjával beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, professzor.
0: Én is köszönöm, hogy hívta, és szép napokat kívánok mindenkinek.

6:56 perc, jön egy kis orvos meteorológia. Jelzésértékű hideg fronttal indul a nyár első napja. Nem erős ez a front, de megállítja, sőt némileg visszaveszi a melegedést. Kevesebb lesz a napsütés, sokfelé várható zápor, zivatar, felhőszakadás, főleg nyugaton erős szelek. Erősödik a változékonyság, nő a labilitás. Mindez jelentősen növeli a meteogyógyászati panaszokat, az idegi feszültséget, ingerlékenységet, nyugtalanság, növekvő bizonytalanságérzet jelentkezhet. Főleg a nap első felében lesznek jellemzőek a görcsös folyamatok, az ilyen jellegű fejfájások, emésztőszervi panaszok. A nap folyamán jellemző lesz az ingadozó vérnyomás, gyakrabban jelentkeznek mellkasi diszkomfortok, és hétfőre viradóan, főleg a nyugati és országrészben jelentkezhetnek alvászavarok is.

0: A nappaliban gyermekkorunk emlékeit idézzük fel. Többek között Korpás Éva is elárulja, hol volt a kedvenc játszóhelye. Majd Hégdi Dusant az ifjú szívek legújabb bemutatójáról kérdezzük. Végül pedig a Kultermix rovatunkban az elmúlt időszak popkulturális híreit elemezzük. Szóba kerül Mick Jagger váratlanul félbeszakított bulija is. Köteles Szabolcs vagyok, 9 órától várom Önöket itt, a Pátria Rádióban.
1: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió. Hét óra van.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. június 1-én, hétfőn, a Nemzetközi Gyermeknapon. Furcsa keverék, a Progresszív Szlovákia párt a Magyar Szövetséggel és a KDH-val tárgyal. Szuper kórház, bő egy év múlva átadnák az Eperjesi komplexumot, és négyes összeborulás, úgy tűnik asztalhoz ülnek a fényégyek. Hételei ír összefoglalóval jövünk nem sokára, most hírek a mikrofonnál, Mezőszálási Márk.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Emmanuel Macron a libanoni harcok azonnali leállítását sürgeti. Súlyog Tamás nem mond le tisztségéről. A nappali hőmérséklet 15 és 20 Celsius fok között alakul. Jönnek a részletek. Befejeződött az evakuálás Kassán, a Dargói Hősök lakótelepen, ahol egy második világháborús tüzérségi aknát találtak. A rendőrség közlése szerint a robbanó testet egy magánszemély fedezte fel egy közeli erdős területen, majd hazavitte, ami miatt a hatóságok biztonsági intézkedéseket rendeltek el. A környező lakásokat kiürítették, a helyszínre tűzoltók, mentők és rendőrök érkeztek, valamint evakuációs buszokat is készen létbe helyeztek. Az aknát végül egy rendőrségi tűzszerész biztonságosan elszállította megsemmisítésre. A hatóságok szerint senki sem sérült meg, és anyagi kár sem keletkezett. Nem mond le tisztségéről Súlyog Tamás magyar köztársasági elnök. Az államfő vasárnap közzétett videóüzenetében hangsúlyozta, hogy továbbra is gyakorolni kívánja alkotmányos jogköreit és kitölti mandátumát. Szerinte az államfői hivatal méltósága megköveteli a stabilitást és a törvények következetes tiszteletét. Magyar Péter korábban arra szólította fel a Fidesz kormányok idején kinevezett vezetőket, hogy május végéig önként távozzanak posztjukról. Az elnök ugyan mérlegelte a lemondás lehetőségét, de arra jutott, hogy ez nem oldaná meg az alkotmányos vitákat. A miniszterelnök hozzátette, ma reggel személyesen keresi fel az államfőt, miután lejárt az általa megszabott határidő. Emmanuel Macron francia elnök szerint sürgősen véget kell vetni a dél-libanoni harcok eszkalációjának. A francia államfő arab országok vezetőivel folytatott egyeztetést követően hangsúlyozta, hogy semmi sem indokolja a térségben tapasztalható katonai feszültség növekedését. Macron szerint a regionális stabilitás egyik kulcsa a libanoni helyzet rendezése, ezért tartós és feltétel nélküli fegyvernyugvást sürgetett. Emellett felszólította az Egyesült Államokat és Iránt, hogy mielőbb jussanak megállapodásra, valamint támogatta a hurmuzi szoros újbóli megnyitását a nemzetközi hajóforgalom előtt. Közben Franciaország rendkívüli ENSZ biztonsági tanácsülés összehívását kezdeményezte, miután izraeli erők stratégiai jelentőségű területet foglaltak el Dél-Libanonban. 13 ember sérült meg Csehországban, amikor egy autóbusz és egy személygépkocsi ütközött össze Cseszke Budyajovice közelében, Borsov nad Vltavou térségében. A balesethez a mentők, a tűzoltók és a rendőrség is nagy erőkkel vonult ki. Az egészségügyi szolgálat tájékoztatása szerint egy nő súlyos életveszélyes sérüléseket szenvedett, egy férfi közepesen súlyos állapotban került kórházba, míg a többi sérült könnyebb sérülésekkel megúszta az ütközést. Az autóbuszon külföldi utasok is tartózkodtak, a hatóságok a rossz időjárási körülményekre és a csúszós utakra figyelmeztették a közlekedőket. Hivatalos tiltakozást fogalmazott meg Kína a cseh szenátus elnökének, Milos Vistrčilnak a tajvani látogatása miatt. A prágai kínai nagykövetség szerint a látogatás sérti Kína szuverenitását és az úgynevezett egy Kína elvet, amelyet Csehország diplomáciai kapcsolataiban is elismer. A kínai fél azt állítja, hogy a cseh politikus figyelmen kívül hagyta saját kormánya álláspontját is. Vistrčil ugyanakkor több magas rangú tajvani vezető meghívására érkezett a szigetre, ahol politikai, gazdasági és kulturális tárgyalásokat folytat. Programjának része egy Václav Havel emlékpad avatása is. A látogatás várhatóan június 4-éig tart. Tájékoztatjuk hallgatóinkat, hogy június 1-től június 5-éig naponta reggel 8 és este 6 óra között a Rozsnyó-Leánykő FM műsorszóró állomáson tervezett beruházási munkálatokat végeznek. Ezen időszakban az érintett adóhálózaton időszakos napközbeni adásszünet lesz. A korlátozás nem érinti a Szlovák Rádió digitális T-DAB plusz szabványú műsorszórását, amely a megjelölt időpontokban is zavartalanul elérhető marad. Köszönjük szíves megértésüket!
0: Időjárás.
2: Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég. Estére a délnyugati ország részben helyenként felszakadozhat a felhőzet és kevesebb felhőre számíthatunk. Az ország számos pontján alakulhatnak ki záporok, esőjel szórtan zivatarok is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 Celsius fok között alakul, a nyugati és déli területeken azonban többfelé 20-25 fokot is mérhetünk. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Részleges forgalomkorlátozás van érvényben Pozsonyban, a Záhradnyiszká és a Svetoplukova utcák kereszteződésénél. Az érintett szakaszon aszfalt cserét, valamint járda és szegély felújítási munkálatokat végeznek. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.
3: Éjszaka, mondd, hova jársz!

0: Be most!
1: Sport. Zsigárdi Lászlóval.
2: Finnország nyerte a 89. jégkorong világbajnokságot, miután a zürichi fináléban hosszabbítást követően 1-0-ra legyőzte a házigazda Svájcot, és 5. VB aranyérmét ünnepelheti. Az aranygólt a 71. percben Konsta Helenius ütötte. A svájciak zsinórban a 3. finálét veszítették el, és 6-szor zártak ezüstérmesként. A bronzmérkőzésen a norvég válogatott óriási meglepetésre hosszabbítás után 3-2 arányban legyőzte a nagy esélyes 28-szoros világbajnok kanadai együttest, és először végzett dobogós helyen a VB-n. A norvégok 76 másodperccel a rendes játékidő vége előtt 2-0-ra vezettek, de a tengeren túliak a drámai hajrában ledolgozták 2 gólos hátrányukat, az egyenlítő gólt a duplázó Robert Thomas ütötte 8 másodperccel a Dudaso előtt. A hosszabbítás 4. percében Noah Steen megszerezte csapata szenzációs győzelmét jelentő gólját. A világranglista alapján elkészítették a jövő évi németországi jégkorong világbajnokság csoportbeosztását. A csoport Svájc, Finnország, Svédország, Szlovákia, Lettország, Ausztria, Szlovénia, Ukrajna, B csoport Egyesült Államok, Kanada, Csehország, Németország, Dánia, Norvégia, Kazaksztán, Magyarország. Emma Zapletalová a világ idei legjobb idejével új országos csúccsal nyerte a 400 méteres gátfutást a marokkói Rabatban rendezett atlétikai gyémántliga viadalon, Molnár Attila pedig 6. lett 400 méteren. Szoboszlai Dominik bekerült az angol labdarúgó bajnokság álomcsapatába, amelyet a szurkolók szavazatai alapján állítottak össze, és a honlapján tett közzé a Premier League. Előkészületi labdarúgó mérkőzések Lengyelország-Ukrajna 0-2, Zöldfoki-Szigetek-Szerbia 3-0, Svájc-Jordánia 4-1, Csehország-Koszovó 2-1, Japán-Izland 1-0, Mexikó-Ausztrália ugyancsak 1-0, és Németország-Finnország 4-0. Bejutott a negyed döntőbe a magyar válogatott a pozsonyi mini futball Európa bajnokságon, miután büntetőkkel 3-2-re legyőzte Boszniát. A címvédő Ferencváros nyerte a férfi vízilabda OB1-et. Nyéki Balázs együttese a döntő 3. felvonásán is legyőzte, ezúttal 24-17-re a Honvédot, ezzel 28. elsőségét gyűjtötte be, amivel tovább nőtt az előnye az örök rangsor élén. A nőknél is a Fradi lett az aranyérmes. Zombori Gábor a 200 méteres vegyes úszásban ezüst, Márton Richard pedig 200 pillangón bronzérmes lett, a Mare Nostrum versenysorozat 3. záróállomásán Barcelonában. Mentovai István a 4. helyen zárt ugrásban, a tornászok világkupa versenyén Koperben. A magyar együttes kéziszer csapat 5 labdával a 4. helyen végzett a Várnai Ritmikus Gimnasztika Európa-bajnokságon. A Tereza Mihalíková Olivia Nichols szlovák-brit kettős 6-2-7-5-re kikapott a Megeli Kempen Andrea Klepacs belga-szlovén kettőstől a francia nyílt teniszbajnokság női páros versenyének 8-döntőjében. Vegyes párosban szintén a 16 között a Stollár Fanny Christian Harrison magyar-amerikai kettős 4-6-6-1-6-10 arányú vereséget szenvedett az elsőként rangsorolt Sara Errani Andrea Vavassori olasz duótól. 30 évesen visszavonult az aktív versenyzéstől az olimpiai bronzérmes Hárs Pataki Gábor, a magyar karatesport legeredményesebb alakja. Jonas Vingegaard az országúti kerékpársport történetében 8-ként mindhárom 3 hetest megnyerte azzal, hogy a vasárnap véget ért Giro d'Italia történetének első dán győztese

éves, ahogy szeretted, 20 évesen őszhajszál, egy rossz szokás, amit elhagytál. Kispálok a tankcsapdák, át is isként a problémák, az ennyi, amit én adhatok, lekopott a didasz sarok.

0: 7 óra 17 perc. Érdekes egyveleg. A Progresszív Szlovákia a Magyar Szövetség és a KDH vezetőivel tárgyal. Szuperkórház az ország szélén. Jövő augusztusában átadnák az eperjesi épületet. És nekifutnak a régi szövetség megújításának. Június vége felé találkoznak a V4-ek. Az elmúlt hét közéleti politikai fejleményei közül válogatunk Szilvás József újságíróval. Így hétfő reggel 4-8-kor, ahogy az legtöbbször lenni szokott. Jó reggelt, szervusz!
1: Jó reggelt kívánok, tisztelettel köszöntöm a hallgatókat, és üdvözöllek téged.
0: Hát ami a három párt közeledését illeti, azért első ránézésre vannak itt ideológiai hézagok. Az jut eszembe egy kérdés, hogy van-e ennyire pragmatikus a pártok választója?
1: Hát úgy vélem, hogy ebben a pillanatban nem, hogyha megnézem a bejegyzéseket a közönségi médiumokban, akkor egyértelműen azt kell mondanom, hogy bizony nincs minden esetben megértés, holott éppen csak a tapogatózások elején vagyunk. Hogy világosan látszunk, el kell mondani azt, hogy utóbbi időben aktivizálódott a Magyar Szövetség, főleg a magyarországi választások után. Nemrég Bubik László egy kerekasztalon beszélgetésen Pozsonban kijelentette, illetve kizárta azt, hogy a legközelebbi választásokon, amelyekre jövő év szeptemberében kerül sor valószínűleg, itt nem fognak együttműködni a Smerrel, a Hlasszal, az SNS-szel és a Republikával, tehát maradt tulajdonképpen tárgyalásra alkalmas párta a középen, illetve hát a jobb középen, hogy pontosan fejezzem ki magam, és hát így került előtérbe a Progresszív Szlovákia, amely ugyebár tavaly, amelynek a vezetői már tavaly is jártak Komáromban is a járásban, ottani járásban, és kifejezték azt, hogy együtt éreznek a szlovákiai magyarsággal, és hajlandóak beszélni azokról a gondokról, amelyek bennünket sújtanak. Hát így került sor ugyebár a Benes dekrétumok ügyére, és amit nem akarok részletezni, mert már nagyon sokat beszéltünk, és fogunk is beszélni róla, és így azután most került sor erre a találkozóra, Gubik László és Mihály Simecska között, és a lényeg az, hogy a Magyar Szövetség elnöke igyekezett megtudni, hogy a 13 pont közül, amelyet a magyar párt fogadott el, mint ilyen programot a továbbiakra, mennyit tud támogatni a Progresszív Szlovákia, és a jelenlegi helyzet szerint úgy tűnik, hogy a legtöbben ezek közül mindenképpen ez a mondjuk ki liberális párt hajlandó támogatni, és legalábbis egyelőre tárgyalni róla. Arról már keveset tudunk, és ezért keveset is beszélünk, hogy milyen ilyen informális találkozóra került sor Milan Majernyék, a Kereszténydemokrata Mozgalom és a Magyar Szövetség elnöke között. Remélhetően ezek a megbeszélések egyelőre ilyen puhatozó jellegű megbeszélések folytatódni fognak. Annyit még el kell mondani, hogy világosan kell látni, tehát a liberalizmus önmagában nem lehet szitokszó, hiszen gondoljunk csak arra, hogy picit a szélmúltra visszatekintve, hogy Szlovákiában a rendszerváltó párt a független kezdeményezés volt, amely ugyebár a liberális eszméket tűzte az áfajára, és hát ugye most már a Magyar Koalíció, illetve a Magyar Szövetségnek a tagja. Ezért nem érdemes általában elítélni a liberalizmus, csak és azt viszont teljesen jogosan a különböző vadhajtásait bírálják és bíráljuk. Ez a helyzet, de látni kell azt, hogy ez a párt hajlandó arra különböző gondok ellenére, ugye én elsősorban Simecska édesanyjának a ügyére gondolok, mégis a legerősebb ellenzéki párt Szlovákiában ebben a pillanatban is, tehát érdemes velük felvenni a kapcsolatot, és főleg azért, mert ők hajlandóak leginkább meghallgatni azokat a követeléseket, amelyeket joggal terjeszt elő a Magyar Szövetség. Tehát egyelőre nem érdemes bírálni, lehet, mint említettem, az esetleg a liberalizmus vadhajtásai, de önmagában a tárgyalás szerintem nem érdemes, várjuk meg, mi lesz a vége, várjuk meg, hogy elképzelhető-e olyasmi, ami ugyebár a Mikolás Zurinda hozott létre, aki a kereszténydemokratákat és a liberálisokat annak idején egyesítette a Szlovák Demokratikus Szlovák Kereszténydemokrata Unióban, tehát SZDKU-ban. egyelőre messze vagyunk attól, hogy a szlovák térfélen létrejön, ahogy sokan mondják, SDKU 2, mert nem nagyon akarnak közösködni, főleg a Szabadság és Szolidaritás pártja, amelynek az elnöke még mai napig is bírálja, és azt mondja, hogy nem hisz Gubik Lászlónak, de hát ez a ő dolga. Egyelőre én személy szerint érdeklődéssel várom, hogy miként folytatódnak a tárgyalások a PS és a KDH, valamint a Magyar Szövetség között.
0: Aztán itt van ez a szuperkórház Eperjesen, megvalósul ez? Lesz ebből betű?
1: Hát remélem, hogy igen. Megint az előjáróban annyit említek meg, hogy nincs nagy szerencsénk a kórházok építésével. Ugye tudjuk, mi történt Pozsonyban, a Rászfin, ahol elkezdték építeni, évtizedekig építgették a úgynevezett szuperkórházat, aztán egészet ledöntötték, mert nem volt rá pénz, meg hajlandóság, és mindeközben meg a Penta felépítette a Boriban a nagyon modern magánkórházat néhány év alatt is. Hát nagyon drága, különböző ottani ellátás, de legalábbis működik. A szlovák kormány úgy gondolta, hogy a kampány végére felépítik Eperjesen, Kelet-Szlovákiában a újabb szuperkórházat, méghozzá úgy, hogy tulajdonképpen célig katonai létesítmény lesz, hiszen nem csak emeleteket építenek, hanem a föld alatt is lesznek különböző létesítmények. Persze pontosan nem tudni, hogy milyenek, mert hát katonai létesítményről van szó. Robert Kalinák védelmi miniszter tulajdonképpen tavaly szerződés kötött egy magyar és egy szlovák cég alkotta konzorciummal, és elkezdték építeni a kórházat, ugyanakkor kiderült, hogy nagyon sok hiba van az építkezésben, elsősorban a beton minősége volt nagyon rossz, ezért legalább 29 tartószlopot és más mindent le fog kelleni dönteni, és újra kell kezdeni építeni új vállalkozókkal, mert ezeket, akik idáig voltak, ezekkel felmondta a szerződést a védelmi miniszter. A lényeg az, hogy nem tudjuk egyelőre, hogy mennyibe fog kerülni. Robert Kalinák tavaly azt mondta, hogy 451 millió, most már azt mondja, hogy 540 millió, azután sokan azt mondják, hogy bele fog bizony össze-vissza minden zusammen, vagy takum pakka, ahogy mondják a németek, legalább 1 milliárd euróba. Ő viszont a védelmi miniszter a egyik szlovák rádióban azt mondta, hogy azért annyiban nem fog kerülni, tehát egyelőre barkókbázunk, meg találgatunk, hogy mennyire fog kerülni. Még hozzájön ugye legalább 100 millió a berendezés, a műszaki berendezés, tehát egy nagyon drága építkezés lesz, és nagy kérdőjel az, hogy jövő augusztusára vagy szeptemberébe, tehát a választások előtt legalábbis a falak meg az egyéb, ahogy mondják, az építkezéseknek a első fázisára készül. Kíváncsian várjuk, de nem lenne jó, hogyha a roham tempóban úgy alakulna az egész, hogy még több hiba lesz az építkezésen, ezért mindenképpen oda kell nagyon figyelni, és jó, hogy az ellenzéki sajtó és az ellenzéki pártiak, meg minden jó indulatú ember odafigyel erre.
0: Na és a végén lesz új V4-ek, régi új V4-ek?
1: Hát én nagyon bízom benne, hogy igen, első lépést megtette Magyar Péter, múlt héten bejelentette Brüsszelben, hogy június 23-ára meghívta a cseh, a lengyel és a szlovák miniszterelnököt Budapestre a V4-ek újabb találkozójára, pontosabban a visegrádi 4-es feltámasztására. Azért ő hitta meg, mert július 1-ig a magyar kormány az elnökségnek a vezetője ebben a négy tagú testületben. Örömmel kell mondani, hogy ez megtörténik, hiszen emlékszünk még arra, hogy milyen fontos szerepet játszottak a visegrádi 4-ek Brüsszelben is, meg hát az egymás megismerésében és támogatásában. Sokáig azért szakadt meg az együttműködés, mert ugyebár tudjuk, hogy két lengyel miniszter, akiket különböző adócsalásról és más törvénytelenséggel vádoltak, Magyarországra menekült, és ott Orbán Viktor kormánya politikai menedzsment adott nekik, ami hát egészen egyedülálló unió szinten, ezért megromlottak a magyar-lengyel kapcsolatok, ezek most helyreálltak, a két illető valahogy elmenekült, és állítólag már az Egyesült Államokba tartózkodik, tehát a magyar-lengyel viszont Donald Tusk és Magyar Péter között megjavult, sőt, majdnem mondható, hogy optimálisnak tekinthető. Gondok voltak a cseh és a szlovák kapcsolatokkal is, amikor Petr Fiala volt a cseh kormányfő. Ez is megoldódott, mert Andrej Babiš és Robert Fico között sokat javultak a kapcsolatok. Tehát megvannak az előfeltételei annak, hogy valóban jó legyen az együttműködés, és valóban sikeres legyen az, amikor majd konkrét tervekről és együttműködésről beszélnek Budapesten vagy más magyarországi helyen. Még annyit, hogy mi annak különösen örülünk, mert remélhetően így sikerül jobbá tenni, vagy jóvá tenni a Magyar Péter és Robert Fico közötti kapcsolatot, amely kezdetben hát nem volt éppen sikeres is, mert a üzenetváltások miatt, de remélhetően, hogy túlteszik magukat ezen, és a visegrádi négyek újabb sikertörténetet írnak majd.
0: Az elmúlt hét belpolitikai összefoglalóját hallhatták Szilvás József újságíróval, rádiónk állandó kommentátorával. Köszönöm a beszélgetést.
1: Én is köszönöm, erős napot kívánok mindenkinek.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják június 1-én. Magyarországon új korszak köszöntött be, a frissen megválasztott kormány ultimátumot adott a korábbi Fideszhez kötődő közjogi méltóságoknak, miközben az államfő Velencei Bizottsághoz fordult alkotmányos tanácsért. Tegnap éjfélkor viszont letelt a magyar államfőnek adott ultimátum, a magyar miniszterelnök, Magyar Péter pedig bejelentése szerint ma reggel 8 órakor meglátogatja a súlyok köztársasági elnököt. Mi jön ezek után? Erről lesz szó nem sokára, de beszélünk a megszerzett brüsszeli 1000 milliárdoklón is. Most régiós hírek a mikrofonnál, Mezőszálasi Márk.
2: Szakmai egyeztetést tartottak Komáromban a környezetvédelemről, az egészségügyi együttműködésről és a tranzitforgalom kérdéséről. A tárgyaláson részt vett Észak- és Dél-Komárom polgármestere, valamint Árvai Nikolett országgyűlési képviselő és államtitkár. A megbeszélés egyik kiemelt témája egy környezetvédelmi monitoring állomás létrehozása volt a dél-komáromi ipari park térségében. A felek szerint fontos, hogy az ipari beruházások megfeleljenek a szigorú környezetvédelmi előírásoknak. Szó esett a határon átnyúló egészségügyi együttműködés fejlesztéséről, valamint a Monostori hídon növekvő tranzit teherforgalom problémájáról is. Nem rendezik meg idén a Kamocsai Oáza Nemzetközi Gasztrofesztivált. A szervezők közlése szerint a 23 éves múltra visszatekintő rendezvény esetében hosszú mérlegelés után született meg a döntés. Lukács Tibor főszervező közösségi oldalán azt írta, jelenleg nem állnak rendelkezésre azok a feltételek, amelyek biztosítanák a fesztivál korábban megszokott színvonalú lebonyolítását. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy nem végleges búcsúról, hanem egy megújulási időszak kezdetéről lehet szó. Június 1-től új elektromos kerékpáros szolgáltatás indul Esztergomban. Az esztergomi Rögbi Kft. 15 elektromos rásegítésű kerékpárt szerzett be, amelyeket helyiek és turisták egyaránt bérelhetnek. A kínálatban városi és hegyi kerékpárok is szerepelnek. A szervezők 5 kijelölt túraútvonalat ajánlanak, amelyek Esztergom térsége mellett a Mária Valéria hídon át a Párkány környékét, valamint a Pilis-hegységet is érintik. A bérlés az Aktív Kalandor internetes oldalon vagy közvetlenül a szolgáltatónál intéz. Tájékoztatjuk hallgatóinkat, hogy június 1-től június 5-ig naponta reggel 8 és este 6 óra között a Rozsnyó-Leánykő FM műsorszóró állomáson tervezett beruházási munkálatokat végeznek. Ezen időszakban az érintett adóhálózaton időszakos napközbeni adásszünet lesz. A korlátozás nem érinti a Szlovák Rádió digitális T-DAB plusz szabványú műsorszórását, amely a megjelölt időpontokban is zavartalanul elérhető marad. Köszönjük szíves megértésüket!
0: Időjárás.
2: Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég. Estére a délnyugati ország részben helyenként felszakadozhat a felhőzeti és kevesebb felhőre számíthatunk. Az ország számos pontján alakulhatnak ki záporok. Eső, elszórtan zivatarok is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 Celsius fok között alakul, a nyugati és déli területeken azonban többfelé 20-25 fokot is mérhetünk. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Sebességmérése kell számítani az R7-esen, a Somorja nyugat lehajtó közelében, Pozsony irányába. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: 7 óra 38 perc. A magyar belpolitika az elmúlt hetekben példátlan fordulatot vett. Magyar Péter miniszterelnök ultimátumot adott a korábbi Fideszhez kötődő állami vezetőknek, Súlyog Tamás köztársasági elnök pedig a Velencei Bizottsághoz fordult jogi állásfoglalásért. Eközben Brüsszel 16,4 milliárd eurónyi uniós forrást oldott fel, a Fidesz pedig védvonallal készül hívei védelmére. Merre tart a magyar politika? Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke a vonalban. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt!
0: Ugye tegnap egy videóban Súlyog Tamás köztársasági elnök kijelentette, hogy hát nem fog lemondani. Erre Magyar Péter miniszterelnök reagált, hogy ma reggel 8 órakor, tehát nem sokára tulajdonképpen 21 perc múlva meglátogatja őt az igazságügyi miniszterrel. Erre számított-e, hogy a köztársasági elnök tartja magát, illetve ön szerint mi fog történni 21 perc múlva a Sándor palotában?
1: Hát én jó magam nagyjából erre számítottam, ez is egyébként bizonyítja azt, hogy Súlyog nem a saját ura, hiszen Súlyog Tamásnak, mint politikai szereplőnek, mint köztársasági elnöknek, vagy mint egyszerű magyar állampolgárnak természetesen a legkellemesebb, vagy a leginkább problémamentes az lett volna, hogyha lemond. Ő is pontosan tudja, tudnia kell, van erre apparátusa, vannak saját, ő maga is jogászember, tudnia kell, hogy egy kétharmados többséggel a parlamentben ez megoldható, ez az ő elmozdítása, tehát ilyen értelemben nem gondolom azt, hogy azt hiheti, hogy maradhat. Így egyetlen egy értelme van annak, amit most látunk, és ez pedig a Fidesz kottájából, vagy akár Orbán kérésére történő maradása, hiszen őnek is, még egyszer mondom, tudnia kell, hogy nem maradhat. Súlyog Orbán választotja, sokadik választotja, ugye nem sikerült többször köztársasági elnököt választania, egyszer egy diplomahamisítót, utána pedig egy kegyelmi volt rámra belekeveredő köztársasági elnököt sikerült Orbánnak előállítania. De Súlyog Tamásról az biztosan mondhatjuk, hogy meg se próbálta az alapvető feladatát egy köztársasági elnöknek teljesíteni, hogy tudnélik a nemzet egységét bármilyen módon is felmutassa. Lényegében láthatatlan volt, érzékelhetetlen a jelenléte. A meg nem szólalása is azt bizonyították, hogy ő Orbán, illetve a Fidesz érdekeit szolgálja ennek következtében. Azt gondolom, hogyha a Magyar Péter jövetele ténylegesen, illetve a Tisza győzelme ténylegesen egy rendszerváltás, szerintem az, akkor a rendszerváltás előtti politikai elitnek távoznia kell, így azoknak a közjogi méltóságoknak is, akik Orbán rendszerét kiszolgálták. Tehát azt én erre számítottam, hogy nem fog fölállni Súlyog, és arra is számítottam, hogy ez nem maradhat így, nem marad így. Talán ez a kora reggel

0: Azt mondják az elemzők, hogy hát azért nagyon egyszerű, nem lesz eltávolítani, de semmi, de ha el is távolítják, semmiképpen sem lesz elegáns, ami a nemzetközi közvéleményben azért hát minimálisan egy nem tetszést válthat ki, és egyből oda lehet ugrani szerint, hogy ki lesz.
1: Hát ez az eleganciát azt gondolom, hogy 16 év Orbáni dúlás után nehéz számon kérni. Tehát mi elegáns és mi nem Magyarországon azután, hogy 20 ezer milliárd forintos nagyságrendben loptak el vagyonokat Orbán és haverjai, azután, hogy szétdúlták ezt az országot, azután, hogy egy békétlen, leszakadó, lényegében közszolgáltatásokat tekintve működésképtelen országnak látjuk ma Magyarországot, éljük meg itthon Magyarországot. Ehhez képest eleganciáról beszélni, azt gondolom, hogy nem helyén való. A Velencei Bizottság az egy tanácsadó testület, tehát ha komolyan gondolta volna Súlyok, hogy ő itt ebben tanácsokat kér, azt mondjuk akkor április 13-án kellett volna megtennie, hiszen hónapokban, vagy legalábbis sok hétvet, jó néhány hétvet elég, mire bármit is tud mondani egy ilyen bizottság. Önmagában az a tény, hogy ő tegnap vagy tegnap előtt fordult a bizottsághoz, bizonyítja azt, hogy ő egyáltalán nem kíváncsi a véleményükre, vagy nem ez alapján döntött, hiszen ha ez alapján döntött volna, mondom, akkor azt lassan két hónappal ezelőtt megtehette volna, hogy odafordul. Nem hiszem, hogy az Európai Uniónak problémája lenne bármilyen jogi értelemben helyén való lépéssel. A magyar közjogi berendezkedés olyan, hogy kétharmaddal szinte bármit meg lehet csinálni, ezzel élt vissza a Fidesz kormánya, a Fidesz politikai hatalma változtatta meg alapvetően a közjogi berendezkedést, változtatta meg, szüntette meg a fékek és ellensúlyok rendszerét. Lényegében ma már, hogy mondjam, akadálytalanul működhetnek, ha így marad minden az éppen aktuális politikai hatalom. Ennek a megváltoztatása szerintem létkérdés. Tehát arra a visszatérni oda, hogy a köztársasági elnök tényleg nem egyszerűen egy pártértekeket képviselő, egy párt által megválasztott politikai szereplő, aki teljes egészében kiszolgálja annak a pártnak az érdekeit. Szerintem ez helyén való ezt helyreállítani. Ezért mondom, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy ki lesz. Kevésbé fontos, hogy nem, hogy Súlyok megy. Ennél sokkal fontosabb kérdés, hogy találni olyat, aki az ellenzék számára is legalább elfogadható, most a fideszes ellenzékről beszélek, de ami még ennél fontosabb, a magyar társadalom széles körei számára elfogadható. Vannak kutatások, a Republikonnak is voltak ilyen ide vonatkozó kutatás az elmúlt hetekben. A magyar társadalom körülbelül 70%-a azt mondja, hogy Súlyoknak azonnal mennie kell. Tehát ennek nagyon széleskörű társadalmi támogatottsága van. Nem hiszem, hogy ebben a, hogy mondjam, alapvetően és minden vonatkozásban belpolitikai ügyben, ha és amennyiben Magyar Péterék, a Tisza olyan megoldást választ, és ilyen több is van, ami, hogy mondjam, a belefér a jogállami keretekbe, akkor nem gondolom azt, hogy az Európai Uniónak, vagy az európai bármelyik szervezetnek komoly problémái lennének ezzel.
0: Ugyan másodszor hozta föl, hogy ki lesz, hát egy nevet meg tud előlegezni?
1: Nem szeretnék senkinek ártani bármilyen formában, és nyilván van Magyarországon jó néhány olyan szereplő, aki közszereplő, akire alkalmas. Nagyon fontos, hogy legyen valami olyan múltja a közéletben, ami őt széles körben elfogadottá teheti, teszi, hogy ne egyszerűen csak ez a politikai parlamenti aktus tegye őt fontos szereplővé. Ugye így volt ez Göncz Árpád esetében az 56-os múltjával, a börtönéveivel, a rendszerváltásban elfogadott szerepével. Így volt Mádle esetében, Mádle Ferenc esetében, és így volt Sólyom László esetében is. Tehát a 2010 előtti köztársaság elnököknek mindegyiknek volt saját jogon önálló közéleti, hogy mondjam, politikai megjelenése, közéleti szerepvállalása, ami jóval túlmutatott az éppen aktuális politikai közösség elfogadottságán, támogatásán. Tehát ez tulajdonképpen Orbán vezette be Schmidt Pállal, aki ugye ő maga mondja magáról, amikor beiktatják, hogy ő tulajdonképpen egyfajta transzmissziós szíja, hogy fogalmazott az akkori köztársaság elnök, akinek az a dolga, hogy kiszolgálja a kormány igényeit. Nem ez a dolga egy köztársaság elnöknek, a magyar alkotmány még ez az alaptörvény.

0: ennek csúfolt szércű is, én jobban szeretem az alkotmány kifejezést, de hát ez ízlés dolga. Még a jelenlegi is azt mondja, hogy a nemzet egységét kell kifejezni a köztársaság elnöknek. Súlyoknak ez nem, hogy nem sikerült, hanem meg se kísérelte ezt a szerepet felvállalni, úgyhogy azt gondolom, hogy nincs ok arra, hogy maradjon, sőt, csak arra van ok, hogy menjen. Értem én azt, hogy persze a vétharcokat folytató és nem túl jó állapotban lévő Fidesz számára ez egy jó hivatkozási alap lesz, hogy Gulyás Gergely meg is szólalt, hogy hát ez itt a demokrácia megcsúfolása, de nem ez a demokrácia megcsúfolása. A demokrácia megcsúfolása az, ahogy Súlyok nem látta el azt a feladatát, amire ő esküdtett, ami az alapvető, sőt, talán az egyetlen feladata a magyar köztársasági elnöknek. Ugye Magyarországon egy gyönge köztársasági elnök van, kevés döntési kompetenciával, ezért akár azt is mondhatnánk, sokan mondják ezt, hogy hát akár maradhat is, hát kit érdekel. Ő maga is most azt mondja, hogy hát ő nem lesz gátja semminek. Akkor mi a fenének van ott, kérdezem én már elnézést a páriságért, de tényleg, hogyha ő azt mondja, hogy ő nem lesz gátja semminek, akkor miért van? Tehát azt gondolom, hogy ez a teljes félreértelmezése a köztársasági elnöki feladatköröknek. A köztársasági elnöknek például az alkotmányos keretek lebontásának megakadályozása, a demokrácia fölötti örködés igenis dolga. Tehát amikor súlyos választási csalások vannak Magyarországon, amikor a gyermek intézményekben folyamatosan és tömegesen vannak súlyos visszaélések, akkor nem megszólalni, sorolhatom a példákat vég nélkül, akkor azt gondolom, hogy annak a bizonyíték, hogy valaki nem a feladatát teljesíteni valami egészen mást, úgyhogy azt gondolom, hogy nem tudok új nevet mondani, illetve tudnék, de nem akarnék senkit nehéz helyzetbe hozni, de fontosnak tartom, hogy térjünk vissza az első három köztársasági elnök gyakorlatához, a személyéhez, akiknek önmagában volt egy komoly tiszteletre méltó súlyos múltjuk, ami miatt az adott közösség, ami őket megválasztotta, messze túlmutatóan támogatni tudta őket.
1: Hát csak sikerüljön olyan jövőbeni köztársasági elnököt találni, amennyiben majd erre kerül a sor, akit az Fidesz választói közössége is mondjuk úgy, hogy elfogad, ahogy ön mondja. Itt van egy másik rendkívül fontos hír, az Európai Bizottság döntés értelmében több mint 16 milliárd eurót felszabadítanak Magyarország számára. Az EU-s források érkezése milyen mozgásteret adhat a kormánynak gazdaságpolitikai téren?
0: Igen, itt azért fontosnak tartom azt ehhez hozzátenni, miközben ez egy komoly siker, hogy ezeknek a pénzeknek az elmaradása a Fidesz kormányzata idején nagyon súlyos károkat okozott, pótolhatatlan károkat Magyarországnak. Tehát itt nem arról van szó, hogy jó, hát eddig nem adták, de most odaadják, hanem arról van szó, hogy akkor, amikor a leginkább kellettek volna ezek a pénzek 2023-ban, 2024-ben, amikor földbe állt a magyar gazdaság, amikor nem volt erőforrás arra, hogy az egészségügyi rendszeren, az oktatási rendszeren változtassunk, amikor gyerekek tízezerei, elnézést tőlük, diákok tízezerei nem tudtak részt venni az Európai Uniós tudományos életben az Erasmus programból való kizárásunk okán. Ezek mind olyan károk, amik nem hozhatóak már úgy helyre, hogy na jó, de most megérkezett a pénz. Tehát ezek a károk, ez a károkozás megtörtént, ennek a politikai következményét látjuk, mert többek között szerintem ezért bukott ekkorát a Fidesz, de hogy mondjam, ennél ezek sajnálatos módon súlyosabb és nehezen orvosolható károk. Ezzel együtt is azt gondolom, hogy ez a forrás legalább három szempontból jelent nagyon komoly előrelépést. Egyrészt Magyarország számára egyfajta stabilitást jelent az új magyar kormány számára, hogy ők ezt megígérték és megcsinálták. A nemzetközi gazdasági életben, akár a hitelminősítők számára ez egy fontos üzenet, hogy Magyarország újból visszatalált Európába, visszatalál az európai közösség berkeibe, ott folytatja életét, ahol elkezdte 2004-ben, szerintem nagyon helyén valóan. Tehát van ennek üzenete a nemzetközi gazdaság, illetve a hazai gazdaság vonatkozásában is. Ez egyfajta élénkítő erő lehet. Ezek fejlesztési pénzek, tehát ebből nem lehet nyugdíjt emelni, vagy hogy mondjam, a kórházi szakszemélyzet számát növelni, de lehet olyan fejlesztéseket elindítani, amitől jobb lesz az egészségügy, amitől jobb lesz az oktatási rendszer, amitől a kisvállalkozóknak egy kicsit több erőforrás áll rendelkezésre, amitől mondjuk az energetika területén az orosz energiától való leválás tovább folytatható, és olcsóbb lehet az energiához való hozzáférés. Egy biztonságosabb, fejlődőképesebb Magyarország lehet a következménye ennek a rendkívül nagy mennyiségű pénznek, ami hirtelen ránk szakad. Nagyon komoly bölcsességet igényel ennek a jó elköltése. Én azok közé tartozom, akik azt gondolják, sokan vagyunk így, ha nem is a többség, hogy az a 2004 óta ránk omló Európai Uniós fejlesztési pénz egy csomó helyen okozott károkat azzal, hogy nem célszerűen, nem hatékonyan, nem észszerűen használták föl. Ugye ez egy külön kár, hogy egy jó részüket, egyes számítások szerint legalább egy harmadukat az elmúlt 16 évben el is lopták. De ahol ez nem történt meg, ott is a sok lekövezett főtér a különböző falvakban, kisebb településekben, kisvárosokban, vagy akár nagyobb városokban, az bizonyítja, hogy nem jó bántunk mi ezekkel az erőforrásokkal. Itt most végtelen nagy bölcsesség és hozzáértés kell a Tisza kormány részéről, hogy ezt a rendkívül nagy mennyiségű pénzt rendkívül rövid idő alatt hatékonyan tudják felhasználni. Ami reményt kelthet, hogy nagyon sok elindult, megtervezett program van, amit a Fidesz leállított, akár a közlekedésfejlesztésben, akár az energetika korszerűsítésben, szigetelési programok, lakótelepeknél, és így tovább, amelyek újból elővehetők, leporolhatók és az asztalra tehetők, tehát igazából nem a nulláról kell indulni, de okosan, hatékonyan és nagyon takarékosan kell ezt a pénzt használni, megakadályozva bármiféle korrupciós lehetőséget, ami borzasztó nehéz, hiszen a magyar szereplők, akik benne maradhattak az elmúlt időszakban ebbe a furcsa játszmában, ami történt, hozzá vannak szokva ahhoz, hogy túlárazzanak, hogy drágább legyen minden, mint amennyi ténylegesen. Vissza kell szoknunk a normalitáshoz, és ez szerintem nem lesz egy könnyű mérkőzés.
1: És végül a Fidesznek van egy projektje, egy új projektje, védvonal, amellyel egyfajta jogi védőernyőt ígérnek a párt híveinek. Ebben mit lát, úgymond magára találta Fidesz ezzel a lépéssel a választási vereség után?
0: Hát én inkább egy ilyen kétségbeesett húzásnak látom ezt, hogy valamilyen módon mutatni, egyrészt életjelt adni, a sajátjainak üzenni, hogy azért itt vagyunk. Segítünk egy kicsit, egy ilyen Péd és Dac szövetséget is érzek ebben, hogyha megtámadnak téged valamiféle gazemberség miatt, akkor mi itt állunk és segítünk. Tehát érzek ebben egy ilyen üzenetet is, hogyha téged kikezdenek ott helyben, mert valami olyat csináltál, amiről azt gondolja, hogy a helyi közösség, vagy akár hogy mondjam, igazságszolgáltatáshoz kapcsolódó szervek, akkor mi segítünk. Tehát itt egy ilyen jogsegélyszolgálatot is látok emögött, de politikai értelemben inkább egy ilyen híradás, itt vagyunk, nem tűntünk el, számíthattok ránk. Nincs Magyarországon olyan hangulat, amiről a Fidesz beszél. Én itt élve most már elég régóta, és sokat járva kelve az országban is azt tapasztalom, hogy sokkal inkább örömteli, felszabadult hangulat van, mint háborús helyzet, vagy hogy mondjam, gyűlölködés. Még a fideszes megmaradt választók, akiknek a száma egyébként nagyon komolyan csökkent, majdnem 1 millióval már a kutatások, a közvélekutatások, a független közvélekutatások alapján is úgy érzékelik ezek kutatások szerint, hogy egy kicsit kevésbé gyűlölettel teli, kicsit békésebb most ez az ország, mint 2 hónappal ezelőtt volt, ami én kifejezetten jó jelnek tartom, ehhez képest ez a védvonal vitának, hogy mondjam, ilyen társadalmi politikai alapját én nem látom, üzenetét azt érzékelem, és ez szerintem rendben is van, a Fidesznek valamit csinálnia kell, hogy az a megmaradt kb. 20%-i szavazó ne amortizálódjon tovább, hogy ne essen teljesen elemeire a Fidesz szavazóbázisa.
1: Lejárt Magyar Péter miniszterelnök Fideszhez közeli közjogi méltóságoknak adott ultimátuma. A részletekről Horn Gábor Republikon Alapítvány kuratóriumi elnökével beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Én is köszönöm, viszont hallásra, minden jót.

0: A nappaliban gyermekkorunk emlékeit idézzük fel. Többek között Korpás Éva is elárulja, hol volt a kedvenc játszóhelye. Majd Hégdi Dusant az ifjú szívek legújabb bemutatójáról kérdezzük. Végül pedig a Kultermix rovatunkban az elmúlt időszak popkulturális híreit elemezzük. Szóba kerül Mick Jagger váratlanul félbeszakított bulija is. Köteles Szabolcs vagyok, 9 órától várom Önöket itt, a Pátria Rádióban.
1: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. június 1-én hétfőn a Nemzetközi Gyermeknapon. Az elmúlt hetekben szokatlan hírek érkeztek. Ausztriában leprás beteget találtak, egy Antarktiszról induló luxushajón pedig emberről emberre terjedő hantavírus okozott megbetegedéseket. Bár a szakértők szerint mindkét betegség továbbra is ritka és a lakosságra nézve alacsony kockázatot jelent, a közvéleményt mégis nyugtalanítja a felröppenő információ áradat. Vajon jogos a félelem az ilyen régen elfeledett fertőzésektől, vagy inkább a szenzációhajház hírek keltik a pánikot? Erről lesz szó nem sokára, most hírek a mikrofonnál, Bezső Szálási Márk.
2: A Pátria Rádió hírei.
3: Románia szerint egyértelműen orosz volt a becsapódott drón. Az Egyesült Államok új javaslatot tett az izraeli-libanoni konfliktus enyhítésére. A hőmérséklet 15 és 20 Celsius fok között alakul. Jönnek a részletek. 13 ember sérült meg Csehországban, amikor egy magyar rendszámú autóbusz és egy személygépkocsi ütközött össze Cseszkebudyajovice közelében, Borsov-Nadvoltavo térségében. A balesethez a mentők, a tűzoltók és a rendőrség is nagy erőkkel vonult ki. Az egészségügyi szolgálat tájékoztatása szerint egy nő súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett, egy férfi közepesen súlyos állapotban került kórházba, míg a többi sérült könnyebb sérülésekkel megúszta az ütközést. Egyelőre nem tudni a balesetben hány magyar állampolgár érintett. Már több mint 200 halálos áldozata lett annak az amerikai katonai művelet sorozatnak, amelyet a dél-amerikai drogcsempészet visszaszorítására indítottak a Csendes óceán térségében. A New York Times szerint az akciók nagy részt titokban zajlanak, miközben kevés bizonyíték került elő arra, hogy a megadott hajók valójában kábítószert szállítottak volna. A támadások Kolumbia és Ecuador halászait is súlyosan érintik, mivel kis hajóik gyakran összetéveszthetik a csempészek járművel. Szakértők szerint a műveletek jogi szempontból is aggályosak, és egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy csökkent volna Dél-Amerikából az Egyesült Államokba érkező kokain mennyisége. Román szakértők vizsgálata szerint egyértelműen orosz gyártmányú Geran 2 típusú drón csapódott be pénteken egy galaci lakóházba. A román államfő Nikus Ordán közölte, a műszaki elemzés alapján a drón eredetek kétséget kizáróan megállapítható. A becsapódás során egy 14 éves fiú és egy 53 éves nő megsérült, az épületből több tucat embert kellett kimenekíteni. Bukarest szerint az ügyben Oroszországot terheli a felelősség, Moszkva azonban korábban vitatta a drón eredetének bizonyíthatóságát. Az Egyesült Államok új javaslatot tett az izraeli-libanoni konfliktus enyhítésére. A terv szerint a Hezbollah először leállítaná az Izrael elleni támadásokat, ezt követően pedig Izrael tartózkodna a további katonai eszkalációtól Beirut térségében. Marco Rubio amerikai külügyminiszter a javaslatról egyeztetett a libanoni elnökkel és Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnökkel is. A helyzetet nehezíti, hogy az izraeli hadsereg a közelmúltban újabb területeket foglalt el Libanon déli részén, miközben a Hezbollah is fokozta rakétatámadásait Észak-Izrael ellen. Szokatlanul kemény hangvételben bírálta Kínát a japán védelmi miniszter a szingapúri Shangri-La biztonságpolitikai fórumon. Shinjiro Koizumi szerint Peking átláthatatlan módon növeli katonai erejét, ami komoly aggodalmat kelt Japánban és a nemzetközi közösségben is. A vita előzménye, hogy Kína rendszeresen bírálja Japánt haderejének fejlesztése miatt, különösen azóta, hogy Tokió jelezte, egy esetleges Tajvan elleni kínai támadás esetén segítséget nyújthatna a szigetnek. Japán az elmúlt években rekordösszeget fordított védelemre és új rakéták, valamint drónok beszerzését tervezi. Tájékoztatjuk hallgatóinkat, hogy június 1-től június 5-ig naponta reggel 8 és este 6 óra között a Rozsnyó-Leánykő FM műsorszóró állomáson tervezett beruházási munkálatokat végeznek. Ezen időszakban az érintett adóhálózaton időszakos napközbeni adásszünet lesz. A korlátozás nem érinti a Szlovák Rádió digitális DAB plusz szabványú műsorszórását, amely a megjelölt időpontokban is zavartalanul elérhető marad. Köszönjük szíves megértésüket!
0: Időjárás.
3: többnyire erősen felhős vagy borult az ég. Estére a délnyugati ország részben helyenként felszakadozhat a felhőzet és kevesebb felhőre számíthatunk. A hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul, a nyugati és déli területeken körülbelül 20-25 fokot is mérhetünk. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: Kassán a Baszép lakváros részből a belváros irányába jelentős torlódás alakult ki. Az arra közlekedőknek körülbelül 45 perces menetidő növekedéssel kell számolniuk. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
2: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Sport Zsigárdi Lászlóval.
1: Finnország nyerte a 89. jégkorong világbajnokságot, miután a zürichi fináléban hosszabbítást követően 1-0-ra legyőzte a házigazda Svájcot, és 5. VB aranyérmét ünnepelheti. Az aranygólt a 71. percben Konsta Helenius ütötte. A svájciak zsinórban a 3. finálét veszítették el, és 6-szor zártak ezüstérmesként. A bronzmérkőzésen a norvég válogatott óriási meglepetésre hosszabbítás után 3-2 arányban legyőzte a nagy esélyes 28-szoros világbajnok kanadai együttest, és először végzett dobogós helyen a VB-n. A norvégok 76 másodperccel a rendes játékidő vége előtt 2-0-ra vezettek, de a tengeren túliak a drámai hajrában ledolgozták 2 gólos hátrányukat, az egyenlítő gólt a duplázó Robert Thomas ütötte 8 másodperccel a Dudaso előtt. A hosszabbítás 4. percében Noah Steen megszerezte csapata szenzációs győzelmét jelentő gólját. A világranglista alapján elkészítették a jövő évi németországi jégkorong világbajnokság csoportbeosztását. A csoport Svájc, Finnország, Svédország, Szlovákia, Lettország, Ausztria, Szlovénia, Ukrajna, B csoport Egyesült Államok, Kanada, Csehország, Németország, Dánia, Norvégia, Kazaksztán, Magyarország. Emma Zapletalová a világ idei legjobb idejével új országos csúccsal nyerte a 400 méteres gátfutást a marokkói Rabatban rendezett atlétikai gyémántliga viadalon, Molnár Attila pedig 6. lett 400 méteren. Szoboszlai Dominik bekerült az angol labdarúgó bajnokság álomcsapatába, amelyet a szurkolók szavazatai alapján állítottak össze, és a honlapján tett közzé a Premier League. Előkészületi labdarúgó mérkőzések Lengyelország-Ukrajna 0-2, Zöldfoki-Szigetek-Szerbia 3-0, Svájc-Jordánia 4-1, Csehország-Koszovó 2-1, Japán-Izland 1-0, Mexikó-Ausztrália ugyancsak 1-0, és Németország-Finnország 4-0. Bejutott a negyed döntőbe a magyar válogatott a pozsonyi minifutball Európa bajnokságon, miután büntetőkkel 3-2-re legyőzte Boszniát. A címvédő Ferencváros nyerte a férfi vízilabda OB1-et. Nyéki Balázs együttese a döntő 3. felvonásán is legyőzte, ezúttal 24-17-re a Honvédot, ezzel 28. elsőségét gyűjtötte be, amivel tovább nőtt az előnye az örök rangsor élén. A nőknél is a Fradi lett az aranyérmes. Zombori Gábor a 200 méteres vegyes úszásban ezüst, Márton Richard pedig 200 pillangón bronzérmes lett, a Mare Nostrum versenysorozat 3. záróállomásán Barcelonában. Mentovai István a 4. helyen zárt ugrásban, a tornászok világkupa versenyén Koperben. A magyar együttes kéziszercsapat 5 labdával a 4. helyen végzett a Várnai Ritmikus Gimnasztika Európa-bajnokságon. A Tereza Mihalíková Olivia Nichols szlovák-brit kettős 6-2-7-5-re kikapott a Megeli Kempen Andrea Klepacs belga-szlovén kettőstől a francia nyílt teniszbajnokság női páros versenyének 8-döntőjében. Vegyes párosban szintén a 16 között a Stollár Fanny Christian Harrison magyar-amerikai kettős 4-6-6-1-6-10 arányú vereséget szenvedett az elsőként rangsorolt Sara Errani Andrea Vavassori olasz duótól. 30 évesen visszavonult az aktív versenyzéstől az olimpiai bronzérmes Hárs Pataki Gábor, a magyar karatesport legeredményesebb alakja. Jonas Vingegaard az országúti kerékpársport történetében 8-ként mindhárom 3 hetest megnyerte azzal, hogy a vasárnap véget ért Giro d'Italia történetének első dán győztese lett.

0: 8 óra 17 perc. A közelmúltban két régi új fertőző betegség miatt kapták fel a fejüket az emberek. Ausztriában nemrég leprás beteget kezeltek. Noha Európában a lepra gyakorlatilag eltűnt. A szakértők szerint a kontinensen a betegséget felszámoltnak tekintik. Évente alig néhány importált esetről számolnak be. A másik hír pedig az volt az utóbbi hetekben, hogy az Atlanti-óceán közlekedő expedíciós hajón hantavírus okozott megbetegedéseket. Dr. Russai Miklós virológus a vonalban. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Doktor úr, milyennek látta, érezte azt a fajta mediális lendületet, ami tulajdonképpen ezt a két hírt taglalta, vagy tárgyalta az elmúlt időszakban?
1: Ezek érdekességek voltak, elnézést, hogy így mondom, a virológus és a járványtani szakember szemével. Tehát, ahogy nagyon jól elhangzott a felvezetőben, közvetlen veszélyt ezek számunkra nem jelentenek. Világjárvány szempontjából esélytelen, hogy bármelyik is szóba jöhessen. De érdekességként, mint mondjuk egy exobolygó felfedezése, vagy egy a föld felé közeledő üstökös, ezek a hírekben joggal szerepeltek.
0: Egy friss nemzetközi felmérés szerint a szakértők a fertőző betegségek terjedését elsősorban a klímaváltozással, a társadalmi egyenlőtlenséggel és az antibiotikum rezisztenciával magyarázzák. A melegedő éghajlat új térségekbe teszi lehetővé a kórokozó hordozó vektorok, például a rákcsálók, szúnyogok megjelenését, miközben hát a globalizáció gyorsan eljutatja a fertőzéseket ugye távoli országokból. Lát-e olyan jeleket, hogy ezek a folyamatok Európában is megváltoztathatják a kockázatot?
1: Igen, feltétlenül. Én a klímaváltozás mellett még egy valamit megjelenítenék, a deforestáció, tehát az, hogy az esőerdőket hát egyre nagyobb, mondhatnánk gyorsuló ütemben írtják, és egyre több korábban az őserdőkben élő faj interakcióba kerül az emberekkel, tehát számos olyan fajnak a kórokozóival vagyunk kénytelenek megismerkedni, amelyek korábban az embertől elzárva éltek. Ezek elsősorban a különböző denevérfajok, így ide tartozik a COVID hordozó denevér, az Ebola hordozó denevér, a dengiláz hordozója, és még számos más olyan vírushordozó denevér, ami korábban az őserdőkben élt. De hogy visszatérjünk a kérdésre, igen, sajnos Európában is megjelennek olyan ízeltlábú fajok, elsősorban szúnyogok, Magyarországon és Szlovákiában is a koreai bozót szúnyog, vagy a távol-keleti tigris szúnyog jelent meg. Nyilván ezek egy repülőgép utasterében, vagy egy szállítóhajó rakterében néhány nap, vagy néhány óra alatt eljuthatnak távoli vidékekről Európába, és hogyha itt a felmelegedés miatt megtalálják az életfeltételeiket, és az enyhe telek miatt akár át is telelhetnek, akkor bizony egyrészt ők átvivőként szerepelhetnek, vektorként szerepelhetnek, másrészt pedig hozhatnak magukkal idegen kórokozókat is.
0: Ugye a COVID után az emberek talán érzékenyebbek lettek az ilyen jellegű hírekre. Mit gondol, hogyan lehet úgy tájékoztatni a lakosságot, hogy tisztában legyenek a valós kockázatokkal, hogyha itt beszélünk például a lepráról, ami ugye az elmúlt hónapokban főleg Afrikából érkeztek hírek azzal kapcsolatban, hogy ennek milyen terjedési sebessége van ott, meg hát ez egy ilyen hangzatos betegség, amit az ember még talán gyerekkori meseiből is valahogy ismer, és ugye itt volt ez a hantavírus, tehát hogy hogyan lehet úgy tájékoztatni az embereket, hogy tisztában legyenek a valós kockázatokkal, de a pánikot elkerüljék, és hogy ezzel kapcsolatban még mondjuk az átlagember érzékenyebb lett az ilyen hírekre, ugye a Covid óta, ahogy említettem, mit tanultak ebből a szakértők?
1: Én úgy gondolom, hogy nagyon jól teszi mindenki a dolgát, tehát én csak dicsérőleg tudok a sajtóról is megnyilatkozni, elnézést, nem szoktam szembe dicsérni, de én nekem kedvezők a tapasztalataim, illetve a szakemberek részéről is a valóban szakember, tehát nem az önjelölt szakemberekre gondolok, de a szakemberek részéről én mindig visszafogottságot tapasztaltam, a sajtótól pedig korrektséget, tehát én úgy gondolom, hogy ebből a szempontból mindenki jól végzi a dolgát. A leprára visszatérve valóban biblikus idézeteket lehetne mondani, hogy hányszor szerepel az Ószövetségben és az Új Szövetségben is már ez a betegség, és ezért nagyon rettegett is talán ugye a bélpoklosság vagy lepra, ez ugyanannak a betegségnek a különböző neve, de lényeg az, hogy ebből számos esetet diagnosztizálnak az Egyesült Államokban, például honos is, ugye ott a déli államokban rendszeresen előfordul, ott a hordozó állatok is jelen vannak, tehát időről időre az ember is fertőződik, de Európában is több tucatnyi importált eset van minden évben, de a lepra az egy jól kezelhető betegség lett, tehát annak ellenére, hogy több tucatot diagnosztizálnak Európában, néhány hét alatt ezekből kigyógyíthatók a páciensek. Ugyanígy a hantavírusról teljesen korrektül mondta a sajtó, hogy ez ugyan jelen van az óvilági hantavírusok, itt Szlovákiában, Magyarországon is jelen vannak, de a fertőzés esélye kicsi, hiszen rágcsálók hordozzák, emberről emberre nagyon nehezen terjed. Az, hogy az óceánjárón egy szűk közösségben, egy asztaltársaságban, házastársak között vagy megbetegedett páciensről orvosra átterjedt, ez a speciális körülmények között volt. Ott egy nagyon zárt rendszerben ideálisak voltak a feltételei a vírus átadásának. Tehát ezt én úgy vettem ki, hogy mind a sajtó, mind a szakemberek teljesen korrektül mondták.
0: Leprás Ausztriában és hantavírus Európában. Az elmúlt időszak hasonló eseményének média megjelenésein túl a valós helyzetet dr. Usvai Miklós virológussal elemeztük. Köszönöm, hogy velünk volt, dr.
1: Köszönöm az érdeklődést. Viszontlátásra.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják június 1-én hétfőn a Nemzetközi Gyermeknapon. Összeomlás szélére jutott a helyi és a megyei önkormányzatok költségvetése. Hogyan tovább? Erről lesz szó. A régiós hírek után most Mezőszálasi Márki a mikrofon.
2: Szakmai egyeztetést tartottak Komáromban a környezetvédelemről, az egészségügyi együttműködésről és a tranzitforgalom kérdéséről. A tárgyaláson részt vett Észak- és Dél-Komárom polgármestere, valamint Árvai Nikolett országgyűlési képviselő és államtitkár. A megbeszélés egyik kiemelt témája egy környezetvédelmi monitoring állomás létrehozása volt a dél-komáromi ipari park térségében. A felek szerint fontos, hogy az ipari beruházások megfeleljenek a szigorú környezetvédelmi előírásoknak. Szó esett a határon átnyúló egészségügyi együttműködés fejlesztéséről, valamint a Monostori hídon növekvő tranzit teherforgalom problémájáról is. Nem rendezik meg idén a Kamocsai Oáza Nemzetközi Gasztrofesztivált. A szervezők közlése szerint a 23 éves múltra visszatekintő rendezvény esetében hosszú mérlegelés után született meg a döntés. Lukács Tibor főszervező közösségi oldalán azt írta, jelenleg nem állnak rendelkezésre azok a feltételek, amelyek biztosítanák a fesztivál korábban megszokott színvonalú lebonyolítását. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy nem végleges búcsúról, hanem egy megújulási időszak kezdetéről lehet szó. Június elejétől új elektromos kerékpáros szolgáltatás indul Esztergomban. Az Esztergomi Rögbi Kft. 15 elektromos rásegítésű kerékpárt szerzett be, amelyeket helyiek és turisták egyaránt bérelhetnek. A kínálatban városi és hegyi kerékpárok is szerepelnek. A szervezők 5 kijelölt túraútvonalat ajánlanak, amelyek Esztergom térsége mellett a Mária Valéria hídon át Párkány környékét, valamint a Pilis hegységet is érintik. A bérlés az Aktív Kalandor internetes oldalon vagy közvetlenül a szolgáltatónál intézhető. Tájékoztatjuk hallgatóinkat, hogy június 1-től június 5-ig naponta reggel 8 és este 6 óra között a Rozsnyó-Leánykő FM műsorszóró állomáson tervezett beruházási munkálatokat végeznek. Ezen időszakban az érintett adóhálózaton időszakos napközbeni adásszünet lesz. A korlátozás nem érinti a Szlovák Rádió digitális DAB plusz szabványú műsorszórását, amely a megjelölt időpontokban is zavartalanul elérhető marad. Köszönjük szíves megértésüket!
0: Időjárás.
2: Többnyire erősen felhős vagy borult az ég. Estére a délnyugati ország részben helyenként felszakadozhat a felhőzet és kevesebb felhőre számíthatunk. A hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul, a nyugati és déli területeken azonban többfelé 20-25 fokot is mérhetünk. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Kassán az Eperjesi úton a belváros irányába a Tyáhán-Óce városrész felől érkező lehajtónál egy kamion és egy személygépkocsi ütközött össze. A baleset miatt az érintett szakaszon 10-15 perces késésre kell számítani. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.
1: 8 óra 33 perc, és megyünk is tovább. A napokban ülésezett az MOSZ, vagyis a Szlovákiai Városok és Falvak Társulása. A témák egyike az adósságfék volt, amit az önkormányzati vezetők már régóta bírálnak. Úgy vélik, módosítani kell az adósságfékről szóló alkotmánytörvényt, mert a helyi és megyei önkormányzatok költségvetése az összeomlás szélére jutott. Robert Fica kormányfő azonban azt nyilatkozta, nincs szükség törvénymódosításra, mivel a kormány nem kívánja korlátozni az önkormányzatokat a költségvetési jóváhagyási eljárás során. A témáról Keszeg Bélát, Komárom város polgármesterét, Bábel Évet kérdezte a legutóbbi reggeliben.
3: Kezdjük azzal, milyen szabályok vonatkoznak jelenleg az önkormányzatok költségvetésének kidolgozására, tehát az önkormányzatok milyen mértékben adósodhatnak el.
4: Valójában ez is egy nehéz kérdés, pontosan ebből adódik a mostani, hát úgymond fejetlenség is, mivel különböző vélemények hangzanak el, és Robert Fico kormányfőnek a nyilatkozata is különböző kérdéseket vet föl, hiszen másként értelmezi a szabályokat, mint eddig ez elhangzott, és ebből adódik ez a félreértés, hogy valójában minek kell megfelelni. Talán bevezetőnek annyit, hogy a hallgatók is átlássák, hogy mi is ez az adósságfék. Ez még 15 évre nyúlik vissza, 2008 és 9 között volt egy komoly gazdasági válság, ami után létrehoztak egy ilyen alkotmányos törvényt, aminek az egyik konkrét megjelenése a költségvetési felelősségi tanács volt, egy ilyen független szerv, ami rendszeresen ellenőrzi a költségvetés teljesítést, a pénzügyi egészséget úgymond, tehát az, hogy mennyire egészséges a gazdálkodás az államnak, a kormánynak, és hát az önkormányzatokra is levetítve. És a másik fontos lépése pedig az volt, hogy különböző szinteket épített be, amennyiben a adósság emelkedik, automatikusan különböző lépések válnak kötelezővé. Első körben a pénzügyminiszternek kell lépni, aztán súlyosabb lépéseket kell megtenni, és hogyha már egész kritikus a helyzet, akkor lényegében már egy bizalmatlansági szavazás lehet a kormánnyal szemben. Ez akkor jól működött, bár elmondható, hogy akkor is ez egy elég szigorú szabályozás volt, de volt ennek észszerűsége, különösen a válság után, csak hát azzal nem számoltak, hogy a gazdaságban lesznek olyan kilengések, mint például a Covid idején volt, amikor teljesen rendkívüli helyzetre kellett reagálni, majd jött az energiaválság, amikor a gazdaságnak a megszokott szabályai úgymond szétcsúsztak, és hát ez a szabályrendszer nehézé tette azt, hogy reagálni tudjon rugalmasan a kormány, az önkormányzatok is akár. És lényegében ebből adódtak most a következő lépések, hogy elértünk egy olyan szintet, amikor különböző szabályok érvényesek válnak a kormányra, és hát az önkormányzatokra levetítve is. De visszatérve a mostani időszakhoz, lényegében ezt a szabályrendszert már a költségvetések összeállításakor se egyformán kommunikálta a kormányzat és a pénzügyminisztérium és az előbb említett költségvetési felelősségi tanács, ami most pedig egy teljesen új szint hozott ebbe a beszélgetésbe, úgyhogy folyamatosak a tárgyalások az illetékes minisztériumokkal, tárcákkal, hogy Robert Fico kijelentette, hogy valójában nincsenek is ilyen jellegű korlátozások, az önkormányzatok végezhetik a dolgokat. Amit ugye például a Városok Uniója is megkérdőjelezett, hogy mi alapján mondja, vagy mire hivatkozva, hiszen a másik oldalon ott vannak az önkormányzatok vezetői, vagy a megyei elnökségek, akik akár teljes felelősséggel is felelniük kell a megfelelő költségvetés és a fegyelem betartásáért. Tehát nem egyértelműek a szabályok, ami most még a miniszterelnök is úgy lépett be, hogy tett egy kijelentést, ami nincs teljesen alátámasztva. Ebből adódóan kérik az önkormányzatok, hogy most már legyen fehérjen feketén kimondva, hogy mik a szabályok, minek kell megfelelni, és végre oldják fel azokat a rugalmatlan eljárásokat, amelyek már nem a pénzügyi fegyelemről szólnak, hanem inkább arról, hogy a fejlesztéseket jelentősen korlátozzák és gátolják.
3: Ugye ön is jelezte, hogy ez már több évvel ezelőtt lettek ezek a szabályok lefektetve, akkor miért tartott ennyi ideig, hogy ezt tisztázzák, és hogy konkrétan kidolgozzák azokat a jogi dokumentumokat, amire aztán az önkormányzatok is hivatkozhatnak?
4: Lényegében a helyzet eszkalálódása hozta azt, hogy más vonalon is foglalkozni kellett ezzel a témával, hiszen az adósság emelkedett, és ez hozta felszínre azokat a konfliktusokat, vagy azokat a problémákat, amivel foglalkozni kellett. És ugye az elmúlt időszakban, a tavalyi évben életbe lépett az, hogy lényegében az elfogadott költségvetéseket, éppen ezért a legtöbb önkormányzat még november végéig elfogadta a költségvetést, hogy addig még a korábbi szabályrendszer szerint lehetett elfogadni. Ez is egy viszonylag furcsa folyamat volt, hiszen az önkormányzatok kénytelenek voltak olyan biztonsági hálókat beleépíteni, mint valamiféle kölcsönkeret, és a többi, tehát, hogy nagyon gyakorlatilag fogalmazva, hogy például egy megnyert pályázatot finanszírozni tudjon. Egy megnyert pályázatnak 8%-os önrészt kell biztosítani, és hát egy nagy pályázatnál ezek akár 100 000-es tételek is lehetnek, tehát itt ehhez, ha nincs megfelelő fedezet, és a költségvetés különböző rugalmatlan szabályokkal korlátozva van, akkor lehetséges, hogy egyáltalán megvalósíthatatlanná válik egy bizonyos pályázat. Tehát ebből adódóan az önkormányzatok is próbáltak felkészülni, de lényegében az ezt következő időszakban jöttek azok a szabályozások, aminek mindenki próbált megfelelni. Egyszerűen fogalmazva azt mondhatnánk, hogy utána már nagyon nehezen lehet például újabb hitelterhelést behozni, különböző olyan módosításokat, amik korábban teljesen hétköznapi dolgok voltak az önkormányzatok esetében. És hát ugye az önkormányzatok azt mondják egyrészt, hogy ezek megnehezítik a működést, hiszen rugalmatlanok ezek a szabályok. Másrészt az önkormányzatok eladósodottsága nem volt magas. Tehát valójában a teljes eladósodottságon belül az önkormányzatok egy nagyon kicsi százalékot képviselnek, 1-2%, de összességében a városok eladósodottsága 19% körül mozog Szlovákiában. Komárom esetében ez az évelején 12-13% között volt. Egy-két eset van, ahol ez 40-50%, ez tényleg egy ritkább eset, de 60%-ig a törvényes keretek közöttben vannak, de az országos városokról beszélek, eladósodottsági szint 19% volt az év elején, ami egyáltalán nem is nősül egy kritikus szintnek, hiszen a hitel lehet, hogy első hallásra rosszul hangzik, de gondoljuk bele egy család életében is, például abban egy lakásvásárlást finanszírozunk, ez egy teljesen észszerű konstrukció. Tehát a városok is, hogy hitelt merítenek, különösen akkor, amikor magas az infláció, és olyan például egy útfelújításra Komárom esetében is merítünk erre hitelt, de a javítások sokszor többe kerülnek, mint a különböző kamatok és mások. Tehát ez egy észszerű befektetés, tehát a család életében, ha vásárol lakást, mert olcsóbb a hitel törlesztése, mint a lakbér fizetése, akkor ez egy észszerű konstrukció. Természetesen a hitelt értelmesen kell felhasználni és jól meríteni. Viszont ebbe korlátozták az önkormányzatokat, és ebben szeretnénk most tisztán látni, hiszen eléggé furcsa az a helyzet, hogy lényegében a miniszterelnök más kommunikál, mint az illetékes tárca. Meg is szólítottuk az illetékes tárcát, hogy mondja meg pontosan, hogy most akkor milyen szabályok érvényesek ránk, hiszen mi a szabályokat betartva szeretnénk, hogy tovább folytatódjon a városok fejlesztése.
3: És ugye ez nem csak a kormánykoalíció pártjainak, hanem az ellenzéknek is az érdeke lenne, hogy ez a helyzet tisztába lássunk, hiszen ugye mindkét oldalnak vannak polgármesterei, megyei képviselői, tehát itt ebben egyet kellene érteni, hogy meg kellene állapodni a konkrét és világos jogszabályokba.
4: Nagyon jó volna, ha az észszerűség jutna előre. Összességében mondhatni az jó volna, hogyha az önkormányzatok érdekvédelmi szervezetét végre irányadónak tekinteni a kormány, hiszen erre tett sok ígéretet. Nem igazán arra van szükség, hogy az MOSZ közgyűlésen föllépjenek, esetleg nagyszerű fotók készüljenek, hanem inkább arra, hogy a szakmai anyagokat és a szakmai véleménynyilvánítást komolyan vegyék, hiszen több olyan dolog van, amiben az önkormányzatok egyértelműen hangot adtak a véleményüknek. Azonban a kormánykoalíción belüli viták és nézetkülönbségek és szócsaták láthatjuk, hogy korábbi egy párt, ugye az SNS-nek a jelöltjei és komoly vitákat folytatnak a közösség.

0: rendet raknának ebben a dologban, és végre meghallgatnák az önkormányzatok véleményét, hiszen mi gyakorlati szempontból látjuk ezeket a történéseket. Számunkra ezek nem csak egy törvények, hanem nekünk ez a napi működésnek a kerete. Ehhez viszont komolyan kéne venni úgy az MOSZ, mint a Városok Uniója, mint az SK8-nak a véleményét.
1: Robert Fico kormányfő az adósságfék mellett arról is beszélt, hogy az önkormányzatok pénzügyi működése hosszú távon nem fenntartható, és maga az MOSZ, illetve ahogy ön is említette, az SK8 és más szervezetek is már ki is dolgoztak egy ilyen javaslatot a közigazgatási rendszer átalakítására. Tehát valóban szükség lenne a változtatásra az önkormányzatok finanszírozását, hatáskörét illetően, és lát-e erre politikai akaratot?
0: Nagyon nagy szükség volna erre. Úgy is mondhatnánk, hogy ezen a téren nem feltétlenül a pénz hiánya a legnagyobb probléma. Jelen pillanatban 2890 önkormányzat működik Szlovákiában. Ennek nagy része nagyon kis létszámú település. Ez egy nagyon nem hatékony rendszer. Hogy összehasonlítjuk például, hogy hasonló méretű Dániában 90 önkormányzat működik. Ez egy másik véglet is akár, tehát hogy van egyfajta összevonás, de 2890 önkormányzatból lényegében a 1200, meg nincsen 500 lakosa sem, de van közel 300, ahol 100 lakos sincs. Itt nem tud hatékonyan működni a rendszer ahhoz, hogy önkormányzatokat tartsanak fel. Ezek a települések nem tudnak hatékonyan pályázni, megszervezni hulladék, gazdálkodást, vízellátást, sok minden mást. Ezt át kéne alakítani. Ami furcsa ebben a dologban, hogy Robert Fico részéről azt hangzik el, hogy az érdekvédelmi szervezetek hozzanak javaslatot, hogy lehetne átalakítani. Ami eléggé lehetetlen, hiszen az érdekvédelmi szervezetek közt is mindenki a sajátját hajtja, minden szentnek maga fele hajlik a keze. A megyei önkormányzatok azt szeretnék, hogy a megyéhez kerüljön több kompetencia, ugye még az is fölmerült, hogy a járási hivatalnak az egyes mozgástereit átvennék, de természetesen egy kis falunak más a szempontja, mint egy kerületi városnak. Éppen ebből adódóan a kormányzat részéről kéne letenni egy olyan működési rendszert, aminek a bevezetése is több évig tarthat, hiszen sok minden ennek a függvénye, hogy működnek az önkormányzatok, de a jelenlegi rendszer tarthatatlan. Ebbe kéne lépni, és nagyon óvatosan figyelni ezeket a fejleményeket, ez a kormányzat felelőssége volna, hiszen Szlovákia magyar vonalon is ebben számtalan olyan történet lehet, ami komolyan befolyásolja a mi működésünket. Az MOSZ esetében én örülnék, hogyha a déli régió polgármesterei, akik az MOSZ-nak aktív tagjai, hangosabban ebbe véleményt nyilvánítanak, hiszen sok esetben inkább a centralizáció irányába mutat. Tehát a megyék erősödése, de az is fölmerül, hogy egyes kompetenciák esetén például a központból határoznának meg különböző tisztségviselőket, mint például az elöljáró személyét. Nem hiszem, hogy jó az az irány, hogyha a központosítás irányába megy, hiszen azt már megéltük azt az időszakot, hogy mondjuk az iskoláink esetében Pozsonyból határozták meg, hogy milyen történések valósuljanak meg. Oda kell figyelni, hiszen ezek jelen pillanatban különböző javaslatok, és hát nem hallom az érdekképviselet részéről sem, a szlovákiai magyar érdekképviselet részéről sem, hogy ezekben a szakmai véleményüket hozzátennék, hiszen ezek olyan komoly problémákat okozhatnak a későbbiekben, hogy a működésünkben komoly konfliktusokat generálhatnak. Nagyon fontos volna a reform, örülnék, hogyha a szlovákiai magyar vonalon is ezzel kapcsolatosan határozott álláspont lenne, és azt gondolom, hogy mi szempontunk mindenképpen az, hogy maradjon meg továbbra is az a korábban uniós elv, hogy minél inkább decentralizált legyen a döntéshozatal, azaz helyi szinten az önkormányzatok tudjanak dönteni, és maradjon meg minél inkább az a úgynevezett szubszidiaritás elve, hogy minél inkább a lenti szinteken döntsenek a saját életükről az emberek. Oda kell figyelnünk, hiszen a hétköznapi életünket befolyásolják, és bízom benne, hogy végre a kormány is a sarkára áll, nem csak olyan rövidtávú reformokat képes megfogalmazni, vagy olyan rövidtávú döntéseket, mert sokszor nem is reformokról van szó, ami csak a hétköznapi túlélés, politikai túlélés szolgálja, hanem valóban strukturális átalakítás irányába löki az országot, úgy a gazdálkodás, úgy, mint az önkormányzatiság és más rendszerek terén.
1: Idén ősszel megyei és helyhatósági választások lesznek Szlovákiában. Ez hogyan befolyásolja a városok és falvak költségvetését?
0: Jelen pillanatban mindenkinek az elfogadott költségvetés alapján végzi a dolgát. Nem túl szerencsés ugye ez az időszak választások idején, hiszen pontosan ebben az időszakban készülnének a költségvetések. Ott esetleg váltásra kerül sor,

0: tehát az ősz folyamán így az önkormányzat működésének a dinamikája egy kicsit befolyásolva van, de azt gondolom, hogy pont emiatt az adósságfék miatt most egy elfogadott költségetések vannak, és bízunk benne, hogy nem lesznek nagyobb fönnakadások. Azt látni lehet, hogy az állam által meghirdetett számok szinte soha nem érvényesek. Tehát a bevételei forrásaink esetében a meghirdetett prognózisok nem teljesülnek. Ebből adóan folyamatosan igazodni kell azokhoz a gazdasági fejleményekhez, ami az országra is jellemző, de hát sajnos azt kell mondani, hogy az elmúlt években ezt már megszoktuk. Újabb feladatok érkeznek, újabb problémák, amivel meg kell birkózni, de mi abban vagyunk érdekeltek, mi nem csak a kritikát szeretnénk megfogalmazni, mi partnerségi, erős partnerségi viszont szeretnénk a kormányzattal, hogy beszéljük meg ezeket a közös gondokat, hiszen látható például az a gazdasági vonal, hogy egyre nehezebb helyzetbe kerül, nem csak Szlovákia, de más országokban is az egyes szektorok. Másodszorban olyan külső tényezőket, mint például a demográfia, iskolaügyben nagyon komoly változásokra kerül sor, arra, hogy előredigedik a társadalom, nagyon nagy igény mutatkozik az idős gondozás terén, de erre valahogy válaszokat kell adnunk, abba, hogy a modern technológia veszi át a szerepét a munkaügyi kérdésekbe. Ebben mind szoros egyeztetésre volna szükség, éppen ezért nem azt szeretnénk, hogy nézzük a közösségi oldalakon, hogy vitatkoznak fönt Pozsonyban egymással, hanem egy aktív partnerségben közösen megfogalmazni azokat a több éves célokat, ami mentén továbbra is vagy újra versenyképes lehet Szlovákia, és ezzel adódóan az önkormányzatok is, és nyugodtan tudnak fejlődni tovább a helyi közösségek.
1: A jelenlegi kormány már több konszolidációs csomagot is elfogadott, de ez még mindig nem elég, és jelenleg is zajlanak a tárgyalások a további gazdasági intézkedésekről. Van aggodalom az önkormányzatok részéről azzal kapcsolatban, hogy az újabb intézkedések őket is hátrányosan érinthetik?
0: Természetesen, hiszen az önkormányzatokat mindig népszerű sarcolni, mindig elmondják, hogy milyen jól élnek az önkormányzatok, és mivel ezek a lépések inkább közvetve érintik a lakosokat, mert majd úgyis a helyi polgármestert és a testületet szidják emiatt, mindig fölmerül, hogy az önkormányzatok kárára történjenek bizonyos lépések. Ez nagyon szerencsétlen dolog, de jó volna, hogyha a konszolidáció is most már előre mutatna, de itt is azt látható, hogy a politikai belharcoknak köszönhető, amint fölmerül egy ötlet, most is ugye előállt a gazdasági minisztérium egy 90 pontos csomaggal, míg aznap a másik két kormánypárt megtámadta, hogy már pedig ez számukra elfogadhatatlan. Gondoljuk bele, hogy milyen érzést keltett a helyi önkormányzatokba az, amikor azt látják, hogy a kormánypártok egymás közt előállnak egy gazdasági mentőcsomaggal, de még a saját társaik is ezt kritizálják ugyanazon napon belül. Tehát milyen egyeztetési folyamaton ment ez keresztül, és látható az a kommunikációs kultúra is, ami mentén nem az az érzésünk, a szakmai döntések születnek, hanem inkább mindenki úgymond mondja a sajátját. Márpedig kellemetlen lépéseket kéne megtenni, akár hozzányúlni olyan dolgokhoz is, amik hosszú ideje érvényben vannak. Ugye itt védik sokszor a 13. nyugdíjat, vagy például a szolgálati nyugdíjat, például a rendőrök, vámosok, vagy más illetékesek esetén. De fölmerül az a kérdés, hogy például az a vámos vagy az a rendőr, aki irodai munkát végez, az miért jogosul szolgálati nyugdíjra, hiszen nem valószínű, hogy nehezebb munkát végzett, mint egy nővér, aki éjszaka is dolgozott, és valószínűleg 60 éves korában megy nyugdíjba, és akkor is kevesebb nyugdíjat fog kapni. Ezek nagyon érzékeny kérdések, a társadalom egy jelentős csoportját megmozgatják, de egészen biztos nem az ebben az előremutató út, hogy egymásnak üzengetnek, hanem inkább társadalmi konszenzusra volna szükség az érintett partnerek bevonásával, és úgy lehetne ebből a konszolidációból valami hatékony eszközt kovácsolni, hiszen már a sokadik körön vagyunk túl, de még sajnos nem látjuk az eredményét.
1: A napokban ülésezett az MOSZ, vagyis a Szlovákiai Városok és Falvak Társulása. A témák egyike az adósságfék volt, amit az önkormányzati vezetők már régóta bírálnak. Úgy vélik, módosítani kell az erről szóló alkotmánytörvényt. Robert Fico kormányfő szerint azonban erre nincs szükség, mert a kormány nem kívánja korlátozni az önkormányzatokat a költségvetés jóváhagyási eljárás során. A témáról Keszeg Bélát, Komárom város polgármesterét kérdeztem. Köszönöm a beszélgetést.
0: Köszönöm a lehetőséget, és szép napot kívánok a rádió hallgatóinak.
2: Hey, Billy, there.

8 óra 55 perc, és én is köszönök, kedves hallgatóink. Ennyi fért napindító magazinunkban június 1-én, a Nemzetközi Gyermeknapon és a meteorológiai nyár első napján. A 9 óra hírek után a Nappalival folytatódik a Pátria Rádió adás, amelyben Köteles Szabolcs várja önöket. A mai reggel műszaki munkatársa Zsapka Levente volt, a zenei szerkesztő pedig Puha József. Én köszönöm, hogy velünk ébredtek, és hogy velünk tartottak, amennyiben itt tette. Kálmán Norbertet hallották, minden jót!

0: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió. Kilenc óra van. Nappali. Köteles Szabolcsal.
1: Köszöntöm a rádióhallgatókat, tartalmas kikapcsolódást kívánok. Mai műsorunkban felidézzük gyermekkorunk emlékeit, majd Hégli Dusant, az ifjú szívek új bemutatójáról kérdezzük. Végül pedig az elmúlt időszak popkulturális híreit elemezzük. Most viszont hallgassák meg a legfrissebb híreket. A mikrofonnál Mezőszálási Márk.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Románia szerint egyértelműen orosz volt a becsapódott drón. Az Egyesült Államok új javaslatot tett az izraeli-libanoni konfliktus enyhítésére. A hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul. Jönnek a részletek. Már több mint 200 halálos áldozata lehet annak az amerikai katonai művelet sorozatnak, amelyet a dél-amerikai drogcsempészet visszaszorítására indítottak a Csendes óceán térségében. A New York Times szerint az akciók nagyrészt titokban zajlanak, miközben kevés bizonyíték került elő arra, hogy a megtámadott hajók valóban kábítószer szállítottak volna. A támadások Kolumbia és Ecuador halászait is súlyosan érintik, mivel kis hajóikat gyakran összetéveszthetik a csempészek járműveivel. Szakértők szerint a műveletek jogi szempontból is aggályosak, és egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy csökkent volna a Dél-Amerikából az Egyesült Államokba érkező kokain mennyisége. Román szakértők vizsgálata szerint egyértelműen orosz gyártmányú Geran 2 típusú drón csapódott be pénteken egy galaci lakóházba. A román államfő Nikus Ordán közölte, a műszaki elemzés alapján a drón eredete kétséget kizáróan megállapítható. A becsapódás során egy 14 éves fiú és egy 53 éves nő megsérült, az épületből több tucat embert kellett kimenekíteni. Bukarest szerint az ügyben Oroszországot terheli a felelősség, Moszkva azonban korábban vitatta a drón eredetének bizonyíthatóságát. A francia haditengerészet feltartóztatott és lefoglalt egy újabb, úgynevezett orosz árnyék flottához tartozó tankert az Atlanti-óceánon. Emmanuel Macron elnök közölte, elfogadhatatlan, hogy ezek a hajók kijátsszák a nemzetközi szankciókat és hozzájáruljanak az ukrajnai háború finanszírozásához. A Tagore nevű tartályhajó elfoglalását több nemzetközi partner, köztük az Egyesült Királyság is segítette. Macron szerint az ilyen hajók nem csak a szankciós rendszert gyengítik, hanem komoly környezeti és biztonsági kockázatot is jelentenek. Az Egyesült Államok új javaslatot tett az izraeli-libanoni konfliktus enyhítésére. A terv szerint a Hezbollah először leállítaná az Izrael elleni támadásokat, ezt követően pedig Izrael tartózkodna további katonai eszkalációtól Beirut térségében. Marco Rubio amerikai külügyminiszter a javaslatról egyeztetett a libanoni elnökkel, és Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnökkel is. A helyzetet nehezíti, hogy az izraeli hadsereg a közelmúltban újabb területeket foglalt el Libanon déli részén, miközben a Hezbollah is fokozta rakétatámadásait Izrael északi része ellen. Szokatlanul kemény hangvételben bírálta Kínát a japán védelmi miniszter a szingapúri Shangri-La biztonságpolitikai fórumon. Shinjiro Koizumi szerint Peking átláthatatlan módon növeli katonai erejét, ami komoly aggodalmat kelt Japánban és a nemzetközi közösségben is. A vita előzménye, hogy Kína rendszeresen bírálja Japánt haderejének fejlesztése miatt, különösen azóta, hogy Tokió jelezte, egy esetleges Tajvan elleni kínai támadás esetén segítséget nyújthatna a szigetnek. Japán az elmúlt években rekord összeget fordított védelemre, és új rakéták, valamint drónok beszerzését tervezi. Tájékoztatjuk hallgatóinkat, hogy június 1-től június 5-ig naponta reggel 8 és este 6 óra között a Rozsnyó Leánykő FM műsor szóróállomáson tervezett beruházási munkálatokat végeznek. Ezen időszakban az érintett adóhálózaton időszakos napközbeni adásszünet lesz. A korlátozás nem érinti a Szlovák Rádió digitális DAB plusz szabványú műsorszórását, amely a megjelölt időpontokban is zavartalanul elérhető marad. Köszönjük szíves megértésüket! Most pedig rövid sporthírek következnek Zsigárdi Lászlótól.
3: Finnország hosszabbítás után 1-0-ra legyőzte a házigazda Svájcot a 89. jégkorong világbajnokság döntőjében. A harmadik helyért Norvégia-Kanada óriási meglepetésre 3-2, szintén hosszabbítás után. Emma Zapletalová a világ idei legjobb idejével új országos csúccsal nyerte a 400 méteres gátfutást a marokkói Rabatban rendezett atlétikai gyémántliga viadalon.
0: Időjárás.
2: Többnyire erősen felhős vagy borult az ég. Az ország számos pontján alakulhatnak még ki záporok, eső elszórtan zivatarok is előfordulhatnak. A hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul, a légmozgás továbbra is gyenge vagy mérsékelt marad.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Kassán az Eperési úton a belváros irányába Téhány város rész felül érkező lehajtónál egy kamion és egy személygépkocsi ütközött össze. A baleset miatt az érintett szakaszon 10-15 perces menetidő növekedésre kell számítani. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

Kedves hallgatóink, örülök, hogy velünk tartanak. Most foglaljuk össze röviden, mivel foglalkozunk ma. Műsorunk első órájában megemlítjük a mai naphoz köthető jelesebb eseményeket, majd a Nemzetközi Gyermeknaphoz kapcsolódva munkatársaimmal a gyermekkoruk emlékeiről beszélgetünk. Ezt követően Korpás Éva népdalénekes Komáromba kalauzol bennünket. Műsorunk második órájában Hégli Dusan, az Ifjú Szívek művészeti vezetője érkezik a stúdióba, akit a Táncszínház legújabb bemutatójáról és a 10 parancsolatról kérdezünk. Műsorunk harmadik órájában, tehát 11 óra után a Kultermix rovatunkban popkulturális híreket falatozunk, a Rolling Stones legújabb albumától, a Kék Túra körbefutásáról készült dokumentumfilmig. Ha tehetik, tartsanak velünk, munkatársaim Zsapka Levente hangmérnök és Mezőszálási Márk hírszerkesztő nevében is kellemes és tartalmas délelőtti rádiózást kívánok!

2026. június 1-én hétfőn köszöntöm a kedves hallgatókat. Ma van a Nemzetközi Gyermeknap, névnapjukat pedig a tündék ünneplik. Az elkövetkező percekben kiemelünk néhány jeles eseményt és évfordulót, amelyek kapcsolódnak a mai naphoz. Ben Mátyás király ezen a napon elfoglalja Bécset, és hozzákezd Bécs újhely ostromához. 1828-ban Brunswick Teréz grófnő Budán, Angyalkert néven megnyitja a Habsburg Birodalom, illetve Magyarország első kisdedóvó intézményét, azaz óvodáját. 1855-ben ezen a napon William Walker, amerikai kalandor, partra száll Nicaraguában. Zsoldos hadseregével és némi harci cselekmény után egy időre átveszi Nicaragua felett a hatalmat. Egyúttal visszaállítja a rabszolgaságot. Küldetése végül megbukik.

1991-ben ezen a napon a Varsói Szerződés tagállamainak vezetői Prágában aláírják a szervezet megszűnéséről szóló egyezményt.

495 éve Nagyszombatban született Zsámboki János, magyar történetíró, orvos, polihisztor, Rudolf király udvari orvosa. Zsámboki 11 éves korától külföldön élt, állítólag 11 nyelven beszélt. Előbb orvosi és bölcseleti tanulmányokat végzett, majd ifjú magyar nemesek kísérőjeként járta Európa országait, és ismerkedett az ott élő tudós humanistákkal, akikkel később már a bécsi udvari könyvtár vezetőjeként sűrűn levelezett. Zsámboki János 1584-ben Bécsben halt meg.

100 éve született Marilyn Monroe, amerikai színésznő, énekesnő. Az 1950-es évek egyik legismertebb filmszínésze. Körülbelül egy évtizedig volt aktív. Marilyn Monroe a mai napig a popkultúra egyik legismertebb ikonja. Monroe magánéletében számos problémával küzdött, amelyeknek a sajtó is sok figyelmet szentelt. Gyógyszerfüggő volt, depressziótól és szorongástól szenvedett. Háromszor házasodott, köztük a neves íróval Arthur Millerrel. Marilyn Monroe 1962-ben 36 éves korában halt meg. Halálát illetően számos összeesküvés elmélet látott napvilágot. Legtöbben a Van, aki forrón szereti című mozifilmből ismerik, ahol virágot alakította.

Ma ünnepli 30. születésnapját Tom Holland angol színész és táncos, aki a Pókember szerepében lett világhírű. A 2021-es Nincs hazaút az év legnagyobb bevételét hozó filmje lett. A hírek szerint Tom Holland feltűnik az idén mozikba kerülő Odüsszia című filmben is.

s végül, de nem utolsó sorban 1968-ban ezen a napon született Jason Donovan, ausztrál énekes és színész. Több filmben és sorozatban is szerepelt. 1988 és 1992 között Jason számos sikeres dalt énekelt fel, amiből az Egyesült Királyságban 16 szám top 40-es sláger lett. Ennek ellenére nem tartották számon a legnépszerűbb előadók között, de előnyös megjelenése, pozitív kisugárzása, őszinte mosolya és egyedi hangja igen hamar a tini lányok pop bálványává tette Jason Donovant, aki örökre beírta magát a 80-as évek végén a brit és az európai popzene nagyjai közé.

0: A Nemzetközi Gyermeknap apropóján most két kollégámmal fogok beszélgetni. Egyrészt, mert ilyen kivételes alkalommal, hogy én Pozsonyból közvetítem a mai műsorunkat, és végre a kollégáimat is megszólíthatom itt a pozsonyi stúdióban. Köszöntöm Bábel Ivettet, szervusz Ivett!
1: Szia, köszöntöm a hallgatókat!
0: És Puha Józsefet, szia Józsi!
2: Szia, én is köszöntöm a hallgatókat sok szeretettel!
0: Hát egy nem meglepő koncepciót dolgoztunk így közösen. Arra foglak titeket kérni, hogy mondjátok el, hogy nektek milyen volt a gyerekkorotok, és örülnék, hogyha pár érdekes csibészséget is elárulnátok, vagy hogy volt az, amit így nagyon szerettetek, amire így nosztalgikusan gondoltok vissza, és ha még marad egy kis műsoridőnk, akkor lehet, hogy megkérdezem, hogy mi az, amit irigyeltek a mai gyerekektől, de hát kezdjük azzal, hogy repüljünk most vissza képzeletben. Ivi, neked milyen volt? Mi jut eszedbe erről, hogy lehunyad a szemed, és a gyerekkornak ez az aranysárga színeiből mi rémlik föl neked?
1: Én Kelet-Szlovákiából származom, Bodrogszentesből, tehát a falum jut eszembe, ahol a gyerekkoromat töltöttem, és valójában amíg ugye el nem mentem egyetemre, ott éltem. Szerintem nagyon szép gyerekkorom volt, legalábbis szép emlékeim vannak. Van egy nővérem, aki egy évvel idősebb, mint én, tehát amióta eszem tudom, ott volt mindig velem, és valójában mindent együtt csináltunk, mindig mindenhol együtt voltunk, és sokkal egyszerűbb, lassúbb, nyugodtabb gyerekkorom volt. Ezt azért is tudom mondani, mert anyuka vagyok, van két kislányom, és mostanában, ahogy így ugye egyre nagyobbak, gondolkodom azon, hogy mennyivel más ez a mostani gyerekeknek a kora, az ideje, ezek a óvodás, iskolás évek, mint a mi időnkben volt. Sokkal rohanósabbak. A mai szülők valahogy úgy érzik, hogy mindig muszáj valamilyen programot szervezni a gyerekeknek, nem unatkozhatnak. Jön a nyári szünidő, és mi is mindig jövünk, megyünk strandra, állatkertbe kirándulni, és valójában elfelejtenek a gyerekek unatkozni, pedig állítólag az unatkozás nagyon hasznos, mert akkor indul bennáluk a kreativitás, és nem jó, ha folyamatosan valami programot találunk ki nekik, és hát a mi időnkben ugye ez még teljesen más volt, a szüleim dolgoztak, és valójában a nyári szünidőben nem is nagyon jártunk sehová. Nekem anyukám a Királyhelmetszen a bútorgyárban dolgozott, és emlékszek, hogy minden nyáron ott a munkahelyén szerveztek nekik egy ilyen egynapos kirándulást, és nekünk az volt a kirándulás. Valamikor augusztusban elmentünk Nyíregyházára, és az volt mindig ugyanaz a program, hogy délig a piacon bevásároltunk ugye az iskola kezdésre, utáltuk, mert mi már nagyon szerettünk volna menni a strandra, és aztán valamikor így ebéd után megérkeztünk a Nyíregyházi strandra, Sóstóra ugye, és ott fürödtünk valójában zárásig, és ez az egy hely volt, vagy ez az egy kirándulás egész nyáron. És egyébként otthon voltunk a faluba, barátnőkkel, vagy rokonokkal, jártunk a hegyre, mert ugye Szentesben hegy is van, aki nem
0: hát
1: tudná.
0: Relatív, igen.
1: Ez a Csallóközhöz képest, a Lingó és a Pilis, és mi jártuk a hegyet, sétáltunk. Másik kedvenc helyünk pedig Véke fele van, egy ilyen halastó van ott, akkor is már volt, de most már egy picit jobban ki van épülve. Akkoriban ilyen természetesebb volt, és oda jártunk sokat sétálni anyukámmal, úgyhogy így telt a gyermekkor, és tényleg úgy elfoglaltuk magunkat a nővéremmel, nagyon szerettünk így kézműveskedni, kreatívkodni, mindig valami játékot kitaláltunk, és abszolút nem érzem azt, hogy az rosszabb gyerekkor lett volna, mint most, de akkor ugye mindenki másnak is ilyen gyerekkora volt, tehát nem azt éreztem, hogy minden osztálytársam megy, csak én nem, hanem akkor mindenkinek így telt az a nyár is, és ez a mostani világ, ez a generáció már teljesen más.
0: Jóska, te hol nőttél föl?
2: És akkor most jöjjön a Csallóköz, ahol hegyek sincsenek. Én Dunaszerdahely mellett Karcsán, Móroczkarcsán nőttem fel, és nekem is hasonló gyermekkorom volt, hogy arra emlékszem vissza, hogy mindenre volt időnk, tehát olyan hosszúak voltak a nyári szünidők, az volt az örökké valóság, hogy véget ért a tanév, és utána a szeptember, az nagyon-nagyon-nagyon sokára kezdődött, és mi is kint voltunk, játszottunk, kirándulni se jártunk. Én arra emlékszem, hogy micsoda élmény volt nekünk is, de főleg a nagymamának, erre majd visszatérek, ugye, mikor elsős alapiskolások voltunk, akkor lettünk szikrák, és mikor harmadikosok, akkor pionírok. És minket a pozsonyi Szlavínon avattak szikrává és pionírokká, hogy mi mennyire készültünk arra a kirándulásra. Ez azt hiszem, hogy a tanév végén volt valamikor májusban, júniusban, és tényleg nekünk az volt a nagy kirándulás, hogy autóbusszal Andrással följöttünk a Szlavinra, és hazamentünk. A nagymamám, általában ő szokott valamiért velünk járni ezekre a kirándulásokra, ő még 2-3 évvel később is erről beszélt, hogy hát ő, szomszéd azt mondta, ő volt a Szlavinon, Pozsonyban. Valószínűleg a mai gyerekek, hogyha mennek külföldre, tengerpartra, vagy akár Afrikába, Amerikába, nekik ez ekkora, nem ekkora élmény, mint nekünk voltak ezek a kirándulások. Tehát mi néztük a gyerekként a repülőket, ahogy szállnak, bennem föl sem merült, hogy esetleg én valaha majd repülőn fogok ülni, mert egyrészt baszeg féltünk is tőle, másrészt pedig el se tudtuk képzelni, hogy esetleg eljuthatunk oda, hogy majd repülővel utazhatunk valahova. Az olyan messze volt, messzinek tűnt az egész. De nagyon szép gyerekkorunk volt, mindenre volt időnk, és éppen múltkor az unokahúgommal beszélgettem erről, és ő ezt már nem érti meg, miközben ő is nagyon szeret olvasni. Én próbáltam neki elmagyarázni, hogy ugye voltak a kötelező olvasmányok. Azt hiszem, hogy másodikosként kellett, vagy harmadikosként kellett elolvasni. Első volt a Pál utcai fiúk, aztán a Kincskereső kisködmön, később a Egri csillagok, viszont ezeket a könyveket be sem lehetett szerezni. Tehát Dunaszerdahelyen volt egy könyvesbolt, ott ezek a népszerű könyvek, úgymond népszerű könyvek, magyar könyvek nem voltak kaphatók. Meg kellett várni, amíg az Új Szóban, nem tudom, hogy emlékeztek-e erre, negyed évente vagy fél évente volt olyan, hogy prágai kultúra ajánlata. Onnan meg lehetett rendelni a könyvet. Most eltelt legalább egy hónap, de lehet, hogy másfél hónap is, amíg te megrendelted, és az a könyv megérkezett. Én emlékszem arra, hogy minden nap vártam a postás Etit, mert egy Eti nevű hölgy hordta akkor az újságot, hogy mikor érkezik már meg a könyv. Jaj, megint nem jött meg, még mindig nem jött meg, még így annyira vártam azt a könyvet, mint manapság a gyerekek talán a karácsonyt. És aztán sok hét után megérkezett az a könyv, kinyitottam a könyvet, beleszagoltam, éreztem a könyv, még most is az orromban van annak a könyvnek a jellegzetes illata, elolvastam azt a könyvet, és mind a mai napig ezek a könyvek megvannak nekem, nagy bencsben tartom ezeket a könyveket, és ezeknek a könyveknek megvan az értékük. Tehát pontosan erről beszélgettem az unokahungommal, hogy manapság már mindent megkapunk, kitaláljuk, hogy ez kell, az kell, amaz kell, egy órán belül meg tudjuk szerezni, meg tudjuk venni, meg tudjuk rendelni, és nincs meg az az érték, mint a régi Pál utcai fiúk könyvnek, hogy tényleg először meg kellett harcolni azért, hogy te megszerezd, aztán elolvastad, és micsoda élmény volt azt elolvasni, tényleg összehasonlíthatatlan. Hát nyilván annak a kornak is, ahogy a mai kornak is megvannak a szépségei, annak a kornak is megvoltak a szépségei, és fordítva, de ezeket, sajnálom a mai gyerekeket, hogy ezeket az élményeket már nem tudják megélni, amiket mi megéltünk.
0: Hát, hogy egy kicsit bontsuk ki a témát, hogyha volt, és Ivihez fordulok, hogyha volt kedvenc játékod, vagy mármint ilyen fizikai értelemben, amivel játszottál, de esetleg olyan játék, amit közösen játszottatok, hogy nem tudom, ti lányok fociztatok, vagy együtt közösen kimentetek bárhová is. Szóval először kezdjük ezzel, ahogy volt ilyen mondjuk valami játékszered, ami így nagyon a gyerekkorodhoz kötődik.
1: Én inkább arra emlékszem, hogy mindig kitaláltunk valami olyan játékot a nővéremmel, ami valami papírokhoz kötődött, tehát tudom, hogy ugye volt az iskolás játék, ugye ő volt az idősebb, ő volt a tanítónéni, én voltam a diák, és akkor eljátszotta velem a feladatokat, aztán ha rossz egyet kaptam, sírtam is, vagy tudom, hogy játszottunk ilyet, mint
0: ha a nővéredtől rossz egyet kaptam,
1: igen, komolyan vettem, igen. Vagy olyan, hogy ilyen utazásirodát játszottunk, volt egy játék telefonunk, és akkor eljátszottuk, hogy ugye felvesszük épp a telefont, és valaki rendel valami utat, úgyhogy mi ilyen jellegű játékokat játszottunk, persze babáztunk is, de nem volt ez a klasszikus Barbie babánk, mert az is akkoriban drága volt, és voltak ezek a olcsóbb babák, ami nem volt annyira szép, tudom például Ken babánk az sosem volt, mindig így vágytunk egy Ken babára.
0: Nagy sérelem láttam.
1: Igen, nem volt, és aztán úgy volt egy babánk, aminek levágtuk a haját, és akkor ő volt a Ken baba, és olyan polcos szekrényünk volt a szobánkba, és azt berendeztük ilyen Barbie háznak, és az is egyébként nagyon kreatív volt, mert ma ugye megveszik a lányok, vagy megkapják a komplett babaházat berendezve, hát nekünk nem volt ilyen, hanem mi készítettük mindenféle dologból otthon bútorokat. Tehát emlékszek, hogy voltak ezek a fa kirakós kockák, abból felépítettük a falakat, ami elválasztotta ugye a szobákat, akkor a hűtőből valami polcot anyukám odaadott, tettünk rá valami anyagot, az volt az abrosz, az asztal, és hogyan kreatívak voltunk, és ugye berendeztük a konyhát, a nappalit, és ott babáztunk, úgyhogy ilyen sokkal jobban tényleg ezt a fantáziát így fejlesztette az, hogy nem kaptunk meg így mindent készen. Tehát erre emlékszek, és aztán meg az udvaron is játszottunk, de ez is egyébként nagy különbség, mert mindig mosolygok, hogy ma, ahol én is ugye élek Nyárasdon, mindenkinek nagyon szép családi háza van, gyönyörű udvar, alig születik meg a gyerek, mindenki kiülő, hinta, kisházikó, csúszda, teljesen mint egy játszótér, ugye úgy föl van szerelve az udvar, hát annak idején nálunk semmi se volt az udvaron. Tehát volt az zöldség, volt a szőlő, és volt a füves terület, és mi kimentünk a nővéremmel, és játszottunk azon a füves területen, és el voltunk egy fél napig is. És nem volt se hinta, se csúszda, tehát, hogy most is úgy mindent a gyerekek alá rakunk, és sokszor azt látjuk, hogy hiába van felszerelve az az udvar, a gyerek mégsem játszik, vagy ül a tévé előtt, tehát tényleg, ha van egy-két-három gyerek együtt, akkor ők bárhol el tudnak játszani. Úgyhogy nagy különbség volt, de konkrétan ilyen valamilyen játék, labdajátékok, vagy ilyesmi, azt annyira nem, és mi nagyon szerettünk olvasni.
0: Tehát nem olvasoztatok?
1: Nem. Én még a könyvekre emlékszem, hogy mi gyerekkorunktól fogva nagyon szerettünk olvasni, anyukám elhordott Király Helmecre a könyvtárba, mert hát ugye drága volt a könyv, és ugye karácsonykor kaptunk mondjuk egy mesekönyvet, de nem volt pénz arra, hogy most akármikor könyvet vegyünk, és jártunk a könyvtárba, tudom, hogy az összes mesekönyvet kiolvastuk, mindig megdicsért minket a könyvtáros néni, hogy mennyit járunk, és hogy milyen sokat olvasunk, és ez olyan jó esett. Igen, Király Helmecen, akkor még a könyvtár ott volt, ahol a kultúrház épülete van, úgyhogy először anyukám hordott, aztán mikor már felsőtagozatos voltam, akkor volt egy barátnőm, egy perbenyiki lány, Roberta, és vele jártunk mindig olvasni, és tudom, hogy ő akkor a Robin Cook regényeket olvasta, én pedig ilyen szerelmes, romantikus regényeket, és ötösével hordtuk haza a könyveket, és egy hét múlva már vittük is vissza. Tehát ilyen dolgokkal foglalkoztunk, és ez a könyv szeretet, ez mondjuk a mai napig is megvan bennem is, és a nővéremben is nagyon szeretünk olvasni.
0: Hát és ez ezek szerint mind a kettőtökben közös. Jóska, neked a gyermekkori játék, játszás?
2: Még az olvasással kapcsolatban jutott eszembe, hogy nekem volt egy ilyen időszakom alapiskolában, már a felső tagozaton, a 5., 6., 7., amikor már szlovák könyveket is kellett olvasnunk, és akkor én olyan mohó voltam, hogy azt akartam bebizonyítani a tanítónéniknek, hogy én milyen gyorsan el tudok olvasni egy könyvet, és volt párszor olyan eset, hogy elkezdtem olvasni a könyvet, és aztán nem fejeztem be, csak a könyv negyedét olvastam el, és a történetet aztán én tovább gondoltam, és akkor elmondtam ott, mikor ki kellett állni, hogy miről szólt a könyv, és azt hiszem, hogy egyszer aztán lebuktam, mert elmondtam, hogy hogyan folytatódott a történet, stb. Aztán kiderült, hogy egy osztálytársam ugyanezt a könyvet olvasta, és a szomszéd osztályban C-sek voltunk, és a B-ben valaki ugyanezt a könyvet olvasta, és mondta tanítani, de hát ez nem így folytatódott, de mondtam, hogy így, aztán lebuktam, kiderült, hogy Józsi átszerkesztette az egész könyvet. Én arra emlékszem, hogy mi sem fociztunk, de voltak különböző játékok. Délutánonként a falu összes gyerekkel kint volt a mezőn, és aztán emlékszem, egy ilyen két gyerek beállt ilyen kötélbe, és úgy köllött különböző feladatokat, ugrálni kellett.
1: Ja, igen.
2: Nem tudom, nálatok volt-e ilyen. Arra már nem emlékszem, hogy milyen, hogy tehát ilyen páros lábbal.
0: Nem az ugrálás.
1: Én arra, hát ilyen gumira emlékszem, hogy ilyen hosszú gumi volt, igen, a lábunkkal volt, igen, tartottuk, igen, és akkor
2: így három helyre először a bokához kellett tenni, aztán följebb, és aztán így...
1: Ilyen, nagy sláger volt egy ideig az iskolában, mindenki gumival ugrált.
2: De egyébként ezt megtanultuk, tehát én arra emlékszem, hogy ebben nagyon-nagyon ügyes voltam, tehát minden feladatot el tudtam végezni, meg amit még most is csinálnak a gyerekek, mert gyakran látom, látom a betonra felfestve ezeket a 1-2-3, aztán 4-5. Igen, a ugróiskola. Ezt is csináltuk, meg különböző játékokat játszottunk, amikhez nem kellettek semmilyen ilyen szerek, amiket te is említettél, hogy semmilyen gyerekház, vagy hogy mi ez, babaház, vagy mit tudom, amiknek nevezik ezeket. Nem volt semmi, tehát kitaláltunk különböző játékokat, amikhez csak a fantázia kellett.
0: És ha már ugróiskola, te még emlékszel a szabályra, hogy volt valami, követ kell dobálni?
1: Követ kellett dobni, igen, és amelyik számra. Emlékszem, mert van két kislányom, úgyhogy szoktunk ugróiskolázni.
0: Mai napig is.
2: De ezt a mai napig, tehát én gyakran, amikor megyek haza, látom, hogy a járdára fel van festve. Arra emlékszem, hogy miénk sokkal nagyobb volt, de lehet, hogy ez sem igaz, tehát a idő megnagyította ezt a területet, de ezt is csináltuk, aztán ugye különböző mozdulatokkal kellett ezt végigjárni, ezt az egészet.
0: De te mondtad, hogy te tollasoztál is.
2: Igen. Ezt játszottuk mi elég gyakran.
0: És tollasnak hívtátok, vagy beginek?
2: Beginek. Akkor... Nálunk ez begi volt.
0: Hát, hogy ez a szlovákból. Gondolom Bodrog közben is. Nem?
1: Badmintonnak hívtuk, de nem nagyon emlékszek. Lehet, hogy volt, de hogy úgy annyira nem szoktunk ilyeket, hogy labda, vagy valami, inkább így csak
2: ezt
1: egy
2: játszottuk, és arra emlékszem, hogy ez is nagyon-nagyon drága volt. A Dunaszerdahelyen ott a templom téren volt egy ilyen sportüzlet, és ugye össze kellett gyűjteni a pénzt, mert a badminton, ez 100 korona volt a kettő, meg hozzá a három, az a labda. Tollas labda 100 koronába került, és hát
1: gyűjtöttük. Ma ezt 3 gombócfagyi ára hozzáteszem.
0: Igen. Tényleg a fagyi, az is ritkaság szemben, mert tudja.
2: Hát, Somorjáról járt a Josko, a fagyi is, tehát, bejelentette a mikrofon, hogy keddenként és péntekenként szokott jönni, csak mi olyan rossz helyen laktunk, hogy mi voltunk az utolsók, és gyakran elfogyott, és akkor már hozzánk nem ért el, és akkor vártuk, hogy mikor szólal meg, mikor indul el a zene, és jelentik be, hogy a helyi nemzeti bizottság előtt a fagyit árulnak, és 2 korona volt egy gombóc fagyi. Nagyon-nagyon finom volt, arra emlékszem, hogy nagyon finom volt, és egész nyáron, tehát aztán volt, amikor 2-3 hét is eltelt, hogy nem jött a Josko, és hát akkor nem volt fagyi. A következő hely, ahol fagyit árultak, az a Dunaszerdei Héttörpe cukrászda volt, és hát Dunaszerdahelyre azért mi ritkán jutottunk el, hogyha nem jártunk iskolába. Ugyanúgy, ahogy Ivett mondta, hogy egész nyáron otthon voltunk.
0: Hát azért Szentesről gyalog is el lehet menni Helmeccel fagyizni.
1: Hát nem mentünk el gyalog. Igen, Helmeccen volt csak fagyizó. Emlékszem, hogy ott a városközpontban volt egy, most már nem is tudom, milyen épület, ahol ilyen étterem működött, és ott volt ez a csavart fagyi. Nagyon ritkán jutottunk el oda, tényleg nem.
0: Csavart fagy, ez
1: külön. Mai napig imádom a csavart fagyit. Nagyon ritkán jutottunk el oda. Szerintem vízízű volt, de azért annyira finom volt, és aztán jöttek ugye ezek a jégkrémek, és akkor aztán azt szerettük, igen, és akkor mindig, ha elmentünk bevásárolni, akkor mindig vehettünk magunknak valamit, de nem volt jellemző.
2: A jégkrém a helyi ednotába, pontosabban a szomszéd faluban lévő üzletbe, azt hiszem, hogy csütörtök délutánonként érkezett, és ez ilyen pult alól árulták.
1: Nem volt akármikor, igen.
2: És nem is juthatott bárki hozzá. Tehát
0: tudjátok, mi volt legalábbis az én időm, pretlaknak hívták egy ilyen fagyasztott valami jégkrém potlék, kaparni kell, gyümölcs.
2: Epres volt, igen. És barackos. Hú, én azokat igen, nagyon szerettem.
1: Én az orosz fagyira emlékszem, azt szerettem.
2: Az is volt.
1: Vaníliásat.
0: Hát az utolsó kérdésem az lesz, és maradjon Ivetnél a szó, hogy van-e bármi, amit irigyelsz a mai gyerekektől?
1: Biztos, hogy vannak pozitívumok is, és ugye azt majd meglátjuk, amikor felnőnek, hogy mi az, ami előnyükre válik. Több a lehetőségük. Irigylem például azt, a nagyobbik lányom alapiskolás, hogy mennyi lehetőség van már most az iskolába, pedig ugye falusi iskolába járnak, de a nyáras iskola az nagyon jó szinten van, ezt mindenképpen hozzá kell tennem. Mennyi sok szakkör van, és a mi időnkben ugye nem is emlékszek arra, hogy alapiskolába, mondjuk alsó tagozaton bármilyen szakkör is lett volna, semmire nem lehetett járni, és most pedig annyi minden színjátszó szakkör, néptánc, rajz, bármi, tényleg sportolás.
0: Visszafiatalodnál mennél?
1: Igen, hogy úgy bátrabbak, több lehetőségük van. Én azért éreztem, főleg amikor eljöttem egyetemre, Pozsonyba, hogy az, ami hiányzott nekem, az a bátorság és az önbizalom, és ez szerintem mai napig megvan, hogy nincs meg az az önbizalmunk, mert egy picike faluból jöttünk, és azt hittük, hogy Pozsony a világ közepe, ugye ma már mosolygok ezen, mert hát Pozsony nem is egy nagy város, tehát csukott szemmel is az ember eltalál, ahova akar, mert tényleg nem egy nagy város, de akkor olyan nagynak tűnt, és meg voltam illetődve, és akik mondjuk mondjuk Pozsonyból jöttek osztálytársak, ők meg annyira magabiztosan jöttek, mentek, és ezt úgy sokszor szoktuk a nővéremmel is mondani, hogy ez volt talán a hátránya, hogy így ez a magabiztosság, ez a bátorság. Csak ha valaki mondjuk egy színjátszó csoportban játszik, és megszokja a színpadot, már az ad egy ilyen önbizalmat, úgyhogy sokkal több lehetőségük van, úgyhogy azt mindenképpen iridlem. Tényleg ez az utazás is, hogy több helyre eljönnek, bár úgy van, ahogy Józsi is mondja, hogy minél több helyre eljutnak, annál jobban összemosódnak ezek az emlékek, és azt se tudják már, hogy hol voltak strandon, meg állatkertben, mert már annyi helyen voltak, de majd az évek múlva derül ki, hogy ez a mai generáció, hogy mi lesz belőlük, szerintem.
0: Miközben te Sóstóra mai napig emlékszel, gondolom a medencéket le tudod írni még a repedésekkel.
1: És képzeld el, Szabolcs, hogy egy évvel ezelőtt voltunk hosszú évek után a gyerekeimmel először a Sóstón, mert ugye én gyerekkoromban jártam, azóta átépült, szóval minden, és mondtam, hogy van egy medence, akkoriban mi csak egy medencében voltunk, ott voltunk egész nap, és mentünk a férjemmel és a gyerekekkel, és mondtam, megláttam ezt a bizonyos medencét, és felismertem, és annyira meghatódtam, és mondtam a gyerekeknek, hogy ez az a medence, ahová mi gyerekkorunkban jártunk fürödni, és ugyanúgy nézett ki, fel volt újítva, de fölismertem, és annyira olyan megható volt, hogy oda mennyit jártunk annak idején.
0: Jóska, te mit irigyelsz a mai gyerekektől? Vagy?
2: Én is azt irigylem a mai gyerekektől, hogy sokkal több lehetőségük van, mint nekünk. Bár lehet, hogy ez hátrány is, tehát nehezebben tudnak választani, és nem tudják úgy értékelni a dolgokat, ahogy mi. Tehát való igaz, hogy nincs lehetetlen a mai gyerekek előtt, és a mai gyerekek sokkal fejlettebbek, mint ahogy mi voltunk. Hát elég, ahogy megnézem a 4 éves unokahúgomat, és úgy ért a mobiltelefon,

0: Lakodalomban voltunk, hát ő volt ott ő volt a világ közepe, tehát annyira természetesen táncolt, amikor tombolán nyert, akkor kiment, nevetett, beszélt. Én valószínűleg, hogyha 4 évesen nyertem volna valamint a tombolán, akkor nem mertem volna kimenni a közönség elé és átvenni a díjat, mert szégyeltem volna magam, és nem mertem volna megszólalni. Nekik ez nem jelent problémát már.
1: Az előző percekben a Nemzetközi Gyermeknap apropóján két kollégámat kérdeztem, akik voltak kedvesek és elmondták.
0: Akik voltak gyerekek.
1: Akik voltak gyerekek és voltak kedvesek, elmondták nekem a gyermekkori élményeiket. Köszönöm, hogy itt volt Bábel Ivett és Puha József.
2: Mi köszönjük.
0: Köszönöm szépen.
3: Pátria Rádió. Érsekújvár. FM 98,7.
1: Kedves hallgatóink, most a Szűke Pátrián című rovatunk következik, amelyben ismert szlovákiai magyarok mondják el, hogy a településen, ahol felnőttek, melyik középülethez, műemlékhez vagy természeti látnivalóhoz fűzik őket a legkellemesebb gyermekkori emlékek.

0: szálló tengerecki.
1: Korpás Éva népdalénekes.
0: Szélszál, szalmaszál, merre jár a pár. Tengerszélén hegyek.
2: Komáromban születtem, de a fölmenőim azok nem ide valósiak, a Vág Garam közéből származom, a szüleim mindkét szülem Újlotról származik, de a jó Isten az ide vezérelte őket, és nagyon-nagyon hálás vagyok azért, hogy Komáromba vezetett az útjuk munka miatt, és tulajdonképpen mi mind a hárman már a bátyáimmal itt nőttünk föl. Úgyhogy itt alakítottuk ki az életünket, ami egy csodálatos ívet futott le, és hát egy ilyen történelmi környezetben azt hiszem, hogy nagyon szerencsésnek tartom magam, hogy itt Komáromban élhetek, és én annyira lokálpatrióta vagyok, ezt bevallom őszintén, hogy én itt is szeretném, hogy itt legyek elhelyezve, itt legyen a végső nyughelyem is, úgyhogy ez egy ilyen történet, ez a lokálpatriotizmusom.
1: De hát így visszatérve a gyermekkorára, hogyha említene pár olyan helyet, vagy természeti látványosságot, amely valamiért nagyon közel állt önhöz a gyermekkorában.
2: Mivel hogy Komárom történelmileg is egy nagyon gazdag város, nem csak kulturálisan, hanem történelmileg is, számos olyan helye van, ami a gyerekkoromat meghatározza, de talán leginkább a gyerekkorom emlékeiben a lakhelyem körüli természeti csoda az, ami leginkább a gyerekkoromat visszaidézi. Méghozzá egy nagyon szerencsés helyen nőhettem föl, ugyanis a szüleim építkeztek, és egy teljesen új lakótelepen építkeztek, a Singelőben. Egy olyan utca nevet kaptunk, hogy Bástya utca, és ez ugye vonza magával azt, hogy vajon melyik területen is lehet. Tehát én az 5-ös és a 6-os Bástya tövében nőttem föl. Ez hát a történelemhez tartozik, ugye, hogy a vár körül egy védősáncot építettek, és ennek a része az 5. és a 6. Bástya is. Itt játszottam, annak idején még a szüleimnek ugye nem kellett attól tartaniuk, hogy a rengeteg autó miatt esetleg baleset történne, mert akkor még nem nagyon voltak autók, és szabadon játszhattunk a bástya rendszerben. Tehát én ott élveztem a gyerekkorom minden pillanatát, és itt, ezen a területen tanultam meg az első lépéseket a sízésben, mert nagyon jó volt a sánc rendszerről ugye lesielni, akár ott szánkoztunk. A természet csodáit ott éltük át a barátaimmal. Nyáron, télen ugyanis nagyon érdekes, hogy a bástya rendszer után található a Vágfolyó, és annak egy holtága a Holtvág, ami szintén egy nagyon kedves helyszínem, mert hogy itt tanultam meg korcsolyázni, itt fölöttünk szinte naponta a nyári időszakban. Ez egy csodálatos most is, ha bármikor megyek, a szüleim háza ott van, édesapám ott él, úgyhogy továbbra is ott érzem magam otthon, és továbbra is ezeket a területeket nagyon szívesen látom.

0: hallgatom, és a nyugalom szigetének nevezem.
1: És hogyha volna valamilyen jellemző gyermekkori történet erről, tudom, hogy amely, lehet, hogy ami ilyen veszélyes volt, vagy érdekes, vagy vicces, akkor azt megköszönném.
0: Én nagyon eleven kislány voltam, és ez azért megmutatkozott, hogy jó párszor kötöttünk ki az első segélyen a sebészeten. Történt egyszer egy ilyen esemény, hogy a barátaimmal kimentünk, és pont ez a sáncra egyszerre fölmásztunk állandóan, és az egyik kapu, a sáncrendszernek az egyik kapujában rengeteg csóvány volt, és én merészen fölmásztam, és ugye nem néztem körül, és beleestem ebbe az óriási csóvány tömegbe, és akkor bizony rövid nadrágban és kis trikóban nyári időszakban nagyon megszenvedtem, úgyhogy futottam hazáig, és tudom, hogy aztán este a kórházban kötöttem ki, mert hogy annyira nem bírtam elviselni a csóványnak a csípését, úgyhogy ez egy ilyen kis történet, ami nagyon megmaradt bennem, és körülbelül ilyen 5-6 éves lehettem, amikor ez történt.
1: Ez az én szegénységi bizonyítványom, de hogy a csóvány az a csalán?
0: Igen, pontosan. És mivel ezen a területen ugye mindenféle növény megtalálható volt, meg hát azért nem tartották ezt úgy rendben, tehát a természet, amit kinőtt magából, az úgy ott volt, és ez is.
1: És akkor gondolom ez az erődrendszer az, ami, hogyha a gyermekkorára gondol, akkor ez mindenképpen ez az, ami a legélénkebben él az emlékezetében, és ezen belül van egy olyan hely még esetleg, ami különösen fontos, vagy ez így egyben, ahogy van, hogy nem lehet kiemelni ezen belül egy ilyen pontot?
0: Nekem ez a 6-os bástya az, ami sok mindenben jelentős. Maga a terület a 6-os bástyának az alakzata. Ha visszaemlékezek, akkor még koncertek is voltak, egy időben kialakították ennek a 6-os bástyának a belső terét koncerthelyszínnek is. Étterem is van ott, ott van a lapidárium, ennek részeként van egy kinti helyszín. Szóval ezek már mostani dolgok, inkább a mostani időszakban lehet élvezni. Gyerekkoromban meg megpróbáltuk felfedezni az összes kis zegzugát ennek a területnek. Nekem ezért marad meg bennem. Tényleg ott nőttem föl, és a mindennapok része volt ez a terület. Hát ha már arról beszélgetek itt, hogy a 6-os bástya környékén, és a 6-os bástya volt az én bástyám is gyerekkoromban, akkor talán egy kicsit érdemes a kedves hallgatóságot is beavatni a történetében ennek a bástyának és az egész védőrendszernek. A 6-os bástya 1868-ban épült fel, még a porosz-osztrák háború miatt, de ez ugye a 6-os bástya, tehát ebből adódik ugye, hogy volt az első 5 bástya is mellette, és ennek pedig nagyon érdekes a története, mert hogy 1809-ben a napóleoni háborúk miatt kezdték kiépíteni a védő vonalat, méghozzá József Nádornak az irányításával, és ezért is kapta aztán a Nádor vonal megnevezést, de ez a védővonal akkoriban még földből készült. És azt is tudni kell, hogy ugye a vártól körülbelül 2-2,5 kilométer távolságban védte a város gyakorlatilag és a várat is. 1833-ban pedig úgy döntöttek, hogy ezért kicsit jobban megerősítik ezt a védőrendszert, és elkezdték mészkőből és téglából kiépíteni, és a tervekben a földből épített várdák helyett már ugye a mészkőből épített bástyák kerültek előtérbe, úgyhogy ezek ilyen ötszög alakú bástyák voltak. Ezt meg is építették az 5. bástyáig, de aztán jött a magyar forradalom és szabadságharc, és a magyar kormány akkor szerette volna befejezni ezt az 5-ös bástya építését, de pénzhiányából kifolyólag sajnos ez nem valósulhatott meg. Amikor pedig leverték az osztrákok a magyar szabadságharcot, akkor az ő kezükre került ismét ez a terület, és ők próbálták ezeket a romokat eltakarítani, újjáépíteni, úgyhogy ők fejezték be az 5-ös bástyát is. majd 1866-os porosz-osztrák háború újra összökérte az osztrákokat, hogy ezt a védvonalat még jobban megerősítsék, és 1868-ban épült meg a hatos bástya, ami kicsit más alakú is volt, mint az előző öt bástya, és valójában ez volt a nádorvonal és a vágvonal összekötő bástyája. És innentől kezdve a bástyákat továbbíték a vágvonalon is, de ez már nem volt annyira erős, de itt még további várdákkal kötötték össze egészen a várat körülvette ez az egész védőrendszer. És ami még nagyon érdekes, hogy az egyes bástyák között hosszú vastag falú folyosókat építettek, és itt lőréseket készítettek a tüzérségnek. És még egy érdekesség, hogy az összes bástyának a teteje, illetve a folyosóknak a teteje földdel volt ellátva, és ha fölmegyek a sáncra, akkor nagyon szép természeti látványosság, mert hogy ott a növényzet látható, alul pedig ugye a folyosók találhatóak ezekkel a lőrésekkel és a bástya, úgyhogy nagyon szép természeti csoda van a bástyákon, bástyarendszerben is, és a bástyarendszeren túl is, ahol a vágfolyó ott folyik, vagy a Holtvág.
1: Hogyha valaki nem járt Komáromban, vagy már régen járt Komáromban, és most felkeltettük az érdeklődését, hogy akkor miért érdemes oda elmenni, mit mondan nekik, hogy miért látogassák meg ezt a várost?
0: Komáromban rengeteg látnivaló van, és ugye ez az egész erődrendszer a várhoz kapcsolódik, és egy nagyon érdekes alakzattal vonták körbe végül is a várat, így védték, és ezek a bástyák, amik megmaradtak, amik a nádorvonal és a vágvonal mentén találhatóak, nagyon nagy érdekességgel szolgálnak, úgyhogy van, ahol étterem van, megpróbálják a belsejét kihasználni, de maga, mint a területet is érdemes megnézni, és ha fölmegy az ember a sáncra, akkor tulajdonképpen rálát a vágra, a Holtvágra, és ez egy gyönyörű természeti csoda. És egyébként meg a várost pedig az összes történelmi épülete miatt érdemes fölkeresni, hatalmas történelmi hagyományai vannak, kulturális emlékei, kulturális programok most is. Él a város, nagyon szépen kivirágzott, úgy érzem ez a város, úgyhogy annak ellenére, hogy egy kisvárosról van szó, de én azt gondolom, hogy ha valamit érdemes megnézni, akkor

Az előző percekben a Szűke Pátrián című rovatunk hangzott el, amelyben ismert szlovákiai magyarok mondják el, hogy melyik középülethez, műemlékhez vagy természeti látnivalóhoz fűzik a legkellemesebb gyermekkori emlékek. Az egyes részek visszahallgathatóak a patria24.stvr.sk oldalon. Szagos a

0: 10 óra van. Nappali. Köteles Szabolcsal.
1: Szép délelőttöt és jó rádiózást kívánok! Köszöntöm azokat is, akik most csatlakoztak hozzánk. A következő órában Hégli Dusantól megtudhatjuk, mi újság az ifjú szívek házatáján. Majd színes híreink következnek. Most azonban itt vannak a hírek, Mezőszállási Márkot hallják.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Nem kezdődött el Tomás Taraba leváltásának parlamenti vitája. Magyar Péter alkotmánymódosítással válthatná le az államfőt. A hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul. Jönnek a részletek. Második nekifutásra sem sikerült megnyitni a parlament rendkívüli ülését, amelyen Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter leváltásáról tárgyaltak volna. A hétfői ülésen mindössze 62 képviselő jelentkezett be, így a törvényhozás nem volt határozatképes. Az ellenzéki progresszív Szlovákia többek között a nemzeti parkok övezeti besorolásával kapcsolatos problémák, az aszályhelyzet kezelése és a medvetámadások miatt kezdeményezte a miniszter menesztését. Az ellenzék szerint a tárca hibái miatt akár 500 milliárd eurónyi helyreállítási forrás is veszélybe kerülhet. A parlament kedden tesz újabb kísérletet az ülés megnyitására. Magyar Péter ma reggel a Sándor palotában tárgyalt Súlyog Tamás köztársasági elnökkel, miután lejárt az állam föllemondására szabott határidő. A találkozó után Magyar közölte, amennyiben Súlyog továbbra sem távozik önként, a kormányzó többség megkezdi a szükséges lépéseket a leváltásra. Elmondása szerint nem a jelenlegi alaptörvényben szereplő megfosztási eljárást választanák, hanem alkotmánymódosítást készítenének elő. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy nem személyre szabott jogalkotásról van szó, hanem a jogállami intézmények helyreállításáról. Magyar szerint a folyamat várhatóan egy hónapon belül lezárulhat. Súlyog Tamás korábban jelezte, hogy nem kíván lemondani és kitölti mandátumát. Izrael újabb katonai műveletet indított Libanonban, miután a hadsereg elfoglalta a stratégiai jelentőségű Bőfor erődöt az ország déli részén. Benjamin Netanyahu miniszterelnök ezt a hadjárat egyik legfontosabb fordulatának nevezte. A kormány ma arra utasította a hadsereget, hogy csapásokat mérjen Beirut déli elővárosaira is, amelyek a Hezbollah egyik legfontosabb bázisának számítanak. Joseph Aoun libanoni elnök súlyos agressziónak nevezte az izraeli lépéseket. Az ügyben ma rendkívüli ülés tart az ENSZ biztonsági tanács, amiközben több európai vezető, köztük Emmanuel Macron francia elnök is elítélte a konfliktus eszkalációját. Több mint 2%-kal emelkedett hétfő reggel a kőolaj világpiaci ára, miután ismét nőtt a feszültség az Egyesült Államok és Irán között. A felek a hétvégén kölcsönösen egymást vádolták a korábban megkötött tűzszünet megsértésével. Az amerikai hadsereg közlése szerint önvédelmi csapásokat hajtott végre iráni radar és drón irányító állások ellen, míg Teherán arról számolt be, hogy amerikai célpontokhoz kapcsolódó bázist támadott meg. A befektetők attól tartanak, hogy a konfliktus veszélyeztetheti a térség olajszállítását, ezért a Brent típusú kőolajára hordonként ismét 93 dollár fölé emelkedett. Májusban több mint 50%-kal emelkedett Dél-Korea exportja az előző év azonos időszakához képest. Az ázsiai ország kivitele elérte a 87,8 milliárd dollárt, ami több mint 4 évtizede a legnagyobb éves növekedési ütemnek számít. A kiugró eredmény mögött elsősorban a mesterséges intelligencia fejlesztéséhez szükséges csipek iránti kereslet áll. A memória csipek árának emelkedése jelentősen javította a Samsung és a Hynix eredményeit is. A kedvező adatok hatására a dél-koreai jegybank már emelte az idei gazdasági növekedésre vonatkozó előrejelzését, miközben a szöuli tőzsde vezető indexe az év eleje óta megduplázta értékét. Most pedig rövid sporthírek következnek Zsigárdi Lászlótól.
3: Finnország hosszabbítás után 1-0-ra legyőzte a házigazda Svájcot a 89. jégkorong világbajnokság döntőjében. A harmadik helyért Norvégia-Kanada óriási meglepetésre 3-2, szintén hosszabbítás után. Emma Zapletalová a világ idei legjobb idejével új országos csúccsal nyerte a 400 méteres gátfutást a marokkói Rabatban rendezett atlétikai gyémántliga viadalon.
0: Időjárás.
2: többnyire erősen felhős vagy borult az ég. Az ország számos pontján alakulhatnak ki záporok, eső, elszórtan zivatarok is előfordulhatnak. A hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad továbbra is.
4: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Kassán az Eperjesi úton a belváros irányába Téhány város rész felől érkező lehajtónál egy kamion és egy személyi gépkocsi ütközött össze. A baleset miatt az érintett szakaszon 10 perces késésre kell számítani. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
4: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Köszöntöm a stúdióban Hegli Dusant, az Ifjú Szívek Táncszínház művészeti igazgatóját. Szervusz, örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
1: Szervusz, jó reggelt kívánok a hallgatóknak.
0: Azt szeretném, hogy először beszéljünk így az Ifjú Szívek táncosairól. Szerintem olyan keveset tudunk róluk, hogy ők hogyan néz ki egy ilyen átlagos, szívekes táncos élete, ők hány évesek, hogyan kerülnek a szívekbe, meddig maradnak ott, erről, hogyha mondanál pár szót.
1: Igen, hát beszéljünk úgy általában véve az Ifjú Szívek Táncszínház előadóiról, nagyrészt, amikor a nézők látja őket, természetesen a táncosok vannak a legtöbben, de vannak színművészek, zenészek is. Ugye egy hivatásos táncszínház 26. évet tapossuk ez ügybe, több megújuláson, átalakuláson mentünk át, és most a legutóbbi két évben lezajlott megszorítások kapcsán ez a létszám sajnos kevesebb lehetőséget ad alkalmazottak számában, de a mindennapok úgy néznek ki, hogy heti 5 napban legtöbbször közös próbákkal, külön próbákkal dolgozunk, reggel 9-től általában egy tréning kezdődik, utána 10-től 2-ig vannak a közös műsorpróbák, előadáspróbák, az alkotói folyamatok, és délután még vannak egyéni próbák, vagy egyéni fölkészülések, attól függ, hogy éppen hova, vagy mire készülünk.
0: És így hogyan néz ki egy, hát maradjunk a táncosoknál, egy ilyen életciklusok, hogy ők egyetemisták közben, vagy ilyen egyetemista korúak, és aztán lehet, hogy csúnya szó, de mikor öregszik ki egy táncos?
1: Hát ha jó, akkor semmikor, de a tapasztalat azt mutatja, eleve mindannyian a népzene, néptánc tájáról jövünk általában véve, én is, és a legfiatalabb kollégáim is. 18, 19, 20, 21 éves korba érkezik hozzánk valaki. Mostanában általában már valamilyen szakvégzettséggel, tehát vagy a középiskolán már ezt tanulta, akár Magyarországon, akár nálunk. És az, hogy ő mellette, hogy nálunk állásban levelező tagozaton végeze egyetemet, egyébként általában igen. Nappali tagozatra a járás nem teszi lehetővé ez a munka. Nagyon sokan a Táncművészeti Egyetemet, de volt, aki bölcsészkaron végzett közbe. Nagyon régen még olyan is volt, aki orvosi egyetemet képes volt mellette vinni, de egyre nehezebb ezt a kettőt összehangolni, de viszont az egyetemi világ is nyílt ki annyira, hogy különböző formái vannak most már a felsőoktatásnak, hogy ilyesmit lehessen csinálni. Nagyon sokan foglalkoznak a néptánccal, vagy amatőr együttesbe tanítanak, vezetnek akár más foglalkozásokat, a zenészek oktatnak, vagy más formációkban is játszanak, a színészek dettó különböző platformokon jelennek meg, úgyhogy az Ifjú Szívek Táncszínház mostanra egy produkciós iroda is, ahol különböző tevékenységek összetalálkoznak, létrehoznak valamit, utána azt futtatják, tovább játsszák, és mellette mindenki más. Én nekem is érdekem, hogy tudjon még mással foglalkozni.
0: Hát már említett, hogy vannak ilyen szakirányú középiskolai képzéseitek, ez mennyire elterjedt itt nálunk? És tudom, hogy neked is van az egyik eszközöd, talán?
1: Igen, Magyarországon ez nagyon elterjedt. Nálunk a tudomásom szerint az volt, amit mi csináltunk. Ez a Duna utcai gimnáziummal volt egy együttműködés a 2000-es évek második felétől egészen 2010, nem is tudom meddig. Ennek az volt a lényege, hogyha valaki Pozsonyba eljön, akkor ugye az, hogy matematika, fizika szakos osztály, meg történelem szakos, ezek olyan bevett dolgok, abban az időben indult egy etnográfiai szakos osztály, ami azt jelentette, hogy az érettségre föl készülés mellett egy heti három óra csomagból álló, plusz gyakorlatból álló csomagot kaptak a gyerekek, és ezt mi biztosítottuk az Ifjú Szívek Táncszínházba. Nagyon sokan közülük itt kötöttek ki aztán érettség után nálunk hivatásos táncosként, de úgy volt összerakva ez a tanmenet, hogy amennyiben valaki meggondolta magát, és mégis szívsebész szeretett volna lenni ezek után, még mindig elmehetett, mert ugyanazt az érettségit tette le. És akkor emellett volt a Magyar Táncművészeti Egyetemnek a kihelyezett képzése, ami szintén azóta most láttam, járok Kolozsvárra a Szapiencia Egyetemre előadni, és tudom, hogy ott van egy kihelyezett képzés, de az első és az egyetlen, ez nálunk volt így. Ide akkor Magyarországról is jöttek diákok, Kelet-Szlovákiából, Kassától, tehát itt végezték el, nem Budapesten, úgyhogy mi ilyesmibe mindig is részt vettünk. Sajnos nem mindig minden időszakba jut mindenre megfelelő energia és anyagi keret.
0: hadd kapaszkodjak bele abba a kijelentésedbe, hogy egy jó táncos élete végéig jó táncos, hogy Hégli Dusán mikor táncolt utoljára egy táncházban, mondjuk egy mezőségét?
1: Nem olyan régen, tehát ez előfordul, nem gyakran előfordul, és most a következő előadásban színpadon is leszek. Tehát azon, amin most dolgozunk, az valamikor ősz folyamán kerül bemutatásra, úgyhogy ott majd a színpadon is lehet engem látni.
0: És ez már így kell egy kis edzés neked, vagy ez hogy van? Vagy te benne vagy még mindig?
1: Hát azért én mozgok, tehát nem egy székbe ülök, de
0: most... Hát a rendezők székbe szoktak ülni.
1: Igen, de a koreográfusok nem. Tehát, hogy valamennyit kell mozognom, és nyilván egyre kevesebb idő jut ilyesmire, meg kellene azon kívül is, hogy az ember tánccal foglalkozik-e. Hát kell ezzel foglalkozni, mint egy átlagos korombéli embernek. Kicsit más, kicsit tovább fájnak a dolgok egy mozdulat után, igen.
0: Gondolom a térdek azok el tudnak kopni egy táncosnál.
1: Igen, de ezt most pont kivizsgáltattam, és azzal semmi baj nincs. Minden mással igen, de azzal nem.
0: Hogyan néz ki az ifjú szívek ilyen finanszírozása? Hát gondolom itt most el tudsz indítani egy ilyen siránkozási tirádát, de hogy így nagyon röviden, hogy szerintem így alapvetően azt úgy tudják a rádióhallgatók, hogy a kulturális minisztérium finanszírozza az ifjú szíveket, de gondolom több lábon álltok, hogyan próbáltok megélni ezekben a nehezebb időkben?
1: Hát nem fog siránkozni, mert nem is nagyon szoktam, meg nem is nagyon van értelme. Az én tapasztalatom az elmúlt, én 1988-tól vagyok az ifjú szívekbe, és 25 éve vagyok a vezetője, tehát nincsenek illúzióm az ügybe. Egyszerűen a siránkozás, vannak helyek, ahol segít, és vannak, ahol nem. Az én tapasztalatom az, hogy a mi ügyünkben ez nem segít, tehát egyszerűen nem talál táptalajra, viszont mindig magunk szoktuk ezt megoldani. Ez működik, nem könnyű, most is valahogy meg fogjuk oldani. Én nagyon bízom, épp a holnapi nap folyamán van egy olyan találkozó a fönntartó szervel, ugye mi a szlovák kultúrás minisztériumhoz tartozunk állami költségvetési intézményként, hogy a mértékét lehessen érteni ennek, a mi költségvetésünk ott mozog valahol, 2010-ben volt, és a létszáma, az előadóknak, a művészeknek a létszáma limitáltan kevesebb, mint 2006-ban volt. Tehát ilyen, és mi így működünk. De ehhez mindjárt hozzátenném azt is, hogy ez 2 év alatt zajlott le, és mivel az elmúlt 8-10 hónapban jártunk a Magyar Zeneházába, jártunk Varsóba, Avignonba, Prágába, két havonta látni minket magyarul játszani a Szlovák Nemzeti Színház stúdiószínpadán, ami Trianon óta nem fordult elő, ezt ki úgy mondanám. Szóval a sikerekben nincs hiány mindannak a anyagi megszorításnak az ellenére, ami történt. Ebből ilyenkor inkább azt kell kikövetkeztetni, hogy amennyiben ez az anyagi megszorítás nincs, akkor vajon mi mindent lehetne még csinálni? Tehát ez motivál engem is, a kollégáimat is. Bízok abban, hogy ennek van valami meritokráciai ereje, hogy valaki még ezzel foglalkozik. Naív nem vagyok, de azért bíznom ebbe kell, és azt gondolom, hogyha van valamiféle olyan megtartó vagy visszatartó erő ezügybe, hogy ne lehessen tovább gyepálni minket, vagy ilyen bogzsánként használ minket, mert vagyunk a legközelebb, minket lehet a legkönnyebben, és nagyon gyakran a szlovákiai magyar politikumra, a segítségre nem lehetett számítani, ez a tapasztalat, remélem, hogy ezügybe is történik egy változás. Így megpróbáljuk a saját módján ezt oldani, és az egyik legjobb módszer az, hogy az ember profi, első osztályú, nemzetközi visszhangra számítható projekteket hoz létre.
0: Egy helyen azt nyilatkoztad, vagy így nehezményezted, hogy szinte visszhang nélkül maradt az, hogy így lecsökkentették 4 párral a létszámotokat?
1: 8 emberrel, igen.
0: És hogy ez szinte így elsikkadt a szlovákiai magyar?
1: Igen, mert nem nyafogtam valószínűleg, vagy nem nyafogtunk sokat, hanem egyszerűen bemutattuk. Ez fél évvel azelőtt volt, hogy a Pupek bemutatója megtörtént volna, mindenki azt látta, hogy leszerződött előadások vannak, végigjártuk a Magyar Állami Népgyűjtéssel, Galántától, nem tudom, Rozsnyóig az ősz folyamán a Dél-Szlovákiát, egy rakás gyerekelőadás, különböző Avignon, meg nem, ahogy említettük, több előadás, és akkor emellett úgy elsikkadt, hogy valaki megkérdezi előadás után, most Komáromban is volt olyan, hogy ti csak ennyien vattok? Hát a 13 ember szerintem nem olyan kevés, de aki néptánchoz szemmel néz, és ahhoz van szokva, hogy a szoknyák verik a színpad szélét, és ez a lényeg, annak értem, hogy ez kevés. Minden, tehát tőlünk Pozsonytól nyugatra ez egy irdatlan nagy létszámú csapatnak számít, Pozsonytól keletre pedig kis létszámúnak számít.
0: Mert még erre vagyunk szocializálódva, hogy ilyen nagy együttesek egyszerre mozognak a színpadon, egyszerre csapásolnak, és még úgy optikailag ezt várjuk el, mint nézők?
1: Én azt mondanám, hogy nem még, hanem újra.
0: Újra?
1: Igen. Tehát ebben van egy 15 éves visszafele tekingetés a kultúr politikának köszönhetően, erről többször beszéltem, meg akár beszélhetünk most is róla. Ez egy, ebben, hogyha valaki megnézi a Pupek című előadást, 15 percben dolgozzuk föl ezt a performatív áldozatiság, a szláv lélek körüli irodalom, a Kundera szavain keresztül, és ezt hozzuk példánként. Ez néha megmosolyogtató, néha elkeserítő, néha kiábrándító, de hát ezek is vagyunk, igen.
0: Hát évelején, vagy az év első hónapjaiban voltál már itt a stúdiónkban, akkor Jakubec Lászlóval beszélgettél, többek között a Pupekről is, az visszahallgatható, de ha már említetted, Komáromban voltatok szombaton, milyen volt, hát gondolom nektek már minden előadás, hát szóval egy volt a sok közül, de azért Komárom, az gondolom, ott mindig jó fellépni.
1: Igen, nem így nézem a dolgot, hogy egy a sok közül, ez volt a 28. Pupek előadás. Azért jó ez, mert mi nagyon gyakran ugye Prágában bizonyos részeket csehül játszunk, magyar fölirattal, közben azért a 80%-a mindig magyarul megy. Most legközelebb 14-én, mikor láthatnak minket Pozsonyba, ott szinte az egész darab magyarul megy, és szlovákul föliratozzuk. Komáromban az volt a dilemmánk, hogy csináljuk meg azt a verziót, amit Budapesten csináltunk március végén a Magyar Zeneházában, vagy csináljuk meg azt a verziót, amelyiket Pozsonyba szoktuk. És akkor az volt a döntés, hogy csináljuk meg azt, amit Pozsonyba szoktuk, ergo nagy része magyarul ment, de voltak szlovák föliratok, mert itt egy picit ez a darab játszik a nyelvvel is, hiszen a közép-európaiság mellett elkerülhet, nem mehetünk el amellett, hogy itt nem mindenki egy nyelven beszél, és hogy valamiféle toleranciának ezügyben lennie kell. A közönség pont ugyanúgy állt a előadás végén, mint amikor decemberben ott voltunk Komáromba a Hegyeknek Völgyével című előadásra, amit a Magyar Állami Népviseléssel csináltunk. Ez egy másik megközelítés, tehát nyilván itt nem regionálisan mutatjuk be a táncokat, nem kimondottan arról szól, hogy egy-egy tájegység viselete vagy tánca mennyire szép. Mi ebből dolgozunk, ezt használjuk, ez az egyik feladatunk, de próbálunk egyrészt nagyobb optikával ránézni erre a világra, amit népművészetnek hívunk. A másik oldalon, hogy a világ legtermészesebb dolga, nem akarom leszpoilerezni, de azt, hogyha Prágában, Varsóban és Budapesten történik 4 hónap alatt valami nagyon hasonló dolog, akkor lehet, hogy mégiscsak a fű alatt van valamiféle olyan közös lelki világ, amire azt lehet mondani, hogy Közép-Európa.
0: Én sajnos nem láttam a darabot, de hogy most megnéztem a képeket, meg az ilyen beharangozó videókat, hát ez a Pupek azért nem ez a klasszikus darab, ami így az embereknek először eszébe jut arról, hogy egy néptánccal kapcsolatos bemutatóra jönnek. Elektromos gitárt láttam a színpadon, ilyen eléggé elnagyolt jelmezeket, ugye úgynevezett modern ruhába táncoló táncosokat. Akkor ezek szerint képesek vagyunk ezt is befogadni?
1: Igen, de én akkor kicsit, hogyha erre van idő, én fölvenném ezt a fonalat. Nincs olyan, hogy klasszikus néptánc előadás. Tehát ez egy teljesen klasszikus darab, amit mi csinálunk, teljesen ismert eszközöket használ, van benne egy utalásra az elején az ókori görög színházra, tehát minden színház gyakorlatilag 2000 éves eszközökkel használ, ami miatt mondod, és mert tudom, hogy miről beszélünk, tehát itt arról van szó, hogy a néptáncnak az a megfogalmazása, hogy frontálisan bemutatunk táncokat viseletbe, ez is a színházi szempontok alapján értékelhető, és megszoktakra ezen sértődni esetleg valakik, de én járok zsűrizni az országos minősítőre Magyarországon, és ennek az a neve, hogy revű. Tehát a revű eszközei, az unisono, az egyszólam, a tempó használata, ezek ismert dolgok. Ez a második világháború után a mojszejevi kultúrfölfogásnak köszönhetően elterjedt, akkori államokban létrejöttek a hivatás együttesek ennek a mintájára, és nyilván ez hatott az amatőr mozgalmakra is, és itt kellett a táncház mozgalom a 70-es évek elején, Sebő Ferenc, Halmos Béla, Timár Sándor, Martin György nevéhez kötődően, ami ezt a színpadi gondolkodást egyáltalán megújította, tehát megváltoztatta ezt a frontális, revűszerű néptánc bemutatását, és erre viszont azt mondom, hogy az elmúlt 10-15 évben viszont ez így történt egy hátra arc, és igaz, hogy autentikus tánccal, autentikus zenével, de ha megnézi az ember, hogy mik azok az eszközök, amit az előadó művészet használ, azért mégiscsak ugyanott fogunk tartani, hogy 120-130 éve a Moulin Rouge-ba, a Kánkán az egy sorban uniszónó volt. Attól, hogy én eredeti borzovai vasvári verbunkot fogok táncolni, attól még eszköztárában ez egy revű. Ezt csak azért mondom, mert mindannyian tudjuk, én is csináltam ilyet, tehát nagy félreértésese. Ez egy közkedvelt forma, én meg bízok abba, a nagy elődöknek is köszönhet, hogy a néptánc ezen kívül másra is alkalmas. Hiszen a paraszt embereknek, akiket én megismertem falun is, nem kimondottan a maga mutogatás volt csak a célja, hanem ők ezzel a kultúrával éltek, ezzel temettek, ezzel adták férhez a lányokat, tehát egyszerűen ezt ők használták, és ezt próbálja egy picit az a fajta táncináz, amivel mi foglalkozunk, a jelen korát fölhasználva, témáit megérintve, nekünk fontosak az emberek, emiatt foglalkozunk az ő problémáikkal. Tehát ezt ezen a nyelven próbálják megfogalmazni, úgyhogy igazából csak ennyiről van szó, és ebbe az értelembe véve a Pupek egy teljesen klasszikus színházi előadás. Igen, tánc, az a tánc és a zene az egy komoly eszköz ezügybe, és kifejező, ez fontos is, ezért tudunk valamilyen szinten nemzetközi viszonylatban is könnyebben ott lenni, akár mind egy verbális megközelítésben, de én már nem szeretnék elmenni amellett, hogy mindig azt fogjuk hallgatni, hogy az, amit mi csinálunk, az valami borzasztóan unortodox, és nem tudom mi, ugyanis volt ebből néhány hete galántán egy félreértett probléma, és nem szeretném, hogyha ezt még mi, ezt a típusú gondolkodást habosítanánk.
0: És szintén érdekes, és nem tudom mennyire köztudott, hogy ti mondjuk a Pupeket a Szlovák Nemzeti Színházban is bemutatjátok, és ha jók az információm, akkor legközelebb június 14-én is játsszátok, tehát akit érdekel a hallgatóink közül, akkor ott megtekintheti ilyen patinás környezetben is. Ezt hogy értétek el? Szóval ilyenkor az ember, hát gondolom, valami ismerettségnek kell lennie, de hogy bementetek és mondtátok, hogy na hát itt vagyunk mi ifjú szívek, és akkor mit szeretnénk a Szlovák Nemzeti Színházba, és akkor meg kell beszélni, hogy is lesz a nyelv, hogy is lesz a feliratozás. Szóval ez hogy megy?
1: Hát nem így. Tehát a lényeg a következő, hogy gyakran kérdezik azt, hogy Prágába vagy Varsóba hogy megyünk el. Nincs a mögött semmi titok. Tehát mi a nagy részét az előadásainknak eladjuk. Tehát mi létrehozunk produktumot, eladjuk. Van olyan is, amikor valaki minket meghív, de mi megkínáljuk. És az van, hogy bizonyos komolyabb reputációjú helyekre, hiába akarod te oda bejuttatni az előadást, hogy megvegye valaki, vagy csak bérelni szeretnéhet, amennyiben formailag, tartalmilag, szakmai szempontból nem üt meg egy bizonyos mércét, akkor ezt nem fogadják be. Na most ez van az egyszeri előadásnál. Az, amikor már többször mész vissza ugyanarra a helyre, ott egész másról van szó. Ott arról van szó, hogy a színház vezetése, vagy a játszóhely vezetése úgy érzi, hogy beleilleszkedik abba a portfólióba, beleilleszkedik abba a világba, ami a sajátja annak az adott intézménynek. Ezért, amikor gyerekkorunkban eljárunk ide-oda versenyezni, szavaló versenyre, ebben a műfajban már nem igazán vannak versenyek, számunkra az az elismerés, hogyha azt tudom mondani, hogy a Szlovák Nemzeti Színházban két havonta lehet minket látni magyarul, egy Kundera darabbal, vagy lehet minket pont ugyanígy látni magyarul az egyik legendásabb magyar színházba, az Átriumba, például Budapesten ugyanúgy háromszor, de lehet látni a Magyar Zeneházába is, vagy Prágába, a Svandó Divadlóba. Tehát nekünk ezek elismerések, ezek olyan visszaigazolások, amikre nem lehet befizetni, amiket nem lehet telefonon elintézni, amikre nem lehet beköszönni, és az, hogy ezek az előadások pedig ismétlőintőnek ez néző is kell. Az azt jelenti, hogy mind a mellett, ahogy te is fogalmaztál, hogy esetleg nem egy standard néptánc előadás, ennek ellenére megtelik emberekkel, ahol anyagi megfontolás attól függetlenül, vagy függően, akár gyakran 25-30 eurót ki kell fizetni, és ennek ellenére a Szlovák Nemzeti Színház stúdió színpada, ami 100, nem tudom, 80 ember, megtelik, és megtelik rendszeresen, most már negyedszer, de az Átrium is így volt, és nyilván Prágában kicsit kevesebben vannak, Varsóban szintén nem vagyunk olyan ismertek, de pont ugyanúgy áll a közönség, mint a szülőhelyemen, Párkányban. Tehát itt egész másról van már szó, arról nem is beszélve, hogy Avignonban például tavaly a színházi fesztiválon, a avignoni közmédia, a France TV, aki összeállít egy 10-es listát, ott 7 in fesztiválos ajánlás volt, és 3 off program, ebbe a 10-es listába a Pupek is benne volt. Tehát, hogy ezek számunkra azok a visszaigazolások, amik esetleg gyerekkorunkban egy-egy oklevél, vagy valami ilyesmi. Tehát, hogy ez segít abba, hogy tudjuk, hogy igen, jó úton járunk, igen, ennek van értelme, és igen, szeretnénk valami egyéni arculatot, egyedit alkotni ezen a színházi, táncszínházi piacon.
0: Hát, ha már erre utaltál, így kisbojtár táncosaként gondoltad volna?
1: Mit?
0: Azt, hogy egyszerűen a Nemzeti Színházban fogják a darabodat játszani.
1: Hát most azt kéne mondani, hogy nem, de én igen. Tehát, nem, tehát nem gondoltam volna. Abban azért azt tisztázzuk, hogy abban igazad van, hogy itt nálunk nem csak Pozsonyban, hanem Szlovákia, Magyarországon már kétszeresen vagyunk hátrányban. Tehát a színházon belül a táncszínház egy kicsit itt ilyen megtűrt kategória. Aztán itt van ez a szlovák-magyar dolog, hogy mégis egy kisebbségi nyelven játszunk Szlovákiában. De ha átmész Budapestre, akkor te mindig csak egy határon túli maradsz. Hogyha elmész Nyugat-Európában, mindig csak egy Kelet-Európai. Tehát, hogy mi azért több mindennek a határán mozgunk, de ezt én megpróbálom előnyünkre fordítani, és ez egy hosszabb ideje tartó stratégia. Nem könnyű, de hogyha Kunderát valaki ismer, akkor nem biztos, hogy az a legjobb élet, amelyiken csak úgy végsiklik az ember, hanem az, amelyikbe akadályok jönnek szembe, és meg lehet oldani. Hát én ezt a másodikat csípem.
0: Hát ugye, hogy elviselhetetlenül könnyű legyen az élet, ez a lényeg Kundera szerint. Továbbra is a Hégli Dusánnal, az Ifjú Szívek Táncszínház művészeti igazgatójával beszélgetünk, és most már térjünk rá arra, hogy június 13-án lesz a bemutatója Székely Csaba 10 című darabjának az Ifjú Szívek tolmácsolásában. Hát ez megint egy ilyen újabb, egy olyan dolog, ha jól fogtam fel, amiben eddig még nem vágtátok a fejszéteket.
1: Részben igen, tehát azt tudni kell, hogy a Covid óta a egyik oldalon a Prózai Színház kapcsán, a TREP platformmal, tehát a pozsonyi magyar egyetemistákkal, akik a színművészetén végeztek vagy jártak, akkor mi különböző projekteket hoztunk létre. Ebbe illeszkedett az Ádám Almái, az Accent, amit már mi gyártottunk, a Professzorka, amit közösen hoztunk létre, és jelenleg Székely Csaba 10 című drámáját egy éve dolgozunk azon, hogy ez valahogy ide kerülhessen, tehát annyit kell erről tudni, hogy ez az egyik legtöbbet díjazott portás magyar dráma. Székely Csaba egy erdélyi szerző, több ismert műve is fut.
0: A Bányavakság, vagy Bánya trilógia.
1: Így van, igen. És már a Professzorka kapcsán, de ha visszamegyek 2018-19, akkor Parti Nagy Lajos Barbaró című darabját csináltuk, és lefordítottuk szlovákra, Milan Lasicával ment, lefordítottuk franciára, ahol Jean Marbarral csináltuk, hogy van egy olyan, pont az előbb említett ilyen határokon mozgás kapcsán, hogy én azt gondolom, hogy a magyar irodalmat, vagy a dráma irodalmat meg kell ismertetni más nyelveken, és így jut el máshoz. Krasznahorkai László sose kaphatott volna irodalmi Nobel-díjat, ha nem fordítják le más nyelvekre. És ebből kifolyólag, mivel nem nagyon tudunk magunknak megengedni egy zsákutcát, keressük azokat a lehetőséget, amivel egy például most ez esetben Székely Csaba 10 drámája, ami fontos, a drámairodalomnak egy fontos darabja lehet a jövőben, vagy már most az, ezt lefordítjuk szlovákra, és ezt fogjuk játszani. Most azt tudni kell, hogy ez a Szíveknek egy saját projektje, tehát ennek semmihez nincs köze. Ez úgy lett fölépítve, hogy amikor fölkértük az alkotókat, Hégli Bencét, Csikmát Katit, a színészek közül Rebeka Polákova, Kamil Mikulcsik, az Örkény Színházból Fica Istvánt, vagy Bandor Évát, Katona Esztert, és még a többieket, akkor az volt a szándék, hogy egy olyan együttműködés jön létre akár Pest, vagy ahogy Rebeka Polákovát mondtam, a Szlovák Nemzeti Színház között, amelyik itt Pozsonyban találkozik össze, ezeket a színészeket csak ebben az összeállításban lehet látni, és csak itt nálunk, és csak Székely Csaba 10 című drámájának kapcsán. Igen, ezt szlovák nyelven fogjuk játszani, magyar felirattal, mert hogy van másik 4 darab, amit meg magyarul játszunk szlovák felirattal, és az az egyik fő célunk, hogy itt Pozsony belvárosában szlovákul meg lehessen nézni, és meg lehessen érteni azt a világot, amelyet Székely Csaba olyan remekül színpadra tud alkalmazni. Tehát ez az egyik célunk, igen.
0: És itt ezt azért így kihangsúlyoznám, hogy ez egy színházi produkció lesz, szóval nem egy táncszínházi, hanem egy színházi produkció.
1: Ez egy klasszikus értelembe vett prózai darab, bár a klasszikussal rögtön vitatkozna velem mindenki, már maga a szerző is valószínűleg, mert hogy egy nagyon atipikus formáról van szó, ezért is ez a sok díj. Akkor mondjuk el azt, hogy a 10, az a 10 parancsolatról szól. Székely Csaba valahol olvasva ezt a többiek is említették nekem, hogy azt mondta, hogy azért írt egy ilyen darabot, mert szerette volna megnézni, hogy hogyan állunk a 10 parancsolattal mi ma emberek. És én meg még hozzátenném, hogy az Ifjú Szívek Táncszínházak nem az az első olyan darabja, beleértve a Fine Tuningot, ami a Vignonban Tournaisol díjat kapott, vagy akár a Barbarót, vagy akár a Pupeket is, ami olyan témákkal foglalkozik, ahol a aktualitás összefügg esetleg a hatalmi eszközökkel, hogy használta fel a hatalom a kultúrát, vagy éppen mást. Azért is aktuális a 10, mert nagyon gyakran a politikum hivatkozik hagyományaink, a kereszténység kapcsán ezekre a értékekre, vagy szabályokra nyugodtan, és ez a darab eléggé tűpontosan megpróbálja körbejárni azokat a dilemmákat, amik ebből fakadhatnak. Én néha bejárok a próbára, látok belőle ezt-azt, még nem láttam, de nagyon bízom abban, hogy ezt a karcosságát, ezt még a többiek, márhogy az alkotók és a színészek ezt még tovább mélyítik, úgyhogy az igazán ott maradjon nyomként mindenkibe, aki ezekre az előadásokra majd ellátogat.
0: Láttam egy ilyen videót, amit Fica művész úr tett közé, és mondta, hogy neki azért most így ezzel meg kell küzdeni a szlovák nyelvvel, mert már évtizedek óta nem játszott szlovákul. Úgyhogy még ebbe is van ilyen bátorság ebben a darabban, hogy ezeket így összefésülni a szlovákat, magyarokat, szlovákia magyarokat, hogy ez így együtt működjön.
1: Hát ezek vagyunk. Tehát Fica István, én nagyon örülök, hogy elvállalt, ő érsekújvári származású, de több mint, nem is tudom, 15 éve Budapesten az Örkény Színház tagja. És ha már megemlítettük, akkor múlt héten volt nálunk egy másik ilyen ikonikus előadás, a Bíró Kriszt, aki szintén az Örkény színésze, Spartinad Lajos, velük hosszú évek óta tartó szoros kapcsolatunk, a Krisztával más kapcsán is dolgoztunk már együtt, Partinard Lajos írta nekünk a Barbarót, és amikor arról lett egy lehetőség, hogy az Ibusárt, ami 20 évig ment Pesten az Örkénybe, elhozhassuk ide, akkor elhoztuk, de tulajdonképpen igen, a Pista, a Fica Pista attól, hogy nem játszik szlovákul, bizonyára szükség volt neki is arra, hogy erre fölkészüljön, de mi erről beszéltünk, meg is hallottam ezt, hogy nagyon szeretett volna, meg szívesen csinálja ezt. Úgyhogy ez én azt azért hozzátenem, hogy itt élünk évtizedek óta, és tudunk nagyon rosszakat mondani, halljuk, hogy mer a szlovák nyelv, megfordítva, meg a magyar nyelv, meg itt most is egy kicsit van ilyen célzatosság arra, hogy lehetne fölpiszkálni ezt a kicsit ilyen nacionalista dolgokat, akár nyelvtörvény, meg a mit tudom, palacsinta, vagy lángos, vagy nem tudom, bármi kapcsán. Én nem fogom hagyni magunkat, és nem is vagyok hajlandó, és nekem nagyon jó, hogy olyan szlovákokkal és olyan magyarokkal tudok együtt dolgozni, sőt találkozni, akik erre nem kaphatók, és sőt ezügybe tudnak tenni is, hogy ez már ne tudjon újra lángra kapni a 90-es éveknek a nacionalizmusa.
0: Tehát június 13-án lesz a Székely Csaba 10 című darabjának a bemutatója az Ifjú Szívek székházában, és gondolom utána is lesznek bemutatók, tehát mindenkit arra biztatunk, hogy menjen el, nézze meg. Szerinted mennyire van benne így a pozsonyi, vagy tágabb értelemben a szlovákiai magyar, vagy a szlovák köztudatban az, hogy létezik egy Ifjú Szívek nek egy ilyen központja, egy színház terme, és hogy ott folyik egy ilyen színházi munka?
1: Hát egyik oldalon tudom, hogy benne van, a másik oldalon meg sose eléggé. Tehát amire nem marad kapacitásunk, nem tudunk eljutni a nézőinkhez, mert nem tudunk marketingre költeni. Tehát a többek között az, hogy szóbeszéd kapcsán jutnak el az emberek a Szlovák Nemzeti Színházba, de mondjuk márciusban, két hónap előtte már nem volt jegy, azt mondjuk ki, a suttogó propaganda a leghatékonyabb. Csak nem vagyunk hozzá elég jók, szóval egyik oldalon nehéz, a másik meg valóban az van, hogy itt vagyunk a belváros közepén. Ezt nehezebb elhinteni, mint azt, hogyha Avignonból vagy Varsóból hazajön, mert az mindenkit érdekel. Azt mindenki tudja, tehát mi ott nem csak a szlovákiai magyarságot, hanem a komplett magyarságot is képviseljük, vagy Szlovákiát is, tehát hogy igen. Tehát van itt egy ilyen dolog, hogy van olyan francia a heti lap, amelyik kétszer írta le a szlovákia-magyar szókapcsolat, az egyszer, amikor a Malina Hedviget megverték, meg akkor, amikor mi a Fine Tuninggal díjat nyertünk. Ez egy nagyon másik világ, de az tény, hogy több sajtóhír jelenik meg Avignon vagy a külföldi útjaink kapcsán rólunk, például Magyarországon, vagy idehaza, mint egy ilyen komáromi előadás kapcsán, vagy egy bozsonyi szlovák nemzeti színházbéli előadás kapcsán. Ezt át kell értékelni, ez valószínűleg most itt ülök az egyik rádió stúdiójába, de ezt a szlováki magyar sajtónak is át kell gondolnia. Én is tudom, hogy mire kattint az ember, én is tudom, hogy az emberek ezzel foglalkoznak, de tulajdonképpen az, amit mi csinálunk, az gyakorlatilag mindenkit érint. Úgyhogy a sajtónak is köszönhető az, hogy mennyit lehet rólunk tudni. Én köszönök minden lehetőséget, és mindig nyitott leszek erre. Bárkit szívesen látunk, azt hozzátenném, hogy Székely Csaba 10 című drámáját csak Pozsonyba, és csak nálunk lehet majd látni rögtön 16-án is, júniusban, majd ősszel újra, és utána reményeink szerint havonta, de legkésőbb két havonta mindig látható lesz.
0: És ha már ennyiszer említettük Avignont, és hogy tovább szithasd a szlovákia-magyar sajtót, mondtad, hogy az érdekes, hogy az
1: nem
0: a hír,
1: szinte,
0: hogy...
1: Nem szinte, nem szinte, ne túlozzunk, nem szinte.
0: Akkor megfetted, hogy az milyen érdekes, hogy az egy érdekes hír, hogy ti most idén nem jutottatok el, vagy nem mehettek el Avignonba, miközben mikor elmentek, akkor meg sokkal kevésbé érdekes hír, hogy a nem az sokkal érdekesebb, mint az igen, vagy a siker. De hát akkor azért nagyon röviden mondd el, hogy miért nem jutottatok ki meg is csak.
1: Mehettünk volna, ez a legszörnyűbb benne, tehát nem arról van szó, mert a Pupekkel tavaly eleve már korábban kellett hazajönnünk, mert ennek anyagi okai voltak. Tehát ez engem rettenesen bánt. Tehát ezzel függ össze az is, hogy idén nem tudunk oda, de mehettünk volna, három színházba is mehettünk volna, és fogunk is menni más kapcsán, tehát kicsit át kell értékelni ezt. Én nagyon bízom abban, hogy valami történik itt a kulturális politika kapcsán, mert tehát itt nem akarok ebbe belemenni, sok minden nincs ez ügybe itt rendben. És visszatérve pedig a szlovákia-magyar sajtóra, én nem szittam meg, nem fettem meg, hanem a lényeg az, csak megneveztem. Tehát azt azért tisztázzuk, hogy van a sajtó piacnak egy nagy hányada, amelyik gyakorlatilag nem vesz tudomást az ifjúszívek táncszínházról. Ez összefügg valószínűleg a magyar kultúrpolitikával, bízom abból, hogy ez majd változik, de ez nem egy egyéves probléma, ez egy 15 éves probléma. Én miért nélkül természetesen megvagyunk, tehát hogy semmi gond nincs, de hogy valaki, ha csak egy sajtótermékből tájékozódik, és ott nem található meg, akkor az nagyon nehezen fogja megtudni, hogy a szlovák nemzeti színház vagyunk, ez így van. De ezek olyan dolgok, és a világunk olyan, hogy egy ilyen több törésponton vagyunk széttöredezve, nincsenek átjárások, és mondjuk ki, hogy meg is lehetnek, leélheti valaki úgy az évtizedet, hogy nem megy át a másik buborékba. Ezt valahogy mégiscsak majd össze fog kellni fésülni, és ez a kultúra az egy remek kötőanyag arra, hogy legyenek közös olyan dolgaink, amiben nincs vita. Tehát ez az egyik. Úgyhogy ezért lenne ez egy fontos dolog, de nem a sajtóhelyzetet is ismerem, tehát teljesen megváltozott az elmúlt 10 évben ez. Én csak mondtam, tehát hogy tudjuk mi tájékoztatni az embereket, mert aki akar, az ma már tájékozódik a Facebooktól kezdve az Instán keresztül mindenhogy. Itt csak arról van szó, hogy mi miatt alakulhatott ki esetleg egyáltalán az a forma, hogy hát a szívekről nem hallunk, vagy nincs ott, vagy nem tudom mi. Ez egyik dolog. És a másik, hogy igen, van egy olyan része is, ezt is gyakran elmondom, hogy bizonyos helyeken való megmutatkozást én tudatosan, ez egy stratégia, kerültem, mert az elmúlt 5-10 évben különböző okoknál fogva átpolitizálódott, nem szerettünk volna részt venni olyan helyeken, nem szerettük volna azt hallani, hogy valaki az előadásunk előtt brüsszelezik, meg nem tudom mit, tehát egyszerűen ezt elkerüljük. Sajnos egyre több ilyen hely lett, ezáltal sajnos egyre több helyről szorultunk így ki, de ez az én döntésem, vagy a mi döntésünk, nem mások döntöttek így, és ezt továbbra is fogom tartani. Tehát én színházban, amikor elmegyek, nem szoktam látni, hogy polgármesterek vagy pártelnökök beszélnek ott. Ez csak a néptánc előadásokon szokás. De a miénken ez se volt szokás. Szóval ezt nem azért mondom, hogy nem látjuk szívesen, mindenkit szívesen látunk ott az első sorba, akár, de egyszerűen az, hogy mennyire vagyunk kultúrnemzet, amit nagyon szívesen hangoztam, azzal is összefügg, hogy hogyan kezeljük a saját kulturális rendezvényt.

0: Önk ez a pozsony lesz az utolsó előadás, utána jön egy pihenő, és szeptembertől októberig viszont gyakorlatilag majdnem 40 előadásunk lesz. Egyik oldalon a Pupekkel, ez lesz Kassán a Kunsthalléban, lesz Füleken, lesz Galántán, és emellett pedig megyünk ki a Tánciskola 3-mal, ennek most márciusban volt a bemutatója Budapesten a Magyar Zene Házában. Ez egy családi program, tehát ezt délelőtt is játsszuk gyerekeknek, van egy interaktív része este is felnőtteknek, ez egy klasszikusabb, hogyha úgy tetszik, néptáncosabb előadás, és ezzel gyakorlatilag talán kétszer is megfordulunk. Tudom, majd most a fülekiek megsértődnek, hogy őket Keletnek hívom, de nekünk az is messze van, de nagyon örülünk, ezt hozzátenném, hogy annak kimondottan örülök, hogy Füleken, akár Párkányba is jártunk, és Dunaszerdején is a Pupekkel, hogy nyitottak azok a kultúrházak vidéken, vidéki járási székhelyeken, vagy nagyobb városokban, vagy akár falvakban is, hogy nyitottak arra, hogy na, hozzátok csak el ezeket a táncszínházi darabokat, amivel itt bejártátok Közép-Európán, mert a mi közönségünket, a mi közönségünket ez is érdekli. Úgyhogy ezt nagyon fontosnak tartom, hogy meg tudjuk mutatni azt, és ne kelljen csak a fővárosba följönni, hogy valaki egy ilyen kortársabb megközelítésben nézzen színházat, vagy táncszínházat, hanem hogy biztosítsanak a kultúrházak teret ilyen formában is, még akkor is, hogyha én is, és más is tudja, hogy sikert elérni egy friss csárással könnyebben lehet, én értem. De higgyék el nekem, hogy az a tapasztalat, hogy az embereket ez érdekli, az emberek fogékonyak rá, megérinti őket, és vajon valójában nem ugyanazt a sikert okozza, mint egy jó friss csárdás az előadás végén, de az az igazság, hogy pont ugyanúgy állnak az emberek, csak más miatt. És ezt ne vegyük el tőlük. Tehát, hogyha valakit érdekel, mi a Pupekkel nagyon szívesen jövünk bármilyen vidéki városba.
1: És most már valóban csak egy percünk van, de így, ahogy mondod ezt a kelet-közép kérdést, igen, a rimaszombatiak meg fülekét megsértődhetnek, mert ők a régi értelmezés szerint is középiek, és vagy középszlovákiaiak, de hogy te mind Párkányi, azért azt te is érted, és erről is egy műsort lehetne összehozni, hogy még Párkány is Kelet tulajdonképpen valamilyen szinten, mert már az is így kiesik ebből a fősodorból.
0: Na most én bedobok egy követ az állóvízbe. Nekem Királyhelmec is nyugat. Meg Kassa is nyugat. Tehát amikor én értem ezt a dolgot, mert én is úgy nőttem fel, hogy ment ez végig, de nekem kimondottan unszimpatikus volt, mikor 2014-ben azután, ami történt, itt elkezdődött egy következő törésvonal húzás, hogy a Kelet meg a nyugat. Nekem Kassa nyugat. És hogyha nem nyugat lesz, akkor én lehet, hogy már nem fogok oda menni. Tehát ha én már Kassát nem tartom nyugatnak, vagy Helmecet, nekem Kijev is nyugat. Szóval, hogy én értem ezt a dolgot, de én szerintem fölösleges ilyen mantineleket felhúznunk, főleg ennek a 400 ezer magyarnak, aki itt él. Tehát, hogy mintha nem lenne, mindentől fogom még a szemüvegeseket megkülönböztethetjük, persze.
1: Hát gyakorlatilag egy ilyen közepes méretű városkányian vagyunk. Ahogy szoktam mondani egy kedves ismerősöm, az értelmiségünk egy tornaterembe beférne, de most már ilyen kicsit furcsán, kurtán be kell fejeznünk a mai beszélgetésünket. Az előző percekben Hégri Dusánnal, az Ifjú Szívek Művészeti Igazgatójával beszélgettünk. Köszönöm, hogy eljöttél, és hogy ilyen érdekes dolgokat is számba vehettünk.
0: Köszönöm a lehetőséget is.

0: Színes híreink következnek Gazsik Viktóriától.
1: Árveréstől bocsátják Iosif Sztálin egykori borgyűjteményét Grúziában, amely mintegy 40 ezer palack ritka francia és grúz bort tartalmaz. A különleges pince Tbilisziben található, és a 19. század elejéről származó tételeket is őriz. A gyűjteményt most a grúz kormány nyitotta meg először a nyilvánosság előtt. A tervek szerint a borokat aukción értékesítik, a bevételből pedig egy új, borászati képzéssel foglalkozó iskola létrehozását finanszíroznák. A cél, hogy Grúzia, amelyet a borászok egyik bölcsőjének tartanak, erősítse nemzetközi pozícióját a borpiacon. Szakértők szerint a gyűjtemény történelmi értéke is jelentős, hiszen több palack a cári Oroszországból, illetve neves bordói pincészetekből származik. A borokat részben a Romanov család egykori készleteiből államosították, majd később Sztálin saját válogatása is bővítette. A grúz kormány szerint az árverés egyszerre szolgál kulturális, gazdasági és oktatási célokat, miközben ritka bepillantást ad a szovjet vezető egykori magángyűjteményébe. Június 1-e és 7-e között ismét elindul Szlovákiában a Pillangó félóra elnevezésű természetvédelmi kezdeményezés. A program arra hívja a lakosságot, hogy mindössze 30 percet szálljanak a környezetükben élő pillangók megfigyelésére, ezzel segítve a kutatókat a természet állapotának felmérésében. A szervezők szerint a pillangók nem csak látványos rovarok, hanem fontos beporzók és a környezet állapotának érzékeny jelzői is. Állományuk csökkenés és gyakran a rétek, kertek és zöld területek romló állapotára utal. A megfigyeléshez nincs szükség különleges felszerelésre vagy szakértelemre. Résztvevők kertekben, parkokban, réteken, vagy akár városi környezetben is számolhatják a látott lepkéket. A nyári megfigyelési időszakot július 13-a és 19-e között rendezik meg. A természetvédők arra is felhívják a figyelmet, hogy a ritkább fűnyírás, a virágzó őshonos növények ültetése és a növényvédőszerek használatának csökkentése sokat segíthet a pillangók fennmaradásában. Egy új kutatás szerint az emberek már az időszámításunk előtti 4. évezredben elkezdhették használni a lovakat jóval korábban, mint azt eddig feltételezték. A tanulmány alapján a lovak kezdetben még nem teljesen háziasított állatok voltak, de már ekkor megindult a lovaglás, a teherhordás és a kereskedelmi célú felhasználás Eurázsiában. A kutatók több ősi lólakó populációt különítenek el, amelyek közül a Dom-2 nevű csoport vált a mai házi lovak fő ősévé. A teljes háziasítás nagyjából időszámításunk előtt 2200-2100 körül történhetett meg, ezután a lovak gyorsan elterjedtek Eurázsiában és a Közel-Keleten. A folyamat egyik fontos régiója a mai Kárpát-medence is volt, ahol korai lóhasználatra utaló nyomokat találtak. A kutatók szerint a lovak szerepe kulcsfontosságú volt a sztyeppei népek életmódjában, a gyors mozgás és a távoli vándorlások lehetőségét is megteremtve. A szakértők hangsúlyozzák, a lóháziasítása nem egyetlen esemény volt, hanem egy több ezer éven át tartó fokozatos folyamat, amely alapjaiban formálta át az emberiség történelmét, a közlekedést, a hadviselést és akár a nyelvek elterjedését.

0: 11 óra van. Nappali. Köteles Szabolcsal.
1: Szép délelőttet és jó rádiózást kívánok! Köszöntöm azokat is, akik most csatlakoztak hozzánk. A következő órában a Kultermix rovatunkat hallhatják. Benne a Kékkör című dokumentumfilmről, Mick Jagger balul elsült buliáról, Xanthus János utolsó filmjének csalóközi vonatkozásairól és a mesterséges intelligencia túlbecsüléséről beszélgetünk. Most azonban itt vannak a hírek, Mezőszállási Márkot hallják. A Pátria Rádió hírei.
2: Nem kezdődött el Tomás Taraba leváltásának parlamenti vitája. Magyar Péter alkotmánymódosítással válthatná le az államfőt. A hőmérséklet 15 és 20 Celsius fok között alakul. Jönnek a részletek. Második nekifutásra sem sikerült megnyitni a parlament rendkívüli ülését, amelyen Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter leváltásáról tárgyaltak volna. A mai ülésen mindössze 62 képviselő jelentkezett be, így a törvényhozás nem volt határozott képes. Az ellenzéki Progresszív Szlovákia többek között a nemzeti parkok övezeti bevásárolásával kapcsolatos problémák, az aszályhelyzet kezelése és a medvetámadások miatt kezdeményezte a miniszter menesztését. Az ellenzék szerint a tárca hibái miatt akár 500 milliárd eurónyi helyreállítási forrás is veszélybe kerülhet. A parlament kedden tesz újabb kísérletet az ülés megnyitására. Magyar Péter magyar miniszterelnök ma reggel a Sándor palotában tárgyalt Súlyog Tamás köztársasági elnökkel, miután lejárt az államfő lemondására szabott határidő. A találkozó után Magyar közölte, amennyiben Súlyog továbbra sem távozik önként, a kormányzó többség megkezdi a szükséges lépéseket a leváltásra. Elmondása szerint nem a jelenlegi alaptörvényben szereplő megfosztási eljárást választanák, hanem alkotmánymódosítást készítenének elő. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy nem személyre szabott jogalkotásról van szó, hanem a jogállami intézmények helyreállításáról. Magyar szerint a folyamat várhatóan egy hónapon belül lezárulhat. Súlyog Tamás korábban jelezte, hogy nem kíván lemondani és kitölti mandátumát. Izrael újabb katonai műveleteket indított Libanonban, miután a hadsereg elfoglalta a stratégiai jelentőségű Bofor erődöt az ország déli részén. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök ezt a hadjárat egyik legfontosabb fordulatának nevezte. A kormány ma arra utasította a hadsereget, hogy csapásokat mérjen Beirut déli elővárosaira is, amelyek a Hezbollah egyik legfontosabb bázisainak számítanak. Josef Aoun libanoni elnök súlyos agressziónak nevezte az izraeli lépéseket. Az ügyben hétfőn rendkívül ülés tart az ENSZ biztonsági tanács, amiközben több európai vezető, köztük Emmanuel Macron francia elnök is elítélte a konfliktus eszkalációját. Több mint 2%-kal emelkedett hétfő reggel a kőolaj világpiaci ára, miután ismét nőtt a feszültség az Egyesült Államok és Irán között. A felek a hétvégén kölcsönösen egymást vádolják a korábban megkötött tűzszünet megsértésével. Az amerikai hadsereg közlése szerint önvédelmi csapásokat hajtott végre iráni radar és drón irányító állások ellen, míg Teherán arról számolt be, hogy amerikai célpontokhoz kapcsolódó bázist támadott meg. A befektetők attól tartanak, hogy a konfliktus veszélyeztetheti a térség olajszállításait, ezért a Brent típusú kőolajára hordonként ismét 93 dollár fölé emelkedett. Májusban több mint 50%-kal emelkedett Dél-Korea exportja az előző év azonos időszakához képest. Az ázsiai ország kivitele elérte a 87,8 milliárd dollárt, ami több mint 4 évtizede a legnagyobb éves növekedésű ütemnek számít. A kiugró eredmény mögött elsősorban a mesterséges intelligencia fejlesztéséhez szükséges csippek iránti kereslet áll, a memória csippek árának emelkedése jelentősen javította a Samsung és a Hynix eredményeit is. A kedvező adatok hatására a Dél-Koreai Jegybank már emelte az idei gazdasági növekedésre vonatkozó előrejelzését, miközben a szőuli tőzsde vezető indexe az éveleje óta megduplázta értékét. Most pedig rövid sporthírek következnek Zsigárdi Lászlótól.
3: Finnország hosszabbítás után 1-0-ra legyőzte a házigazda Svájcot a 89. jégkorong világbajnokság döntőjében. A harmadik helyért Norvégia-Kanada óriási meglepetésre 3-2, szintén hosszabbítás után. Emma Zapletalová a világ idei legjobb idejével új országos csúccsal nyerte a 400 méteres gátfutást a marokkói Rabatban rendezett atlétikai gyémántliga viadalon.
0: Időjárás.
2: Többnyire erősen felhős vagy borult az ég. Az ország számos pontján alakulhatnak ki záporok, eső, elszórtan zivatarok is előfordulhatnak. A hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul. A nyugati és déli területeken azonban többfelé 20-25 fokot is mérhetünk. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad továbbra is.
4: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Kassa városában az SNP sugárúton és a Toriszka utca kereszteződésében baleset miatt lassul a forgalom. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
4: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat, ez itt a Kultermix, a Pátria Rádió popkulturális beszélgetőműsora, érdekességekről, aktualitásokról, határon innen is túl. Állandó beszélgetőtársaim Pászmár Lívia, a Pátria Rádió Szövegköz című irodalmi műsorának a szerkesztője. Szervusz, Livi!
1: Szia, Szabolcs! Köszöntök mindenkit!
0: Valamint Mészáros Áron és Rizsavi Pál, webadminok. Sziasztok!
2: Sziasztok! Köszöntök mindenkit!
3: Sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat!
0: Hát a mai műsorunknak is az lesz a menetrendje, hogy megkértem, hogy hozzatok egy-egy érdekesnek tűnő hírt, amit így bedobtok a közösbe, és ezt megbeszéljük. Na, jelentkezzen az, aki kezdeni akarja. Múltkor Livi volt, most ne legyen ő. Nem tudom, Áron.
2: Én nem egy hírt hoztam, hanem egy sorozatot hoztam, ami nagy hatással volt rám az utóbbi hetekben, ez mégpedig a Kékkör című természetfilm sorozat. Ennek a rendező Simonyi Balázs, aki hosszú távfutó, és azt vette a fejébe, hogy bő két hét alatt, ami rekordidő, lefutja a magyarországi országos kék túra teljes szakaszát, miközben bemutatja a tájat, a természetet, az érdekességeket, a letűnt kor foglalkozásait, és az útvonal mentén lakó, vagy éppen a túrát éppen járó emberek nem mindennap élettörténeteit. Röviden országos kék túráról annyit, hogy ez egész Európa leghosszabb jelzett turista útja, 1170 kilométer ez a szakasz, és ez Magyarország északi tájain visz végig, az írott kőtől egészen Hollóházáig, és ez a kék túra, ez a útvonal több alkotót is inspirált, hogy ismeretterjesztő filmet készítsen a túrának a teljes vonalán. Erre a leghíresebb példa a Rockenbauer Pál féle másfél millió lépés Magyarországon, ami mai napig szerintem a magyar televíziózás egyik etalonja. És ez a film már teljesen egybeolvadt a kék túrával. A Kékkör első évadának egyfajta előképe volt a másfél millió lépés Magyarországon, de itt a legnagyobb dolog szerintem az a teljesítmény, hogy futva teszi meg ezt a távot, és teljesen más tízt ad az országjárásnak, és nem csak a természet szeretetet, és az ismert meg hazádat életérzést adja át ez a sorozat, hanem olyan univerzális kérdések is felmerülnek a részekben, amik nagyon is tematizálva vannak a 21. századi ember mindennapi életében. Például az, hogy hatalmas baj, hogy keveset mozgunk, nem mozdulunk ki a természetbe, folyton a képernyő előtt vagyunk, hogy mennyire kényelmesen lustán éljük az életünket, és hogy mennyire nem jó az, hogy ebben a mókuskerékben túlhajtsuk magunkat. És ezen kívül még ott van a sorozatban az, hogy nem ismerjük a hazánkat, a hazánk lakosait, és ezen nagyon elgondolkodtam. A saját magam példája az, hogy a tőlem 50, 100, 200 vagy 300 kilométerre élő emberek gyakran olyan messzire vannak tőlem, mint ha például Európa másik felén vagy egy másik kontinensen élnének, közben pedig egy nemzet, egy ország, egy nemzetnek a tagjai vagyunk, egy országnak az állampolgárai. És szerintem a sorozatnak az erőssége a szép tájakon, és ez a hihetetlen sport teljesítményen, és a stáb elképesztő munkáján kívül a elmesélt történetek. A rendező előtt le kell borulnom, hogy ebben a magas pulzus tartományban, ami közben fut, elmondta az összes érdekes infót a várakról, az elhagyott temetőkről, az egyedülálló természeti képződményekről, az unikális növényekről és fákról, de a legnagyobb erejét a sorozatoknak mégis a sorozatnak a mégis a bemutatott sorsok, a bemutatott élettörténetek jelentik számomra. Van például egy olimpikon birkózó, aki jelenleg hulladékgyűjtőként dolgozik, és még egy idős hölgy is, aki több mint 50 év után fejezte be a kék túrát, amit még középiskolás korában kezdett el. Minden esetre nagy élmény volt számomra, és egy kicsit tovább megyek, hogy meghozta a kedvemet a kék túrázáshoz.
0: És futva fogod megtenni?
2: Hát nem hinném. Bár az utóbbi időben elkezdtem futni, és ez is egy ilyen tök jó löket és doppingot adott a futáshoz ez a sorozat, de ezt a teljesítményt én biztos, hogy nem próbálnám meg.
0: Nekem az jut ezzel kapcsolatban eszembe, hogy magyarországi ismerőseim elmondták nekem, hogy ezek ilyen teambuildingekre használják, hogy vannak főleg ilyen nagyobb cégek, hogy ilyen szakaszokra felosztják a kék túrát, és akkor motiválják a dolgozóikat, hogy ezt csinálják meg, és akkor itt ilyen le kell pecsételni, nem tudom mit, és azt így be kell mutatni. Én itt Szlovákiában nem hallottam ilyenről, de én nem zárom ki, hogy létezik.
1: Neked is volt egy ilyen hasonló projekted még pár évvel ezelőtt, csak az biciklivel történt, és tulajdonképpen arról szólt, hogy beszélgettek az akkori kollégánkkal, Kuklis Katival és a helyiekkel.
0: Tulajdonképpen mindannyian a Rockenbauer Pál köpenyéből bújtunk ki, vagy a sátrából, hogy így stílusosan mondjam. Aztán mondjuk el, hogy ők nem futottak, akinek ez nem lenne meg. Épp most megnézem, hogy 1979-es a 1,5 millió lépés Magyarországon, és azt hiszem, aztán volt, hogy még 1,5 millió lépés, az már talán rendszerváltás után. Ilyen, tényleg ilyen többféle értelemben is mai napig hatása van ennek a természeti áró dokumentumfilmnek, ami ilyen elképzelhetetlen amúgy, hogy ez ennyire nagy hatást gyakoroljon egy ilyen alkotás.
2: Szerintem azért is akkora hatást gyakorol, mert egy ilyen jó lenyomata a korszaknak. Nagyon szépen van szinte felvéve, de hogy ezek a felkonfok, ezek a unalmas, tipikus, régi televízióbeli alászinkronizálás, ugye Simkó László szinkronizálta alá, és hogy ő is részt vett a túrán. De hogy például a zenéjét, a muzsikát szerezte, és nem tudom, mai napig tényleg egy ilyen megkerülhetetlen popkulturális ikon lett ez a 1,5 millió lépés Magyarországon.
3: Én már terveztem még, mielőtt lerobbantam volna, akkor volt egy 30 kilométeres útvonal nagyjából összeállítva, de ez ilyen nagyon vad, szóval ilyen a különböző mezőgazdasági célra használt földek közötti sávokat lőttem be, mert elméletileg ott ugye az ember elmehet anélkül, hogy tulajdonképpen már valakinek a telkén úgy végig taposna, de ha végig is mész és nem csinálsz semmit, igazából szerintem békén hagynak. Egészen eljutottam Perbetéig, és ott most is volt egy beszélgetésem egyik barátommal, hogy be lehet-e menni a Perbetéi erdőbe, viszont az a probléma, hogy egyrészt a vadgazdálkodás miatt nem lehet bemenni, másrészt ott még van egy, nem tudom mennyire használt lőtér a hadsereg használta valamikor. Szóval elég szűkös itt a kiépített, vagyis mondjuk úgy, hogy állandóan használt túraútvonalak.
2: Én csak még annyit szeretnék ezt hozzátenni, hogy például bicikli útvonal is, hogy van kijelölt Euróveló 6-os szakasz egészen Pozsonttól Párkányig, és kb. Után a Párkány után már nincs több ilyen bicikli útas szakasz.
1: Talán... Sétálni töltéseken is lehet.
2: Igen, ezt akartam mondani, hogy a Párkányig igazából gond nélkül lehet sétálni. Persze. És biciklizni.
0: Hát akkor lesz egy olyan, hogy te fogsz biciklizni, mi pedig közben csináljuk a műsort mögötten.
2: Ez jó lenne. Olyan hurcival, mint amilyen most gyerekeket hordanak, ilyen mobil bicikli stúdió.
0: Akkor jöjjek én, hogy legyen egy kis rock'n'roll?
2: Igen, az jó lenne. Döbörögjön a rock.
0: Hát illetve, hogy ez egy kicsit már egy ilyen puha pihe rock'n'roll már, csak ugyanis az én hírem az arról szól, hogy Mick Jagger egy olasz rendezővel Stromboli szigetén egy vendéglátóhelyen partizott. Amúgy a híradások szerint ez egy visszafogott buli volt, de mégis ez zavarta a helyieket, és mivel a lokális szabályozás szerint szerdánként tilos a zenés rendezvény, és ők szerdán bulisztak, rendőrt hívtak rájuk. A rendőrség kijött, és a jegyzőkönyvekből kiderült, hogy egy kis hangszóróból mérsékelt hangerővel zene szólt, de azért ugye a törvény az törvény, a szabály az szabály. Ennek az ünnepségnek véget vetett a rendőrség, az ünneplők hazamentek, és még a helyi polgármester 1000 eurós bírságot adott a társaságnak, de aztán van happy end, ugyanis mikor ez a hír kikerült a médiumokba, a helyi idegenforgalmi, vagy a területi idegenforgalmi szervezet bocsánatot kért Jaggeréktől, és egy pótünneplésre hívta őket. Kézenfekvő, nem kézenfekvő, nekem egyből, ami beugrott, az Petőfi Sándor Falu végén kurta kocsma című klasszikus, hogy kihörpentik poraikat, véget vetnek a zenének, és hazamennek a legények. Úgyhogy hazamentek a legények. Mick Jagger 83 éves, és nekem ez a hírhez még egy dolog hozzájött, ez teljesen véletlenül, vagy mit tudom én, mennyire véletlen ez a mai világban, hogy feljött nekem egy olyan hír is, hogy a hogy a Rolling Stones hamarosan, egészen pontosan
2: Július 10-én
0: kihozza az új albumát. Igen, július 10-én kihozza az új albumát. Mindenre reflektálhatok, csak nekem van egy ilyen megfigyelésem, hogy vagy bennem él egy ilyen kérdés, hogy mennyire zavaró lehet valószínűleg az, hogy van egy ilyen patinás zenekar, mint mondjuk a Rolling Stones, és szerintem a koncertre, ha valaki elmegy, a rajongók 80%-a a régi számokat szeretné hallani. Ők hiába hoznak ki. Láttam, hogy egy-két éve is már kihoztak egy lemezt, meg most július 10-én is kijön egy új lemez, de hogy ez mennyire ilyen deprimáló lehet, hogy végül is azt a 10 nagy slágert akarják hallani a rajongók, és kevésbé kíváncsiak az új számokra, de nem tudom, igazam van-e.
3: Hát van egy ilyen jelenség egyébként, hogyha körülnézel jobban, vagy hogyha ilyen-olyan zenei szubkultúra iránt kifejezetten rajongó emberekkel beszélgetsz, ez egy ilyen jelenség, hogy ragaszkodnak, van egy befutott zenekar, és akkor ragaszkodnak azokhoz a számokhoz, és ha csak nem hoznak valami iszonyatosan tényleg faldöngetőt, akkor úgy nem tudják elfogadni, és azt vettem észre magamon, hogy én is így voltam több esetben. Nem tudom, hogy ez hogy alakul ki az embereknek. Valószínűleg azért van az, hogy valamit megszerettél, és akkor te azt azért szereted, nem azért, hogy nem tudom, 10 év után kihoz egy albumot, és akkor kísérletezni akarnak, és neked már az, amit akkor alkotnak, az már úgy nem, mert te valahogy a régre vagy úgy rákattam, vagy rácuppanva, neked az adja meg azt az érzést. Talán Skrillex az egyik ilyen elektronikus zenei alkotó, aki nagyon sok nu metal zenekarral partizott le, és jöttek ki nagyon extrém albumok, és különösen én, aki a 90-es évek végén szocializálódott ezen a zenén, nehezen fogadtam be ezt az újdonságot, hogy így valamit teljesen átdolgoztak, feldolgoztak, felturbóztak, és csak így ültél, hogy jó, ez jó, az de nem olyan, mint a régi. Szerintem igen, ez az a feeling.
0: Hát azért, hogy árnyaljuk a képet, így megnéztem, vannak azért vadabb bulikról is híradások, mondjuk 3 évvel ezelőtt a Mick Jagger 80. születésnapján ez volt a fejléc, amit találtam, hogy hiányos öltözetű táncos nők rázták, folyt az alkohol, Mick Jagger vadbulival ünnepelte a 80. születésnapját. Hát akkor azért még a mester ezek szerint nem felejtett el bulizni, meg hát most őszintén 83 évesen lenyomni egy koncertet is akár, tudjuk, hogy a mai színpad mit követel meg, hát szeretnék olyan karban lenni.
2: Meg van még egy legendás eset, hogy nem tudom melyik tag a zenekarból már 70 pluszosan egy átmulatott este során jó ötletnek találta, hogy felmászik egy pálmafára, és egy 3-4 méter magas pálmafáról lepottyant, és idézősen összetörte magát ennyi idősen. De hát igen, ők ilyen elnyűhetetlen banda. Szokták is mondani, hogy jön a atomháború, a csótányokon kívül a Keith Richards, a Rolling Stones-nek a gitárosa lesz az egyetlen túlélő.
3: Egyébként ez azért abszurd. Azért is abszurd, mert ugye ezek már ilyen, hát 80-70 éves bácsi, ami nagyon fura így 80. kimondani. 80 éves. Hogy mondjam, amúgy az idősekben van ilyen, szóval volt rá példa, hogy én is a mamámat, 80 éves mama, és a szilvafára oda volt támaszva a létre, és onnan kellett leimádkoznom, hogy gyere már, mert ha te leesel, meghalsz, hát mit csinálsz? Szóval igen, az idősekben van az, hogy nem érzik azt, hogy hány évesek, pláne a Rolling Stones szék, hát ezekben még nagyon benne van a bugi.
0: Az alaphírben is gondoljunk bele, hogy mindenkinek valószínűleg ilyen kínos és nevetséges lehetett, hát kihívták a rendőrséget, a rendőrségnek ki kellett menni, hát azért gondolom felismerték a társaságot, de hát le kellett halkítatniuk velük a zenét, meg hazaküldeni őket, és akkor mégis a hírben az is bennem, hogy úgy kb. Mindenki mosolyogva jött ki onnan, hogy ez valószínűleg egy valami kisebb település, kisebb falu, valami lehet, hogy elfeküdés.
2: Kételkednék, hogy felismerték őket. Lehet, hogy egy ilyen nagyon túlbuzgó rendőr volt, egy ilyen nagyon hivatalian járt el, és kiadta nekik a bírságot, ahogy így gyakran szoktak csinálni. Viszont visszatérnék egy kicsit arra, amit beszéltünk, hogy ugye mindenki csak a régi számokat várja a koncerten. Viszonylag azt mondhatom, hogy ismer a Rolling Stones-nak a diszkográfiáját, és szerintem egy 40 éve minimum minden albumuk egy forma. Hogy régen a Rolling Stones-ban szerintem az volt a nagyon jó a 60-as, 70-es években, hogy albumról albumra meg tudtak újulni. Hogy először ez a blues rock, utána egy kicsit a 60-as évek végén a pszichedelia felé kacsingottak, a 70-es évek végén igazából diszkó lemezeket csináltak, és valahogy, ahogyan már betöltötték akkor 40 vagy 50 éves korukat, amikor már igazából középkorú emberek, már inkább bácsik voltak, mint hogy vad rockstárok, miközben azért nem szabad elvitatni, hogy nagyon is megtolták a bulizást. Erre jobban beállt ez állandóság, ez a magabiztos, ugyanolyan jó minőségű rockzene készítés, és 40 éve körülbelül mindegyik számuk ugyanolyan. Konzisztens minősége van, nem lehet azt mondani egyikre se, hogy ez most nem jó, hanem tényleg egy tisztes, jó minőségű, hallgatható rock and roll zene, ami ből szinte medve kevesebb van, mert a gitárzenének amúgy is van egy ilyen leáldozása. És meghallgattam a két számot, ami már kijött el az albumról, és ugyanez volt a véleményem. Nagyon szívesen hallgatnám, nagyon jó háttérzenének, de nem nagy megfejtés.
0: Mennyire különféle pályafutás a Beatles és a Rolling Stones, ugye a Beatles sokkal kevesebb vagy rövidebb ideig volt aktív, és akkor most, ha lezárhatjuk, akkor egy ilyen csúnya merénylettel készülök ellenetek. Vagyunk szint, hogy Beatles vagy Rolling Stones, és akkor én indoklás nélkül mondok egy Beatles. Áron?
2: Beatles.
0: Pali?
3: Hát nálam Rolling Stones egyébként, de én eleve az ilyen keményebb vonalat képviselem.
0: Livi?
1: Ez a valamit muszáj mondani, akkor a Beatles, de egyébként nem releváns.
2: Még ez annyit hozzátennék, ugye mindenki azt hiszi, hogy a Beatles ugye ez a jól szituált fiúk voltak, akik igazából szerények voltak, gombahajú öltöny, miközben ők voltak azok, akik igazából egy ilyen munkásmelós környezetből érkeztek Liverpoolból, és még a általunk ilyen rock and roll sztárnak, rossz fiúknak gondolt Rolling Stones pedig ilyen londoni felső középosztály köréből jött. Szóval igazából a Beatles egy sokkal vadabb és nyersebb banda volt a 60-as években, mint a Stones.
3: Igazából a Beatles is, meg a Rolling Stones is jó időszakban jött ki. Ők nem tudtak nem újat alkotni.
0: Hát, hogyha lezárhatjuk, akkor szerintem következzen Livi, Passmar Livia.
1: Vele most a közelmúltba szembe jött egy Facebook bejegyzés, a Cirkó Gejzér mozinak a bejegyzésre, egy olyan filmvetítésről, amiről igazából nem tudtam, 2010-ben forgatta utolsó dokumentumfilmjét Xantusz János filmrendező. Ugye az ő nevéhez fűződik az Eszkimó asszony fázik, ami talán a legjelentősebb munkájának tekinthető. Egy csoportterápiát dolgoz föl ez a bizonyos film, a címe Kiki a csoportban. A főhős, ha lehet így mondani, Csalló közből származik, egy 20 éves lányról van szó, aki a megmagyarázhatatlan szorongásait próbálja feldolgozni ezen a csoporton belül, és a filmnek a társkészítői Mérei Zsuzsa és Vikár András pszichológusok, ők vezetik ezt a csoportot a filmben, tehát egy nem egészen egy órás filmről van szó. Azért nem kerülhetett ebben az időben mozikba, mert hogy a zenei jogokkal voltak valamilyen gondok, és most itt csak párvetítés lesz Budapesten, meg azt hiszem, hogy még az ország, tehát Magyarország különböző művész moziaiban, Budapesten az Uránia és a Cirkó Gejzér mozi vetíti, és engem ez foglalkoztat igazából, hogy lehet egy ilyen folyamatot úgy dokumentumfilm formában elkészíteni, hogy ott történjen valami valós ennek a csoportterápiának a keretében. Szóval ezt annyira intim dolognak tartanám én legalábbis, hogy nehéz elképzelni, hogy ott egy-két-három operatőr, nem tudom még ki, mindenki rendező, stb. Úgy van jelen abban a teremben, hogy csak egy légy legyen a falon, vagy csak legyek legyenek a falon. Van egy ilyen 3 perces tréler, amiből azért látszik az, hogy ott valós érzelmek folynak végig a társaságon, meg a lány arcát is látjuk közben. Szóval nehéz lenne azt mondani, hogy ez egy ilyen megrendezett dokumentumfilm, és nem tudom, hogy fogom-e látni, vagy hogy eljutok-e valahogy valamelyik vetítésre, de nagyon érdekelne.
0: És az a csallókozi vonal, ez hogy derült ki? Ez oda le van írva?
1: Ez benne van. Benne van a leírásban, hogy a Csallóközből származik, és aztán az egyik helyen, ahogy így keresgéltem róla, ott a vezetéknevét is megadják, egy ová formájú vezetékneve van. Nem tudom, hogy egyébként annak van-e bármilyen jelentősége, hogy honnan származik, de minden esetre a családi alapállásról szó van, tehát az anyuka bátyja vagy öccse, tehát egy fiú testvér öngyilkosságot követel, a nagypapa meghal, és akkor ott egy ideig nem szabad örülni a családban, meg nem szabad felszabadultnak lenni, és nagyon sok szó esik mostanában az ilyen pszichológiai témákról. Rengeteg az önsegítő könyv, rengeteg az egyéb önsegítő tartalom. Nekem így ezzel kapcsolatban vannak azért kételjeim, hogy ez mennyire tud így működni. Valamennyire tapasztalataim is vannak, tehát mondjuk egy ilyen pszichodrámának a részese nem voltam, de hogy foglalkoztat, hogy mi az, amitől működni tud egy feldolgozó folyamat. És az meg aztán végképp érdekelne, hogy most így 10 év távlatából mit mondanának el az alkotók, mert hogy az alkotók ott vannak ezeken a vetítéseken, hanem is mindegyiken, de több olyan vetítést hirdettek meg, ahol bizony ott van ez a bizonyos Kiki, és ott van a készítők közül Mérei Zsuzsa, aki egyébként Xanthusz János felesége volt. És hát igen, Xanthusz János meghalt, tehát az őzvegye.
0: Hát akkor ez nagyon adja magát, hogy el kell menned egy ilyen vetítésre, akár helyezd magad szolgálatba, és úgy.
1: Hát majd meglátjuk. Ezt tudom, hogy egy kicsit ilyen kilógó téma, mert hogy a férfiak nem biztos, hogy könnyen tudnak kapcsolódni ezekhez a témákhoz. Lehet, hogy rosszul gondolom, cáfoljátok meg, ha igen.
3: Mire gondolsz konkrétan, már a gyászfeldolgozás, meg ilyesmi?
1: Az, hogy mondjuk mennyire szívesen megy be egy férfi egy olyan csoportba, ahol dráma eszközeivel próbálja a saját traumáit feldolgozni, tehát hogy ott úgy az az első lépés, hogy ott be kell vallani magadnak, hogy hát neked van valami feldolgozni valód, és lehet, hogy ez egy ilyen sztereotípia, de hogy azért az ilyen különböző vegyes csoportokban általában a férfiak szoktak kisebbségben lenni.
3: Igen, egyébként, de ez az a baj ezzel a jelenséggel, hogy ilyenek vagyunk, amilyenek, hogy amúgy ez átalakulóban van, de olyan lassan, legalábbis amennyire én látom, hogy mi, hogy az ilyen dráma, pedagógiai dolog, ez még nagyon messze van. Szóval most már úgy kezdünk megtanulni beszélni. Most ott tartunk szerintem. És sokaknak, nekem is már ez is egy érted, már kiléptem egy olyan zárt, a fejembe lévő zárt világból, amiről nem nagyon tudtam elképzelni mondjuk 5-10 éve, de ez is mondjuk a páromnak köszönhető. Ez ilyen drámapedagógiai eszköz pedig tényleg, nem azt mondom, hogy sci-fi, de nagyon sokaknak szerintem kicsit túl progresszív is, de nem azért már rossz, csak ez már egy következő szint, sőt, lehet, hogy két szinte arrébb van mind, amit az ember úgy az átlag, amihez tud alkalmazkodni, hogy így fogalmazzak. Én nem is a drámapedagógiát, hanem én sokszor még mindig, hogy is mondjam, ilyen passzívan filmeken keresztül, aminek olyan üzenete van, néha azt használom ilyen feltöltésre, hogy ilyen gondolatmenetet tudjak irányítani, és akkor másképpen viszonyulni dolgokhoz, meg kimondani dolgokat. Néha segítenek a filmek is, de ez egy nagyon szélsőséges hasonlat volt.
0: Hogy én csak félig meddig viccesen szoktam mondani, hogy mi férfiak az érzéseinket, vagy a problémáinkat pontosabban azt így infarktussá szoktuk transformálni, hogy mi ebbe vagyunk nagyon jók. Beszélni nem szeretünk róla, de így szépen belőle, így összehozunk belőle egy ilyen infarktust. Tudom, hogy ez nem vicces, de hát ez szokott lenni. Viszont, hogy...
1: Hát csináljátok másképp!
3: Slechtaba vár, szóval igen. Szabolcs mondta. Igen.
2: Igyekszem. Azért ezt így megtapasztalni tényleg, így nem a saját bőrömen, de közvetlen közelben tényleg ez van, hogy azóta tudatosabban próbálok ennek megfogni, ilyennel foglalkozni. Azt viszont hozzátenném, hogy ezek a csoportterápiák, meg ilyen drámapedagógia, ez egy, ahogy a Pali is említett, hogy annyira progresszívnek hat, hogy igazából egy ilyen társadalmi érés folyamat kéne ehhez, hogy ezt valahogy így át tudjuk ültetni a mindennapi életünkbe, megfelelően tudjunk ezzel élni.
1: Szerintem egyébként, ami nagyon fontos, hogy megtaláld azokat a módszereket, meg azokat a közegeket, amik hozzád passzolnak, és ez a nehéz benne. A keresgélésnek a folyamata, a megfelelő szakembereknek a megtalálása, szóval, hogy ezek néha ilyen végtelen utaknak tűnnek, és amit lehet, hogy most én túlzok egy kicsit, de amit így észrevettem, hogy Szlovákiában ebben azért néhány lépéssel a magyarországi viszonyok mögött vagyunk.
3: Holott ma saját bőrömön tapasztaltam azt, hogy megtanulni, beszélni és kimondani dolgokat, meg felismerni dolgokat, megmenti az embert a szívrohamtól, meg az alkoholizmustól, meg a függőségektől.
0: Hogy én maradjak ezen a vonalon, és egy kicsit kötekedjek, most így belegondoltam, és azért vannak pontok, ahol a férfiak szerintem jobban állnak, hogy pontosan amire Pali is utalt, hogy a férfiak gyakrabban elmennek leülni egy úgynevezett sörre, vagy elmennek focizni, és akkor ott ilyen informális helyzetekben nagyon gyakran meg tudják beszélni a problémáikat, és mindenkit arra biztatnék. És valószínűleg a férfiaknak az nagyon fontos, hogy férfival beszélje meg. Nem tudom, ez a nőknél.
1: És ti ott a problémáitokat beszélitek meg? Nem azt, hogy mennyi lett a foci végeredménye?
0: Szerencsés esetben arról is elkezdted beszélni, hát hogy nem tudom, hogy érzed magad az öregedést, és akkor, hogy a másik is azt mondja, hogy ő is érzi, akkor már sokkal jobb.
1: Meg hát, hogyha most így a hagyományoknál maradunk, akkor a feleségek otthon nevelik a gyerekeket, szóval ez azért ide kívánkozik ez a mondat. Hogy? És másrészt meg, ha nem vagy feleség és nem vagy anya, akkor meg nem tudsz találkozni a feleség és anya kategóriába tartozó egyéb nőkkel. Szóval a férfiaknak ebből a szempontból szerintem azért egyszerűbb a helyzete.
3: De mi van, hogyha introvert vagy?
1: Hát, ott az AI.
3: Nem,
1: és rá is köthetünk a témádra.
3: Nem. Attól én nagyon-nagyon nem. Egyébként van olyan ismerősöm, aki olyan szintre jutott az AI-jal való beszélgetéssel, hogy már most nem akarok hülyeséget mondani, hogy párkapcsolati dolgokat is kérdezett, de ilyen mélyebb dolgokba is úgy elkezdte bevonni. És nálam ez egy óriási no.
1: Hát ott van az a film, most nem tudom megmondani melyik évből, de a 2010-es évek, vagy talán még korábbi, a Her című.
2: Igen, 2013.
1: 2013?
2: Na, Joaquin Phoenix-nál, igen.
1: Ott ez egy teljes elképzelhetetlen valóságnak tűnt, ami ott zajlik, és most meg gyakorlatilag ebben élünk.
3: Az a baj, és akkor most már rácsatlakozok az AI témára, mert eredetileg többé-kevésbé én ezt hoztam egy videó kapcsán, de pont az a problémám a mostani helyzet, hogy AI-ról beszélünk, de ugye ez még nem AI. És ezt az emberek nagyon hajlamosak összekeverni. Én is AI-nak mondom, az átlag beszélgető partnernek, ismerősnek, aki nem informatikus, mert úgy egyszerűbb neki vázolni ezt a témát, mint hogyha elkezdeném mondani azt, hogy generatív intelligencia, meg nagy nyelvi modellek, mert az emberek nagy része ezt úgy annyira nem vágja még, mert ezzel is ugyanolyan felszínesek vagyunk, mint a, nem tudom, mint általában a számítógép használata. És az, amit most használunk, a nagy nyelvi modellek, ezekkel az a nagy helyzet, hogy ők nem intelligensek, hanem találgatnak. Ezt szuper gyorsan csinálják, végzik, de ezeket te csak betanítod. Olyanok, mint egy szuper gyors majom, amit megtanítottál, szuper gyorsan elvégezni XY feladatot. Nagyon sok feladatot el tud végezni, és nagyon ügyesen meg tud tanulni, nagyon precízen, nagyon részletekbe menően feladatokat elvégezni, de attól még egy majom marad. És én egy majomra mondjuk a nem tudom, lelki bajaimat biztos nem bíznám. És azért is tartok egy ilyen biztonságos távolságot, talán mondjuk úgy, hogy 2 vagy 3 lépést a mostani eszközöktől, és tekintek rájuk tényleg még mindig úgy, ahogy azt hiszem Áronnal egy beszélgetésre rámondtam, hogy intelligens kalap apács, semmi más. Beveri helyetted a szöget, de azt már nem biztos, hogy megérti, ha azt mondom neki, hogy húzd is ki. Szóval, és ennek kapcsán alakultak ki nagyon erős sztereotípiák, és tulajdonképpen ez a mostani témám. Van egy informatikus, kiberbiztonsági szakértő, gyakran nézem a YouTube csatornáját, nagyon sokat tanultam tőle, és neki volt egy ilyen monologizáló, kicsit filozofikusabb időszaka. Japánban volt, kicsit le tudta kapcsolni az agyát valószínűleg, és el tudott távolodni a mindennapi pörgéstől, és ő beszélt nagyon hosszan arról, hogy van ez a felkapottság, hype, próbáltam lefordítani magyarra, arról, hogy a mesterséges intelligencia mennyi mindent megold majd, mennyi munkát elvesz tőlünk, és hogy milyen új távlatok vannak benne. Az utóbbi igaz, nagyon sok lehetőség van benne, nagyon sok mindenre lehet használni, viszont minél inkább megismerjük a lehetőségeit, képességeit ezeknek az eszközöknek, annál inkább válik nyilvánvalóvá, hogy nem tudnak kiváltani teljes embereket. Nagyon jó mankók tudnak lenni arra, hogy te mondjuk ügyesebben járj, most idézőjelben egy témába, ami lehet videóvágástól kezdve a szövegszerkesztésen át a programozás és a többi, de nem fognak helyetted járni, és hogyha te elvárod tőlük, hogy helyetted járjanak, akkor igazából te vagy az, aki lemaradsz.
1: Ez jó hír.
3: Szóval most elkezdték felismerni többen is, megcáfolni, csak az a probléma, hogy ehhez is programozók kellettek, akik felismerték, hogy az a veszély, amit ugye most is gyakran hallani a hírekben, hogy nem tudom, 150 fős cég majd biztos 50 embert el fog küldeni, mert majd azt mit AI-jal fogják helyettesíteni. Igen, de fel fog venni másik 30-at, aki majd fogja tanítani az embereket, hogy hogyan használják a modelleket, vagy esetleg beprogramozzák az asszisztenst, hogyha azt akarnak használni. Szóval nem, ez nem fog mindent kiváltani, egyszerűen egy átalakuló folyamat van, amit meg kell tanulni megfelelően használni, és itt nagyon sok mindenre rá lehet csatlakozni, tényleg a generált YouTube videóktól kezdve a képekig, egészen az újságírói etikáig, amiről szintén több fórumon beszélnek már.
0: Én tudok mellette is meg ellene is érvelni, szerintem. Az egyik ilyen erős érv amellett, hogy ez valamiért a piac ezt így tudja kezelni, a híres nevezetes ipari forradalom. Akkor így a szövőszékek voltak a kormesterséges intelligenciája, és mindenki attól féltette a munkahelyét, és valóban lettek gőzgép alapú szövőszékek, és valóban sokkal kevesebb munkaerő kellett, de mégse látjuk, hogy valóban az a munkaerő, ami oda már nem kellett, azt valahogy felszívta a piac. Biztos nem olyan egyszerűen, biztos voltak tragédiák, mármint ilyen emberi tragédiák, hogy valaki elvesztette a munkáját.
3: Szövőszéket is meg kellett építeni valakinek. A gőzszövőszéket.
0: Hát igen, az ipar valószínűleg, az ipar futott fel, meg a bányászat, szóval erre már van egy ilyen példánk, mert szerintem én, lehet, hogy ez most nem az én ötletem, sőt biztos, hogy nem, hogy ezt teljesen hasonlíthatjuk az ipari forradalomhoz, csak másként
3: Szerintem egyébként ez egy új ipari forradalom. Ez egy új ipari informatikai forradalom egyértelműen, szóval én adom ezt a véleményt.
0: De a másik, hogy ellene is mondjak valamit, hogy így nagyon elmentünk ebbe az irányba, pedig nem innent indultunk, így ilyen 10-20 éve, és elfeledkeztünk a robotokról. Szóval a biotechnológia állítólag óriási fejlődés előtt áll, és ez összefügg ez a két dolog, de hogy tényleg egy raktáros, egy gondozó, egy nővér munkáját állítólag nem vagyunk tőle messze, hogy ezt már robotok kiváltsák, és ez már tényleg a te helyed, nem egy program, ami fut a gépedben. Azért van egy ilyen vonulata is ennek, amit így mostanában valamiért nem tárgyalunk túl, hogy fizikai...
3: Nem, mert most teljesen más dologra kezdtünk el koncentrálni, és ez is egy jelenség, hogy elfelejtünk párhuzamosan gondolkodni, és ugyanúgy most azért foglalkozunk kevésbé a robotokkal, mert most mindenki harci robotokat kezdett el gyártani. És ez egy nagyon félelmetes történet most ezzel, és ebbe is kicsit elmerültem, hogy amikor a mesterséges intelligencia találkozik a nagyon olcsón, praktikusan összeállítható harci drónokkal, és ez most Ukrajnában épp születik, és most látjuk a hadviselés egy új forradalmát. Ami félelmetes, mert tényleg így bekacsint a Terminátor, hogy Hello, jövök.
0: Hát abszolút, nem tudom, én tech optimista vagyok, tehát szóval annak semmi.
1: Akkor értem. Valahogy vigyük olyan irányba beszélgetést, hogy ne.
0: Hát én semmi esetet se tudom.
1: Megsemmisülés felé száguljunk.
2: Én leginkább azzal a gondolattal tudok menni, hogy a mesterséges intelligenciát, meg ezeket a különböző nagy nyelvi modelleket, ahogy a Pali is említette, mankóként használjuk. Vagy nem is inkább mankóként, hanem talán egyfajta ilyen egészséges, tisztességes doppingként használhatnánk. Szerintem ez a jó szó, vagy én. Hogy egy kicsit a saját teljesítményünket növeljük, vagy a munkánkba ezt normálisan, észszerűen, tudatosan használjuk. Beveri helyettünk a szöget, de nekünk kell megmondani, hogy hova verje be azt a szöget. És az, hogy ez a hype hogyan, meg miképp fog lecsengedni, az is egy nagyon, nagyon izgalmas kérdés. Mert azt veszem észre, hogy az utóbbi fél évben, sőt igazából az utóbbi negyed évben van az, hogy tömegesen elterjedt a mesterséges intelligencia. Például ezt a elmúlt egy-két hétben vettem észre. Rengeteg vállalkozás hirdeti magát már mesterséges intelligenciával, és nem az, hogy felbérelnek egy grafikusot, csinálja meg, hanem összedobja a promptot, megcsinálja, kész van, felrakja a közösségi médiára, esetleg online akarja hirdetni magát, vagy ezt kinyomtatja, és hogy most a optimista vonalom, egy kicsit ellet mondjak ennek optimizmusnak, van egy-két olyan szakma, amit mindenképpen el fog vinni.
0: De ez az természetes, az mindig
2: szerintem,
0: is
2: volt. Szerintem a grafikusok lesznek ilyenek előbb-utóbb.
1: De hogyha akarsz egy minőséget, akkor szerintem a grafikusokhoz kell fordulnod, és nem a mesterséges intelligenciához, tehát ez inkább
2: de akarok mondjuk kérdése. Egy megfelelő.
3: Igen, hát szerintem reménykedek abban, hogy valahol majd azért meg fogják húzni a határon alatt, mert most azt látom, hogy mindenre tolják ezeket a generált

0: tudom én, legyen az, annak régebben mondjuk megfelelte az, amit Word-be raktak össze.
1: Én nem tudom, mennyire vagyok ilyen szempontból átlagosnak tekinthető vagy nem, de éppen nemrégiben belefutottam egy ilyen plakátkiállítás, ilyen múlt századi termékeket hirdettek, de tudjátok, vannak ilyen régen én voltak ilyen kereskedelmi célú plakátok, és teljesen, hogy mondjam, a gyönyörűségtől majdnem sírtam, pedig hát ezek is úgynevezett csúnya reklámok voltak, de hogy ha azt vesszük, hogy a hirdetéseknél is fontos, hogy kitűnjél és más legyél, akkor ha már mindenki mesterséges intelligenciával fogja csinálni, akkor biztos, hogy a kézi munka az ki fog tűnni, és nekem is már borsódzik a hátam, de nem csak a mesterséges intelligencia által készített grafikától, hanem már egy generációval előtte, vagy hogy mondjam, pár évvel előtte, nevezzük az egyszerűség kedvére, ez a Canva, mik a templétek magyarul?
2: Sablon.
1: Ilyen Canva sablonos, hogy mindenhol már azt láttad, és már ez olyan, nem tudom, szóval visszanézel pár évtizeddel, olyan üdítő nézni azokat a kézzel, vagy félig.
2: Előző század előn, vagy a 30-as, 40-es évek reklámjai, azokat nagyon szeretem. Szerintem te is rengeteget kerestél ilyeneket.
3: Szóval nem tudom, hogy hol van ennek egésznek a píkje, csúcsa.
2: Píkjét azt még senki nem látja, mert most, hogy elkezdtem jobban elmerülni bennem, most viszont azt kezdtem el látni, hogy milyen gyorsan fejlődik. 2-3 hét alatt olyan óriási változások vannak, hogy az ember csak kapkodja a fejét, ami egyébként nagyon félelmetes. Nagyon nehéz követni, és most már az ember arra is AI-t használ, hogy leszűrje, hogy ezek közül az új eszközök közül aztán mit érdemes majd használni. És ez már egy nagyon érdekes zóna, mert most már nem is AI-kat használok, én se azt fogok használni, hogyha elkészül a rendszerem, hanem tulajdonképpen egy ilyen, úgy hívják, hogy counsel, mi az angolul? Akkor sok ember beszél, mi az a...
1: Tanács?
2: Tanácsot. Ami azt jelenti, hogy mondjuk 3-4-5-6 különböző modellt használsz arra, hogy bizonyos feladatokat megoldj, és egy vezérlő egységgel, most ezeket nagyon lerövidítem, ezeket a szakszavakat, te azt vezérled, hogy melyik feladathoz milyen modellt használjon a rendszered. És ez már, és ez még amit ahova én most jutok el, ez még mindig csak valahol az alja, és már e fölött vannak sokkal brutálisabb dolgok, mondom, konkrétan az ukrán háborúval kapcsolatban most már vannak nagyon érdekes információk tényleg, hogy önmagukat irányító, dedikált feladatköröket ellátó drón rajokkal kísérleteznek, akik önállóan oldják meg a feladatot, hogy hogyan járőrözzenek, ellenőrizzenek egy szektort, és egymást küldjék támadásba, hogyha olyan ellenségbe futnak bele, és most nagyon leegyszerűsítettem a témát, mert elfogyott az időnk, szóval érdekes időszakot élünk.
1: Hát egy történettel fogom akkor mégiscsak lezárni, egy informatika tanszéken tanító ismerősöm mondta el azt a történetet kis és sarkítva, hogy ő elkezdte ugye használni természetesen a mesterséges intelligenciát és a feladatok kiadásánál is, az én beadandók kiadásánál is, ennek megszerkesztéséhez is elkezdte használni a mesterséges intelligenciát, hogy ezeket a feladatokat odaadta a diákjainak, aztán előbb-utóbb rájött, hogy a diákjai ezt a mesterséges intelligenciával oldják meg, de hát mivel neki továbbra is kevés az ideje, ő a megoldásokat is a mesterséges intelligenciával ellenőrizte le, és itt bezárult a kör, rájött. Úgyhogy a mi kultermixünket is elfogyasztottuk, annak is vége van legalábbis a mai napra, lecsukjuk a tetejét. Köszönöm Paszmár Líviának, Risavi Pálnak és Mészáros Áronnak, hogy mindannyian hoztatok egy-egy témát, és hogy ezeket jól kibeszéltük.
0: Mi is köszönjük.
2: Köszönöm a figyelmet.
3: Köszönjük a figyelmet és a lehetőséget, a legjobbakat.

Ennyi volt már a nappali. A hangmester Zsapka Levente és a hírszerkesztő Mezőszálási Márk nevében is köszöni a figyelmüket, Köteles Szabolcs szerkesztő műsorvezető. A most következő Pentatonban gyerekdalokkal várjuk a hallgatóinkat. Maradjanak továbbra is a Pátria Rádióval. A viszonthallásra!

0: a Pátria Rádió hírei.
1: Magyar Péter alkotmánymódosítással válthatná le az államfőt. Nem kezdődött el Tomás Taraba leváltásának parlamenti vitája. A hőmérséklet 15 és 20 Celsius fok között alakul. A mikrofonnál Mező Szállási Márk. Jönnek a részletek. Második nekifutásra sem sikerült megnyitni a parlament rendkívüli ülését, amelyen Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter leváltásáról tárgyaltak volna. A mai ülésen mindössze 62 képviselő jelentkezett be, így a törvényhozás nem volt határozatképes. Az ellenzéki progresszív Szlovákia többek között a nemzeti parkok övezeti besorolásával kapcsolatos problémák, az aszályhelyzet kezelése és a medvetámadások miatt kezdeményezte a miniszter menesztését. Az ellenzék szerint a tárca hibái miatt akár 500 milliárd eurónyi helyreállítási forrás is veszélybe kerülhet. A parlament kedden tesz újabb kísérletet az ülés megnyitására. Befejeződött az evakuálás Kassán, a Dargói Hősök lakótelepen, ahol egy második világháborús tüzérségi aknát találtak. A rendőrség közlése szerint a robbanó testet egy magánszemély fedezte fel egy közeli erdős területen, majd hazavitte, ami miatt a hatóságok biztonsági intézkedéseket rendeltek el. A környező lakásokat kiürítették, a helyszínre tűzoltók, mentők és rendőrök érkeztek, valamint evakuációs buszokat is készenlétbe helyeztek. Az aknát végül egy rendőrségi tüzérszéz biztonságosan elszállította megsemmisítésre. A hatóságok szerint senki sem sérült meg, és anyagi kár sem keletkezett. 13 ember sérült meg Csehországban, amikor egy magyar rendszámú autóbusz és egy személygépkocsi ütközött össze Cseszke Budyajovice közelében, Borsov-Nadvoltavo térségében. A balesethez a mentők, a tűzoltók és a rendőrség is nagy erőkkel vonult ki. Az egészségügyi szolgálat tájékoztatása szerint egy nő súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett, egy férfi közepesen súlyos állapotban került kórházba, még a többi sérült könnyebb sérülésekkel megúszta az ütközést. Egyelőre nem tudni a balesetben, hány magyar állampolgár érintett. Magyar Péter miniszterelnök ma reggel a Sándor palotában tárgyalt Súlyog Tamás köztársasági elnökkel, miután lejárt az államfő lemondására szabott határidő. A találkozó után Magyar közölte, amennyiben Súlyog továbbra sem távozik önként, a kormányzó többség megkezdi a szükséges lépéseket a leváltására. Elmondása szerint nem a jelenlegi alaptörvényben szereplő megfosztási eljárást választanák, hanem alkotmánymódosítást készítenének elő. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy nem személyre szabott jogalkotásról van szó, hanem a jogállami intézmények helyreállításáról. Magyar szerint a folyamat várhatóan egy hónapon belül lezárulhat. Súlyog Tamás korábban jelezte, hogy nem kíván lemondani, és kitölti mandátumát. Román szakértők vizsgálata szerint egyértelműen orosz gyártmányú Gerán 2 típusú drón csapódott be pénteken egy galaci lakóházba. A román államfő Nikus Ordán közölte, a műszaki elemzés alapján a drón eredetek kétséget kizáróan megállapítható. A becsapódás során egy 14 éves fiú és egy 53 éves nő megsérült, az épületből több tucat embert kellett kimenekíteni. Bukarest szerint az ügyben Oroszországot terheli a felelősség, Moszkva azonban korábban vitatta a drón eredetének bizonyíthatóságát. A francia haditengerészet feltartóztatott és lefoglalt egy újabb, az úgynevezett orosz árnyék flottához tartozó tankert az Atlanti óceánon. Emmanuel Macron francia elnök közölte, elfogadhatatlan, hogy ezek a hajók kijátsszák a nemzetközi szankciókat és hozzájáruljanak az ukrajnai háború finanszírozásához. A Tagore nevű tartályhajó elfogását több nemzetközi partner köztük az Egyesült Királyság is segítette. Macron szerint az ilyen hajók nem csak a szankciós rendszer gyengítik, hanem komoly környezeti és biztonsági kockázatot is jelentenek. Több mint 2%-kal emelkedett ma reggel a kőolaj világpiaci ára, miután ismét nőtt a feszültség az Egyesült Államok és Irán között. A felek a hétvégén kölcsönösen egymást vádolták a korábban a megkötött tűzszünet megsértésével. Az amerikai hadsereg közlése szerint önvédelmi csapásokat hajtott végre iráni radar és drón irányító állások ellen, míg Teherán arról számolt be, hogy amerikai célponthoz kapcsolódó bázist támadott meg. A befektetők attól tartanak, hogy a konfliktus veszélyezteti a térség olajszállítását, ezért a Brent típusú kőolajára hordonként ismét 93 dollár fölé emelkedett. Már több mint 200 halálos áldozata lehet annak az amerikai katonai művelet sorozatnak, amelyet a dél-amerikai drogcsempészet visszaszorítására indítottak a Csendes-óceán térségében. A New York Times szerint az akciók nagyrészt titokban zajlanak, miközben kevés bizonyíték került elő arra, hogy a megtámadott hajók valóban kábítószer szállítottak volna. A támadások Kolumbia és Ecuador halászait is súlyosan érintik, mivel kis hajóikat gyakran összetéveszthetik a csempészek járműivel. Szakértők szerint a műveletek jogi szempontból is aggályosak, és egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy csökkent volna Dél-Amerikából az Egyesült Államokba érkező kokain mennyisége. Izrael újabb katonai műveletet indított Libanonban, miután a hadsereg elfoglalta a stratégiai jelentőségű Beaufort erődöt az ország déli részén. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök ezt a hadjárat egyik legfontosabb fordulatának nevezte. A kormány ma arra utasította a hadsereget, hogy csapásokat mérjen Beirut déli elővárosaira is, amelyek a Hezbollah egyik legfontosabb bázisának számítanak. József Aoun libanoni elnök súlyos agressziónak nevezte az izraeli lépéseket. Az ügyben hétfőn rendkívüli ülést tart az ENSZ biztonsági tanácsa, miközben több európai vezető, köztük Emmanuel Macron francia elnök is elítélte a konfliktus eszkalációját. Szokatlanul kemény hangvételben bírálta Kínát a japán védelmi miniszter a szingapúri Shangri-La biztonságpolitikai fórumon. Shinjiro Koizumi szerint Peking átláthatatlan módon növeli katonai erejét, ami komoly aggodalmat kelt Japánban és a nemzetközi közösségben is. A vita előzménye, hogy Kína rendszeresen bírálja Japánt haderejének fejlesztése miatt, különösen azóta, hogy Tokió jelezte, egy esetleges Tajvan elleni kínai támadás esetén segítséget nyújthatna a szigetnek. Japán az elmúlt években rekord összeget fordított a védelemre, és új rakétákat, valamint drónok beszerzését tervezi.
2: Sport. Zsigárdi Lászlóval.
3: Dunaszerdahelyen ma 18 órától játsszák a Szlovákia-Málta előkészületi labdarúgó mérkőzést. 14 év után ismét Vladimir Weiss irányítja a szlovák csapatot. Bejutott a negyeddöntőbe a magyar válogatott a pozsonyi minifutball Európa-bajnokságon, miután büntetőkkel 3-2-re verte Boszniát. Finnország nyerte a 89. jégkorong világbajnokságot. A zürichi döntőben hosszabbítás után 1-0-ra legyőzte a házigazda Svájcot, és 5. VB aranyérmét ünnepelheti. A svájciak zsinórban a 3. finálét veszítették el, és 6-szor zártak ezüstérmesként. A bronzmérkőzésen a norvégok óriási meglepetésre hosszabbítás után 3-2 arányban legyőzték a nagy esélyes 28-szoros világbajnok kanadaiakat, és először végeztek dobogós helyen a VB-n. Emma Zapletalová a világ idei legjobb idejével új országos csúccsal nyerte a 400 méteres gátfutást a marokkói Rabatban rendezett atlétikai gyémántliga viadalon, Molnár Attila pedig 6. lett 400 méteren.
2: Időjárás.
1: Többnyire erősen felhős vagy borult az ég. Estére a délnyugati ország részben helyenként felszakadozhat a felhőzet, és kevesebb felhőre számíthatunk. Az ország számos pontján alakulhatnak még ki záporok, eső, elszórtan zivatarok is előfordulhatnak. A hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul, a nyugati és déli területeken azonban többfelé 20-25 fokot is mérhetünk. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt, zivatarok környezetében átmenetileg erős széllökések is előfordulhatnak.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Sebességmérésre kell számítani Pozsonyban, a Vajnorská úton, a Shell töltőállomás közelében, az Aranyhomok felől érkezők irányában. Vezessenek óvatosan. Jó utat.
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Pátria Rádió. Kékkő FM 98,3. Pentaton. Puha Józseffel.
4: A nemzetközi gyermeknapot a világ számos országában megünneplik az év legkülönbözőbb napjain. Az ünnepet először Törökországban tartották meg 1920-ban, április 23-án, majd később a Genfi gyermekjóléti konferencián 1925-ben. Az ENSZ közgyűlése 1954-ben javasolta, hogy minden országban tartsák meg az egyetemes gyermeknapot. Az ünnep célja, hogy megemlékezzenek a világ gyermekeinek testvériségéről és egymás közti megértéséről, valamint a gyermekek jóléte érdekében kifejtett küzdelemről. Javasolták a kormányoknak, hogy mindenhol olyan napot jelöljenek ki erre a célra, amit megfelelőnek gondolnak. A gyermeknapot mifelénk június 1-én ünnepeljük. Könnyűzenei műsorunkban ennek kapcsán elsősorban legfiatalabb hallgatóinknak kedveskedünk. Összeállításunk első felében közreműködik Halász Judit, a 100 Folk Celsius, Mihály Réka, az Amorf Lovagok, a Kisvarázs, a Gravis, Ullmann Mónika és a Pici Szintán zenekar.

0: Pentaton. Az ötcsillagos dalok órája.
1: Könnyű zenei műsorunkban a mai alkalommal gyermeknapon elsősorban legfiatalabb hallgatóinknak kedveskedünk. Összeállításunk második felét is Halász Judit indítja, majd Kardos Horváth János, Judy, Mikó István, a Kiskaláz zenekar, Zsabka Attila és zenekara, valamint Dusík Rebeka hallható egy-egy dallal.

0: Pentaton. Az ötcsillagos dalok órája.
1: A Nemzetközi Gyermeknapot a világ számos országában megünneplik az év legkülönbözőbb napjain. Az ünnepet először Törökországban tartották meg 1920-ban, április 23-án, majd később a Genfi Gyermekjóléti Konferencián 1925-ben. Az ENSZ közgyűlése 1954-ben javasolta, hogy minden országban tartsák meg az egyetemes gyermeknapot. Az ünnep célja, hogy megemlékezzenek a világ gyermekeinek testvériségéről és egymás közti megértéséről, valamint a gyermekek jóléte érdekében kifejtett küzdelemről. Javasolták a kormányoknak, hogy mindenhol olyan napot jelöljenek ki erre a célra, amit megfelelőnek gondolnak. A gyermeknapot mifelénk június 1-én ünnepeljük. Könnyűzenei műsorunkban ebből az alkalomból elsősorban legfiatalabb hallgatóinknak kedveskedtünk.

0: 13 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Nem sikerült megnyitni a parlament rendkívüli ülését. Irán szerint Washington folyamatosan megsérti a tűzszünetet. Jobbára felhős az ég, több helyen is várható eső. Csenger Ferenc vagyok, jó napot kívánok, mondom a részleteket. Nem sikerült megnyitni az ellenzéki PS által indítványozott rendkívüli parlamenti ülést, amelyen Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter leváltásáról tárgyaltak volna a képviselők. Másodszori nekifutásra is csak 62-en nyomták meg a jelenléti gombot, ezért az ülést vezető Andrej Danko parlamenti alelnök kedden 8 órára tette át a szavazást. A PS szerint Taraba kudarcot vallott a minisztérium élén, nem vállalja a felelősséget a nemzeti parkok övezeti besorolásáról szóló tervért, arra hivatkozva, hogy azt az SNS más jelöltjei készítették elő a tárcánál. A PS szerint a besorolási terv miatt közel 500 millió euró támogatás felhasználása kerül veszélybe az uniós helyreállítási alapból. Tarabát azért is bírálja az ellenzék, mert elüldözte a szakértőket a minisztériumból, nem foglalkozik az elmúlt évtized legsúlyosabb aszályhelyzetével, és a medvetámadások száma sem csökkent, ráadásul ezt a helyzetet is rosszul kezeli. Emellett egészségvédelmi projekteket állított le, ilyen volt Jósva és a Gömöri régió levegő minőségének javítását célzó projekt. Az ellenzéki SZSZ párt feljelentést tesz a Szlovák Köztársaság főügyészségén a Védelmi Minisztérium bútorvásárlásai ügyében. A vásárlások a Kukorica névre hallgató egykori Hviezda kollégium felújított épületéhez kapcsolódnak. Martina Bajo-Olecková, a parlament képviselője rámutatott, a minisztérium egy közel 3 millió eurós szerződésben nem tüntette fel a megvásárolt bútorok listáját, és azt információkérésre sem hozta nyilvánosságra. Robert Kalinyák védelmi miniszter számára egyszerűen nem érvényes a törvény, fogalmazott a képviselő, aki törvénysértéssel vádolja a minisztériumot a közbeszerzési szabályok megsértése miatt is. Az ellenzéki KDH képviselői hétfőn benyújtották a szlovák parlamentben a Robert Kalinyák védelmi miniszter leváltására irányuló indítványukat. A minisztert az eperjesi kórházépítés körüli kudarcokkal vádolják. A rendkívüli parlamenti ülést az ügyrend szerint 7 napon belül kell összehívni. Peter Stachura, a párt képviselője szerint Kalinyák végzetesen megbukott az eperjesi katonai kórház építésénél. A miniszter április végén felfüggesztette az építkezést, miután kérdések merültek fel a teherhordó szerkezeti elemek minőségével kapcsolatban. A védelmi tárca tavaly 447,8 millió eurós szerződést kötött az eperjesi állami kórház fejlesztésére, amelytől a miniszter az ellenőrzés eredményei alapján elállt, és új közbeszerzési eljárást írtak ki. Kalinyák a bírálatokat visszautasítja, és Robert Fico miniszterelnökkel együtt kijelentette, az építési felügyelet nem hibázott. A szürke gazdaság értéke Szlovákiában eléri a 17 milliárd eurót, jelentette be hétfőn József Kiss, a pénzügyi igazgatóság elnöke, miután aláírták az adópajzs nevet viselő memorandumot az adóbűnözés elleni hatékonyabb fellépés érdekében. Kiss elmondta, a szürke gazdaság az ország GDP-jének 12-13%-át teszik ki, főként be nem vallott bevételek, illegális foglalkoztatás és adóelkerülés miatt. Az idei év első 4 hónapjában 59 ellenőrzést végeztek, amelyek eredménye 54 millió euró. Ez az ellenőrzések számának 30%-os növekedését jelenti. Jana Maskarová, országos rendőrfőkapitány hozzátette, a hatóságok jelenleg mintegy 30 szlovák állampolgár tartanak számon, akiket összetett adócsalási sémákhoz kötnek, és körülbelül 80 millió euró kapcsolódik hozzájuk. Az iráni külügyminisztérium hétfőn bejelentette, hogy az Egyesült Államok továbbra is megsérti a két ország közötti tűzszünetet. A nyilatkozat az amerikaiaknak egy dél-iráni kikötő elleni támadására reagált. Esmail Bakai, a külügyminisztérium szóvivője, közölte, Irán minden szükséges lépést megtesz nemzeti biztonsága védelmében. Hozzátette, hogy jelenleg nem folynak tárgyalások az iráni atomprogram részleteiről, és a libanoni tűzszünet bármilyen megállapodás elengedhetetlen feltétele marad. Az iráni forradalmi gárda eközben csapást mért arra a bázisra, ahonnan az amerikaiak a Hormozgán tartomány elleni légi csapást indították. Közben az izraeli hadsereg vasárnap bejelentette libanoni szárazföldi műveleteinek kiterjesztését és a stratégiai buffer erőd elfoglalását. Az ENSZ biztonsági tanácsa hétfőn rendkívüli ülést tart az ügyben.
2: Időjárás.
1: Jobbára felhős lesz az ég, több helyen is várható eső vagy zivatar, legfeljebb 24 fok várható, éjszaka 14 és 8 fok közé hűl le a levegő. Holnap a reggeli órákban még jobbára borult lesz az ég, majd lassan csökken a felhőzet, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Szalagkorlátnak ütközött egy személygépkocsi az R1-esen Zsarnóc előtt a Nyitra felől vezető oldalon. Útkarban tartók dolgoznak Pozsonyban a Szabadság téren a kormányhivatalnál. Sebességet mérnek Pozsonyban a Vajnorszkán, a Selkút előtt Aranyhomok felől. Vezessenek óvatosan.
2: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Szívemet mindegy megöldökölve égő áldozatul Istennek ajánlom. A 16. század elején Noyonban született Calvin János genfi reformátor gondolatával köszöntöm tisztelettel a kedves hallgatókat. Mai témáink. Mi elhagytunk mindent és követtünk téged. Mi lesz a jutalmunk? Kérdezte Péter. Jézus válaszát Candy Henrietta, a bacskai beosztott lelkész fogalmazza meg.
1: Mindenki, aki elhagyta házát vagy testvéreit, apját vagy anyját, gyermekeit vagy földjeit az én nevemért, az százszorosát kapja és megörökli az örök életet.
0: Milyen üzenetet hordoz a konfirmáció szó jelentése? Görözdi Zsolt lelkipásztor, egyetemi tanár.
2: A konfirmáció az hitvallás és fogadalomtétel. Elérkeznek abba korba, amikor felelősen meg tudják vallani a hitüket. Lehet, hogy ez egy formális kérdés, elmondják az apostoli hitvallást, de mégiscsak az a cél, hogy hitre jussanak.
0: Dunaszerdahelyen 2 évig tart a konfirmációra való felkészülés. Kinek mit adott ez az időszak, amely a gyülekezet közössége előtti hitvallással zárul?
3: Nálunk igazából a családban ez egy hagyomány, mert aki református, az mindenki konfirmált.
4: Rám nagyon jellemző az, hogy érzékeny vagyok, és ebben azért sokat segített, nagy részt a közösség.
5: Abban segített, hogy nyitottabb lettem, sok új embert ismertem meg.
6: Nekem mindenáron erősödött a hitem, mert többet megtudtam Jézusra, és jobban tudtam nyitni felé.
0: Kedves hallgatók, ezek a mai témáink, kérem tartsanak velem az elkövetkező közel 40 percben.

0: Két héttel ezelőtti műsorunkban a Jézustól szomorúan távozó gazdag ifjú történetét boncolgattuk. Azt a tanácsot kapta az örök élet elnyerésére vonatkozó kérdésére, hogy adja el mindenét, a bevételt ossza szét a szegények között és kövesse őt. Jutalma pedig az lesz, hogy kincse lesz a mennyben. Péter erre felbuzdulva, pedig magukra, mint a tanítványokra vonatkoztatva teszi fel a talán nem is szokatlan kérdését. Azzal érvelve, hogy ők, akik mindenüket elhagyták, mégis mi lesz a jutalmuk? A kérdésre a választ Candy Henrietta, Bacskai beosztott lelkész fogalmazza meg ige hirdetésében.
1: Legyen kegyelmes hozzánk az Isten, áldjon meg bennünket, és ragyogtassa ránk orcáját. Ismerjék meg utadat a földön, szabadításodat a népek között. Magasztaljanak a népek, ó Isten, magasztaljon minden nép. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, köszönjük neked, hogy együtt dicsérhetünk téged, minden jók adóját. Köszönjük testi egészségünket, az erőt a munkához, és otthonunkat, szeretteinket. Jó nekünk hozzád jönni, aki megnyugoszta az bennünket, és tanítasz az örök életre. Nyisd ki most szívünket az igazság előtt, mert a te igéd igazság. Tegyél minket képessé a megválásra. Ha az, ami a kezünkben van, elválasztana tőled. Segíts minket olyan hitre, amiben befogadás rejlik, és amely hit tovább visz bennünket onnan, ahol állunk. Adj nekünk most egyszerű szívet és halló füleket, hogy meggazdagíthass minket. Krisztus Urunkért kérünk, hallgass meg könyörgésünket. Amen. Az a szent ige, melynek alapján Isten keresi e mostani órában a mi szívünket, megírva található Máté evangéliumának 19. részében, annak 27. versétől a 30. versig terjedő ige szakaszban, eképpen. Ekkor megszólalt Péter, és ezt kérdezte: mi elhagytunk mindent, és követtünk téged, hát velünk mi lesz? Jézus erre ezt mondta nekik: bizony mondom nektek, hogy ti, akik követtek engem a megújult világban, amikor az emberfia beült dicsőségének trónszékébe, ti is 12 trónszékbe ültök, és ítéletet tartotok Izrael 12 törzse felett, és mindenki, aki elhagyta házát, vagy testvéreit, apját, vagy anyját, gyermekeit, vagy földjeit az én nevemért, a százszorosát kapja, és megörökli az örök életet. De sok elsőből lesz utolsó, és utolsóból első. Kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Az emberi élet egyik legmélyebben beleívódott ösztöne a szerzés. Szerezni, ami még nincs, többre vinni, meggazdagodni, lenni valamivé. Azt gondolom, hogy ez egy olyan jellemvonás, amely a mi életünkre is igaz. A mai embernek is a pénz jelenti a fő motivációs eszközt. És ha kicsit finomabban akarnám mindezt fogalmazni, akkor azt mondanám, hogy a haszon. Mi az, ami nekem megéri, mi az, amiből hasznom van. Talán a haszon mellé hozzá kell még tenni a társadalmi elismerést. Mert úgy gondolom, ez a másik nagyon fontos hajtóerő, ami motiválja a ma emberét. Mielőtt azonban azt gondolnánk, hogy ezek a gondolatok csak ma időszerűek, azt látjuk, hogy Péter szintén hasonló gondolatokkal van, és így faggatja Jézust. Mi elhagytunk mindent, és követtünk téged. Mi lesz hát a jutalmunk? Amikor Péter felteszi az Úr Jézusnak a már említett kérdését, hogyha ők elhagytak mindent, akkor mi lesz a jutalmuk, akkor ezt úgy lehetne egészen pontosan lefordítanunk, hogy mihez lesz hozzáférésünk, vagy mi lesz abból nekünk, mi lesz a jutalmunk, vajon megérje Jézus követése, hiszen ennek is, mint mindennek, ára van. Vannak, akik azt érzik, hogy sok nekik a tanítványi lét, hogy belefáradtak már, annyi áldozatot hoztak érte. Van olyan is, aki visszatekint életének egy-egy időszakára, és mérleget von, hogy mennyi időt és energiát adott már oda Jézus követésében. Az is lehet, hogyha ezt megtesszük, talán oda jutunk, hogy mennyi mindenre tudtuk volna fordítani azt az időt és energiát, amit az vett el tőlünk, hogy gyülekezetbe járunk, alkalmakon veszünk részt, szívünkön viseljük a gyülekezet sorsát, vagy éppen segítünk annak munkájában, akár fizikai munkában is. Az ére másik oldala viszont emellett az, hogy a Biblia Jézus Krisztus személyében egy olyan örömhírről beszél, amelyben nekünk semmilyen érdemünk nincsen. Isten elfogadott minket, megbocsátott nekünk, szeretetébe ölelt, és mindez egyedül Krisztus áldozatáért van így. Ha pedig ez igaz, már pedig úgy hisszük, hogy teljes mértékben, akkor egész életünk nem más, mint hogy magunkat hálából adjuk oda az Úrnak. Ha pedig valamit hálából teszünk, akkor hol van a helye a jutalomnak? Képzeljük el azt a helyzetet, hogy mi valakinek hálából valamit ajándékozunk, de aztán megemlítjük neki, hogy de milyen jutalmat is ad nekünk azért, hogy mi hálából megajándékoztuk. Ugye milyen lehetetlen dolog? Ha valamit hálából teszünk, akkor nem várunk érte fizetséget vagy jutalmat. A gond talán azzal van, hogy sokszor ott van bennünk az üzleti felfogás, hogy mivel mi ezt vagy azt tettük Istenért vagy ügyéért, ezért ő ezzel vagy azzal tartozik nekünk. De az így gondolkodó ember nem Krisztusért és az evangéliumért dolgozik, vagy szolgál Istennek, hanem valójában azért a remélt jutalomért, amit ezért cserébe kaphat, sőt elvár. Ahol a jutalmat váró számít és mérlegel, ott megszűnik a tanítvány öröme és hálája. Ahol viszont a tanítvány hűséges marad, hálából Krisztusért és az evangéliumért, ott valóban adatik a jutalom. De hogy mit is jelent ez? Arról beszél az Úr Jézus Péternek a felolvasott igében. Két dolgot emel ki az Úr Jézus válaszában a tanítványok jutalmaként. Egyrészt azt mondja, hogy mindenki, aki elhagyta házát vagy testvéreit, apját vagy anyját, gyermekeit vagy földjeit az én nevemért, az százszorosát kapja és megörökli az örök életet. Jézus ezzel utal arra, hogy a tanítványok valóban mindent hátrahagyva követték Jézust és engedtek hívó szavának. De eszünkbe juthat ezen a helyen Krisztusunk egy másik igéje is. Ki az én testvérem, és ki az én atyám? Az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Nem véletlen, hogy Jézus a családhoz kötődő fogalmakat használ itt. Anyáról, apáról, testvérről beszél. Nem hiába, vagy nem közhelyként mondjuk ugyanis, hogy Jézus tanítványának lenni annyi, mint egy nagy családba tartozni. A gyülekezet nem más, mint Krisztus követőinek közössége. Egy nagy család. Amit Jézus mond az apa, az anya, a gyermekek vagy a földek elhagyásáról, az érthető a gyülekezet vagy a gyülekezeti szolgálat szempontjából is. Például valaki áldoz az idejéből a gyülekezetének, megvonja magát a saját családjától, azért, hogy másoknak családjává legyen. Az is igaz, hogy ez nem megy konfliktusok nélkül. Mert ha valaki komolyan gondolja a Krisztus családjába való tartozást, életében a neki való szolgálatot, akkor összeütközésbe kerül a világgal. Nem véletlen az sem, hogy a tanítványokat mennyire üldözték, és ha megfigyeljük, üldözik ma is. Nem fegyverrel, meg kínzó eszközökkel, hanem szóval, bántással, hát mögött, kipellengérezéssel. Mindezeket úgy foglalhatnám össze, hogy az egyik jutalma Jézus tanítványának, hogy kap egy másik családot, egy közösséget, ahol megoszthatja saját életét a másikkal és mások vele. A másik pedig, amit Krisztus jutalomként említ, az örök élet, a részesedés abban az új világban, amikor minden újjá lesz, amikor nem lesz többé halál és gyász, fájdalom és jajkiáltás. Ezt azonban azok nem érik el, akik fáradozásaikért ajándékot és földi jutalmat várnak. Azoknak van ez elkészítve, akik végig megmaradnak Jézus követésének az útján. Pál apostol szavai jutnak eszembe, nem gondolom, hogy elértem, de egyet teszek. Ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak neki feszülve, futok egyenest a cél felé, Istennek, mennyei elhívásának, a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Az a dolgunk tehát, hogy feszüljünk neki, és fussunk egyenest, hogy milyen lehessen a jutalom. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, légy áldott, hogy szabaddá akarsz tenni bennünket, nem pedig bilincseket raksz ránk. Köszönjük, hogy erőt adsz a megfáradtnak, és az erőtlen erejét megsokasítod, és képessé teszel minket arra, amire nélküled nem volna erőnk. Adj nekünk hitet a jó döntésekhez, még akkor is, ha úgy tűnne, hogy valamitől meg kell válni, amit sajnálunk. Adj hitet a megváláshoz, hogy százszorosan megajándékozhass minket a tőled való új élettel. Adj nekünk olyan napokat, amikor téged dicsőíthetünk, aki üdvösségünket munkálod, és egykor majd magadhoz ölelsz bennünket az örök kivalóságban. Krisztusért kérünk, hallgass meg könyörgésünket. Amen.
0: Kendi Henrietta, a Bacskai Beosztott Lelkész a tanítványok jutalmáról szólt igehirdetésében.

0: A Dunaszerdahelyi gyülekezetben idén 12-en konfirmálnak. 11 fiú és lány tesz vallást a hitéről a református templomban. Az ünnepélyes fogadalomtételt egy héttel megelőzően a presbiterek és a családtagjaik előtt már bizonyították a tudásukat. Az egyházközség lelkipásztora Gürözdi Zsolt alaposan kikérdezte őket a 2 éves tananyagból. De kit, ki és mi motivált abban, hogy konfirmációra jelentkezzen, és mit adott számukra ez a felkészülési időszak? Erről vall a Dunaszerdahelyi gyülekezet 4 konfirmandusa, akikkel közvetlenül a vizsga után beszélgettem.
1: Kis Dénes, Baráros Kristóf,
2: Béli Máté,
3: Ravasz Ronald. Én magam döntöttem, mert meg volt az ajánlat, hogy menjek el konfirmációra, és hát elmentem.
0: Mit vártál a konfirmációtól?
3: Hát azt, hogy le fogok vizsgázni, és hogy nem lesz nehéz, de nem is volt nehéz szerintem.
1: Nekem anyum mondta, hogy konfirmálni fogok, mert a tiszteletes úr felajánlotta. Ha már ajánlat, akkor elfogadtam.
0: Korábban jártatok-e templomba?
1: Ezelőtt nem jártam templomba, nem mintha most járnék. Felkészülési időszak nem volt nehéz. Legvégén kezdtem el készülni.
2: Én ilyen 3 évvel ezelőtt kezdtem el járni templomba. A hittanos tanárnőm ajánlotta, hogy járjak templomba. Meg ezt a konfirmációt a anyom és a tiszteletes úr is ajánlotta.
4: Nálunk igazából a családban ez egy hagyomány, mert aki református, az mindenki konfirmált. Én már kiskorom óta templomba jártam, gyerekisten tiszteleteken vettem részt, hittanórákon.
0: Gyerektáborokba jártatok?
4: Jártam persze, szinte minden éven itt voltam, 1-2 évet kihattam, de mai napig járok is.
3: Én legelső táboromban 3 éve voltam.
0: Az ilyen táborok vagy ifjúsági alkalmak, azok jobban megerősítenek benneteket?
3: Szerintem minden áron, mert közösségben nekem könnyebb tanulni.
0: Mi mindenről tudtatok meg ebben a 2 éves felkészítési időszakban? Hogyan tudnátok visszatekinteni erre az időszakra?
2: Hát maga az életre is megtanított szerintem, meg hogy így a Jézusnak a halála, élete, sok minden, ami tényleg nagyon fontos az életben.
3: Én sok mindent tudtam konfirmációm előtt is, mivel kicsit később kezdtem el, mint a többiek. 18 lettem már, szóval többet tudtam, de ezért adott valamilyen bónuszokat.
0: Honnan tudtad ezeket, hogy már akkor is készültél korábban is konfirmációra, csak elmaradt?
3: Nem, hanem templomi istentiszteletekből, vagy pedig internet.
0: Téged elég gyakran látni istentiszteleten. Most ez azért, mert fontos, vagy a tiszteletes úr mondta, hogy el kell jönni templomba?
3: Magam szerint járok, nem az miatt, mert valaki kényszerítene, hanem önmagamtól, mert ugye nekem a családom se kényszerít rá.
0: De mi az, ami téged ide vonz?
3: Hát a hitem, az Istenben a hitem, és hogy tanuljak valami újat.
4: Elég sokat tudtam már, az alapokat megtanultam hittanórán alapiskolában, és összetudtam kötni, amit ott tanultam, és amit itt tanultam a konfirmációs felkészítő órákon.
0: Mi az, amivel megismerkedtetek?
1: Alap történeteket eddig is tudtam, meg néhány új dolgot bővebben.
2: A 10 parancsolatot azt nyilván tudtam már régebben is, de hogy így a imádságok, meg Jézusról néhány olyan dolog, ami fontos.
0: Erősödött-e a hitetek azáltal, hogy készültetek a konfirmációra?
3: Nekem mindenáron erősödött a hitem, mert többet megtudtam Jézusra, és jobban tudtam nyitni felé. Hozott bennem persze egy változás, de szerintem személy szerint már előtte megtértem, mielőtt konfirmáltam.
0: Elmesélhet, hogyan történt ez?
3: Nekem úgy volt, ugye, hogy interneten minél többet dobált fel, és érdeklődési szinten miatt elkezdtem ez iránt érdeklődni, és egyszerűen nem megfogott, tudtam, hogy van benne valami, és aztán így elkezdtem járni az úton.
0: És mit jelentett számodra az a megtérés?
3: Minden tényleg, hogy máshogy gondolkodom, más lettem, máshogy viselkedek.
0: És ezt észreveszik mások is, és ezt meg is említik neked?
3: Vannak osztálytársaim, akikkel első óta járok, szóval 12 éve, és ők is például észreveszik, vagy pedig ilyen közelebbi családtagok, vagy akinek elmondom, hogy milyen voltam régen, és hogy most milyen vagyok. Szóval látni a változást.
2: 4 évvel ezelőtt, amikor még nem nagyon jártam ilyen istentiszteletekre, még a hittanos tanárnőm ajánlotta ezt, hogy járjak istentiszteletekre, és azóta járok, és igenis adott változást nekem sok mindenben. Például az, hogy rám nagyon jellemző az, hogy érzékeny vagyok, és ebben azért sokat segített. Nagy részt a közösség.
0: És jó ilyen közösségben lenni?
2: Szerintem nagyon jó, tényleg. Jó barátok, megértenek mindenkit, engem is.
1: Nekem a megtérésem útjának elején vagyok. Nekem abban segített, hogy nyitottabb lettem. Sok új embert ismertem meg. meg hogy vallási szempontból, hogy Isten az mindig ott van, mindig lehet hozzáfordulni.
4: Igazából nekem nagyon sokat segítettek a konfirmációs tanórák, mivel azután többet is jártam vasárnaponként templomba, és ezáltal erősödött a hitem.
5: A konfirmációra való felkészülésben mi volt a legnehezebb számotokra?
4: Hát igazából nekem azok a kérdések okoztak nagy gondot, amit nagyjából szóról-szóra kellett elmondani, mivel én nem a magolós típus vagyok, hanem inkább ilyen tartalmát, vagy saját szavaimmal mondom el, szóval nekem az volt a legnehezebb része. Hát például rögtön az egyes kérdést. Mi a te egyetlen vigasztalásod az életedben és halálodban? Sok kérdésnél elég volt saját szavakkal válaszolni, de volt, amit szóról-szóra tudni kellett, szóval nem volt könnyű.
3: Én jobban magolok, de viszont azt vettem észre, hogy a tartalmát is kell tudnom, hogy ezért tudjam, hogy miről beszélek. Nekem a apostoli hitvallás okozta a legnagyobb bajt, amúgy nem tudom miért, de valamiért mindig elfelejtettem egy-két rész belőle. Bizonyos szavak ilyen régebbiek, és nehezebb volt fejembe vésni őket.
5: Ha voltak olyan szakaszok, olyan részek vagy szavak, amelyek tényleg ilyen réges kifejezéssel voltak megfogalmazva, akkor a tiszteletes úr azt, vagy a tiszteletes azt, hogy elmagyarázta nektek?
3: Volt, hogy már elkérdeztünk, de viszont megadta azt a lehetőséget is, hogy újabb verziót tanuljunk, de sokan a régire voltak szokva, szóval maradtunk a réginél. Megszokta a többség a vasárnapi istentiszteleteken, amikor fel van mondva a apostoli hitvallás.
1: Nekem nem volt különösebb gondom a tanulásukkal. Az egyetlen olyan volt, ami úgy nehézséget okozott, az a Jézus, mint a víz hasonlat volt. Az nekem nem ment. Meg a klasszikus, hogy nem úgy jönnek a szavak, ahogy oda van leírva. Ez okozott gondot.
5: Sokat kellett tanulni azért, hogy jól rögződjenek a válaszok a kérdésekre?
1: A legtöbb az már fejembe rögzült addigra.
2: Nem is az, hogy szóról-szóra, mert azt megcsinálom simán, hogy elmondom szóról-szóra, nekem ez nem okoz gondot. Mondjuk a 10 parancsolatban volt olyan, hát kicsit ilyen régies kifejezések, de hát így szép ez a régies kifejezés, szerintem nem kell új.
5: Mit vártok attól, hogy vallást tettetek a hitetekről? Mit jelent majd ez a számotokra?
4: Ugyanígy fogok vasárnaponként, vagy hogyha alkalom lesz, akkor eljövök ifi hétvégére, vagy például táborba is, ugyanígy fogok járni, mint ide.
3: Én továbbra is fogok járni, mivel konfi előtt is jártam, most is járok, és tervezek utána is járni.
5: Tehát teológiára is szeretnél jelentkezni?
3: Nem, az nem nagyon fogalmazod meg bennem, de még lehet bármi.
1: Nekem a vasárnapi templomba jövés az, ha eddig nem volt, akkor ezután se lesz. Az ilyen alkalmakra eddig is eljártam, és azután is elfogok.
2: Igen, én is fogok járni majd ezután is, mert hát nem csak azért jöttem ezért a konfirmáció miatt, hanem hogy így hiszen minden vasárnap együtt vagyok Istennel, meg így táborokba is akarok még járni.
0: A Dunaszerdai gyülekezet 4 konfirmandusával beszélgettem arról, hogy mit adott számukra a 2 éves felkészülési időszak.

0: A folytatásban Görözi Zsolt lelkipásztorral arról beszélgetünk, hogyan készítik fel Dunaszerdahelyen a 10 éves fiatalokat a keresztény életre, a konfirmációra való készülés keretén belül. Milyen nehézségekkel találja szembe magát a lelkipásztor ennek a korosztálynak a megszólításakor? Milyen motivációs módszereket alkalmaznak, hogy a fiatalok aktívabban bekapcsolódjanak a gyülekezet életébe? Beszélgetésünkből mindez kiderül, ahogy a konfirmáció lényege és célja is.
1: Nálunk a konfirmációs fölkészítés 2 évig tart. Vannak olyan helyek, gyülekezetek, ahol 1 év alatt ezt elintézik, de ez a 2 év is kevés, mert ezeknek az együttléteknek olyan céljaik vannak, amiket csak lassan lehet kérelni. És valóban össze kell gyűjteni a fiatalokat, amikor a 8. osztályba lépnek, akkor megszólítjuk őket. Ez nem egyszerű, mert a gyerekeknek egyre több szakkör, külön óra áll rendelkezésére, és hát sajnos a konfirmációs fölkészítés az sokszor háttérbe kerül, és ez azt is jelenti most, hogy a megkeresztelt gyerekeknek a 20%-a az nem vesz részt a konfirmációs oktatáson. Ami pedig lényeges lenne, mert gyakorlatilag ez a konfirmáció, ez a gyermek hitoktatás folyamatának a végét is jelenti, egyfajta lezárását jelenti, amikor is ők fölnőtt egyháztaggá válnak majd. És ezért mi megszólítjuk a szülőket minden lehetséges módon, ahogy tudjuk, utolérjük és figyelmeztetjük nagyszülőket, gyerekeket, hát több-kevesebb sikerrel. Persze van listánk, hiszen tudjuk azt, hogy kiket kereszteltünk, illetve Szerdahelyen elég sokan beköltöznek, és nem mindig tudunk róluk. Föl kell őket kutatni, az említett módokon kívül személyesen próbáljuk őket megkeresni telefonon, és hát sokszor, vagyis hát vannak olyan esetek, amikor maguk a szülők sem tartják annyira fontosnak, illetve a gyerek ketteléseit előtérbe helyezik, és ezért marad el. De a 80%-a az viszont beiratkozik, és jár erre 2 éves előkészítőre.
0: Könnyebb egy falusi lelkésznek a feladata ebből a szempontból?
1: Egy kicsit átláthatóbb, egy kisebb közösségben. A városi léthez hozzátartozik egyfajta olyan anonimitás, amit nehezen lehet áttörni, és ezért rejtve maradnak sokan, de azért az iskolában a gyerekek egymásnak üzennek, egymást szólítják meg, és aki református, azt hívják az előkészítőre.
0: Hogyan zajlik ez a 2 éves felkészítői folyamat? Mi minden hangzik el, illetve mi az, amire fölkészítik a konfirmálás előtt álló fiatalokat, akik majd vizsgát tesznek 2 év után?
1: A konfirmációnak az az értelme, ahogy mondtam, fölnőtt egyháztagokká válnak, és ahhoz, hogy egyháztagokká váljanak, és fölnőtt egyháztagokká, több dolgot kell tudniuk. Az egyik cél az lenne, hogy összegyűjtsük ezeket a fiatalokat, hogy megtudják azt, hogy van egy olyan közösség, ami őket szeretettel várja, aminek van egy értékrendje, aminek van egy belső élete, és ebben ők részt vehetnek. Ez az egyik, hogy összegyűjtsük őket. A másik az, hogy szükség van arra, hogy a gyermekkor után ők ugye már kamaszkorban vannak, és ez fontos, hogy ne gyerekeket konfirmáljunk, minél később, annál jobb, tehát minél korosabbak, annál többet értenek meg a tananyagból, de szükséges az, hogy egyszer kapjanak egy olyan összegzett ismeretanyagot, ami aztán akár az egész életükre nézve kihatással lehet, emlékezhetnek rá. Ezek általában tantételek, hittantételek, ez az úgynevezett dogmatikai része. De ha ez csak ennyi lenne a feladatunk, akkor egy ilyen tanóraszerű találkozókat eredményezne. Nem erről van szó, hanem hogyha önálló egyháztagok lesznek ezek a fiatalok, akkor nekünk be kell őket vezetni egyrészt a gyülekezet életébe. Tehát, hogy ők ennek tagjai, és hogyan érez a gyülekezet, milyen alkalmai vannak, és azokra próbáljuk meg őket hívni. Nálunk a konfirmandusok pontokat gyűjtenek, tehát hogyha jönnek istentiszteletre, akkor pontot kapnak, ha hoznak magukkal szülőt, családot, testvért, akkor pluszpontokat kapnak, hogyha szolgálatokat vállalnak mondjuk egy táborban, vagy egy ifjúsági napra elmennek, vagy egy szeretetszolgálati akción vesznek részt, azon pontokat kapnak, és ezáltal egy kicsit beépülnek a gyülekezetbe, érzik azt, hogy ők ott egy csoportot alkotnak, de részei annak. Tehát ez lenne a harmadik, és a negyedik pedig az lenne, hogy mi fölkészítsük őket a keresztény életre, ami szintén egy nagyon nagy hangsúlyt kap a fölkészítésen, hiszen megpróbáljuk megtanítani őket Bibliát olvasni, a Bibliát kicsit értelmezni, levetíteni a mindennapjainkra, a döntéseinkre. Ugyanakkor például az imádság kérdése, az Istennel való kapcsolat kérdése, ami klasszikus értelemben nem tanítható. Tehát ez nem lehet letanítani, de lehet erre vezetni, lehet erre nevelni. És aztán még hozzájön az is, emellett, hogy ez egy olyan érzékeny kor, amikor a gyerekek vagy a fiatalok ide járnak, amikor nagyon sok alkalom van beszélgetésre, sokszor a lelkigondozói beszélgetésre, vagy egyáltalán véleménycserére, hiszen fontos az, hogy a fiataljaink le tudják reagálni a környezetükben zajló eseményeket, akár társadalmi, politikai, történelmi, nemzetiségi, etikai szinten, és erre nagy az igényük, és így is néz ki egy-egy ilyen fölkészítő óra.
0: Mire lehet őket bevonni ezekbe a kérdésekbe? Bizonyára vannak olyanok, akik csak most először találkoznak a gyülekezettel, a közösséggel, azoknak gondolom sokkal nehezebb, mint azoknak, akik már gyermekkoruktól ide járnak, már gyermekisten tiszteletre is, vagy gyermektáborokba.
1: Az együttléteknek, a fölkészítő óráknak a lelkülete, szellemisége, a hangulata olyan, ami föloldódást enged a fiataloknak, és hát vannak, akik kevésbé szólalnak meg, ugye ez egy nagyon érzékeny időszak, a 14-15-16 éves kor, ahol nagyon sok kérdésük van, és ha nem is szólalnak meg, vagy nem is reagálnak, a többiek ezt megteszik helyettük, de ők átérzik azt, hogy ez az ő problémájuk, ez őket érinti, tehát nem tehetünk úgy, mintha az ő fejükben ez nem lenne ott, vagy az ő kérdésük nem lenne az, ami a többieknek is, és ezeket akkor tényleg beszélgetések útján, bibliai tanítás nyomán ezeket a kérdéseket át tudjuk együtt beszélni, gondolni.
0: Előfordult már az, hogy valaki ebben a felkészítési folyamatban ezeknek a beszélgetéseknek a hatására, vagy a sok egyéb alkalmaknak a hatására meg is tért?
1: Hogyne, hiszen igazából a konfirmáció az hitvallás és fogadalomtétel. Tehát elérkeznek abba korba, amikor felelősen meg tudják vallani a hitüket. Lehet, hogy ez egy formális kérdés, elmondják az apostoli hitvallást, de mégiscsak az a cél, hogy hitre jussanak. Amiért mi imádkozni tudunk, amiért mi munkálkodni tudunk, de amit nem tudunk elérni, ezt Isten tudja egyedül elérni bennük, és munkálkodik bennük, és hát nagyon fölemelő érzés, és fölemelő azt látni, amikor látjuk azt, hogy a gyerekek hite növekszik, megindul, gyümölcsöt hoz, amikor látjuk azt, hogy a döntéseiben, az életszemléleteiben jelen van a hitnek, az ismerete, a hitnek a bölcsessége. Épp ez lenne az egyik cél, amellett, hogy ők aztán egyháztagok lesznek, de ez egyháztagság se egy formális valami tény, hanem egy aktív jelenlét, és az aktív jelenlét ez éppen a hiten keresztül működik.

0: Folytatjuk a beszélgetést a konfirmációról Görözdi Zsolt lelkipásztorral. Egy másik cél az is lenne, hogy ezek a fiatalok, akik konfirmálnak, bizonyságot tesznek a gyülekezet előtt, akkor fokozatosan beépülnek a gyülekezetbe, itt maradjanak. Sikerül-e ezt elérni, visszatekintve az elmúlt évek tapasztalataira?
1: A válasz egyértelmű nem, bármennyire is csalódást okoz ez a válasz. Van egy fogalom, a kikonfirmálódás. Sokan úgy értelmezik a konfirmációt, hogy azzal vége van a gyermekkoruknak is, vége van az egyházzal való kötelező kapcsolatnak, és eltűnnek. Nagyon sokukat aztán évek után találjuk újra a templomban. Vannak, akik csak évente jönnek. Tehát sajnos az egyháztól való eltávolodás ebben a korban hát nagyon fájó tapasztalatunk. De ez nem azt jelenti, hogy nem az lenne a dolgunk, és nem az lenne a feladat, hogy őket megszólítsuk, hogy amit megtegyünk ért, azt tegyük meg. Ugyanis annak ellenére, hogy a gyülekezettel a többségük valóban szinte megszakítja a kapcsolatot, azért azt is látjuk, hogy a konfirmációs folyamatban, az előkészülő órákon és a hittanórákon, az iskolákban olyan élményekben van részük, és olyan döntéseket hoznak, vagy olyan ismeretekhez jutnak, amelyek aztán ott vannak bennük, valahol szunnyadnak, néha aktivizálódnak, néha előjönnek, és néha aztán valóban visszatérnek, mert ráéreznek arra, hogy itt valamit kaptak, itt valamiben részük volt, valamilyen közösségben, valamilyen lelkélményben, és azt esetleg újra vágyják. Egyébként pedig hát igyekszünk arra, hogy a konfirmáció után közvetlenül ne engedjük szét a gyerekeket, a fiatalokat, hanem valamilyen ifjúsági csoport létrejöjjön, amiben túlélik ezt a fajta krízist, és egyre inkább megmaradnak. Amiben érezhető, hogy visszatérnek, és aktívak továbbra is azok a táborok, azok olyan 1-2-3-4 napos együttlétek, amiket szeretnek, a rendszeres templomba járás az bizony egy nehéz kérdés.
0: Amikor készülnek a konfirmációra, mi okozza nekik a legnagyobb gondot? A kérdésekre megtanulni a választ szóról-szóra, vagy akár elmondhatják a saját szavaikkal is, illetve de mitől tartanak a legjobban?
1: Ami gondot okoz számukra, az több szinten mutatkozik meg. Egyrészt ott van az a kétség, vagy az a kérdés, hogy ők most kiállnak és hitüket megvallják, és ezt ők vajon átérzik, vagy nem. És ez jó, hogyha ez fölmerül, tehát ez egy helyes kérdés. Meg kell, hogy mondjuk, vagy meg kell, hogy állapítsuk azt, hogy a konfirmandus az nem egy a hitében teljesen kiforrott, kész, minden folyamatot lezáró ember, hanem a hit útján haladó és különböző stációiban járó fiatal, és ezért ez az igény nincs meg, hogy ők tökéletes tudattal, tökéletes hittel, ha egyáltalán ugye van ilyen, álljanak a gyülekezet elé. Ez az egyik kérdésük, hogy ők ezt hiszik egyáltalán. És jó, hogy ez a kérdés fölmerül, mert vannak olyanok, akiknél ez egy automatikus cselekedet. A másik, amitől félnek, az az úgynevezett vizsga, vagy a hittételeknek az elmondása, amit hát családtagjaik előtt, a gyülekezet előtt, tehát ez mindig egy népes, több száz fős gyülekezet itt, amikor nekik a mikrofonba el kell mondani a egyébként rendkívül bonyolult hitvallási válaszokat, a téziseket, ettől félnek, de ezt mi úgy oldjuk meg, hogy ezt a súlyt levegyük a gyerekekről, a fiatalokról, hogy tartunk egy vizsgát, amin kiosztjuk a kérdéseket, amiket mindenkinek meg kell tanulni, és amikor a konfirmációs istentiszteletre kerül a sor, ott már kiosztjuk azokat a kérdéseket személyre, amiket fogunk kérdezni, és ez persze így nem jelenti azt, hogy ők nem tanulták meg az egészet, de azt jelenti, hogy ott már szabadon a hitüket, az ismeretüket meg tudják vallani.
0: Dunaszerdahelyen az idén 12-en tettek vallást a hitükről, 11 fiú és egy lány. Hát hogyan jött össze ez az összetétel, hogy ennyi sok fiú? Gondolom talán meglepő is, hogy lányok szinte alig vannak.
1: A következő év az egészen más képet fog mutatni, meg az azután is. Valóban ebben az évben 11 fiú és egy lány van, de tavaly például egy lány se volt, csak fiúk voltak, ami teljesen szokatlan. Ennek is megvan a tanítási folyamatban a maga előnye is, meg hátrány is persze, persze, hogy a témák feldolgozása például csak fiúkkal az másképpen zajlik, mint hogyha koedukált csoportok lennének.
0: Dunaszerdán nem csak a 15 éveseknek van lehetőségük arra, hogy konfirmáljanak, hanem a felnőtteknek is. Milyen gyakori itt a gyülekezetben, hogy vannak felnőtt konfirmációk, illetve van érdeklődés ez iránt?
1: Hál' Istennek az egyházunkban sok helyen van felnőtt konfirmáció. Volt egy időszak, ugye a fordulat után, 89 után, amikor sokan jöttek felnőttek, hogy szeretnének konfirmálni. Ez aztán megvalósult, és hát jó pár év azóta eltelt, de többen jelzik azt, hogy szeretnének ebbe a folyamatba bekapcsolódni, és ez gyakorlatilag úgy zajlik, hogy valaki jelzi azt, hogy őnek ez elmaradt, és mi meghirdetünk olyan találkozókat, körülbelül olyan 8-10 találkozót a fölnőtteknek, amikor indítunk egy csoportot, és fölkészítjük a hitvallás és fogadalomtételre a fölnőtteket. Olyanok is jönnek, akik nem akarnak konfirmálni, de ezt szeretnék a hitbeli ismereteiket valahogy összesítve látni, és úgy újra fölfrissíteni, és ezek aztán olyan élő csoportok, amikor egyrészt frontális oktatás módon, illetve beszélgetés útján halad adunk előre, míg eljutnak aztán a konfirmációik. Mindig úgy alakulnak a csoportok, hogy amikor kialakul egy csoport, egy hármas létszám, egy négyes, egy nyolcas, tízes, akkor indítjuk be, és akkor gyűjtjük azokat, akik érdeklődnek, és amikor elindul a csoport, akkor ők bekapcsolódnak.
0: Ez örömteli, hogy felnőtteknek is van igényük arra, hogy rendezzék a kapcsolatukat a gyülekezettel, hogy ők is konfirmáljanak, hiszen korábban meg voltak keresztelve, de aktív tagjai a gyülekezetnek csak éppen ebből a folyamatból kimaradtak.
1: Olyanok is vannak, akik teljesen kívülről jöttek, tehát nincsenek megkeresztelve, esetleg más egyházi hagyományaik vannak, és megismerik a gyülekezetet, és valamit megéreznek abból, ami itt zajlik, eljönnek esetleg egy istentiszteletre, vagy egy esküvőre, vagy egy keresztelőre, és kedvet kapnak, érdeklődést mutatnak, és vannak olyanok, akik ezt szeretnék lezárni, hogy ez nem csak, hogy mögöttük legyen, hanem ez az életüknek a része legyen. És ez egy nagyon-nagyon nagy dolog, amikor megérzik azt, hogy az életben úgy tudnak eligazodni, hogy a döntéseikben ez a hitbeli alap jelen legyen, az orientációjukat meghatározza, és azt is el kell mondani, hogy ez teljesen önkéntes, tehát ők akarják ezt, a gyerekeket néha küldik, a fiatalokat, ők akarják, és aktívabban vesznek részt ebben a folyamatban.
0: Görözdi Zsolt, dunaszerdahelyi lelkipásztorral beszélgettem a konfirmáció fontosságáról, de többek között arról is, hogy az ünnepélyes fogadalomtétel után megmaradnak-e a gyülekezetben a fiatalok, illetve miként lehetne őket erre motiválni.

0: Kedves hallgatók, vallási műsorunk református kiadása ezzel véget ért. Elköszön a műsorvezető szerkesztő, Iski Ibolya. Áldás, békesség. A viszonthallásra.
1: Pátria Rádió. Kék kő, FM 98,3.

0: Laudetur Jézus Krisztus.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Itt a Vatikáni Rádió.
1: Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
0: Önök a Vatikáni Rádió magyar műsorának heti hírösszefoglalóját hallják, amelynek szerkesztői Vértesajai László,
2: Gedő Ágnes
3: és Somogyi Viktória.

0: Nek legnagyobb meggyőző ereje. Csütörtökön délelőtt találkozott a Szent Atya az evangelizálás dikasztérium plenáris ülésének résztvevőivel, akiknek felvázolta az egyház és az ige hirdetés előtt álló feladatokat. Reményt kell adni a mai világnak, a keresztény hit szépségét a személyes, következetes tanúságtételen keresztül mutatva meg. A túl mediatizált és fogyasztói társadalmakban akadozik a hitátadás. Oda kell figyelni a katekumenekre és a bérmálkozó fiatalokra, hogy a szentségek felvétele után is az egyházban maradjanak. Leó pápa örömmel köszöntötte az evangelizálás dikasztérium plenáris ülésének résztvevőit, akik a világ evangelizálása alapvető kérdéseinek szekciójához tartozóan eszmét cseréltek az előttünk álló kihívásokról.
1: La circostanza mi offre un'opportunità per condividere alcune considerazioni che riguardano la vita della Chiesa, soprattutto per gli anni che stanno davanti a noi.
0: A Szent Atya megosztotta velük az egyház életére és a jövőre vonatkozó gondolatait. Elsőként köszönetet mondott a tavalyi szent évben nyújtott nagyszerű munkáért, amelyet az evangelizálás dikasztérium végzett. Kegyelmi időt éltünk meg, amely alatt 33 millió zarándok érkezett Rómába. Ez óriási szervezési feladatot jelentett, ami a kedvező fogadtatásban és főként a lelki dimenzióra való odafigyelésben mutatkozott meg, hiszen az Úr bőséges ajándékaival árasztotta el a híveket. A négy pápai bazilika szent kapuin való átjutás mellett a helyi egyházak is intenzíven élték meg a szent évet. Az egész világon a remény vált a keresztény élet főszereplőjévé. A kisebb testvér a remény magával vonza a másik kettőt is, a hitet és a szeretetet, melyet hirdetni kell, erőteljesen és meggyőződéssel megélni. A világ ma jobban szomjazza a reményt, mint valaha, jelentette ki Leó pápa. Békében és abban a bizonyosságban akar élni, hogy föl lehet építeni egy Isten gyermekeihez méltó várost, mely át van szőve reménnyel, és valódi, nem csalóka célokat kínál. Ne törjük meg ennek hirdetését, mely tanúságtételünkben válik láthatóvá, amikor Isten igéjéhez hű tanítványok vagyunk. Az evangelizálásnak kell továbbra is motiválnia az egyetemes egyház és a helyi közösségek minden tevékenységét. A hitet ugyanis csak így lehet mindig újra felfedezni a maga szépségében és hitelességében. Az evangélium hirdetése, mely reményt táplál, nem egy utópikus elképzelés, hanem olyan tanúságtétel, mely vonzó, mivel a szeretetre és az igazságra hív. Nem szabad alábecsülnünk a hit válságát, mely főleg a nyugati országokban jelentkezik, azokkal a társadalmi és kulturális tényezőkkel együtt, melyek széles körben a vallás iránti közönyhöz vezettek, állapította meg beszédében a pápa. A hit sokak életében már nem tűnik fontosnak. Ez viszont azzal a veszéllyel jár, melyet nem mindig érzékelünk a maga súlyosságában, hogy az ember megszűnik keresni az élet értelmét. A nagy egzisztenciális kérdéseket elkerülik, miközben széles körben terjed a technológia kultúrája, aminek minden igényt ki kellene elégítenie.
1: L'incontro con Cristo è in grado di restituire pienezza di significato e di valore alla vita delle persone.
0: A Krisztussal való találkozás képes visszaadni az emberi élet értelmének és értékének teljességét. Az egyház pedig ráébred arra, hogy a feltámadt Úrtól kapott küldetése mindig időszerű marad. Senki nem helyettesítheti az egyházat ebben a sürgős küldetésben, amelyre szükség van ahhoz, hogy biztos alapokat nyújtson az emberiség jövőjéhez, hogy az a béke, az igazságosság, a szabadság és a testvériség jövője legyen.
2: Leó pápa, segítsék a gázai övezet szenvedő népét, és tartsák tiszteletben az emberi jogokat. Tiszteljék mindenki emberi jogait, és segítsék a gázai népet. Ezt a felhívást fogalmazta meg 14. Leó Castel Gandolfóban, ahol keddi pihenő napját töltötte.

0: Amikor kilépett a Villa Barberiniből, a pápák nyári rezidenciájáról, 14. Leó válaszolt az újságírók kérdéseire a globális Sumud Flotilla aktivistái kapcsán, akiket az izraeli hadsereg állított meg, miközben megpróbáltak segélyt szállítani Gázába. Azt jelentették, hogy megverték és bántalmazták őket. Hangsúlyozta, hogy ez egyre nagyobb gyűlöletet szít. Az erőszak nem segítette hozzá Leó pápa. Vissza kell térnünk a tárgyalásokhoz, meg kell próbálnunk párbeszéd útján megoldani a problémákat, miközben mindig tiszteletben tartjuk mindenki emberi jogait. Sajnos a gázai nép még mindig nem kap humanitárius segélyt. Ez tiltakozásokhoz, nehézségekhez, sőt a flotillában résztvevők tetteihez is vezet, jegyezte meg a pápa. Felszólított minden hatóságot, hogy segítsék és kísérjék el Gáza népét, akik szenvednek, és hogy segítsenek már most megkezdeni az újjáépítést. Amikor a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájának megjelenését követően a mesterséges intelligenciáról is kérdezték, 14. Leó sürgette a párbeszéd folytatását a nagyobb mesterséges intelligencia vállalatokkal, és megemlítette az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztériumnak az Entropic vállalattal folytatott közös munkáját. Nagyon fontosnak tartom a párbeszéd folytatását, és hogy valóban egy lefegyverzett mesterséges intelligenciára törekedjünk, nyomatékosította Leó pápa. Megjegyezte, hogy a háborút ma mesterséges intelligenciával vívják, akár csak Libanonban és a világ más részein, anélkül, hogy az emberi életekre gondolnának, amelyek valójában ennek az egésznek az áldozatai. Ezért új felhívást intézett a békére.
1: Leó pápa augusztus 22-én San Marinóba látogat. 14. Leó pápa augusztus 22-én délután Riminiben részt vesz a népek közötti barátságért rendezvényen, és szentmisét mutat be az egyházmegye híveinek. Ugyanezen a napon délelőtt fölkeresi a San Marinói köztársaságot, jelentette be a pápai ház prefektúrája. A pápa elfogadta a mini állam akkori vezetőinek a meghívását, ezért augusztus 22-én délelőtt lelkipásztori látogatást tesz San Marinóban. Legutóbb 15 éve Benedek pápa kereste föl az önálló itáliai köztársaságot. Nagy izgalommal és örömmel fogadta a Szentatya látogatásának hírét a mini állam külügyi államtitkára Luca Beccari, aki hozzátette, rendkívüli jelentőségű esemény lesz intézményi, diplomáciai és lelki szempontból. A Szent Székkel való diplomáciai kapcsolatok 100. évfordulóján a pápa látogatása megerősíti azt a különleges és egyedüli kapcsolatot, amit San Marino hosszú ideje fenntart az azonos értékek és elvek mentén, osztozva a béketörekvésekben.
0: Leó pápa a bizottságot hoz létre a Casa Sollievo della Sofferenza fellendítésére. 14. Leó pápa kirográfot, vagyis saját kézzel aláírt rendeletet adott ki, amellyel felállít egy új irányító bizottságot, amely a pietrelcinai Szent Pio által létrehozott alapítvány fellendítését segíti elő. Az új testület elnöke Massimino Cavallero Ledo, a gazdasági titkárság prefektusa lesz, koordinátora pedig Fabio Gasperini, az apostoli szentszék vagyonkezelőségének, az APSA-nak a titkára. A tagok között van Paolo Rudelli érsek államtitkár helyettes, Giordano Piccinotti érsek, az APSA elnöke, és Giorgio Ferretti, Foggia Bovino érseke. A San Giovanni Rotondóban található Szent Pio atya álmából született nagy egészségügyi központ, a Casa Sollievo della Sofferenza, vagyis szenvedést enyhítő otthon, a revitalizáció új korszakára készül. 14. Leó pápa kiadott egy kirográfot, amellyel létrehozza az alapítvány irányító és felügyelő bizottságát, amelynek feladata, hogy megtalálja a hatékonyság, az eredményesség és a fenntarthatóság megerősítésének legjobb megoldásait. Ez a döntés az apostoli szentszék karitatív tevékenységek iránti szeretetéből és annak tudatából fakad, hogy a nagy intézményeknek, ahhoz, hogy hűek maradjanak küldetésükhöz, képesnek kell lenniük szembenézni a változás kihívásaival. Az idők, a technológia, a jog és a gazdaság fejlődése az egyház küldetését a folyamatos megújulás kihívása elé állítja, olvasható a kirográfban, különösen az egészségügyi ágazatokban, amelyek jövőképet, beruházásokat és körültekintő gazdálkodást igényelnek. Ezen intézmények közé tartozik a Casa Sollievo della Sofferenza, amelyet azzal a céllal alapítottak, hogy vendégszeretetet, segítséget és gondozást nyújtson a betegeknek, zarándokoknak és családjaiknak, szent alapítójának lelkiségéből és alakjából merítve ihletet. Annak érdekében, hogy szembenézzünk-e kihívással, Leo pápa úgy döntött, hogy létrehozza a Casa Sollievo della Sofferenza Pietralcinai Szent Pio alapítvány irányító és felügyelő bizottságát, amelynek feladata az alapítvány jelenlegi helyzetének elemzése, és hogy megtalálja a legjobb megoldásokat munkája és küldetése egyre nagyobb hatékonysága, eredményessége és hosszú távú fenntarthatósága érdekében, valamint az így azonosított megoldások konkrét megvalósítása. A bizottság minden területen, gazdasági, pénzügyi és működési területen dolgozni fog teljes kapacitással, hogy végrehajtsa a szükséges rendes és rendkívüli adminisztratív intézkedéseket, közvetlenül a pápának jelentést téve minden kiváltképpen jelentős döntés előtt, és minden esetben a különösen fontos, vagy az alapítvány vagyonára döntő és jelentős hatással bíró jogi aktusok elfogadása, vagy az alapítvány alapszabályának módosítása előtt. A Casa Sollievo Pio atya hitéből született, aki úgy vélte, hogy a test gondozása a keresztény küldetés szerves része. Ma, évtizedekkel később, ez a megérzés továbbra is aktuális. 14. Leo kirográfia a gondoskodás gesztusa. Ugyanaz a törődés, amellyel a pietralcinai szent gondoskodott arról, hogy egyetlen beteg ember, zarándok vagy családtag se maradjon befogadás és ellátás nélkül. A Casa Sollievo új fellendítése tehát a hűség jele az alapító, a szervezet küldetése, és mindazok iránt, akik nap mint nap átlépik ezeket az ajtókat, gyógyulást és reményt keresve.
2: Önök a Vatikáni Rádió magyar műsorának heti összefoglalóját hallották. A viszont hallásra jövő vasárnap. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Laudetur Jézus Krisztus!

0: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió. Tizennégy óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Az ombudsman szerint a gyermekek teljes jogú hordozói az emberi jogoknak. Egyiptomban tárgyalnak a Hamasz lefegyverzéséről. Jobbára felhős az ég, több helyen is várható eső. Csenger Ferenc vagyok, a részletek következnek. A Nemzetközi Gyermeknap alkalmából Robert Dobrovolszky ombudsman arra hívta fel a figyelmet, hogy a gyermekek teljes jogú hordozói az emberi jogoknak. Hangsúlyozta, minden gyermeket egyenlő jogok illetnek meg, függetlenül származásától, egészségi állapotától vagy társadalmi helyzetétől. Az ombudsman szerint Szlovákiában továbbra is problémát jelent például a roma gyerekek iskolai elkülönítése, valamint a fogyatékkal élő gyermekek oktatáshoz való hozzáférése. Robert Dobrovolszky ombudsman arra is figyelmeztetett, hogy a gyermekek érdekeit minden döntés középpontjába kell helyezni. Mint fogalmazott, a gyermekjogok védelme nem jó indulat kérdése, hanem a társadalom kötelessége. Az ellenzéki SZSZ párt feljelentést tesz a Szlovák Köztársaság főügyészségén a Védelmi Minisztérium bútorvásárlásai ügyében. A vásárlások a Kukorica névre hallgató egykori Hviezda kollégium felújított épületéhez kapcsolódnak. Martina Bajo-Olecskova, a parlament képviselője rámutatott, a minisztérium egy közel 3 millió eurós szerződésben nem tüntette fel a megvásárolt bútorok listáját, és azt információkérésre sem hozta nyilvánosságra. Robert Kalinyák védelmi miniszter számára egyszerűen nem érvényes a törvény, fogalmazott a képviselő, aki törvénysértéssel vádolja a minisztériumot a közbeszerzési szabályok megsértése miatt is. Az ellenzéki KDH képviselői hétfőn benyújtották a szlovák parlamentben a Robert Kalinyák védelmi miniszter leváltására irányuló indítványukat. A minisztert az eperjesi kórházépítés körüli kudarcokkal vádolják. A rendkívüli parlamenti ülést az ügyrend szerint 7 napon belül kell összehívni. Peter Stachura, a párt képviselője szerint Kalinyák végzetesen megbukott az eperjesi katonai kórház építésénél. A miniszter április végén felfüggesztette az építkezést, miután kérdések merültek fel a teherhordó szerkezeti elemek minőségével kapcsolatban. A védelmi tárca tavaly 447,8 millió eurós szerződést kötött az eperjesi állami kórház fejlesztésére, amelytől a miniszter az ellenőrzés eredményei alapján elállt, és új közbeszerzési eljárást írtak ki. Kalinyák a bírálatokat visszautasítja, és Robert Fico miniszterelnökkel együtt kijelentette, az építési felügyelet nem hibázott. Magyar Péter miniszterelnök hétfő reggel a Sándor palotában tárgyalt Súlyog Tamás köztársasági elnökkel, miután lejárt az államfő lemondására szabott határidő. A találkozó után Magyar közölte, amennyiben Súlyog továbbra sem távozik önként, a kormányzó többség megkezdi a szükséges lépéseket a leváltására. Elmondása szerint nem a jelenlegi alaptörvényben szereplő megfosztási eljárást választanák, hanem alkotmánymódosítást készítenek elő. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy nem személyre szabott jogalkotásról van szó, hanem a jogállami intézmények helyreállításáról. Magyar szerint a folyamat várhatóan egy hónapon belül lezárulhat. Súlyog Tamás korábban jelezte, hogy nem kíván lemondani és kitölti mandátumát. A gázai tűzszüneti tárgyalások közvetítői csütörtökön Egyiptomban kísérelnek meg tárgyalásokat kezdeni a Hamasz lefegyverzéséről. Két arab diplomata erősítette meg ezt a The Times of Israel hírportálnak. A tárgyalások elakadtak, a Hamasz elutasítja Donald Trump béketanácsának javaslatait és ragaszkodik ahhoz, hogy Izrael előbb teljesítse a tűzszünet feltételeit. Benjamin Netanyahu, izraeli miniszterelnök ugyanakkor múlt csütörtökön bejelentette, hogy a hadseregnek elrendelte, hogy foglalják el a gázai övezet 70%-át, megsértve ezzel a tűzszüneti megállapodást. A tárgyalásokat az is lassítja, hogy a Hamasz új vezetőt választ. A mozgalom ragaszkodik ahhoz, hogy a lefegyverzésről csak az új vezető megválasztása után születhet döntés. A libanoni Al-Akhbar lap szerint a Hamasz politikai irodájának új vezetőjévé Khalid Mashált választották meg.
0: Időjárás.
1: Jobbára felhős lesz az ég, több helyen is várható eső vagy zivatar, legfeljebb 24 fok várható, éjszaka 14 és 8 fok közé hűl le a levegő. Holnap a reggeli órákban még jobbára borult lesz az ég, majd lassan csökken a felhőzet, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt Galántán a főtérnél lévő körforgalomban, ahol két géppocsi ütközött, lassú a haladás. Sebességet mérnek a D1-esen Vogyeradinál Nagyszombat felé, az R1-esen a Diószegi letérőnél Nagyszombat irányában, Bogyán a főúton mindkét irányban és Komárom Őrsújfalui részében mindkét irányban. Vezessenek óvatosan.
2: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Pátria Rádió. Tőkete Reves. FM 106,7.
1: Kedves hallgatóink, a következő percekben megismétlünk egy beszélgetést, amely a csütörtöki nappaliban hangzott el. A mikrofonnál Récsei Noémi. A Galántai Honismereti Múzeum 2026-ban is csatlakozott a Múzeumok és Galériák Éjszakája elnevezésű európai szintű rendezvényhez. Az idei program nem csak témájában, hanem kínálatában is rendhagyó volt. Az intézmény egyszerre két helyszínen várta a látogatókat, a Galántai főépületben és a Tallósi vízimalomnál. Az esemény 2026. május 23-án valósult meg. Mi is jelen voltunk az egyik helyszínen, mégpedig Tallóson, ott készített beszélgetésünket közvetítjük a következő percekben. Elsőként a Galántai Honismereti Múzeum igazgatója Takács Mihály szólal meg, másodikként pedig a Csallóközi Észlelők Baráti Köre elnevezésű polgári társulás egyik tagja szólal meg, Németh Erik. Kedves hallgatóink, ha tehetik, kérem, kövessék figyelemmel összeállításunkat.
2: Hát igen, úgy néz ki, hogy ebben az évben eltérően a tavalyi évhez képest nagyon jó időt fogtunk ki, úgyhogy a szabadtéri programoknak kedvez ez a mai nap. Hát ugye lassan sötétedik, úgyhogy a csillagászok széthelyezték a csillagászéti távcsöveiket, és elsőként ugye a Holdra koncentráltak, tehát a látogatók már a Holdat szemügyre vehették csillagászati távcsöveken keresztül, és ugye amit eddig csak képeken vagy az interneten láttunk, most élőben is megtekinthető, és én magam is tanúsíthatom, hogy teljesen más élmény és más látvány. Így egy igazi csillagászt álcsövön megnézni. Első alkalommal szerveztük ezt a programot szabadtéri programként ide a Tallósi Malomhoz. Ugye a Múzeumok Éjszakáján belül mai nap folyamán a galántai főépületünkben is programokat szerveztünk. Kiállítást nyitottunk a tűzoltókkal kapcsolatban, tehát a tűzoltók jelene és múltja címmel. Ott is nagy érdeklődés volt, utána egy fúvó zenekar koncertje zajlott, és ugye a galántai épületünk is este 10-ig látogatható. Nagy az érdeklődés ott is, azt mondják a kollégák, és nagy örömünkre itt is szép számmal megjelentek az érdeklődők. Szeretnénk ebből hagyományt teremteni, úgyhogy most már ezt a kihelyezett kiállító terünket is be fogjuk vonni. Nem csak a Múzeumok Éjszakájában, hanem ahogy már a múlt évben is megtörtént, többi szabadtéri program, nyári, tavaszi időszakban mindenképpen számíthatnak a látogatók hasonló eseményekre.
1: El lehet mondani hallgatóinknak, hogy körülbelül hányan érdeklődtek a mai esemény sorozat iránt, ugye Galántán is, és Tallóson is párhuzamosan zajlanak az események. Mennyien vannak most itt a csillaglesen körülbelül? Adjunk egy tippet.
2: Körülbelül olyan 80 főig voltak jelen a kollégáink, különben kollégáink meg vannak bízva azzal, hogy számolják a látogatókat. Ugye lehet, hogy a hallgatók számára az hihetetlen, de azért megvannak a módszereink, és tényleg fizikailag számoljuk az embereket, mert hát kész adatokkal akarunk dolgozni. Galántai főépületünkben is úgy néz ki eddig, hogy ilyen 200 az ember már megfordult, ami szép látogatottságot jelent. De hát itt kinn a Tallósi Malomnál ugye jövő héten is tartunk egy rendezvényt, és június folyamán is, úgyhogy az előző év tapasztalataiból azt tudom elmondani, hogy látogatottak a kültéri rendezvényeink ugyanúgy, ahogy a főépületünkben is.
1: Nehéz volt egyébként a koronavírus járvány időszaka után visszavonzani az embereket az ilyen jellegű kültéri, klasszikus szemtől szembeni programokra. Nehéz-e megszólítani az érdeklődőket és aktivitásra bírni?
2: Hát számunkra a koronavírus járvány egy nagyon érdekes folyamatot indított el a kihelyezett kiállításainknál, ugye a két vízimalomnál, a Jókainál és a Tallósinál. Ugye a irányelv az volt, hogy az emberek tartózkodjanak a szabadban, azt nem tiltották, és olyan csoda történt például, hogy a Tallósi vízimalomnál 70-80 ember sorakozott, hogy meglátogassa a malmot, amire korábban nem volt példa a koronavírus járvány alatt. Úgyhogy egyedüli látogatócsökkenés az a főépületünkben volt tapasztalható, ugye zárt terekben eleve nem volt látogatható, de csodával határos módon a kinti attrakcióink, tehát a két vízimalomban megnőtt a koronavírus járvány alatt a látogatottság. A járvány lecsöngése után és a korlátozások eltörlése után pedig azt tapasztaltuk a galántai főépületünkben is, hogy többen jöttek, mint azelőtt. Tehát a közönség ki volt éhezve arra, hogy bármilyen jellegű közösségi rendezvényen részt vegyen, és ezt mi is szerencsére tapasztaltuk a látogatottságon. Úgyhogy hát igen, az az időszak nehéz volt, de tudtunk készülni arra, hogyha egyszer az megszűnik, akkor mindenképpen a látogatottságunk nőni fog, és még azt is hozzáfűzném, hogy nem lazítottunk abban az időben sem, tehát Az időszakos kiállításainkat ugyanúgy megtartottuk, mintha nem lettek volna járványügyi korlátozások, és a látogatók számára azóta bevezettük azt, hogy tehát egy online sétát tudnak tenni a kiállításainkba, úgyhogy a Covid alatt így tartottuk a kapcsolatot a látogatóinkkal, tehát az időszakos kiállításaink is azóta is visszamenőlegesen föl vannak a weboldalunkon és megtekinthetők.
1: Én azt hiszem, hogy ez is egy nagy előrelépés, és még kanyarodjunk vissza egy kicsit a múzeumok éjszakájához. Érdekesség számba megy, hogy kortól, nemtől, korosztálytól és nemzetiségtől függetlenül várnak mindenkit a programjaikra, kicsiktől nagyokig mindenki látogatja a programjaikat, és én azt látom, hogy teljes mértékben vegyes a kor összetétel is itt a Talósi vízi malomnál.
2: Így van, hát van itt egészen a legkisebbektől, tehát úgy látom én is, hogy vannak itt még 70-80 pluszos látogatók is. Ez egy olyan téma, a csillagászat és a csillagles és maga az égitesteknek a megfigyelése, szerintem itt ez minden korosztályt vonz. Gyerekként, felnőttként egyaránt. Én úgy látom az idősebb korosztályon is, hogy szinte gyermeki örömmel tekintenek a távcsövekbe, és mindenkinek mosolyt látok az arcán, tehát mindenképpen ez egy olyan, azt lehet mondani, hogy nemzetközi és minden korosztályt megszólító attrakció. De hasonlóképpen tudok vélekedni a Galántai Honismeretben ma nyíló kiállításunkról is a tűzoltókkal kapcsolatban, tehát ott is megfordultak egészen a minden korosztály, és ugye a gyerekek számára a tűzoltó, a tűzoltóság maga egy állandó téma, és ugye gyerekként szerintem nagyon kevés olyan ember van, aki nem gondolt arra, hogy tűzoltó legyen. És hát ott is ugye a kiállított tárgyak között mindenki megtalálta magának valót, és rengeteg kérdéssel fordultak a múzeumi kollégákhoz, úgyhogy az érdeklődést ezt szintén alátámasztotta. Az idősebb korosztály viszont nosztalgiával tekintett a tűzoltó kiállításunkra, visszaidézték azt a korokat, amikor ugye még a 70-es, 80-as években a tűzoltó helyi szervezetek kezdték a virágkorukat élni, újabb virágkorukat, így mondanám, és nosztalgiával tekintettek az akkori egyenruhákra, akkori használati eszközökre, sőt, azt lehet mondani, hogy a szocializmusban ugye mindenki dolgozott, mindenki valamilyen üzemben tartózkodott, és ott napi renden találkozott ezekkel a szervekkel, úgyhogy ezek a használati tárgyak ismerősek voltak az idősebb korosztály számára is.
1: Záró kérdésként pedig arra volnék kíváncsi, hogy kell-e népszerűsíteni a honismeretünket, a bennünket körülvevő környezetet mindenki számára, mindenki irányába. Kell-e népszerűsítő programokat végezni annak érdekében, hogy meg tudják szólítani a célközönségüket, azokat a korosztályokat, akikkel dolgozni kívánnak a jövőben?
2: Mindenképpen én úgy gondolom, hogy ebből sosem elég. Tehát, és tapasztalatunk az, hogy mindenki nagy örömmel és nagy csodálkozással van azok iránt, az érdekességek és értékek iránt, amik itt a legközelebbi rakó környezetében megtalálhatók, és úgy gondolom, hogy a regionális múzeumoknak elsősorban ez is a legnagyobb küldetése, hogy a helyi értékekre, a helyi kincseinkre hívja fel a figyelmet, és tényleg rengeteg látogatónk azzal távozik, hogy bejárta a fél világot, és nem is gondolta volna, hogy közvetlen a lakóhelyén milyen érdekes és milyen attraktív látnivalók, érdekességek vannak.
1: Az elmúlt percekben Takács Mihályt, a Galántai Honismereti Múzeum igazgatóját hallották, a következő percekben pedig a Csallóközi Észlelők Baráti Köre elnevezésű polgári társulás egyik tagja, Németh Erik szólal meg.
3: Mi a Csallóközi Észlelők Baráti Köre polgári társulás vagyunk. Csallóköz szerte tartunk előadásokat, csillagászati bemutatókat, és mint azt, ahogy a mostani ábra is mutatja, nagyon nagy érdeklődés van. A Holdat nézzük meg, többek közt a Jupitert, és nem soká még a nemzetközi űrállomást is megtekinthetjük, ahogy itt a malom felett elhalad.
1: Hogy lehet egyébként megszólítani az érdeklődőket ilyen jellegű programok iránt, mert ott nagy az érdeklődés, de hogy lehet ezt ön szerint jól csinálni, hogy a laikusok is nyissanak, és ugye a múzeumok éjszakája keretén belül eljöjjenek, fizikailag is jelen legyenek?
3: Elsősorban szerintem érthetővé és emberközelivé kell tenni ezt az egészet, tehát nagyon sok érdekes dolog van az égbolton, mindenki megérdemli, hogy esetleg lássa a holdat, a holdnak a krátereit, tényleg nagyon magával ragadó látvány, és szerintem, aki egyszer megnézi, az biztos, hogy visszatér újra.
1: Szerintem az is érdekes lehet, hogy a mobiltelefonjainkból nézzünk fölfelé az ég felé, és ez is egy tökéletes alkalom arra, és lehetőség is arra, hogy más felé szemlélődjünk. A fiatalabb generáció is képviselve van ezen a rendezvényen. Ezt ön is észrevette, ön is érzékelte?
3: Igen, természetesen, szerencsére. Nagyon örülünk a fiatalságnak. 0-100 éves korig, vagy még a fölött is bárkit szeretettel várunk.
1: Beszéljünk egy kicsit arról a szervezetről, amelyet önök is képviselnek. Milyen gyakorisággal találkoznak, működnek, dolgoznak együtt, és milyen célt szolgálnak?
3: Próbálunk minimum havonta egy eseményt lebonyolítani. Persze ebben nagyon sokszor sajnos az időjárás is beleszól, tehát ha beborul, ugye nekünk az egy nagyon nehezítő körülmény. Csalló közi észlelők baráti köre vagyunk, röviden CBK, ez egy polgári társulat a Csalló közben. Elég sokan vagyunk, 43 tagot számlál a polgári társulásunk, ezek közül 7 vezetőségi tag, és az első számú célunk, hogy mindenkinek közelebb hozzuk a csillagászatot.
1: A Galántai Honismereti Múzeum 2026-ban is csatlakozott a Múzeumok és Galériák Éjszakája elnevezésű európai szintű rendezvényhez. Az idei program nem csak témájában, hanem kínálatában is rendhagyó volt. Az intézmény egyszerre 2 helyszínen várta a látogatókat, a Galántai főépületben és a Tallósi vízimalomnál. Az esemény 2026. május 23-án valósult meg. Mi is jelen voltunk az egyik helyszínen, mégpedig Talló. Ott készített beszélgetésünket közvetítettük az imént. Elsőként Takács Mihály, a Galántai Honismereti Múzeum igazgatója szólalt meg, másodikként pedig a Csalló közi észlelők baráti köre polgári társulás egyik tagja, Németh Erik osztotta meg az eseménnyel kapcsolatos gondolatait. A szobanforgó intézmény által rendezett idei múzeumok és galériák éjszakája azt a célt szolgálja, hogy a regionális múlt iránti tisztelet és a világ mindenség felfedezése mindenki számára elérhetővé váljon. Összeállításunk végén pedig megragadnám az alkalmat, hogy felhívjam a figyelmet a Galántai Honismereti Múzeum aktuális eseményeire, melyekre szeretettel várják hallgatóinkat is. Május 30-án a Tallósi vízimalomnál kerül megrendezésre a Szomszédolás elnevezésű rendezvény, amelyet a Galántai Népművelési Központtal közösen szervez meg a szobanforgó intézmény. Majd június 20-án, szombaton este 18 órai kezdettel valósul meg az a komoly zenei koncert, amely a Pro Musica Nostra címet viseli, és ezúttal az egyik állomása Tallóson szintén a vízimalomnál lesz. Kedves hallgatóink, ha tehetik, kérem, látogassanak el a szobanforgó intézmény valamennyi rendezvényére.

0: Verandán, az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: A soron következő percekben a Toldi Lányok című készülő animációs dokumentumfilmről hallhatnak egy összeállítást, amely különleges módon mutatja be egy kelet-magyarországi zsákfalu Told női lakóinak életét. A történet akár Szlovákiában is játszódhatna. Az Igaz Gyöngy Alapítvány és az Északi Támpont Egyesület közös projektje nem csak filmművészeti alkotásként, hanem társadalmi küldetésként is értelmezhető, amelynek célja felhívni a figyelmet a szegregálódó falvak és a társadalmi egyenlőtlenségek problémáira. A kezdeményezéstől Tóth Bálintot, az Északi Támpont Egyesület elnökét kérdezem, aki a soron következő percekben bővebben is részletezi a filmkészítés szándékait.
2: A Toldi Lányok programnak a célja, hogy a mély szegénységben élő nők, kislányok, anyukák, nagymamák, tehát mindenféle korú nő üzenetét, hangját, személyes történetét eljutassuk úgy a többségi társamhoz, hogy ne egy panaszkodás, egy sajnálat formájába jusson el, hanem egy művészi köntösbe, egy művészi formába csomagolva, ami jelen esetben egy animációs film, ahol nem csak a saját hangjukat és történeteiket tudják beletenni a nők ebbe az üzenetbe, hanem még az ott élő gyerekek képi világa rajzai is megjelenhetnek, amire az Igaz Gyöngy formája tanítja őket, hogy hogyan is álljon össze ez a vizuális világ, de végül is mégiscsak a gyerekeknek az alkotásai azok, amik szintén megjelenhetnek egy ilyen filmbe. Azt gondoljuk, hogy ez a program több szempontból is fontos. Nagyon fontos számunkra, hogy ezeknek az embereknek az üzenetét úgy jutassuk el, hogy a méltóságukat meg tudják őrizni, illetve hogy a fogadófél valóban kíváncsi legyen erre az üzenetre. És nem információkat szeretnénk benne elérni, hanem egyfajta érzelmi hatást. Így alakult ki maga az animációs film műfaj. Nyilván, mivel az Igaz Gyöngyel arculatával, klienseivel szerettünk volna dolgozni, ezért először az Igaz Gyöngyel vettük fel a kapcsolatot. Nóráik egyből nyitottak voltak a dologra, és elindulhatott egy közös folyamat, amiben felosztottuk a munkákat. Például ők választották ki a különböző interjú alanyokat. Ők hoztak minket helybe a térrel, hogy jobban értsük, hogy mi történik ebben a közösségben, hogyan működik, mik azok a szabályok, amik meghatározzák a működését. Adtak nekünk egy vezetőt, aki bevitt minket, hogy egyből egy bizalmi kapcsolatból indulhassunk azokkal az emberekkel is, akiket akkor látunk életünkben először. Mi pedig nyilván a technikát, a technológiát, a formát, és hát valamennyi művészetet is adunk bele, hiszen ez egy közös alkotás, ahol a gyerekek és a mi alkotóink közösen hoznak létre valamit, amit aztán a nagy közönségnek szánnak. Illetve a fejlesztés közben bekapcsolódott az együttműködésbe az ország legnagyobb animációs filmstúdiója, nemzetközi piacra dolgoznak, cégvezetője, az maga is nagyon fontosnak tartja azt, hogy ezek az értékek, ezek megjelenjenek a társadalomban, ezért értékalapon kapcsolódott be partnerként, az nem egy hatalmas biznisz lehetőséget vagy üzletet látott meg ebben a történetben, amiért úgy gondolta, hogy egy pici egyesület mellé kell állnia és segítenie kell, hogy ez a legmagasabb minőségben valósulhasson meg, hanem azt gondolja, hogy ez egy olyan összefogás, ahol a társadalom különböző rétegei, vállalkozások, gazdasági vállalkozások, civil szervezetek, magánszemélyek, illetve az NFI támogatásával intézmény is egy összefog azért, hogy egy békésebb, szolidárisabb, befogadó és jobban érthető világ vegye minket körül.
1: Miért van szükség társadalmi szinten ilyen jellegű alkotásokra, ilyen jellegű filmekre, megmozdulásokra, törekvésekre? Miért fontos, hogy ilyen jellegű filmművészeti alkotások szülessenek? Mit mond ezzel kapcsolatban Tóth Bálint?
2: Én azt gondolom, hogy azért van ezekre az alkotásokra, a munkákra szükség, mert a párbeszéd az, ami nagyon sok olyan félelemmel, kétséggel, nehézséggel, problémával kapcsolatban előremutató eredményekhez vezethet, amik az embereket riasztják, félelemmel, borzongással, bármi negatív érzelemmel töltik el. Nyilván a mély szegénység is egy ilyen helyzet. Fontos, hogy beszéljünk róla, mert ha elkezdünk beszélni róla, akkor az előbb-utóbb szerintem cselekvést fog eredményezni. Már egy konstruktív párbeszéd, ahol elfogadóak vagyunk azokkal, ahol nyitottak vagyunk azoknak a problémáira, akik esetleg máshol máshogy élnek, mint mi, de azt gondoljuk, hogy egy társadalmat az jellemez leginkább, amilyen a legelesettebbekkel. Ezért nagyon fontosnak tartjuk mi az Egyesületnél, hogy ezeknek az embereknek, akik különféle formában segítségre, gyámolításra, támogatásra, önbizalomra szorulnak, azoknak az ügyét megmutassuk, eljutassuk a társamhoz, hogy egy befogadóbb, támogatóbb közösségben élhessenek.
1: Az alkotók mit várnak ettől a filmművészeti alkotástól? Mit gondolnak, milyen jellegű visszacsatolások fognak érkezni a közönség felől?
2: Ettől a filmtől is nagyjából ugyanezt várjuk egyébként, hogy egy csomó térben elindíthat erről a problémáról egyfajta közös gondolkodást, megértést. Ezek a szinterek lehetnek egyrészt a hagyományos filmesterek, különböző filmfesztiválok, akár tévécsatorna, online vagy streaming csatorna, ahol elérhető, de számunkra nagyon fontos terepet jelentenek azok az közép és iskolák és egyetemek, adott film esetében akár általános iskola is, ahol szintén különböző órák keretében párbeszédet indulhatunk, és már a gyermekek szintjén behozhatjuk azokat a szempontokat, hogy miért és hogyan lehet figyelni egymásra, empatikusabban élni, és hogy mit jelent ez a fogadó és a küldőfél számára. Azt gondolom, hogy ezek az órák, hogy ne csak papírszagú, unalmas előadások legyenek, ahhoz nagyon fontos, hogy hús-vér élő történetek formájában tudjanak ezek megjelenni, mert az emberek igazán empatikusak, csak más konkrét emberekkel, történetekkel tudnak lenni, és ez a fajta belső kíváncsiság, erő, ez azt gondolom, hogy hosszú távon formálhatja a különböző társadalmi csoportokról kialakított véleményeket.
1: Azt hiszem, nem esünk túlzásba, hogyha filmművészeti alkotásként tituláljuk a Toldi lányokat, milyen kategóriába sorolható a szóban forgó alkotás, megállja-e a helyét a filmművészeti kifejezés? Én úgy vélem, hogy igen. Kérem, hogy az alkotók is fejtsék ki ezzel kapcsolatban véleményüket.
2: A művészet a számunkra egy nagyon fontos forma, eszköz. Sok szempontból fontos a művészet. Például a védelmet is ad az alanyainknak. Bárki, aki ebben a filmben részt vett alkotóként, mesélőként, az mondhatja, hogy ez egy művészeti alkotás, ami ennek megfelelő szabadsággal született. Ő is beletett valamit, a gondolatait, az inspirációját, de el lehet maga mögötte bújtatni, mint művészeti alkotás mögött. Azt a részét az embernek, amit már nem szeretne igazán kitenni az ablakba, de valamilyen formában mégis megjelenik. A művészet az szerintem fontos, hogy ne egy reklám formájában jusson el, vagy ne egy rendkívül objektív és megkonstruált cikk formájában, hanem egy sokkal könnyedebb, légiesebb, lebegőbb alkotás formájában, ami szintén, szerintem a művészetnek az egyik nagy ereje, hogy elsősorban nem az értelmekre, hanem az érzelmekre hat. És nekünk ez a célunk, és ezért választottunk filmes, és azon belül is egy művészi formát, mert azt gondoljuk, hogy az elért cél szempontjából ez a leghatékonyabb közlési forma.
1: Említésre került a partner alapítvány neve is, ez pedig az Igaz Gyöngy Alapítvány. Szóljunk egy kicsit bővebben is az együttműködésről. Milyen szerepe és helye van az alkotás? A szóban forgó alapítványnak, nevezetesen az Igaz Gyöngy Alapítványnak.
2: Az Igaz Gyöngy szerepét azt már felvázoltam, rendkívül fontos szerepük volt a folyamat előkészítésében is, de természetesen végigkísérik a folyamatot, az összes a filmben kerülő párbeszédet eljutattuk előzetesen hozzájuk, ellenőrizték, hogy olyan információ ne kerüljön ki, ami túlbizalmas, vagy esetleg konfliktust keltene. Természetesen a képi világ formálásánál is folyamatosan támaszkodtunk az ő megerősítéseikre, meglátásukra, véleményükre, és hát amikor elkészült a film, akkor is nagyon nagy szerep hárul rájuk, hiszen a filmhez Nóráig fognak készíteni egy módszertant, hogy azok is minden tartalmat, értelmet ki tudjanak venni a filmből, akik nem olyan mélységben értenek ehhez a helyzethez, jelenséghez, mint Nóra és a csapata. Tehát az Igaz Gyöngy az gyakorlatilag végig kíséri a teljes folyamatot. Magát a címet, a Toldi Lányok címet is egyébként Kispap Csilla találta ki, aki az Igaz Gyöngynél kiemelten foglalkozott ezzel a projekttel. Ő volt például a gyermekek rajztanára, és mindenképpen meg kell még, hogy említsem. Veres Tamást, aki pedig a helyi vezetőnk volt, ő segített a kapcsolatfelvételben megtalálni azokat a kulcsembereket, akik végül megszólaltak, a hangjukat adták ehhez a filmhez. Nagyon fontos, hogy a folyamatban megemlítsük az egész projektnek a kitalálóját, a forgatókönyvíróját, a rendezőjét, és szerintem a vágóját is, Chilton Flórát, illetve a projektnek az árdirektorát, Kardos Esztert. Herner Dániel a producertársam a projektben, de az alapok letételében hatalmas nagy szerepe volt Nagy Tündének és Varc Enikőnek is. Nóráik részéről Elritok Nóra, Kispap Csilla és Veres Tamás dolgozott a projekttel. Az interjúk felvételében Farkas Franciska és Kékesi Alexandra Mandalin álltak a rendelkezésünkre. Azt gondolom, hogy az ő szerepük kivétel nélkül nagyon fontos abban, hogy ez a projekt elindulhatott, és remélhetőleg egy nagyszerű munka születik majd belőle.
1: Általában, hogyha filmes témáról kérdezem az interjú alanyaimat, akkor mindig érdeklődve teszem fel a soron következő kérdést, miszerint arra volnék kíváncsi, hogy vannak-e ennek a filmnek is olyan kulisszatitkai, amelyeket nem mutat a kamera, amelyeket nem láthat a néző, és mégis ott volt, jelen volt, érdekes volt, akár szívet szaggató volt, és nem akarok most nyilván patetikus lenni a témához kapcsolódván sem. Milyen olyan információt kaphatna a hallgató, amit nem lát a filmvásznon vagy a számítógépén?
2: Számomra a munkának a legemberibb, megfogóbb része az volt, amikor lent voltunk Nóráéknál, Toldon, és egy 20 év körüli rendkívül szimpatikus lánykával beszélgettem, aki egyébként akkor már elvégezte az óvónőhöz a daduskképzőt, és természetesen, mivel a személyigazolványában Toldi lakcím van, hiába rendelkezett iskolával, sehol nem talált munkát. Vele beszélgettem, amíg az interjúk zajlottak, padra ülve. Azt mesélte el nekem, hogy ő neki élete nagy álma, hogy egyszer eljusson a tőlük 50 kilométerre levő diszkóba. Mert hogy látta a többi lányt, ahogy készülődnek, csinos ruhába öltöznek, és el tudnak jutni, és aztán jönnek haza mindenféle élményeket mesélve, és ő még soha nem tudta ezt az 50 kilométert megtenni, megfelelő ruhát szerezni, és ez nekem egy picit ilyen csipkerózsika történet volt abban az adott közösségben, hogy micsoda 50 kilométer, megfogom, beülök az autóba, elmegyek, és ott vagyok, és nekünk ennél sokkal nagyobb távolságok is gond nélkül elérhetők, akár külföld, vagy hasonló élmények, és vannak emberek, akik számára ez az 50 kilométer, ez olyan, mint másoknak Amerika, vagy a Hold éppenséggel, nem tudják legyőzni ezt a távolságot. Ebben nekem nagyon sok minden benne volt ebből a térből, ahol ők élnek, hogy mennyire mások azok a dimenziók, amiben létezünk, és mennyire párhuzamosak ezek a világok. Vagy volt egy másik nagyon szép történet, ami megfogott, annak a nőnek a története, akit a testvére egyszer esküvői ruhában szeretett volna látni. De számukra egy olyan közösségben, egy olyan térben, ahol még bolt sincs, ez is egy gyakorlatilag leküzdhetetlen akadály, mind anyagi értelemben, mind a távolság, a beszerezhetőség, de hát nyilván egy olyan fajta esküvőt sem lehet megszervezni, mint amiről általában a lányok álmodnak. Tehát, hogy azok a számunkra teljesen természetes és hétköznapi igényektől ezek az emberek olyan szinten meg vannak fosztva, hogy én azt gondolom, hogy sok esetben nagyobb különbség van közöttünk, a városban élő középosztálybeli emberek és közöttük lehetőségek tekintetében, mint akár minket egy szupergazdaggal összehasonlítva. Ez számomra nagyon szomorú, és azt gondolom, hogy jó lenne, hogyha hosszabb távon ez megváltozna, és jóval kisebbek lennének a különbségek az emberek között.
1: Az elmúlt percekben Tóth Bálintot, az Északi Támpont Egyesület elnökét hallhatták, akivel a Toldi Lányok című készülő animációs dokumentumfilm keletkezési szándékairól beszélgettünk. A szobaforgó alkotás különleges módon mutatja be egy kelet-magyarországi zsákfalu Told női lakóinak életét. Az Igazgyöngy Alapítvány és az Északi Támpont Egyesület közös projektje nem csak filmművészeti alkotásként, hanem társadalmi küldetésként is értelmezhető, amelynek célja felhívni a figyelmet a szegregálódó falvak és a társadalmi egyenlőtlenségek problémáira. Kedves hallgatóink, egy rövidet zenélünk, a zene után pedig a szóban forgó alapítvány, az Igaz Gyöngy Alapítvány vezetőjének kötetéből hangoznak el részletek, tehát Elritók Nóra Láthatatlan Magyarország című kötetét ajánljuk.

Az előző beszélgetéshez kapcsolódik Elritók Nóra Láthatatlan Magyarország című kötete. A szóban forgó szerzőről említést tettünk előző interjúnkban. Mivel szorosan kapcsolódik témánkhoz a Láthatatlan Magyarország című könyv, hangozzék el néhány részlet a szóban forgó kiadványból. És ahogy már említettem, szerzője Elritók Nóra grafikus művész és tanár, az Igazgyöngy Alapítvány vezetője, aki az évezred eleje óta dolgozik saját alapítású művészeti iskolájában, Berettyó Újfalun, így segítve a környéken mély szegénységben élő gyermekeket és családjaikat. Jöjjön tehát egy részlet abból a kötetből, amely betekintést nyújt abba a súlyos társadalmi problémába, amellyel a 21. századi Európában is szembe kell néznünk. Brigitta annak ellenére, hogy jó képességű gyerek, ebben a rendszerben nem sokat tud lefaragni a szocializáció okozta hátrányokból. A környezetéből eredő problémák az életkor előre haladtával egyre jobban behatárolják majd a lehetőségeit. Jövőre feltehetően drasztikusan csökkenni fog a tanulmányi eredménye, a szocializációs problémákat kezelni nem képes iskola nem tudja majd ellensúlyozni a negatív hatásokat, ennek következtében valószínűleg csökken a tudásvágya, olvasási kedve, pedig korábban erre motivált volt. Az egyre kevésbé gyakorolt olvasás miatt romlik majd az olvasási tempója, a szövegértése, és ez a többi tantárgynál is hátrányt jelent majd. Nyolcadikra már egyesei, kettesei lesznek, a hiányzása pedig a büntethetőségi határt súrolja majd. Sokat jár orvoshoz, hogy a hiányzásait igazolja, a család ugyanis igyekszik megőrizni a családi pótlékot, csak arra fog ügyelni, hogy a megengedett határon belül maradjon a mulasztott órák száma. Az említett okok miatt nyilván ő is a helyi szakiskolát választja, onnan pedig 16 évesen kimarad. Követve a szegregátumban élő lányok példáját, hamar talál élettársat, korán vállal több gyereket a növekvő családi pótlék vonzásában, főhivatású anyaként él, mint ahogyan ezt anyjától és nővérétől is látta. Felnőtt életében a családból hozott példáját viszi majd tovább, ezt a tudást adja át gyerekeinek is. Rosszabb esetben a kriminalizálódás felé is elsodródhat. Hol a megoldás? Mi lesz Brigitta és a hozzá hasonló 10, sőt 100 000 gyerek sorsa? Hol kellene kezdeni a változtatást? Az iskolarendszerben, a helyi közösségben, a munkalehetőségek területén, a családban? Az egészségügyi és szociális ellátórendszerben? Valószínűleg mindenhol. Az állami rendszeren belüli hézagokat a civil szféra önmagában képtelen befoltozni. Itt állami beavatkozásra van szükség. Érdemi változás csak a rendszer szintű, a valós probléma térképre reflektáló, összehangolt stratégia hozhat. Amiben a felelősségnek az érintettekre hárítását végre elengedik. Mert a helyzet létrejöttében társadalmi felelősségek sora lelhető fel, ezek az emberek segítség nélkül nem tudnak változtatni az életükön. Ám a valódi segítség a lehetőségek valós megteremtése, a rendszerek átalakítása szakmai alapon nyugvó politikai döntést feltételez. Amíg a döntéshozói szint nem vállalja fel egy a valós helyzethez igazodó átfogó rendszer létrehozását, addig nem lesz változás. Addig Brigitta és társai egyre gyorsuló tempóban termelik újra a nyomort, ami mindannyiunk jövőképét meghatározza majd. Gyógyszer nélkül. Lacika. Tulajdonképpen az első találkozásunknál már éreztem, ezt a csatát nem lehet megnyerni. Aztán mégis reménykedtem én is, hát ha sikerül. Amikor a faluba először

Felelő étrend a kinti vécé, a fürdőszoba hiánya. A megfizethetetlen gyógyszerek. Ott voltam, amikor rájuk szakadt a tető. A mínusz 10 fokos hidegben. Amikor a szakadt padláson át patkányok másztak be. Amikor úgy döntöttek, közelebb költöznek a kórházhoz, és a bútorozatlan lakást be kellett rendezni. Próbáltam megérteni a kórházi kezelések logikáját, amiben a fő szempont az ágyhoz járó normatíva volt. Aztán próbáltam megértetni, hogy más szempont is lehetne. Ott voltam, amikor az utolsó kívánságként kapott laptopot potom pénzért eladták, mert nem volt pénzük a kórházba való beszállításra. Próbáltam segíteni, de nem bírtam eleget. Nem bírtam annyit, amivel sikeresebb lett volna a harca a halálos kórral. Annyit, amivel esélyt kaphatott volna. Lacika ma reggelre 17 évesen meghalt. Fájdalmas űrt hagyott maga után, megválaszolatlan kérdéseket, felelősségeket. Jó lenne úgy megadni neki a végtisztességet, ahogy másnak, de a nyomorúságban ez sem megy. Még ez sem. Fogamzásgátlás. A lány csak 15 volt, szökésben lévő állami gondozott. Hetente biztosan megfordul nálam. Vele jön a fiúja is, amikor jött, mindig kérdeztem, megjött-e neki. Aztán súgva mondta, már kétszer nem. Kivert a víz. Rögtön csináltunk egy tesztet, pozitív lett. Aztán nagy kálvária indult. Először vele, mert meg akarta tartani, de van már előtte más példa, ami mutatja, állami gondozottaknak csak állami gondozott gyereke lehet. Mikor megértette, már nem akarta. Még nem. Aztán vissza kellett édesgetni a lakás otthonba, hiszen ott vannak a papírjai, anélkül nem tudja fogadni a kórház. Az anyja is vele jött, aztán majdnem nem sikerült, mert rögtön vádaskodás, indulatos felelősségre vonás indult köztük, hogy ki miért felelős. Hol vesztette el a szüzességét, és hol lett terhes? Miért szökik? Miért nem akar az otthonban maradni? És persze a mindig visszatérő kérdés, miért nem hozzájuk fordulnak, ha baj van? Végre, ki a kórházba? Megindulhatott a dolog, az anyja még mondja nekem, csak magam ilyet csinálom végig, hogy lássa, magával együttműködök. Csak ezért, érti? Mindegy miért, csak esünk már túl rajta. Túlestünk. Aztán újra bejött hozzám a lány. Jövök, megyek, sok a dolgom. Jön utánam, mesél, még egyszer mindent, részletesen. A műtét után is engem hívott, rögtön, amikor magához tért. Adtam neki egy telefont, hogy tudjon beszélni, ne maradjon egyedül a kórházban. Mesél, mondja folyamatosan, aztán egyszer csend lesz. Kis idő múlva megfordulok, mert tudni akarom, miért hallgatott el. Az asztalon volt egy baba, adományban küldte valaki, olyan élethű csecsemőféle. Egy kolléga nem tette félre valamelyik gyereknek, aki régen vágyott rá. A lány csendben fogta és ringatta kicsit, mintha igazi lenne. A karjában tartotta és fölé hajolva az arcát nézve ringatta, mint egy anya. Megdermedtem. Észrevette, hogy figyelem, elnevette magát, majd az asztalra dobta. Csak játszottam, mondta. Őrület ez. Valamit ki kellene találni, megszervezni, hogy tervezhessenek. Gyereket is, életet is. De ezekhez a jövedelem viszonyokhoz a fogamzásgátlás túl drága. A lánynak persze tabletta kell, figyelmeztetve mindig, hogy vegye be. Ez is nehéz lesz, hisz hol itt, hol ott. Feliratni sem lesz egyszerű. Mindegyikért vérzik a szívem. Hisz mindannyian a nyomor áldozatai. Azok is, akiknél az alig megkezdődött kis életnek az abortusz vett véget, és azok is, akik megszületnek. Hallgatom a hírekben a politikust, a magzati életvédelméről beszél, meghatódva mondja, hogy már az is egy élet, és aki látott már abortuszt, az tudja, hogy ezt nem lehet megengedni. Tényleg nem. Én is az élet pártján vagyok, teljesen. De én már láttam a semmibe születő gyereket is, sokat, olyanokat, akiknek a sorsa borítékolható. És láttam éhesen, fázva, betegen felnövőt, aki fogyatékossá vált, mire az iskola rendszerbe került. Látok nyomorult gyerekeket, akiknek joguk lenne normálisan élni,
de erről nem szólnak most a hírek.

Már volt, hogy segítettem. Az abortuszárával. Most is megtenném, ha még lehetne. De már késő. Meg fogja a gyerekét szülni az a 16 éves, akit a héten vert, rugdosott meg a leendő apa. Aki olyan házban él, ahol nincs áram, se. Megszüli, mert már a 4. hónapban van. Vagy ide, a semmibe, vagy állami gondozásba, ahol ő is felnőtt. És azt a másikat is hozzásegíteném, aki a 8. osztály után egy bűnöző família egyik fiataljától terhes, olyantól, akit már 10 évesen rablásért keresett a rendőrség. De addig még van ideje, kereshet egy kis pénzt. Mint a másik ebben a családban, aki némi fővárosi strichelés után szülte meg a sosem kideríthető apától a kicsit. És visszajött vele abból a nyomorból ide, ebbe a nyomorba. És azt is, aki tehetséges gyerekként az egyik kedvencünk volt, de menekülnie kellett az otthoni alkoholizmussal átitatott légkörből, hát menekült máshoz, és lett tőle terhes, felvilágosulatlanul az első aktusok után. Most kimarad az iskolából, még nem tudni, hol él majd, hová szüli meg, kell-e annak a másik családnak, vagy mehet vissza oda, ahol ő is felnőtt, és nevelhet egy ugyanolyat, mint amilyen ő maga. És azt is, akit az anyja gyerekként feleségnek ajánl a jóval öregebb jelentkezőnek, mert ha terhes lesz, akkor nem kell visszamenni az otthonba, végre. Nem kell szöknie. Anyaként maradhat az apja korúval, ha kell még neki, vagy egy pohár ital fontosabb lesz, és továbbadatik, gyerekestül, gyerekként. Az életvédelme fontos. Jó lenne egyszer abba is belegondolni, hogy a meglévők is fontosak-e. Mert a megelőzés, a védekezés, a nyomorban is elérhető áru fogamzásgátlás talán elébe menne sok mindennek. Talán. Mert ez a réteg nem fog külföldre menni abortuszra. Megoldja máshogy. Megszüli. Ordítani tudnék. Kedves hallgatóink, L. Ritók Nóra kötetének fülszövegét az ismert és szakmai körökben is rendkívül elismert Vekerdi Tamás írta, ebből is idéznék egy rövid részletet. Magát kereszténynek, keresztjénnek való Magyarország kormánya figyelj, itt valaki prédikál. Olvassátok hát a prédikációt a mindennapok pontos példáival. Nektek szól, több mint 300 oldalon. És döntsétek el, ha hiszitek hiteteket, ti melyik oldalra szeretnétek kerülni? Vekerdi Tamás. Kedves hallgatóink, L. Ritók Nóra Láthatatlan Magyarország című kötete 2017-ben a TEA kiadó gondozásában jelent meg. Az elmúlt percekben néhány részlet hangzott el a kötetből.

0: 15 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Nem sikerült megnyitni a parlament rendkívüli ülését. Irán szerint Washington folyamatosan megsérti a tűzszünetet. Jobbára felhős az ég, több helyen is várható eső. Csenger Ferenc vagyok, mondom a részleteket. Nem sikerült megnyitni az ellenzéki PS által indítványozott rendkívüli parlamenti ülést, amelyen Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter leváltásáról tárgyaltak volna a képviselők. Másodszori nekifutásra is csak 62-en nyomták meg a jelenléti gombot, ezért az ülést vezető Andrej Danko parlamenti alelnök kedden 8 órára tette át a szavazást. A PS szerint Taraba kudarcot vallott a minisztérium élén, nem vállalja a felelősséget a nemzeti parkok övezeti besorolásáról szóló tervért, arra hivatkozva, hogy azt az SNS más jelöltjei készítették elő a tárcánál. A PS szerint a besorolási terv miatt közel 500 millió euró támogatás felhasználása kerül veszélybe az uniós helyreállítási alapból. Tarabát azért is bírálja az ellenzék, mert elüldözte a szakértőket a minisztériumból, nem foglalkozik az elmúlt évtized legsúlyosabb aszályhelyzetével, és a medvetámadások száma sem csökkent, ráadásul ezt a helyzetet is rosszul kezeli. Emellett egészségvédelmi projekteket állított le, ilyen volt Jósva és a Gömöri régió levegő minőségének javítását célzó projekt. A Nemzetközi Gyermeknap alkalmából Robert Dobrovolski ombudsman arra hívta fel a figyelmet, hogy a gyermekek teljes jogú hordozói az emberi jogoknak. Hangsúlyozta, minden gyermeket egyenlő jogok illetnek meg, függetlenül származásától, egészségi állapotától vagy társadalmi helyzetétől. Az ombudsman szerint Szlovákiában továbbra is problémát jelent például a roma gyerekek iskolai elkülönítése, valamint a fogyatékkal élő gyermekek oktatáshoz való hozzáférése. Robert Dobrovolski ombudsman arra is figyelmeztetett, hogy a gyermekek érdekeit minden döntés középpontjába kell helyezni. Mint fogalmazott, a gyermekjogok védelme nem jó indulat kérdése, hanem a társadalom kötelessége. A szürke gazdaság értéke Szlovákiában eléri a 17 milliárd eurót, jelentette be hétfőn József Kiss, a pénzügyi igazgatóság elnöke, miután aláírták az adópajzs nevet viselő memorandumot az adóbűnözés elleni hatékonyabb fellépés érdekében. Kiss elmondta, a szürke gazdaság az ország GDP-jének 12-13%-át teszik ki, főként be nem vallott bevételek, illegális foglalkoztatás és adóelkerülés miatt. Az idei év első 4 hónapjában 59 ellenőrzést végeztek, amelyek eredménye 54 millió euró. Ez az ellenőrzések számának 30%-os növekedését jelenti. Jana Maskarová országos rendőrfőkapitány hozzátette, a hatóságok jelenleg mintegy 30 szlovák állampolgár tartanak számon, akiket összetett adócsalási sémákhoz kötnek, és körülbelül 80 millió euró kapcsolódik hozzájuk. Magyar Péter miniszterelnök hétfő reggel a Sándor palotában tárgyalt Súlyog Tamás köztársasági elnökkel, miután lejárt az államfő lemondására szabott határidő. A találkozó után Magyar közölte, amennyiben Súlyog továbbra sem távozik önként, a kormányzó többség megkezdi a szükséges lépéseket a leváltására. Elmondása szerint nem a jelenlegi alaptörvényben szereplő megfosztási eljárást választanák, hanem alkotmánymódosítást készítenek elő. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy nem személyre szabott jogalkotásról van szó, hanem a jogállami intézmények helyreállításáról. Magyar szerint a folyamat várhatóan egy hónapon belül lezárulhat. Súlyog Tamás korábban jelezte, hogy nem kíván lemondani és kitölti mandátumát. Az iráni külügyminisztérium hétfőn bejelentette, hogy az Egyesült Államok továbbra is megsérti a két ország közötti tűzszünetet. A nyilatkozat az amerikaiaknak egy dél-iráni kikötő elleni támadására reagált. Esmail Bakai, a külügyminisztérium szóvivője, közölte, Irán minden szükséges lépést megtesz nemzeti biztonsága védelmében. Hozzátette, hogy jelenleg nem folynak tárgyalások az iráni atomprogram részleteiről, és a libanoni tűzszünet bármilyen megállapodás elengedhetetlen feltétele marad. Az iráni forradalmi gárda eközben csapást mért arra a bázisra, ahonnan az amerikaiak a Hormozgán tartomány elleni légi csapást indították. Közben az izraeli hadsereg vasárnap bejelentette libanoni szárazföldi műveleteinek kiterjesztését és a stratégiai buffer erőd elfoglalását. Az ENSZ biztonsági tanácsa hétfőn rendkívüli ülést tart az ügyben.
0: Időjárás.
1: Jobbára felhős lesz az ég, több helyen is várható eső vagy zivatar, legfeljebb 24 fok várható, éjszaka 14 és 8 fok közé hűl le a levegő. Holnap a reggeli órákban még jobbára borult lesz az ég, majd lassan csökken a felhőzet, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Szalagkorlátnak ütközött egy személygépkocsi az R1-esen Zsarnóca előtt a Nyitra felől vezető oldalon. Útkarban tartók dolgoznak Pozsonyban a Szabadság téren a kormányhivatalnál. Vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Pátria Rádió. Kékkő FM 98,3.
1: Kedves hallgatóink, a következő percekben még egy beszélgetést ismétlünk meg, amely a csütörtöki nappaliban hangzott el első ízben. A mikrofonnál Récsei Noémi. Jubileumi hangulatban zajlott a Katedra Irodalomverseny országos döntője Nyitrán, mert hogy május 20-án különleges ünnepi eseménynek adott otthont a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-Európai Tanulmányok Kara és Pedagógiai Kara. Május 20-án rendezték meg a Katedra Irodalomverseny jubileumi 30. országos döntőjét, amely méltó módon koronázta meg a 3 évtizedes hagyományokra visszatekintő vetélkedő sorozatot. Az idei év különlegessége volt, hogy az első és a második kategória versenyzői egymással párhuzamosan ugyanazon a napon mérték össze tudásukat, így az esemény irodalmi ünneppé vált. A rangos megmérettetésre összesen 93 csapat nevezett be az ország különböző magyar tanítási nyelvű alapiskoláiból és gimnáziumaiból. A 4 levelezős forduló során a diákok hónapokon át bizonyították kitartásukat, kreativitásukat és olvasottságukat, végül pedig kategóriánként a 20 legeredményesebb csapat kapott meghívást a nyitrai döntőre. A soron következő percekben dr. Csizmadia Gabriellát, a Katedra versenyek koordinátorát, a szóban forgó oktatási intézmény docensét kérdezem az idei jubileumi évadról.
2: A Katedra Polgári Társulás ebben a tanévben 2 nagy jubileumot is megünnepel a katedra versenyek kapcsán. Egyrészt a Katedra Irodalom verseny 30. év folyamát ünnepeljük, másrészt a Történelem verseny 30. jubileumára készülődünk. Május 20-án tartottuk a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem termeiben a Katedra Irodalom verseny 30. év folyamának lezárását, a személyes találkozáson alapuló döntőt. Ez az alkalom egyrészt követte az előző éveknek a struktúráját, ugyanazt a programot próbáltuk összeállítani, amit minden évben megismétlünk, tehát van egy mintázata, már egy kialakult struktúrája a döntőknek. Ugyanakkor mégis próbáltunk kicsit eltérni a megszokottól, mert hogy 30 év azért úgy gondolom, hogy a mai világban, egy verseny életében, kisebbségi közegben mégiscsak megemlékezésre méltó állomást jelent. Ezért a szervezőtársaimmal úgy döntöttünk, hogy igyekszünk ünnepélyesebb keretek között megölni ezt az alkalmat. 93 versenyző kapcsolódott be a levelezős versenynek a szakaszába. Ez azt jelenti, hogy 93-szor 3 fős csapat, tehát nem versenyző, hanem 3 fős csapat, és értelemszerűen az ők felkészítőik is ott álltak a verseny háta mögött. Tehát egy komoly olvasóbázisról dolgoztunk az egész tanév folyamán, és most május 20-án ezek közül, az ügyes csapatok közül, akik között tényleg néha csak egy-egy pont különbség volt a teljesítményük között, 20-20 csapatot szólítottunk meg, és hívtunk meg Nyitrára. Ez a 20-20 csapat azt jelenti, hogy már évek óta, 2014 óta 2 életkori kategóriára bontottuk az irodalomversenyt, az 5.-6. osztályosok versenyére kategóriájára, és a 7-8-9-esek versenyére. Épp a jubileum kapcsán, amikor történeti visszatekintést is, egy összegzést is elmondtunk a gálán a gyerekeknek, a résztvevőknek. Ekkor mutattunk rá, vagy akkor csodálkoztunk rá, hogy tulajdonképpen milyen nagyon sokat alakult az irodalomversenynek a története. Ez az életkori kategóriákra bontás is egy ilyen állomás volt, és úgy gondolom, hogy ez jó döntés volt, mert hogy szöveget olvasni és szöveget értelmezni különböző életkori fázisainkban másképp, más módon tesszük, és hát a kiskamaszok vagy a nagyobb kamaszok ugye egészen másképp tekintenek a feldolgozásra, a szöveg befogadására egyrészt, másrészt pedig ugye egészen más típusú szövegek szólítják meg őket. Az idei tanévben is ezért 2 kortárs regényt, ifjúsági regényt választottunk ki az életkori kategóriáknak megfelelően. Az első kategóriásoknak Ruf Orsolya Orci Mimi kalandjai közül a londoni gyémántrablás fejezetet vagy részt választottuk az egész tanéven is átszajló verseny feldolgozására, illetve a döntőn is ez, ugyanez az olvasmány állt a feladatok hátterében. a 7-9. Osztályosok számára pedig Kemendi Júlia Csengéntől az Időlátok balladája című ifjúsági regénnyel foglalkoztunk. Ez a két regény terjedelmében is, témájában is, nyelvezetében, stílusában is eltér egymástól, és az adott célközönségnek megfelelő. Nagy rajongással fogadták az olvasók a két könyvet, és a döntőn nagy örömünkre sikerült a két írónőt vendégül látnunk. Tehát a délelőtti órákban, az ünnepélyes megnyitót követően a 10 órától nagyjából olyan fél egyig zajlott a versengés, feladatlapokat töltöttek ki a tanulók, és ezt követően egy állófogadásra került sor, majd a két írónővel egy író-olvasó találkozást bonyolítottunk le. Az író-olvasó találkozóknak ugye az egyik érdekessége, hogy ha az egész tanévben egy írónak az művével foglalkoznak a gyerekek, akkor nagyon alaposan ismerik, tehát hogy ők igazán szakértő-olvasókká nevelődtek ki a tanév folyamán, és éppen ezért évek óta azt a módszert használjuk, amikor sikerül az adott olvasmány szerzőjét elhívnunk a döntőre, hogy a gyerekektől kérünk előre kérdéseket, és ezeket aztán megszerkesztjük, sorba rendezzük, kiegészítjük, hogy egy megfelelő gondolatívű beszélgetés kerekedjen ki belőle. Az idei évben is így volt ez, és mindig megkérdezem az írólvasó találkozókat követően az adott szerzőket, hogy hogy élték meg a beszélgetést, és mindig azt válaszolják, hogy hát néha rácsodálkoznak, hogy mit tud a szakértők, mennyire mélységes szövegismerettel rendelkező versenyzőkkel találkoznak, és mindezek alapiskolák. Gyerekek. Tehát nagy öröm volt számunkra, hogy ez sikerült ilyen ünnepélyes keretek között a személyes találkozás élményével gazdagítani a jubileumot. Tehát egyszerre volt bensőséges ezáltal ez a rendezvény, és egyszerre volt ünnepélyes. Az írólvasó találkozót, illetve dedikálást követően egy gálát szerveztünk, ahová meghívtuk az irodalomversenynek a korábbi szervezőit, a Hodosi Gyulát, a verseny elindítóját, a korábbi szervezők közül pedig Bárci Zsófia tudott személyesen megtisztelni minket a jelenlétével, Simon Beáta pedig egyéb okokból nem tudott jelen lenni a rendezvényen, illetve még a szervezők között volt a korábbi, az irodalomverseny korábbi rovatvezetői között szerepelt Pénzes István, aki azóta sajnos már nincs közöttünk, nincs az élők sorában. Megemlékeztünk róluk is, az ő munkásságaikról, végig tekintettük, hogy hogyan változott a verseny arculata, kiderült. Mi is rácsodálkoztunk, hogy az a verseny elején egyéni versenyről volt szó, alap- és középiskolásoknak is megkérdették Bárci Zsófia rovatvezetésével a katedra irodalomversenyt, és aztán Simon Beáta szervezése alatt, szerkesztése alatt vált csapatversennyé ez a vetélkedő, majd Pénzes István volt az, aki korszakokra bontotta, illetve életművekre, életműfeldolgozásokra alakította át a versenyt, és végül amikor jó magam is rovatvezetője voltam az irodalomversenynek, illetve a mostani rovatvezető Tóth Mónika is azt a módszert választotta, ami tulajdonképpen a mai irodalomtanításnak is az egyik fő gondolatisága, hogy szövegfeldolgozásra koncentráljunk, tehát kiválasztunk egy-egy olvasmányt, és azt részletekbe menően, mély forrásokat végezve feldolgoztatjuk a gyerekekkel. Mindez elhangzott a gálán, visszaemlékeztünk a szép pillanatokra, és aztán megkezdődött az ünnepélyes díjkiosztó, ahol mind a 20 csapat értékes díjakban részesült. A jubileum alkalmából szervezőként odafigyeltünk arra, hogy valóban, tehát legalább két könyvet kapjon minden résztvevő, tehát hogy olvasni valóval kis könyvcsomaggal térjen haza, illetve az első három helyezett, első három csapat az idei tanévben a könyvcsomagon túl elektronikai eszközökkel is gazdagodott, hangfalat, fülhallgatót, tabletet ajándékoztunk a gyerekeknek. Szerettük volna, hogyha a tárgyi ajándékoknak a másságával is felhívjuk a figyelmet arra, hogy ez az idei verseny egy megálló visszatekintés is, illetve reakció, reagálás a kortárs igényekre. egy bögrével is kedveskedtünk mindenkinek, amiben ugye az idei évnek, a jubileumnak a logóját, az év folyamát feltüntettük, hogy legyen egy kicsit mementó számokra, hogy emlékezzenek arra, hogy itt jártak, emlékezzenek arra, hogy az irodalomverseny az ő életükben is esetleg egy kisebb megálló volt, és emlékezzenek arra, vagy gondoljanak arra a bögrén nézve, hogy valóban jó élmény, meg közösségteremtő élmény az olvasás.
1: Kedves hallgatóink, tartunk egy rövid szünetet, a szünet után pedig folytatjuk imént megkezdett beszélgetésünket az elmúlt percekben, és természetesen a továbbiakban is. Dr. Petres Csizmadia Gabriellát kérdezem majd, aki egyebek mellett a katedra versenyek koordinátora és a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem docense. Hamarosan vele folytatjuk beszélgetésünket.

0: Május 20-án különleges ünnepi eseménynek adott otthont a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem közép-európai tanulmányok kara és pedagógiai kara, mert hogy azon a napon rendezték meg a Katedra Irodalomverseny jubileumi 30. országos döntőjét, amely méltó módon koronázta meg a 3 évtizedes hagyományokra visszatekintő vetélkedő sorozatot. Folytatjuk imént megkezdett beszélgetésünket a Katedra versenyek koordinátorát, dr. Petres Csizmadéja Gabriellát, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem docensét hallják. Vele beszélgetünk a továbbiakban is, egyebek mellett arról, hogy miképp nyugtázza a múlt heti eseményeket.
1: Nagy élmény volt végig tekinteni ezen a 120 tanulón. Láttam olyan diáklányt, aki a díjkiosztót követően kezébe vette az ajándékkönyvet, és végig lapozta, megillatozta a papírokat. Tehát, hogy valóban értékként a könyvtárgyat, mint esztétikai eszközt is, vagy esztétikai élményt is megfogta, megillatozta, értékelni tudta. Tehát látszódott az őszinte öröm annak, hogy könyvet vehetnek a kezükbe. Nyilván az nem meglepő egy irodalomversenyen, hát valószínűleg csak az kapcsolódik be, aki szívesen olvas, de ilyenkor mindig eszembe jut az, hogy szeretjük az olvasást, vagy nagyon gyakran a közbeszédben az olvasást már egy olyan hobbi tevékenységnek szeretjük titulálni, aminek leáldozóban van, ami a mai fiatalokat nem szólítja meg. De én úgy gondolom, hogy ezek az alkalmak, az ilyen versenyek mind-mind bizonyítják, hogy igenis van egy réteg, aki nagyon szívesen olvas, aki nyitott a belső képalkotás iránti élményre, aki a fantázia világot nem csak a látvány, a képi világon keresztül kívánja megteremteni, hanem az olvasmány világon keresztül is. Tehát, hogy igenis van értelme irodalommal foglalkozni, illetve irodalomversenyt szervezni.
0: Úgy tudom, hogy a felkészítő pedagógusok neve is fontos számotokra, mert hogy az ő láthatatlan munkájuk segíti a diákokat, a versenyzőket abban, hogy eredményesen szerepeljenek. Miért tartjátok fontosnak ezt a fajta törekvést?
1: Fontos számunkra ezeken az alkalmakon az is, hogy ilyenkor a felkészítő pedagógusokkal is találkozunk, néhány szót tudunk váltani, ilyenkor lehetőséget biztosítunk arra is, hogy ők is találkozzanak. Amíg a versenyzés zajlik, amíg a tanulók a feladatlapokat töltik ki, mindig megnyitunk egy tanári pihenőszobát, ahol frissítővel jó, próbáljuk oldott hangulatot teremteni, és lehetőséget biztosítunk, teret biztosítunk arra, hogy kötetlenül tapasztalatcserére kerüljön sor. Mert hogy ez is nagyon fontos, hogy meg tudjunk állni, tudjunk örülni egymásnak, egy picit időt szálljunk arra, hogy igen, én most itt vagyok, és örülök a kollégának, és lehet, hogy évente egyszer találkozunk csak, de akkor át tudjuk beszélgetni az addig megélteket. Találkoztam is olyan kollégával, aki azt mondta, hogy az egyetemi csoporttársával futott itt most össze, és nagyon régóta már nem találkoztak személyesen, és milyen jó, hogy van ilyen rendezvény, ahol szakmabeliekkel lehet találkozni. Egy kicsit szűkíti a szakmabeliség révén a találkozásnak a rétegeit, vagy hát nem is tudom, ezt talán nem jól fogalmazta meg. Tehát amikor egy pedagógus találkozóról van szó, akkor különböző szakterületen dolgozók találkoznak, és természetesen az is ugyanolyan nagy öröm tud lenni, de amikor egy bizonyos szakmabeliek találkoznak, az mindig a személyes, meg a személyes érdeklődésen, meg a személyes örömön kívül azért a szakmának az összetartását is ünnepli, és egy fontos műhelyt tud kínálni, egyfajta csoportosulási lehetőséget tud kínálni ilyenkor a kollégáknak. És tényleg szoktak tapasztalatot cserélni, megbeszélik, hogy hol tartanak akár az oktatási reform kapcsán, hallottam, hogy erről is beszélgettek a kollégák, akár a tanévzáró munkálatok kapcsán, hiszen hamarosan a tanév vége felé kacsintgatunk már. Tehát ezt fontosnak tartjuk, hogy a pedagógusoknak egy találkozási lehetőséget biztosítsunk, illetve hogy meghallgassuk őket. Mindig kíváncsiak vagyunk arra, hogy esetleg van-e olyan olvasmány, amit figyelmünkbe ajánlanak. Tehát az irodalom tanítás területén van-e olyan kérdés, van olyan téma, amivel szívesen találkoznának, akár a versenyen belül, akár a katedra folyóirat hasábjain belül, és tényleg nagyon gyakran jó ötleteket kapunk ezeken a találkozásokon.
0: Néhány hónap múlva újra kezditek szervezni a következő évadot, és ha jól sejtem, mindig a megújulás jegyében kívánjátok megszervezni a soron következő évadot, ezzel párhuzamosan pedig megpróbáljátok kiszolgálni azokat az igényeket, amelyek felmerülnek a versenyzők, illetve a felkészítő pedagógusok részéről.
1: 30 év letelt az irodalomversenytől, jövőre folytatjuk, szeptemberben meghirdetjük a 31. évfolyamot, és hát igyekszünk mindig odafigyelni arra, azokra az igényekre, amik a mai tanárok, mai diákok részéről megfogalmazódnak. Ahogy visszalapoztam ez a katedra irodalomverseny történetét, akkor azért láttam, hogy egészen más típusú feladatok születtek a verseny kezdetén. Ez egyrészt valószínűleg a rovatvezetőknek a mentalitását, módszertani elképzeléseit, az irodalom tanításról szóló vízióját is tükrözi értelemszerűen. De nagy eséllyel gondolom, vagy úgy gondolom, hogy emögött azért az akkori olvasói igények is húzódtak. A tanulóknak az irodalom tanításhoz fűződő viszonya, vagy a tanároknak az irodalom tanításról szóló általános elképzelése is megfigyelhető volt. Érdekesek voltak az első feladatok, az első évfolyamokban, hogy irodalom elméleti, vers elméleti kérdések is terítékre kerültek. Tehát inkább az irodalomról általában való gondolkodást tematizálta a verseny. Aztán áttért az irodalom verseny a korszakok feldolgozására, mondjuk a 19. század irodalmára. Ezek is még ilyen nagy ívű megközelítések voltak. Majd tovább szűkült az életpályákra való gondolkodásban, és most már ugye inkább az elidőző olvasásnak az időszakában már egyetlen egy műnek a feldolgozására koncentrál a verseny. Ez számomra nagyon érdekes volt, ahogy végignéztük az irodalom verseny történetét.
0: Szóljon kérlek néhány szót a konkrét eredményekről is. Kik értek el dobogós elhelyezést? Szerintem az ő nevüket is érdemes lenne megjegyezni beszélgetésünk ezen pontján.
1: Verseny eredményeit illetően mindig az első három csapatot díjazzuk, és nagy öröm volt az is számunkra, hogy a rangos díjakon kívül a két írónő, Rüff Orsolya és Kemendi Júlia Csenge megtisztelt minket a díjkiosztón való részvételével is, és láttam a diákokon, a tanárok megilletődöttségén is, hogy megtiszteltetésnek vették, hogy tőlük is vették át a díjaikat, tehát hogy meg a személyes gratuláció kísérte az irodalomversenyt. Az első kategóriában az első helyezést a nyárasdi alapiskolások Bódog Nyugger nyomozók csapata érte el, Csémi Zsófia, Jakub Eclemente, Papp Boglárka és felkészítő pedagógusok Presinszki Katona Ildikó volt. Érdemes megnézni a katedra irodalomverseny honlapján a döntőről készült hangulatfotókat, mert nagyon boldog pillanatképet sikerült elkapni erről az első kategóriás győztes csapatról. Második helyezést a Vámbéri Ármin alapiskola vitt el, illetve a harmadik helyezést is, csak az egyiknek Bartalcsóka Adriána, az egyik csapatnak Bartalcsóka Adriána volt a felkészítője, a másiknak Török Angelika. A második helyezést elért csapatnak a tagjai pedig a következők voltak: Fucsek László, Izsmán Léna, Ravasz Gábor. A harmadik helyezést pedig Bodó Márk, Pongrácz Alex és Rémes Vivien érte el. A második kategóriában a 7-9-esek versenyében négy díjat osztottunk ki, mert hogy a második helyezés osztott hely lett. Első helyezést a Dunaszerdahelyi Szabó Gyula alapiskola időjárók csapata szerezte meg Kis Éva felkészítésében. Három lány alkotta a csapatot, Ábrahám Anna, Csonka Dóra és Stern Hanna. Az osztott második helyezés pedig a Tompa Mihály alapiskolára vándorolt Rimaszombatba, illetve a Nagy Magyari alapiskolába. A Rimaszombati iskolában Mács Gyöngyi volt a felkészítő, és Lecó Regina, Danyil Noel, Jeriga Viktória alkotta az In Unitate Vis nevű csapatot. Az osztott második helyezést pedig a Vérfarkasok szerezte meg Bohák Csaba felkészítésében. Bohák Enikő, Német Ádám és Seregi Katalin alkotta a csapatot. A harmadik helyezés szintén Rimaszombatra került, a harmadik helyet a Tompa Mihály alapiskola csapattagjai vitték el a Tropical Trio nevű csapat, Kulha Benyámin, Molnár Tamás és Reiter Bence István, a felkészítőjük pedig Lukács Veronika volt. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy elhangozzék a gyerekek neve, a tanárok neve, az iskolák neve, mert hogy nagyon sokat dolgoztak azért, hogy ilyen szép eredményt érjenek el. De megint csak azt ajánlom a kedves hallgatóság figyelmébe, hogyha érdeklik őket a részletek, hogy keressék fel a katedra.sk oldalon az irodalomverseny döntő fülét, és nézzék meg, hogy milyen szoros eredmények születtek. Tehát szinte 100%-os teljesítményt nyújtottak az olvasók, és ez egészen bámulatos számomra is.
0: Ezt olyan jó hallgatni, és olyan jó ezt továbbvinni gondolatként. Én azt hiszem, hogy az irodalom az mindenkihez hozzátesz. Senkivel sem találkoztunk, akitől elvett volna valamit. Mit gondolsz, miért fontos ezeknek a gyerekeknek, ezeknek a diákoknak az, hogy az irodalom szeretete egy élethosszig kitartson?
1: Ha a kezembe veszek egy könyvet, elsősorban az élmény kedvéért, a kikapcsolódás kedvéért olvasok, legalábbis szabadidős tevékenységként. Ezek a gyerekek valószínűleg így kezdik az adott olvasmánynak a megismerését, feldolgozását, de mire befejezik a versenyt, kis tudósok válnak belőlük. Tehát annyira ismerik ezeket a műveket, hogy minden részletre, minden apróságra ki tudnak térni. Néha még arra is rámutatnak, ha találnak egy-egy műben valami a elvarratlan szálat, vagy valamilyen apró döccenőt. Ilyen is előfordult már az előző években. Végezetül talán annyit tudnék kell mondani, hogy most készülünk a Katedra Történelem Verseny jubileumára. Május 25-én tartjuk szintén a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemen ezt a jubileumot, és a katedra versenyek 2025-2026-os évfolyamában ez lesz a záró verseny döntője. Itt egy kicsit családiasabb keretek között zajlik majd a verseny, mert hogy itt a történelmi versenyen 15 csapat vesz részt, tehát összesen 45 tanulót és felkészítőiket várunk. Én bízom benne, hogy ez a lendület, ami az a tanulók részéről, a tanárok részéről és a szervezők részéről is látható, ez továbbra is kitart. 5 éve helyeztük a katedra versenyek nagy részét át a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemre, a Közép-Európai Tanulmányok Kara és Pedagógiai Kara épületeibe, termeibe, és én úgy gondolom szervezőként, hogy ez egy nagyon jó döntés volt, mert hogy a tanár és tanító jelölt hallgatók, a Pedagógus Képzőintézet és a Magyar Nyelv és Irodalomtudományi Intézet hallgatói nagyon aktívan részt vesznek a lebonyolításban, a szervezésben, a doktorandusok akár az előkészítő munkálatokban is, és ezáltal nem csak szervezési tapasztalatokat szereznek, hanem a jövő tanárait, a jövő felkészítőit egy kicsit beavatjuk a műhelytitkokba. Ennek a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemre való költözésnek, tehát a Dunaszerdahelyi döntők Nyitrára való költöztetésének talán ez az egyik legnagyobb hozadéka, hogy segít a folytonosságot biztosítani, hiszen 3 generáció vesz részt a rendezvényen. Az alapiskolások, az egyetemisták és a már végzett kollégák. És az irodalomverseny kapcsán az olvasás szeretet kapcsolja ezt a 3 generációt össze. Én úgy gondolom, hogy ennél nagyobb öröm nem is várható számunkra.
0: Május 20-án különleges ünnepi eseménynek adott otthont a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-Európai Tanulmányok Kara és Pedagógiai Kara, mert hogy azon a napon rendezték meg a Katedra Irodalomverseny jubileumi 30. országos döntőjét, amely méltó módon koronázta meg a 3 évtizedes hagyományokra visszatekintő vetélkedő sorozatot. Az elmúlt percekben dr. Petres Csizmadia Gabriellát, a Katedra Irodalomverseny koordinátorát, illetve a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem docensét hallották. Az elmúlt percekben a szóban forgó irodalmi vetélkedőről beszélgettünk.

0: 16 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Az ombudsman szerint a gyermekek teljes jogú hordozói az emberi jogoknak. Egyiptomban tárgyalnak a Hamasz lefegyverzéséről. Jobbára felhős az ég, több helyen is várható eső. Csenger Ferenc vagyok, a részletek következnek. A Nemzetközi Gyermeknap alkalmából Robert Dobrovolszky ombudsman arra hívta fel a figyelmet, hogy a gyermekek teljes jogú hordozói az emberi jogoknak. Hangsúlyozta, minden gyermeket egyenlő jogok illetnek meg, függetlenül származásától, egészségi állapotától vagy társadalmi helyzetétől. Az ombudsman szerint Szlovákiában továbbra is problémát jelent például a roma gyerekek iskolai elkülönítése, valamint a fogyatékkal élő gyermekek oktatáshoz való hozzáférése. Robert Dobrovolszky ombudsman arra is figyelmeztetett, hogy a gyermekek érdekeit minden döntés középpontjába kell helyezni. Mint fogalmazott, a gyermekjogok védelme nem jó indulat kérdése, hanem a társadalom kötelessége. Az ellenzéki SZSZ párt feljelentést tesz a Szlovák Köztársaság főügyészségén a Védelmi Minisztérium bútorvásárlásai ügyében. A vásárlások a Kukorica névre hallgató egykori Hviezda kollégium felújított épületéhez kapcsolódnak. Martina Bajo-Olecskova, a parlament képviselője rámutatott, a minisztérium egy közel 3 millió eurós szerződésben nem tüntette fel a megvásárolt bútorok listáját, és azt információkérésre sem hozta nyilvánosságra. Robert Kalinyák védelmi miniszter számára egyszerűen nem érvényes a törvény, fogalmazott a képviselő, aki törvénysértéssel vádolja a minisztériumot a közbeszerzési szabályok megsértése miatt is. Az ellenzéki KDH képviselői hétfőn benyújtották a szlovák parlamentben a Robert Kalinyák védelmi miniszter leváltására irányuló indítványukat. A minisztert az eperjesi kórházépítés körüli kudarcokkal vádolják. A rendkívüli parlamenti ülést az ügyrend szerint 7 napon belül kell összehívni. Peter Stachura, a párt képviselője szerint Kalinyák végzetesen megbukott az eperjesi katonai kórház építésénél. A miniszter április végén felfüggesztette az építkezést, miután kérdések merültek fel a teherhordó szerkezeti elemek minőségével kapcsolatban. A védelmi tárca tavaly 447,8 millió eurós szerződést kötött az eperjesi állami kórház fejlesztésére, amelytől a miniszter az ellenőrzés eredményei alapján elállt, és új közbeszerzési eljárást írtak ki. Kalinyák a bírálatokat visszautasítja, és Robert Fico miniszterelnökkel együtt kijelentette, az építési felügyelet nem hibázott. Magyar Péter miniszterelnök hétfő reggel a Sándor palotában tárgyalt Súlyog Tamás köztársasági elnökkel, miután lejárt az államfő lemondására szabott határidő. A találkozó után Magyar közölte, amennyiben Súlyog továbbra sem távozik önként, a kormányzó többség megkezdi a szükséges lépéseket a leváltására. Elmondása szerint nem a jelenlegi alaptörvényben szereplő megfosztási eljárást választanák, hanem alkotmánymódosítást készítenek elő. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy nem személyre szabott jogalkotásról van szó, hanem a jogállami intézmények helyreállításáról. Magyar szerint a folyamat várhatóan egy hónapon belül lezárulhat. Súlyog Tamás korábban jelezte, hogy nem kíván lemondani és kitölti mandátumát. A gázai tűzszüneti tárgyalások közvetítői csütörtökön Egyiptomban kísérelnek meg tárgyalásokat kezdeni a Hamasz lefegyverzéséről. Két arab diplomata erősítette meg ezt a The Times of Israel hírportálnak. A tárgyalások elakadtak, a Hamasz elutasítja Donald Trump béketanácsának javaslatait és ragaszkodik ahhoz, hogy Izrael előbb teljesítse a tűzszünet feltételeit. Benjamin Netanyahu, izraeli miniszterelnök ugyanakkor múlt csütörtökön bejelentette, hogy a hadseregnek elrendelte, hogy foglalják el a gázai övezet 70%-át, megsértve ezzel a tűzszüneti megállapodást. A tárgyalásokat az is lassítja, hogy a Hamasz új vezetőt választ. A mozgalom ragaszkodik ahhoz, hogy a lefegyverzésről csak az új vezető megválasztása után születhet döntés. A libanoni Al-Akhbar lap szerint a Hamasz politikai irodájának új vezetőjévé Khalid Mashált választották meg.
0: Időjárás.
1: Jobbára felhős lesz az ég, több helyen is várható eső vagy zivatar, legfeljebb 24 fok várható, éjszaka 14 és 8 fok közé hűl le a levegő. Holnap a reggeli órákban még jobbára borult lesz az ég, majd lassan csökken a felhőzet, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt a D1-esen Pozsonyban, a kikötői hídon Liget falu felé tartva, itt 20 perces késéssel számoljanak, vezessenek óvatosan.
2: Zöld hullám. 0800 900 800.
3: A nő arcai Gasparik Majával.
4: Léna és a táncoló betűk. Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! A nő arcaiban ma fókuszban Bogdán Viki, akinek legújabb meséjében Lénáról és a táncoló betűkről olvashatnak. Bogdán Viki illusztrátor Belgiumban él, és legújabb meséjében nem csak ő álmodta meg Lénát és a táncoló betűket, de a gyerekkönyv szerzője is ő maga. Sokaknak lehet példa, ha valamit előzetesen elmondhatok róla, akkor ez a hitelesség és az önazonosság. Olvasni gyerekként nem szeretett, sőt, Viki az önmeséjében az utálatot írta le nekem. Ennek pedig oka volt, ami nem más, mint a diszlexia és diszgráfia. Elmondása szerint a könyveket azonban lapozgatni, nézegetni, az illusztrációkat és a könyveket mint tárgyat, betűket, vizuális megjelenést mindig is szerette. Tehetsége, kitartása, szorgalma, a támogató szülői minta volt az, aminek köszönhetően ma illusztrátorként és szerzőként is számon tartjuk őt. Az odáig vezető útról is mesél nekünk, de bepillanthatunk életének egy részébe. Hogyan is tevékenykedik ő illusztrátorként? Most jöjjön egy kis előzetes, utána pedig kezdünk.
5: Egy játék lett ez az egész, és akkor ott így, és akkor fel kellett olvasni a mesét, vagy hát a szöveget is. És én annyira vágytam arra, hogy én ott olvashassak, és teljesen elfelejtettem, hogy amúgy nem tudok szépen olvasni, tehát, hogy így olyan szépen olvasnak az osztálytársaim, de hogy óriási motiváció volt. Mert nekem mindig nagyon fontos volt, ezt kiemelem, hogy például a határidők tartása, azt szerintem nagyon fontos, hogy azért ugyan én egyedül rajzolok, de hogy ez egy csapatmunka, tehát az író megírja, én megrajzolom, van tördelő, van a nyomda, van a kiadó, tehát hogy számolunk egymás idejével, és én maximálisan próbálom tiszteletben tartani. Most a legutóbbi könyvemben ugye betűket rejtettem el, pont emiatt a diszlexia miatt, és így próbáltam azzal játszadozni, hogy a fonal kiad egy betűt, vagy a mozdony gőze. Van egy ilyen pozitív hajtóerő, ami mindenen valahogy így átsegít, és én igazából nagyon apró dolgoknak is tudok örülni.
4: A nő arcai elején mindig felteszem a kérdést, hogy milyen érzés valakinek saját magáról mesélni, saját magát egy kicsit összefoglalni, de azt gondolom, hogy Bogdán Vikinél egy kicsit azért ez a kérdés lehet, hogy összetettebb, mint másoknál, de hát ez majd már is kiderül. Először is nagy szeretettel köszöntöm tehát a nő arcai mai műsorában Bogdán Vikit. Szia, Viki!
5: Szia, Maja! Köszönöm, én is üdvözöllek titeket.
4: Milyen történetmeséléshez vagy te egyáltalán hozzászokva? Mert feltételezem, hogy nem ez volt az első ilyen rész összefoglaló saját magaddal kapcsolatban, amit nekem írtál.
5: Szóval a történetmesélés nekem elsősorban azért nem magamról szól. Magamról szoktam alapvetően történeteket mesélni. De gondolom, hogy most azért céloztál a könyvemre, amiben azért egy kicsit én is beleszőttem magamat, meg az én nehézségeimet, meg örömeimet. Szóval, hogy ilyen szinten a történetmesélés azért így megjelenik, tehát hogy bármint, hogy én magam megjelenek a történetekben, de azért az nagyon ritka, hogy konkrétan magamról beszéljek bárkinek, bármint, hogy nem a barátaimmal, vagy a párommal, az a ritkábbik eset. Szóval a történetmesélés nálam alapvetően így a mesékről szól, vagy történetekről, karakterekről, és amúgy az egy iszonyú érdekes dolog, hogy az illusztrátorok, festők egyébként, tehát aki alapvetően elkezd rajzolni, az tudattalanul beleszövi magát a képeibe. Tehát például egy tanulmányrajznál az nagyon-nagyon általános, hogy saját magunk jegyeit is belerajzoljuk így úgy amúgy a képbe. Szóval, hogy ez egy ilyen tudattalan dolog is, de hogy ez, mivel hogy én vizuálisan kommunikálok leginkább, meg most ugye megjelentek mesekönyvek, amiket írtam, de hogy abban is van egy ilyen, tehát ott ugye egy történet, bármint hogy szövegileg is, de hogy alapvetően azért így vizuálisan szokott ez így kibudjanni belőlem.
4: Igen, most a történetmesélésednek a végére ugrok, ahol így megjegyezted, hogy hirtelen ezeket írtad össze sorvezetőnek, és majd aztán hagyod, hogy alakuljon a beszélgetés. Itt egy kicsit például bekapcsol az illusztrátor éned is, aki, tehát azért fontos, hogy például összefolyjon magával a történettel, vagy hogy egy kicsit így, hát azt mondanám, hogy sodródjon is az éppen aktuális eseménnyel, vagy hagyja, hogy hasson rá egy kicsit a külvilág ilyen szempontból.
5: Hú, szerintem az nagyon fontos, igen. Tehát, hogy úgy lenni, hogy megérezni ezeket a történéseket, az szerintem nagyon izgalmas. Sőt, igazából azt mondom, hogy szerintem ebben nagyon tudatosnak kell lenni, hogy van egy íróismerősöm, egy holland nő, aki Kanadában él, ő például nagyon tudatosan kimegy, most nem azt mondom, minden nap, de mondjuk minden másnap a kertbe, vagy valahova így elvonul, és 5 percet arra szán, hogy körbenézzen, és amit lát, abból egy történetet kreáljon, amiből vagy lesz könyv, vagy nem lesz mesekönyv, igazából mindegy, de hogy tudatosan tréningeli az agyát, az érzékszerveit, így mindenét, hogy kiüljön, és így hagyja, hogy megérintse az, ami körbeveszi. És szerintem ez egy iszonyú jó megközelítés, szóval valami ilyesmit próbálok én is egyébként, hogy ez ilyen közhely, hogy nyitottnak lenni, de hogy ilyen tudatosan nyitni, talán valami ilyesmi jobb megfogalmazás.
4: Ez gyerekkorod óta jelen van, ha jól tudom, hogy ennyire színesen, hát tulajdonképpen azt mondhatnám, hogy szippantod be a külvilágot magadba, és ugye aztán ez már felnőtt korodban pedig tudatosan reflektálódik, akár a könyvekben, az illusztrációkban. De hogy ez a folyamat hol kezdődött nálad pontosan?
5: Hát ez kedves, hogy ezt gondolod. Tudod, nehéz ezt így megfogalmazni, mert hogy én ebbe élek, tehát hogy nem nagyon érzem a különbséget, vagy nem tudom, tehát hogy nekem ez a természetes közegem. Az biztos, hogy a családunkban jelen volt ez a fajta ilyen kreativitás. Tehát apukám is sokat rajzolt, ő szeretett volna a képzőművészeti egyetemre menni, de nem sikerült. Anyukám pedig nagyon jól megérezte, hogy nekem ez egy út lehet, és állandóan bíztatott, beíratott különböző rajziskolákba. A nővérem rengeteget olvasott, velem ellentétben, ugye ezt így írtam neked, hogy nekem rengeteg nehézségem volt, ezért imádtam a könyveket, de csak lapozgattam. Szóval, és rengeteg állatunk volt, mindig újabb és újabbak, vagy hát pontosabban a kutyánk és a macskánk az állandó volt, de szóval, hogy volt egy ilyen élő kíváncsiság, meg költöztünk is, egy lepukkant parasztházikót vettek a szüleim, mi lakótelepen, hát úgy nőttünk fel, hogy harmadikos korom még, és akkor vettek egy ilyen lepukkant kertesházat, iszonyat nehezen, és tudom, hogy ez akkora kaland volt nekünk, hogy újították fel a házat, és akkor mindig másik szobába mentünk lakni, közben születtek kismacskák, akkor a házban találtunk rengeteg ilyen régi bútort, volt egy pincé, ami egy nagy boros pince volt, ott is ilyen rengeteg kincs volt, hogy hát nekem kincs, ilyen régi tárgyak, szóval hogy egy ilyen óriási kalandnak éltük meg. Persze a szüleimnek ez iszonyat nehéz volt, de hogy gyerekként ez egy óriási kaland volt. Szóval így valahogy ez így alakult.
4: Igen, és most erről az jutott egyébként eszembe, hogy manapság azért szeretünk sok mindenben, és nem akarok általánosítani, de szeretünk megúszósak lenni. És ahogy így erről meséltél, tehát nehézségek is voltak azért, mert nyilván nem mindig egyszerű az, amikor egyik szobából, még ha csak szobából egyikből a másikba is kell átvándorolni, de hogy itt is megvannak egy helyzetnek a maga kihívásai. Nem megúszósan, de mégis mennyi emlék, és valahogy tehát ilyen pozitív élményként hallom most ezt vissza a hangodból. Tehát miért érdemes néha kicsit, lehet, hogy egyel többet bevállalni, mint amire azt gondoljuk, hogy lehet, hogy képesek vagyunk. Most egy kis visszatekintésre is várok tőled, vagy egy kis visszaemlékezésre, hogy most már felnőtt fejjel hogyan emlékszel erre vissza?
5: Fú, hát ez egy nehéz kérdés, szóval, hogy nekem a szüleim azért magasra tették így a mércét, szóval, hogy elképesztően kreatívak voltak, és nagyon, nagyon büszke vagyok egyébként arra, hogy mennyire éltek minden lehetőséggel maguk körül. Tehát anyukám kifejezetten egy vállalkozó szellemű, nagyon kreatív személyiség. Két éve meghalt, vagy most már ő nem él, de hogy elképesztően, de nagyon sok mindenben meglátta a lehetőséget, és tehát akkoriban iszonyatosan nehéz volt például így egy lakáshitelt felvenni, de hogy valahogy így összekapargatták apukámmal, és képzeld el, hogy az is iszonyú izgalmas volt, hogy nem elég, hogy ezt így összeraktuk, hanem képzeld, hogy az anyukám még befogadtak egy halléktalant a házunkba. Tehát, hogy kialakítottak egy ilyen külső szobát, bár mint egy ilyen spontán jött, hogy ott volt környékünkön egy hajléktalan, aki ez külváros volt Budapesten, 22. kerület, nem tudom pontosan, hogy jött a dolog, de hogy télen ott kapott ilyen menedéket nálunk. Tehát, hogy ő ezt így nagyon, tehát az én szüleim nagyon tudnak adni, és tudtak adni mindig is. Szóval, hogy ez ilyen elképesztően szép szerintem náluk, de nagyon kreatív, és igen, szóval nagyon, nagyon sok mindenben meglátták a lehetőséget, és így feszítették, vagy hát így tolták, ami persze nekünk egy ilyen magas mért, magas léc, nehéz, de hát igen, ők ilyenek inspirálóak.
4: Ugye én előre nem tudom, hogy mi az, amit majd beszélgetéskor szóba hozunk, vagy amit majd részletesebb, vagy amibe részletesebben beavat, mondjuk az adott vendégem, és jelen esetben pedig Bogdán Viki illusztrátor, de én ezt feljegyeztem magamnak, hogy a pozitív, támogató, szülői közeg, maga az útegyengetés, hogy az milyen emléket idéz fel benned, de hát kicsit akkor ebből kaphatunk is most egy szeletet, én azt gondolom. Miért tartott fontosnak, vagy miben segítette a te utadat ez a szülői minta és példa, amit te, illetve ti kaptatok?
5: Szerintem alapvetően a pozitív támogatás az a valójában valahogy ez az egyedüli jó útvonal, vagy én legalábbis ebben hiszek. Nagyon-nagyon fontosnak tartom, főleg a szülők részéről azt, hogy főleg a mai világban, de tényleg, hogy a gyerekeknek annyira, hogy megerősítsék az ők is lelküket, meg azt, amit meglátni azt, hogy ők miben ügyesek, miben jók, egyáltalán csak így a lényüket, tehát hogy nem feltétlenül, most nem arra gondolok, hogy szakmailag, vagy teljesítményhez kötve, hanem egyszerűen csak meglátni az ő jóságukat, és azt így, az nem olyan evidens szerintem, és tök jó, hogyha ezt így tudják a gyerekek, és ugyanez szerintem a tanárok részéről is, szóval én nagyon hiszek abban, hogy egy ilyen pozitív feedbackkel, pozitív támogatással sokkal-sokkal több mindent lehet elérni, mint a negatívval. Mert mint a kritika, az nagyon jó. Szerintem az fontos, meg építő, csak az is, amikor engem sokkal jobban épít a pozitív támogatás.
4: Most egy kicsit azért ugrok az időben, mert most egy picit elkanyarodok a gyerekkortól, és a jelenbe ugrok át. Ugye írtad nekem, hogy a lányaid is művészeti iskolában tanulnak, és hogy milyen szuper egyéniségek is ők, de róluk korlátozottan szoktál beszélni, mert hogy tiszteletben tartod az ő határaikat, és nekem eddig még valahogy úgy alakult az elmúlt 5 évben, hogy nem volt alkalmam a nő arcaiban beszélgetni senkivel, aki a gyerekek határait így megemlítette volna a saját történet mesélésében, és hogy nem róluk, mert én is tiszteletben tartom azt, amiről te beszélsz, de arról viszont mesélsz nekünk, hogy ez hogyan alakult ki. Mert hogy ugye sok anyukának, sok szülőnek ez mindmáig nagy dilemmát okoz. Egyrészt az én határok, az internetes posztolás határai, és a gyerekek határait, hogyha így egy kalap alá vesszük.
5: Ja, igen, szerintem ez egy nagyon fontos kérdés. Szóval, hogy alapvetően azt gondolom, hogy kezdődik a saját magunk határaival, hogy mi tudjunk nemeket mondani felnőttek, és hogy ez nekem is azért időbe telt, és én is dolgoztam egyébként pszichológussal ezen a témán, hogy igenis nagyon fontos, hogy megtaláljuk ezeket a határokat, és ennél szerintem még fontosabb, hogy a gyerekeit meghozzuk. Tehát, hogy én is sokszor látom, hogy Facebookon sokan megosztják a családi képeket, és hát szívem szerint én is minden nap posztolnék róluk, de két olyan oldalam van, ami ugye publikus, és én eldöntöttem, hogy ott nem fogok róluk posztolni. A páromról egyébként néha igen, tehát, hogy vele sokkal bátrabb vagyok, vagy hát vele is leegyeztetem, vagy bárki mással, akivel posztolok, de hogy a gyerekeket meg se kérdezem, mert úgy gondolom, hogy nem szeretném őket ebbe így bevonni. És valahogy azt érzem, hogy legyen meg az ő szabadságuk ebben, az ő életük, és ne, éppen elég nyomás az, hogy tudod, van ez a szülői kép, hogy tehát nem akarom, hogy hozzám viszonyítva legyenek valakik, nem tudom ezt így jól megfogalmazni, de valami ilyesmi, hogy ez az én szakmai történetem, meg életem, de az ő életüket így nem akarom ebbe így berántani.
4: Igen, és hát ugye nagyon fontos az, hogy megmaradjon, illetve megmaradhasson mindenki saját magának is valamelyest. Igen. És hogyha most visszatérünk hozzád és a gyerekkorodhoz, de szerintem biztosan az elkövetkező percekben azért utalni fogsz a jelenre is ismét. Ugye te és a könyvek. Említetted már a beszélgetésünk elején, hogy olvasni nem szerettél, és nekem konkrétan érzed, hogy kifejezetten utáltál is. Hát nem vagy, vagy illetve nem voltál egyedül ezzel szerintem, de hogy ez nem csak a sima nem szeretek olvasásról szólt.
5: Nem. Tehát, hogy nekem, tehát magukat a könyveket nagyon-nagyon szerettem. Ahogy ezt írtam neked, így kézbe fogni, lapozgatni érdekelt. A konkrétan, mint ilyen vizuális jelenségek, tehát így a borító, az anyag, a papír, a nyilván az illusztrációk, a grafika. Az olvasás ez nekem óriási nehézséget jelentett, mert hogy ez kiderült, hogy diszlexiás vagyok, és diszgráfiás is. Nem súlyosan, de amikor gyerek voltam, akkor logopédus ezt kivizsgálta, szintén anyukámnak köszönhetem egyébként, tehát ő vitte, meg az akkori pedagógusomnak, akire ugye mesélek, mert fantasztikus volt, hogy kiderült, hogy diszlexia van, de nagyon, tehát nem történt fejlesztés. Azt mondta a logopédus akkor, hogy hát én nagyon intelligens, szóval, hogy én ezt majd így, hogy látszik, hogy kompenzálom. Ami egy fokig igaz, de hogy nagyon sok, szóval hogy azért ez ma már tudjuk, hogy nem ilyen egyértelmű, hogy ezt kompenzálja valaki, tehát hogy nagyon sok ilyen rész képességben kijön. Nekem például most ugye a nyelvtanulásnál Belgiumban élünk, és iszonyatosan nehéz például hallás alapján tanulnom. Tehát nagyon ez a hallási megkülönböztetés, ami nehézséget okoz, tehát konkrétan ha hallok egy idegen szót, amit még nem ismertem, én azt így, én nekem az egy ilyen halmaz, ami én nagyon tudok mit kezdeni, mindaddig, amíg le nem írom, és nem látom leírva, tehát így vizuálisan. Szóval, hogy ez egy, például, ha ezt hamarabb tudom, akkor erre lehet fejleszteni, vagy jobban fejleszteni. Szóval nagyon sokrétű ez a dolog, mégis csak ezt akartam mondani, de volt egy fantasztikus pedagógusom, akkor harmadikos, negyedikes voltam, Etelka néni, és ő azt csinálta, képzeld el, iszonyatosan jó volt, hogy én kitűnő tanuló voltam, de hát így szörnyen olvastam, borzasztó volt, és két dolgot csinált, amire így nagyon emlékszem, hogy az olvasást úgy kellett gyakorolnunk, hogy hozott egy régi tévét, amit így kibelezett, hát ez még ezek az ilyen nagy tévék voltak, amilyen fa keretben volt, és nem tudom, és akkor így bele kellett rakni az olvasókönyvet, és akkor mi voltunk így a bemondók. És akkor hát az annyira, tehát igazából egy ilyen színházat csinált ebből az egész felelésből, hogy akkor ott ilyen szépen kellett ülni, meg kihúzni magunkat, meg kellett csinálni a hajunkat, vagy mit tudom én. Szóval hogy ilyen játék lett ez az egész, és akkor ott így, és akkor fel kellett olvasni a mesét, vagy hát a szöveget, és én annyira vágytam még arra, hogy én ott olvashassak, és teljesen elfelejtettem, hogy amúgy nem tudok szépen olvasni, tehát, hogy így olyan szépen olvasnak az osztálytársaim, de hogy óriási motiváció volt, tehát, hogy ő egy ilyen szuper pedagógus volt. Na, és aztán megszerettem ám az olvasást, szóval, hogy most meg óriási könyvfogyasztó vagyok, tehát hogy ez át tud billenni. Nem olvasok gyorsan, lassan olvasok mai napig, de sokat, és ugye most könyvekkel foglalkozom, tehát így irodalommal, és megtanultam több nyelven is beszélni, szóval még úgy is dolgozom, tehát ugye ez így fejleszthető, és erről szólt egyébként a most megjelent könyvem is, tehát ugye ez volt a téma, amit próbáltam körbejárni.
4: És erről már is beszélgettünk részletesebben, már mint a legújabb könyv megjelenésről, de hogy én még szeretnék itt maradni ennél a nagyon különleges és, hát én azt mondanám, hogy pozitív csavarnál, és kicsit beszélgessünk arról, hogy miért van szerinted előttünk ennyire kevés példa, hogy bizony lehet úgy is, hogyha valaki diszlexiás, diszgráfiás, és annak ellenére egyszer csak könyvmojjá válik, könyvek közelében tölti az egész életét tulajdonképpen, megjelennek könyvei, illusztrátorként dolgozik, tehát hogy ez egy olyan csodálatos példa lehet sokak számára, ami sok erőt adhat azoknak, akik ezzel először szembesülnek, akár most gyerekként, vagy akár amikor szülők szembesülnek vele, és szerintem most nagyon sok elbizonytalanító tényező van, ami aztán felteszi a nagy kérdőjelet akár szülőkben, akár gyerekekben, vagy akár felnőttekben, hogy akkor hogyan is tovább?
5: Szerintem iszonyatosan sok cetlit kapunk, tehát már eleve az általános iskolában megkapjuk azokat a cetliket, hogy ebben jó, vagy ebben nem vagy jó, és szerintem nehéz jó fejlesztéseket találni.
4: Itt vagy példaként egyébként, hogyan érdemes, vagy mi az, amit tanácsolnál, vagy a saját példádból kiindulva mondanál, hogy hogyan lehet ezt az egészet tényleg a pozitív oldalára fordítani?
5: Nekem szóval, hogy azért ez egy nagyon fontos dolog, hogy a diszlexiásoknál, diszgráfiásoknál, szintén diszkalkuliásoknál, szintén sokszor kimutatható, hogy nagyon kreatívak. Tehát, hogy van egy ilyen közös vonal, hogy most persze megint beraktam magunkat is egy ilyen dobozba, de ezt így nem akarom, de hogy minden esetre van egy ilyen statisztika, hogy a kreativitás az jellemző. Ezt például anyukám nem tudta, csak hát látta, hogy szeretek rajzolni, mint ahogy apukám is egyébként, és hogy abban volt valamiféle tehetségem. Nem voltam zseni, vagy nem tudom, Mozart, hogy nem egy ilyen óriási különlegesség, de hogy akkor ezt szeretem, és ez könnyen megy, tehát akkor fejlesszük ezt. És ez egy nagyon-nagyon jó út volt, mert egész egyszerűen ebben volt sikerem, meg volt élmény, és bár egyébként hozzáteszem, hogy egyáltalán nem voltam annyira sikeres. Tehát pont az, amikor neked írtam össze az én kis sorvezetőmet, akkor jöttem rá, hogy jelentkeztem ugye a képzőművészeti szakközépiskolába, ahol felvettek elsőre, de képzeld el, hogy engem úgy vettek fel elsőre, hogy én voltam az utolsó az évfolyamban, egészen konkrétan az utolsó, akinek így megvolt a pontszáma, és felvettek. Utána pedig a MOMÉ-ra, tehát a Moholy Nagyművészeti Egyetemre, ami akkor még iparművészeti egyetem volt, mikor elkezdtem, és MOMÉ lett a végén, ott ha jól emlékszem, most ötödjére vettek fel, vagy negyedjére, vagy ötödjére, és akkor közben jártam tanárképzőbe, meg különböző, tehát végig tanultam, de hogy bennem van egy ilyen, hát ilyen kicsit ilyen makacság, vagy szóval ez a hosszú távfutó lény, nagyon-nagyon kitartó tudok lenni, ami néha jó, néha azért nem annyira jó, hogy hogyan vagy kitartó, de hogy szóval ezek nem jöttek annyira könnyen, ezek a sikerek ám. Aztán utána már így megtaláltam a helyem, de én azért ezekért így, hát szóval sokat dolgoztam.
4: Mi számít egyébként sikernek igazán számodra? Tehát mi az, iga, vagy mi volt az első átütő sikered, amit sikerként könyveltél el magadban? És melyik élethez volt egyébként köthető? A kisiskolás élethez, már akár most a felnőtt egyik én részethez, tehát hol könyveltél például el először magadban sikert?
5: Na, ez jó kérdés, mert ezen most nagyon sokat gondolkodom, ezen a sikeren, sikerkérdésen, hogy van alapvetően a társadalom részéről az a nyomás, hogy a siker az, amikor valaki mondjuk, nem is tudom, mindegy, ezekre is lehet ilyen sztereotípiákat mondani, hogy megy fel a ranglétrán, és nem tudom, mit elért, és milyen fizetése van, és ugye ezeket itt sorolhatnám, és akkor ebben így, főleg Belgium egy nagyon-nagyon kemény hely, ahol mi élünk, tehát, hogy ott azért így, ott így az arcába kaphatja az ember azt az érzést, hogy mi bennem elég jó. És én azon én nagyon sokat dolgoztam, hogy a gyerekként, szóval benne van egy ilyen óriási ilyen optimizmus, vagy van egy ilyen pozitív hajtóerő, ami mindenen valahogy így átsegít, és én igazából nagyon apró dolgoknak is tudok örülni. Például egy évvel elkezdtünk teniszezni a párommal, és így rettenetesen tudok örülni például egy jó ütésnek, vagy hát nyilván, hogyha megnyerek egy meccset, akkor az meg egyenesen így a nem tudom, csúcs, de hogy szóval én eléggé tudok kis dolgoknak is örülni, és a siker az szerintem alapvetően most amire ilyen konkrét sikerként emlékszem, az volt, hogy harmadikos koromban megnyertem rajzversenyt valami bohóc rajzzal. Ez így valahogy nagyon beégett, hogy az így. De képzeld, hogy én azt nem is tudtam, hogy az verseny, vagy én nem is tudom, csak rajzoltam azt a bohócot valahogy, szóval, hogy igazából most nagyon szeretném úgy megélni a sikereket, hogy mint, szóval pont így, ami ez a gyereki, nem tudom, énünkben van, tehát, hogy nem annyira a teljesítményhez kötni.
4: Feltételezem, és nem a siker szempontjából megközelíteni, mert valóban, hogyha valakit valamiben sikeresnek látunk, akkor úgy szeretjük elkérni így a kész receptet, hogy és nálad ez így hogyan működik, és szeretnénk azt konkrétan tudni, hogy ez így hogy is valósul meg, de hogy ez tényleg nem egy ilyen lineáris dolog, hanem itt nagyon sok része van, és micsoda háttér is van a mögött, hogy valakinél azt mondhassuk, hogy siker, és ez tényleg teljesen szubjektív, hogy ki hogyan is éli meg ezt a részét. De maga ez a kitartás, ez nekem nagyon tetszett, ahogy így írtál róla, meg amit ugye most is meséltél, hogy igen, a kitartásnak is van több oldala, akár árny oldala is, de mikor kell a kitartás? Hogy volt valaha, amikor a kitartásodat így el kellett engedni? Vagy mindig azért lett pozitív hozadéka, hogyha kitartottál?
5: Na, ez szuper kérdés. Szóval, hogy szóval nekem szerintem a siker kulcsa egyrészt, tehát az a kitartás. Az, hogy meg ez a pozitivitás, és ez a nagyon mélyről jövő szeretet. Tehát, hogy nekem a szakmám tényleg így a hivatásom, én ezt így nagyon-nagyon szeretem. De az tény, hogy sokszor ez görcsé is tud alakulni, vagy feszülni, be tud feszülni, ami meg nagyon káros. És hogy említettem, elkezdtem teniszezni egy éve, a legnagyobb üzenete nekem a tenisznek az volt eddig, hogy mert hogy persze ott is nyerni akarok, iszonyatosan kompetitív vagyok, ezt így hozzá kell tenni. Szóval, hogy amikor így erőből akarod megütni a labdát, és nagyon oda akarod helyezni, vagy nagyon tehát nyerni akarsz, akkor többnyire elszáll a labda, kimegy, és vagy a hálóba szólni, akkor az nem fog sikerülni. És az edző azt mondta, aki egy Mózes az a neve, szerintem iszonyú szép neve van, és akkor az volt a tanács, hogy a teniszben akkor lesz jó egy ütés, hogyha azt így elengeded. És hogy csak elengeded, de hogy első számú, és ez szerintem annyira szép így az életbe is így átvíve, mint szimbolika, hogy először így élvezni kell, és hogy örömmel kell megütni azt a labdát szabadon, tehát mindenfajta elvárás és feszültség nélkül, de úgy, hogy közben a testedet tartod. És szerintem ez egy ilyen iszonyatosan szép példa, tehát hogy így tudatában vagy a testednek, az így nem esik szét, de közben az első az, hogy elengeded azt az ütést, és az elengedés alatt azt értem, hogy lendül a kezed, és nem túl kontrollálod. Tehát hogy ez a túl kontrolláltság ne legyen.
4: Tehát könnyedén azért irányítani, de ne legyen túl nagy kontrolláltság. Ez egy kicsit hasonlít egy illusztrátor munkájához is?
5: Pontosan. Hogyha nagyon rutinból, és nagyon akarom, akkor az görcsös lesz, és lehet rajta érezni, és azt is lehet érezni, hogyha valaki túlvállalja magát, és túl sokat dolgozik, és elfogy az öröm. Szóval, hogy erre nagyon-nagyon kell szerintem figyelni, hogy meglegyen a kíváncsiság, az öröm egyszerűen. És az a fajta spontaneitás, hogy lehetnek hibák, ne legyen túl szép, túl jó, szóval legyen ott benne egy kicsit ez az ilyen esetlegesség is.
4: Mi volt a legelső illusztrátori munkád, és most, hogyha mostannal, tehát a jelennel veszed össze, akkor mondjuk van-e különbség az akkori illusztrátor énethez a mostanival, tehát a mostanihoz képest?
5: Hát a legelső könyv, ami megjelent, az a Betűtészta kiadónál jelent meg. Jas Tamásnak a Bőrönd apu című könyve volt, és ez egy óriási élmény volt. Nagyon sokat kísérleteztem közben. Ott még hagyományos technikával dolgoztam, tehát hogy hagyományos festékekkel, textileket is beaplikáltam a könyvbe, vagyis hát az illusztrációkba, sőt még a gyerekek rajzát is egyébként. Szóval, hogy ez egy ilyen igazi ilyen hagyományos felfedezős technika volt, és amúgy szuper volt Tamással és Patriciával is együtt dolgozni. Most az technikailag óriási változást csináltam, tehát áttértem a digitális technikára. Ennek sok oka van, egyrészt nagyon-nagyon szerettem volna ezzel is kísérletezni, meg megtanulni, és jó pár éve már ezzel a technikával dolgozom, aminek nagyon szeretem az iszonyú élénk színeit, felgyorsította a technikát, és ezzel is nagyon szuperul tudok kísérletezni. Szóval, hogy technikailag ez egy nagy váltás volt. Nyilvánvalóan lett egy nagyon nagy rutinom, tehát nagyon jól be tudom lőni azt, hogy mikor, mennyi idő alatt, hogyan. Nagyon sok technikai dolgot átlátok. Mert nekem mindig nagyon fontos volt, ezt kiemelem, hogy például határidők tartása. Azt szerintem nagyon fontos, hogy azért, ugye én egyedül rajzolok, de hogy ez egy csapatmunka. Tehát az író megírja, én megrajzolom, van törtelő, van a nyomda, van a kiadó, tehát hogy számolunk egymás idejével, és én maximálisan próbálom tiszteletben tartani, hogy mik a határidők, hogy az ütemezés, és próbálom ezt elvárni viszont is, tehát hogy megkapjam időbe a kéziratokat, le tudjuk adni, úgy kell fölvennem a következő munkát, szóval ebbe kialakult egy ilyen fegyelem, ami ad egy ritmust ezeknek a munkáknak, de közben most is folyamatosan tanulok arról például, hogy hogyan lehet úgy jól illusztrációt készíteni, ami nem csak a technikai oldal, tehát az illusztrációk vizuális technikai, hanem például a gyerekek, egy pszichológus által, most dolgozok több pszichológussal, és nagyon sokat beszélünk arról, hogy a gyerekek, ők ugye nem tud, a picik még nem tudnak olvasni, tehát többnyire felolvasnak nekik, vagy akiknek mondjuk most én rajzolok, azok az a korcsoport, aki most tanul olvasni. És egy baromi fontos szerintünk, hogy a rajzoknál mindig legyen kis apró vizuális felfedezni való, kis apró történetek, mondjuk elrejtett bogárkák, vagy amiket így a gyerek ott így miközben olvas az anyuka, vagy ő próbál, akkor ott így azt így meg tudja keresni, és így fel tud nevetni, hogy jaj, nem tudom, például most a legutóbbi könyvemben ugye betűket rejtettem el, pont emiatt a diszlexia miatt, és így próbáltam azzal játszadozni, hogy a fonal kiad egy betűt, vagy a mozdony gőze kiad egy szót, és a bogarak mondjuk egy kukacka, egy M betűt formázza, szóval, hogy legyenek ilyen kis poénok, vagy legyen ilyen kis elrejteni való, szóval, hogy nagyon sok fele lehet fejlődni ezen a területen, és ez szerintem iszonyú szuper. Szóval, hogy sokat változtam, de még mindig annyi terület van.
4: Bogdán Viki továbbra is a Nő arcai vendége, és már olyan sokszor említettük a beszélgetésünk során, hogy az új könyv megjelent, az új könyvedben, de hát akkor most már nevezzük is nevén, hogy mi a te legújabb újdonságod, amivel tényleg azt gondolom, hogy annyira jó példát hozol, és te magad is, és olvasható, ugye az, hogy fantasztikus érzés, amikor valaki elolvashatja önállóan az első könyvet, és tényleg emögött érződik az a valódi öröm, ami mögött ott vagy te is, és a te történeted is.
5: Igen, ez a Léna és a táncoló betűk címmel jelent meg. Ez egy úgynevezett képeskönyv, ez nem annyira jó, ez a magyar fordítás, tehát angolul picture booknak mondjuk, ami az angol száz területeken nagyon elterjedt, aminek az a lényege, hogy minden oldalon színes illusztráció van, ez egy kemény borításos könyv, de minden oldala színes illusztrációkkal van tele, tehát faltól falig. És éppen emiatt nincs kevesebb a szöveg, mint mondjuk egy mesegyűjteményben. És ez óriási lehetőséget ad arra a most kezdő olvasóknak például, hogy meglegyen az a könyv élményük, hogy kiolvastak egy könyvet. Tehát nem kell ehhez mondjuk 50-100 oldal pusztán szöveget olvasni, hanem ez egy képekkel gazdagon illusztrált könyv.
4: Mi az, amit lehet tudni magáról a történetről és Lénáról? Tehát Léna, hogyan varázsolja el Lénát a betűk világa?
5: Igen, szóval, hogy Léna egy kislány, aki nem annyira szeret olvasni. A könyvben magában nem jelenik meg egyébként a diszlexia szó, szóval ezt fontosnak éreztem, csak hogy nem annyira szeret olvasni, sokkal inkább menne ki a kertbe játszani, van egy kutyája, a kertben szeret matatni a növények között, szóval egy ilyen kis vadóc kislány, és elkezd az anyukájával olvasni egy könyvet, az anyukája felolvassa neki, de a szomszéd néni becsönget, és akkor onnantól kezd a szegény így hoppon marad, és nem tudja meg, hogy mi lesz a mese végén, miközben iszonyatosan érdekelni. És akkor elkezd így olvasgatni, ugye van egy kutyája, és akkor először csak magában, aztán hangosan, és végig is arról szól a könyv, hogy folyton kimerül, megszakítja ezt az olvasást, de mindig talál motivációt arra, hogy visszatérjen az olvasáshoz, és befejezze végül a könyvet. Szóval nekem ez a könyv arról is szól, hogy nem csak az olvasási nehézségekről, hanem arról, hogy hogyan találsz motivációt, és ő nem lesz egy szuperhős, egy, egy átlagos kislány, aki, vagy lehet, hogy éppen valamiben van valami tehetség, de hogy ez most itt nem derül ki, szóval nem szuperhős lesz, hanem valaki, akinek van nehézsége, és ezen dolgozik, és megoldja. És ebben vannak segítői, ami nagyon fontos volt nekem, hogy ezek az anyukája mellett a kutyája, és kis bogarak, meg békák. És itt hadd meséljek el egy olyan szép történetet, mert ugye nekünk is van kutyánk, meg közben jöttem, hogy szerintem biztos, amiről az elején beszéltünk, tudod, hogy ez a nyitottan járni, hogy emlékszem, hogy egyszer láttam a Facebookon egy képet, amin egy kutyamenhely volt, a kutyák benn voltak így rács mögött, és kicsi gyerekek, általános iskolás kicsi gyerekek, akik éppen olvasni tanultak, oda mentek, és úgy gyakorolták az olvasást, hogy a kutyáknak olvastak fel. És ezt tudom, hogy ez annyira, de annyira megtetszett, hogy ők úgy gyakorolnak, hogy adnak ezeknek a kutyáknak, és ez szerintem egy annyira szuper együttműködés. Tehát, hogy ez egy akkora win-win szituáció, amikor a gyerekek azt érzik, hogy ők mennyire szuperek, mert hogy a kutyák figyelnek rájuk, a kutyáknak nyilván iszonyatosan jó, mert törődnek velük, és hallgatják ezeket a kisgyerekeket, szóval hogy valahogy ez is így belekerült ebbe, hogy ez a kutya, amúgy egyébként milyen a mi kutyánk is, aki szintén egy menhelyről van, ilyen csodálattal tudja hallgatni a történetet. Szóval, hogy valami, hogy igenis, ő ezzel nagyon sokat tud adni, tehát hogy van benne így erő végül, és valami ilyesmi üzenete van.
4: Az, hogy szerzőként is megjelenj, és hallasd magad, illetve lehessen hallani téged, látni szerzőként is. Ez egy nagy váltás volt, vagy szinte magától értetődő volt, hogy az illusztrációk mellett, vagy után kicsit ebbe is belekóstolj?
5: Is. Én a Momén animáció szakon végeztem, és ott ugye animációs film rendezőként tanultam, vagy rendezőnek tanultam. Tehát ott alapvetően történeteket kellett kitalálnom, és a történetekhez találtam vizuális formát, technikákat, figurákat, karaktereket, hogy alapvetően a történetem van a hangsúly. Szóval, hogy ilyen szempontból a történetek azok így bennem vannak, de illusztrátorként ugye ott viszont partnerként dolgozunk az írókkal és a kiadóval, szóval, hogy az egy másik felállás volt. Jó esetben bevonnak, és akkor mondjuk tudsz illusztrátorként is elrejteni ezeket az említett kis poénokat, amik mondjuk kiadnak a szövegre, szóval lehet ilyen szuper együttműködés is. De bennem azért a történetek nagyon erősen így ott vannak, pont emiatt az animációs vonal miatt.
4: Más egyébként saját magadat illusztrálni, mint amikor más szerzőnek kell illusztrációt készíteni? Ezt a kérdést már is tovább bontom, de nagyon kíváncsi vagyok a válaszra.
5: Más. Igen, szóval egyrészt azért nehéz, mert hogy ilyenkor, tehát ennél a könyvnél nem volt határidőm, hanem én először elkészítettem egy demo változatot, amivel megkerestem a kiadókat. És ezt a Pagony kiadó adta ki, és aminek iszonyatosan örültem, és a Győri

0: És én ezt iszonyatosan élveztem Johannával, tehát, hogy ültünk, egyébként a Szabó Ervin könyvtárban ültünk, a büfében, és emlékszem, hogy ott így rakosga, ilyen puzzle-öztünk, úgy hívtuk, hogy puzzle darabkákkal rakosgattuk újra a történetet, hogy így legyen, úgy legyen. Ez nagyon-nagyon izgalmas volt. Amikor illusztrátorként dolgozom, akkor ez a rész ugye már nincs, hanem többnyire az van, hogy van egy kész kézirat. Én azt szoktam kérni a kiadóktól, hogy kapja meg az előtördelt anyagot, ami azt jelenti, hogy egy tördelő a szöveget már könyvformába rendezi, és akkor én látom, hogy mennyi hely van az illusztrációnak, hogy egész oldal, dupla oldal, fél oldal, vagy csak kicsike. Szóval, hogy az egy ilyen előtördelt könyv alapján, akkor én elkészítem az illusztrációkat. Szóval ez egy ilyen másik folyamat.
1: Igen. Mitől lesz Bogdán Vikis, ha nevezhetem így egy illusztráció? És azért voltam kíváncsi így előzetesen arra, hogy miben más, hogyha másnak illusztrálsz, vagy saját magadnak, mert alapvetően a Bogdán Vikiség az megjelenik mindegyik könyvben, amint te ott hagyod a készjegyedet illusztrátorként. De te hogyan látod saját magadat?
0: Ez nagyon szuper, köszönöm. Ez egy óriási buki illusztrátoroknak, amúgy. Mert ez azt mondja, hogy van stílusunk, vagy valami ilyesmi. Hát szerintem ebben azért van egy háttér, tehát, hogy most már több mint 20 könyvet illusztráltam, és az alatt kialakult egy egyéniségem, egy stílusom, ami szerintem nagyon mélyről jön, és ez az, amit így említettünk, hogy állandó játék, hogy szabadjára engedni azt, hogy ez a játék kijöjjön, vagy játékosság, de ugyanakkor meg ott legyen ez a tartás, ez a gerinc, mint a tenisznél, szóval, hogy ez a kettősség. És szerintem ez egy ilyen szuper dolog, hogyha ez megjelenik, de szerintem ebbe tényleg kell, hát erre vannak ős tehetségek, akikből egyből kifolyik valami egészen elképesztő, erős, vizuális világ. Tehát, hogy van erre bőven példa és elképesztő világok. Nekem azért, mondjuk az igaz, akkor látom az első könyveken is ezt a világomat, de hogy most lett valami olyan formája, amit én nagyon szeretek igazából. És az igaz, hogy most már többen mondják, hogy ja, igen, te csináltad ezt is, meg te csináltad azt is, és ez szerintem egy jó dolog. Vannak nálam sokkal egyértelműbb világok, amiket könnyebben fel lehet ismerni. Az enyém ilyen.
1: Miért fontos az, hogy meglegyen a harmónia, nem csak színekben, formákban, de hogy úgy kiadjon egy kerek egészet, az, amit mondjuk egy illusztrátor kiad a kezéből?
0: Szerintem itt jön be megint a pszichológia, hogy én nagyon, nagyon szeretek pszichológusokkal dolgozni. Most is dolgozok két pszichológussal, és olyan pszichológusokkal, akikkel egyébként még mielőtt felvettek volna a MOMÉN, akkor én a 9. kerületi nevelési tanácsadóban tartottam foglalkozásokat gyerekeknek, és szerintem ez a fajta dolog, hogy így érteni ezt a szakmát, szóval én nem vagyok pszichológus, de hogy velük sokat kommunikálni. Igen, hogyan
1: segítik ők a munkádat, vagy hogyan egészítik ki? Mi a ti kapcsolatotok lényege?
0: Szerintem nagyon, nagyon, nagyon jókat lehet tőlük tanulni, hogy mi az, ami, mondok most egy konkrét példát, például illusztrálok most egy népmesét, egy népmesés kötetet, és megjelent benne, hát azért a népmesékben vannak nagyon kemény elemek, szóval ha azért azt így megnézed, akkor az nem feltétlenül mindegyik népmese való gyerekeknek, de hogy ebben a népmesében megjelent a koponya konkrétan, és hogy egy koponyát jelástak a földbe, amiben kinőtt egy virág, mindegy hosszú, ezek ilyen elég erős elemek a népmese kultúrában, és akkor megrajzoltam ezt a koponyát, ilyen kis helyesen, Hát amennyire helyesen, ahogy tényleg így kinő belőle ez a növény, mert hogy ez egy ilyen kulcseleme volt

0: a mesének, és így gondolkodtam is, hogy akkor ez most jó-e, vagy nem. Olyan bizonytalan voltam, és akkor sokat beszélgettünk a pszichológusra, és végül is arra jutottunk, hogy hát, ez iskolába készülő gyerekeknek lesz, inkább legyen más jelenet. De mondok még egy jó példát. Idén jelent meg a Minden gyerek kicsi kincs, a Gyurkó Szilvi, Szabó T. Anna és Paja Beával való közös projektünk, ami egy nagyon-nagyon fontos projekt volt. Nem tudom, hogy azt a könyvet ismered, de a Hintalovon alapítványnal dolgoztunk együtt. Na és annál a könyvnél például nagyon-nagyon sokat kommunikáltunk pszichológusokkal, hogy milyen kifejezések legyenek, mert hogy mondjuk egy animációs háttérrel mondjuk adekvált lenne, hogy egy nagyon erős arckifejezés legyen mondjuk egy ijegységnél, de közben hogyan fordítod le ezt egy gyereknek, tehát hogy ne ijedjen meg egy kisgyerek. Szóval, hogy ezek ilyen, ez sok-sok kommunikáció és párbeszéd, hogy mi az, amivel mégis kifejezed az érzelmeket, de nem túl erősek. És ugyanezt próbálom egyébként a vizuális világra is lefordítani, tehát hogy milyen színvilágokat használunk. Most én nagyon egyszerű trükkök, vagy nem tudom, én elmentek van egy ilyen színskálám, palettám, amit nem állandó, hanem egy könyvben azt használom végig. Tehát vannak olyan állandó színek, mondjuk 4-5 alapszín, ami minden oldalon ott van, most a karaktereken túl, de hogy és van, hogy ez a zöld az egyszerre a fal levelében jelenik meg, utána megjelenik a bögre színében, vagy szóval, hogy ezek például nagyon tudatosan próbálom ezt alkalmazni, hogy ez is egyfajta harmóniát árasszon, tehát hogy megerősítse ez a két dolog egymás. Szóval ez egy ilyen, erre mondom, hogy ez egy nagyon szuper közös munka jó esetben.
1: És hát én nagyon köszönöm, hogy beavattál nem csak az illusztrátori, a szerzői munkádba, de megismerhettük, és azt tudom mondani így több mint 50 percnyi beszélgetés után, hogy Bogdán Viki életének egy nagyon picike szeletét, mert tudom, hogy ennél még sokkal több is van benned, de hát ugye most ebben az esetben az időnk volt az, ami szűkös volt, és ami ennek most határt szab. Nagyon szépen köszönöm, Viki, hogy meséltél nekünk, és további sok sikert kívánunk neked.
0: Köszönöm, Maja, nektek is.
1: Kedves hallgatóink, ez volt mára a Nőarcai. Mai vendégem Bogdán Viki illusztrátor volt. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Korábbi beszélgetéseinket megtalálják a Pátria Rádió Spotify oldalán. A legközelebbi viszonthallásra.
2: A Nőarcai Gasparik Majával.
3: Az volt az alapkoncepció, hogy kitalálunk egy tudományágat, ugye ez a kacenjammerológia, egy merőben komolytalan témának megpróbáljuk a komoly történetét megírni, és ebből egy nagyon vicces dolog történik, de aztán belefutottunk rengeteg nagyon, nagyon mély és magvas történetbe és dologba, és rájöttünk arra, hogy az egész filozófia történet, történelem, irodalomtörténetet átjárja ez a jelenség.
4: Először volt egy olyan kutatómunka, hogy nekiálltunk írni, utána volt egy sokkal komolyabb kutatómunka, hogy keresünk erre az egész marhaságra egy kiadót, és aztán valami harmadik, negyedik helyen megláttak ebbe a fantáziát, ebből született meg most kb. 20 év az első kiadás, és utána meg nem tudtunk ettől megszabadulni.
5: Ezen a héten Cserna Szabó Andrást és Darida Benedeket hallhatják a szöveg közben, akikkel Giga Nagy Macskajaj könyv című közös kötetükről beszélgettünk, előbb a pozsonyi Brák könyvfesztiválon, majd a címhez illően egy helyi sörözőben. Paszmár Lívia vagyok, és várom önöket kedden a 16 órai híreket követően, itt a Pátria Rádióban.

0: 17 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A bűnmegelőzésről szóló törvénymódosítás vitájával ért véget a parlament mai ülése. A közép-afrikai ebola járvány miatt tartanak tanácskozást az Európai Unió egészségügyi miniszterei. Jobbára felhős az ég, több helyen is várható eső. Csenger Ferenc vagyok, a részletek következnek. A szlovák parlament hétfői ülésnapját a bűnmegelőzésről szóló törvénymódosítás vitájával zárták a képviselők. A belügyminisztérium javaslata egységesebb és szakmaibb kereteket teremtene a bűnmegelőzési programok számára. A tervezet alapján a minisztériumoknak rendszeresen jelentést kellene készíteniük a bűnözés alakulásáról és a társadalom ellenes cselekmények helyzetéről. A képviselők hétfőn nem szavaztak, a döntésekre kedden kerül sor. A parlament kedden ismét megpróbálja összehívni a rendkívüli ülést Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter leváltásának ügyében, mivel hétfőn a testület határozatképtelen volt. Robert Fico miniszterelnök szerint az ellenzék Tibor Gaspar parlamenti alelnök leváltásával csak egy másik politikai ügyet akar háttérbe szorítani. A kormányfő úgy véli, az ellenzéknek nincs elegendő szavazata Gaspar menesztéséhez, ezért a kezdeményezést politikai színjátéknak nevezte. Fico figyelmeztetett, ha az ellenzék napi rendre tűzi Tibor Gaspar parlamenti alelnök leváltását, a koalíció Martin Dubéci parlamenti alelnök visszahívását kezdeményezi. A Progresszív Szlovákia szerint Gaspar a folyamatban lévő büntető eljárások miatt nem töltheti be a parlament egyik legmagasabb tisztségét. Tibor Gaspar parlamenti alelnök visszautasítja a vádakat és azt állítja, hogy ellene politikai és média kampány zajlik. A Nemzetközi Gyermeknap alkalmából Robert Dobrovolszky ombudsman arra hívta fel a figyelmet, hogy a gyermekek teljes jogú hordozói az emberi jogoknak. Hangsúlyozta, minden gyermeket egyenlő jogok illetnek meg, függetlenül származásától, egészségi állapotától vagy társadalmi helyzetétől. Az ombudsman szerint Szlovákiában továbbra is problémát jelent például a roma gyerekek iskolai elkülönítése, valamint a fogyatékkal élő gyermekek oktatáshoz való hozzáférése. Robert Dobrovolszky ombudsman arra is figyelmeztetett, hogy a gyermekek érdekeit minden döntés középpontjába kell helyezni. Mint fogalmazott, a gyermekjogok védelme nem jó indulat kérdése, hanem a társadalom kötelessége. Az Európai Unió egészségügyi miniszterei pénteken rendkívüli online tanácskozást tartanak a közép-afrikai ebola járvány miatt. A megbeszélés célja a tagállamok felkészültségének és az összehangolt intézkedéseknek az áttekintése. A rendkívüli egyeztetést Giorgia Meloni olasz miniszterelnök kezdeményezte, aki szigorúbb határellenőrzéseket is sürgetett. Az ebola járvány kérdése a június 16-ai luxemburgi uniós miniszteri találkozón is napirendre került. Az Európai Unió ugyanakkor továbbra is úgy értékeli, hogy a vírus európai terjedésének kockázata jelenleg nagyon alacsony. Andrej Babis cseh miniszterelnök szerint nincs többi ok a közmédia ügyében szervezett tüntetésekre, mivel a cseh televízióról és a cseh rádióról szóló törvényeket végül nem módosítják. A kormány csak a közmédia finanszírozási rendszerét változtatná meg, a koncessziós díjakat pedig költségvetési finanszírozás váltaná fel. A korábbi törvénytervezet jelentős társadalmi és szakmai ellenállást váltott ki, több tüntetést is szerveztek ellene. Andrej Babis miniszterelnök szerint 2027-től sem a lakosságnak, sem a vállalkozásoknak nem kell majd koncessziós díjat fizetniük. A kormányfő emellett ismét bírálta egyes médiumok munkáját, amelyek szerinte nem mindig tájékoztatnak objektíven. Irán felfüggesztette az Egyesült Államokkal folytatott közvetlen béketárgyalásokat az izraeli katonai műveletek miatt. Teherán közölte, addig nem folytatja a párbeszédet, amíg nem teljesül követelése az izraeli hadműveletek azonnali leállításáról Gázában és Libanonban. Az izraeli hadsereg közben bejelentette, hogy kiterjesztette szárazföldi műveleteit Libanonban, és elfoglalta a stratégiai jelentőségű buffert erődöt. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök és Israel Katz védelmi miniszter további támadásokat rendelt el a Hezbollah állásai ellen. A Hezbollah ugyanakkor azt állítja, hogy harcosai továbbra is összecsapnak az izraeli erőkkel a térségben.
2: Időjárás.
1: Jó Jobbára felhős lesz az ég, több helyen is várható eső vagy zivatar, legfeljebb 24 fok várható, éjszaka 14 és 8 fok közé hűl le a levegő. Holnap a reggeli órákban még jobbára borult lesz az ég, majd lassan csökken a felhőzet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Tolódik a forgalom Kassán, a Linkován, a Presovská felé, 15 perccel is tovább tartott az út, vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Kedves hallgatóink! Most válogatást hallhatnak a reggeli mai adásának interjúiból. A mikrofonnál Kálmán Norbert.
1: Az El Niño egy természetes jelenség. A csendes óceán vízének felmelegedése megzavarja a széljárást, és így szárazságot, heves esőket vagy hőhullámokat okoz a világ különböző tájain. A tudósok szerint 2026 nyarán jó esély van rá, hogy újra kialakul ez a hatás, de még nem tudják, mennyire lesz erős. Szuper El Niño-ról akkor beszélnek, ha a víz kiugróan, több mint 2 fokkal melegebb az átlagosnál. Ez csak nagyon ritkán fordul elő. Ha ilyen erős lenne, akkor világszerte nagyobb hőségre és szélsőségesebb időjárásra kellene számítani. Szlovákiában ez hőhullámok és asszályos időszakok fokozódását jelentheti, de a pontos hatások még bizonytalanok. A vonalban Miklós László professzor volt, környezetvédelmi miniszter, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja. Professzor, nem is tudom, hogyha azt mondjuk egy csicsói, vagy füleki, vagy nagykaposi hallgatónak, hogy van egy éghajlati jelenség a csendes óceánon, ami hatással lehet akár a térségünk időjárására is, kicsit talán leegyszerűsítve az ő kertje fölötti időjárásra is, hát akkor valószínűleg ezt nem veszi komolyan, gondolnám. Mit gondol, az ilyen globális változások elkönyvelhetőek, hogy nálunk is kifejtik hatásokat?
2: Hát, ahogy elmondtam a bevezetőben, a tudósok se tudják pontosan megállapítani, hogy a El Niño-nak, hogy itt a Európában milyen hatása van. Csak van két ilyen magyarázata, hogy az egyik az, hogy a Atlanti-óceán északi része felett van egy ilyen húzatszerű áramlat, és ez megzavarja az általános nyomás alakulatokat, a légnyomás alakulatokat az északi Atlanti-óceán felett, és ez Európát is befolyásolja. Sőt, nem csak Európát, hanem egész még Szibériát is, és ott is felmelegedést okozhat. Úgyhogy, de jelenleg a probléma az, hogy különben az El Niño kívül is vannak az éghajlatváltozások, ugye tudjuk, hogy éghajlatváltozások vannak, általános felmelegedés, tehát nagyon nehéz elkülöníteni, hogy mi az El Niño hatása, és mi ugye az általános felmelegedésnek a hatása. A tudósok meg vannak győződve róla, hogy ezek a dolgok összefüggnek, tehát lassacskán már nem fog kelleni valahogy határt vonni a felett, hogy mi is az El Niño és mi a globális felmelegedés hatása, mert a El Niño is globális felmelegedést okoz, és az is, ami az északi féltekén vagy a földgömb más részén történik, az is globális hatást fejt ki. Tehát nehéz ezt elválasztani. Egyszer volt a Magyar TV-ben egy ilyen műsor sorozat, hogy volt egy ilyen laikus időjárás előrejelző ember, aki nagyon meggyőzően tudta magyarázni, hogy mikor fog esni és mikor nem fog esni. Hát természetesen ez csak találgatás volt. De és jött oda egy meteorológus, aki úgy magyarázta meg, hogy egy csésze kávéba, ugye a kávé az fekete, és beleöntött egy kis tejet, és úgy megkeverte, és ahogy ez a keveredése, és az, hogy a teje, hogy forgott benne, és mindenfelé ment, hát azt mondja, ez az időjárás, hogy azt nem lehet pontosan előrejelezni, hogy ez a tejcsík, amit belecsöppentett a kávéba, merre fog menni. Tehát ugyanez van az időjárással is, és az El Niño-val is, tehát a füleki, vagy a csicsói, nem kell neki arról gondolkozni, hogy ez az El Niño, vagy nem az El Niño, de sajnos az időjárás előrejelezhetősége kicsit megkopott, és mindenre számíthatunk.
1: Csak azzal kapcsolatban, hogy tulajdonképpen Szlovákiában milyen lenyomata van ezeknek az időjárási viszontagságoknak, egy szlovák klimatológiai blog, a Concern Klimatologist megvizsgálta azt a hazai vonatkozását ezeknek az időjárási jelenségeknek, és azt találta, hogy az 1983-as El Niño idején Pozsonyban 45 trópusi napot mértek, és hogy ez a duplája annak, mint ami szokott lenni. A 98-as El Niño pedig extrém esőzéseket okozott, amelyek az akkori közép-európai áradásokkal is összefüggésbe hozhatóak, és hát hogy ez azt mutatja, hogy a Kárpát-medencében is szélsőségeket generálhat ez az időjárási jelenség, de professzor úr, 97-98-as El Niño, a klimatológusok szerint a modern idők egyik szuper El Niño-jaként tartják számon. Hát 98 őszén lépett ön be a szlovák kormányba, ha jól tudom. Emlékszik, hát ehhez ilyen memória kapocsként, hogy ott valójában milyen is volt ez az időszak Szlovákiában?
2: Hát már így konkrétan most megfogott, mert így konkrétan nem emlékszek rá, de inkább azt kell tudatosítani, hogy az utolsó 20 év a meteorológiai mérések ideje óta a legmelegebb 20 év, és a utolsó 3 év azt hiszem, hogy csúcsmelegedést mutatott fel világszerte, tehát ez nem csak a El Niño-nak mert a El Niño az változik, a El Niño-ra, ami fordított fordított esemény.
1: Kisfiú és a kislány.
2: Igen, kisfiú és a kislány. Hát a El Niño-t, a kislányt jobban szeretik, ugye ezt nem pejoratív módon gondolom, de jobban szeretik talán a meteorológusok is, mert azok inkább lehűlést hoznak, és több esőt, főleg Ázsiában, ahol nagyon fontos az eső, mert ott a rizs termelést befolyásolja. Tehát azt el kell mondanunk, és sőt, és azt is előrejelzik a meteorológusok, hogy ez az év, tehát még melegebb lesz, mint az előző évek, hogy talán a 2026-os év lesz a legmelegebb a eddigi meteorológiai mérések idejéből.
1: Aztán a szakértők megjegyzik, hogyha idén szuper El Niño alakul ki, ugye ezt még nem tudjuk, de hát nagy a valószínűsége, akkor 2027-ben, tehát jövőre több hőhullám, asszály, sírtelen lezúduló csapadékra számíthatunk. Hát mondhatná az egyszeri rádió hallgató, tehát lényegében elmondták, hogy mi az, amire számítani kell jövőre, mondhatná a rádió hallgató, tessék, a döntéshozóknak itt van a megoldandó feladat. Ez mennyire egyszerű, ennyire egyszerű lenne?
2: Hát nem egyszerű a feladat, de megoldható, és sajnos, hogy amit a tudományos munkásságom alatt állandóan hangoztattam, hogy nem a probléma nem az, hogy meleg van, hanem hogy a vízháztartás megváltozott, tehát hogy kevés a víz. És a megoldás abban rejlik, hogy mi ugye hegyi ország vagyunk, vagyis legalább két-háromad az országnak hegy és domb, tehát a legfontosabb feladat, hogy megtartjuk azt a vizet, ami itt lehullott, hogy ne engedjük el, mert ugye utolsó 50 év, vagy legalább, hát most már nem, utolsó 20 évben nem, de utolsó azelőtt álló időszakban az volt a fő cél, hogy minél gyorsabban elvezessük a vizet a folyamokon, hogy kiegyenesítsük a folyamokat, hogy ne legyen áradás. Hát pont fordítva kell ezt csinálni, hogy meg kell tartani a vizet ott, ahol meg lehet, és akkor a víz az természetesen elveszi a hőséget, nem beszél arról, hogy a ökoszisztémákra, tehát a növényekre, bár a vadnövényekre vagy a mezőgazdasági növényekre, természetesen létfontosságú a víz. Tehát a legfontosabb dolog a víz visszatartása a tájba. Ezt most már a tudósok, sőt a politikusok is tudják. Hát a probléma az, ugye, hogy a víz visszatartása a tájba az nem nagy investíció, tehát ez nem olyan, hogy egy kórház építése, bocsánat, hogy ilyeneket mondok, hanem apró munkából áll, hogy ugye kitisztítani a volt kanálisokat, kis víztározókat építeni, egész kicsiket, elárasztani a réteket, tehát ez nem nagy ügyek, ezért nem olyan attraktív, mint mondjuk felépíteni egy nagy létesítmény. Tehát, de van megoldás, és most már rájöttek, most már tudják a mezőgazdászok is, és tudják a politikusok is, hogy ez lesz a út, hogy visszatartani. Amennyi víz leesik az országunkra, minél többet visszatartani belőle.
1: Hát ezt már jó ideje tudják, nem, professzor úr? Tehát, hogy mindig úgy tűnik, hogy ez egy neuralgikus pontja minden kormányzatnak, hogy a víz visszatartást megoldani, hogy az öntöző rendszerek fejlesztésébe belekezdeni, mégis mindig igen. Ez marad a...
2: Hát igen, mert ahogy mondom, egyrészt az, hogy ugye nem olyan egyszerű, hogy a földtulajdonosok, azok egy felaprózott tulajdonosok, hát vannak nagy tulajdonosok is, de általában ugye a föld az fel van aprózva. Tehát minden tulajdonossal meg kellene beszélni, hogy megengeded. No, de annak ellenére vannak törvényel előírt folyamatok is, amit úgy hívnak, tárgyalásainak, hogy ugye a tagosítás és a tagosításnak a része, a tagosítási törvény része, kötelező része az úgynevezett ökológiai stabilitás területe rendszere, amiben ez van, aminek az egyik része a vízvisszatartás is. Tehát a projektársok, a tervezők azok be is tervezik. De aztán, hogy mennyire viszik ezt végbe a gazdák, mondjuk egy olyan gazda, akit nem is lehet gazdának, hanem földtulajdonos, akinek úgy tudom, hogy 20 ezer hektár tulajdona van, és ő neki a fő célja az, hogy amíg ő lesz a gazda, addig minél többet kihozzon a földből, tehát nem hajlandó felaprózni a részét bokrokkal, kanálisokkal, hanem inkább óriási területeket akar egybe látni, ahol a nagy traktorok, a nagykerekű traktorok jól tudnak forogni. Hát ezt nagyon pejoratív, vagyis egyszerűsítve mondtam el, de körülbelül erről van szó. Tehát, hogy ez mind megvalósítható, csak ehhez akarat kell. Egyrészt, hát a kormány részéről is, de főleg a tulajdonosok részéről.
1: De a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet május végén közölte, hogy a 26-ban rendkívüli helyenként extrém szárazság pusztít, főleg a nyugati Kárpátokban, Árva és Zemplén térségben, és ezekben a régióban a talajnedvesség még a legjobb termőföldeken is 10% alá csökkent. Ez a kérdés, hogy képesek-e minisztériumok azonnal reagálni egy ilyen súlyos aszályra, illetve hogyan lehet reagálni, milyen eszköztára lehet a minisztériumoknak, miközben egy gazdasági megszorítás, egy konszolidáció időszakában vagyunk?
2: Nem, hát sajnos erre ilyen azonnali megoldás nincsen, mert hogyha még teljes egyetértés lenne abban, hogy visszatartsuk a vizet, akkor is először meg kell csinálni a terveket, nem lehet csak úgy, hogy össze-vissza, azután el kell kezdeni ugye ezeket a dolgokat, a kanálisokat, aztán bokrok sövények kiépítését, kijelölni azokat a réteket, ami elönteni való, és így tovább, tehát az egyszerű, vagyis gyors megoldás nincs. De mindenképpen hozzá kell fogni, mert ha nem fogunk hozzá, akkor rosszul fog végződni. Ez egyszerűen így van, és hogy is mondjam, hogy a minisztériumok, igen, persze, hogy mind a két minisztériumok, főleg a mezőgazdaságra és a környezetvédelemre gondolok, óriási szerepe van ebbe, de még egyszer mondom, hogy ebbe bele kell egyezni a gazdáknak is. Én már beszéltem számtalan tervezővel, akik azt mondták, hogy ők igenis betervezték a tagosítási tervekbe, betervezték a vízvisszatartó létesítményeket, de egyszerűen nincs a törvényben jelenleg az a megszorítás, vagyis a kikövetelés, a jognak a kikövetelése, tehát nem tudják főleg a nagy területet nagy tulajdonosokat rábírni, hogy igenis vegyék komolyan, és pontosan tartsák be azt, ami a tervekben bele van szőve. Tehát itt egyrészt a minisztériumok persze megvan a nagy feladatuk, de ugyanúgy a tulajdonosoknak is. Még az is talán probléma, ugye, hogy az egyes tulajdonos nem látja, hogy pontosan az ő tulajdona miatt történik valami rossz. Ezt úgy lehet megmagyarázni, hogy az a tulajdonos, aki a hegyekben van, az nem érzi azt, hogyha ő kivágja az erdejét, akkor az a gyors vízlefolyás áradást okoz lent valamilyen más tulajdonosnak valahol az Alföldön. Tehát ez egy összekötött folyamat.
1: Szuper El Niño kialakulásának veszélye fenyeget, hogy ez mit jelentene ránk, nézve arról Miklós László professzorral, volt környezetvédelmi miniszterrel, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagjával beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, professzor.
2: Én is köszönöm, hogy szép napokat kívánok mindenkinek.

0: A közelmúltban két régi új fertőző betegség miatt kapták fel a fejüket az emberek. Ausztriában nemrég leprás beteget kezeltek, noha Európában a lepra gyakorlatilag eltűnt. A szakértők szerint a kontinensen a betegséget felszámoltnak tekintik, évente alig néhány importált esetről számolnak be. A másik hír pedig az volt az utóbbi hetekben, hogy az Atlanti-óceán közlekedő expedíciós hajón hantavírus okozott megbetegedéseket. Dr. Russai Miklós virológus a vonalban. Doktor úr, milyennek látta, érezte azt a fajta mediális lendületet, ami tulajdonképpen ezt a két hírt taglalta vagy tárgyalta az elmúlt időszakban?
1: Ezek érdekességek voltak, elnézést, hogy így mondom, a virológus és a járványtani szakember szemével. Tehát, ahogy nagyon jól elhangzott a felvezetőben, közvetlen veszélyt ezek számunkra nem jelentenek. Világjárvány szempontjából esélytelen, hogy bármelyik is szóba jöhessen, de érdekességként, mint mondjuk egy exobolygó felfedezése, vagy egy a föld felé közeledő üstökös, ezek a hírekben joggal szerepeltek.
0: Egy friss nemzetközi felmérés szerint a szakértők a fertőző betegségek terjedését elsősorban a klímaváltozással, a társadalmi egyenlőtlenséggel és az antibiotikum rezisztenciával magyarázzák. A melegedő éghajlat új térségekbe teszi lehetővé a kórokozó hordozó vektorok, például rákcsálók, szúnyogok megjelenését, miközben hát a globalizáció gyorsan eljutatja a fertőzéseket ugye távoli országokból. Lát-e olyan jeleket, hogy ezek a folyamatok Európában is megváltoztathatják a kockázatot?
1: Igen, feltétlenül. Én a klímaváltozás mellett még egy valamit megjelenítenék, a deforestáció, tehát az, hogy az esőerdőket hát egyre nagyobb, mondhatnánk gyorsuló ütemben írtják, és egyre több korábban az őserdőkben élő faj interakcióba kerül az emberekkel, tehát számos olyan fajnak a kórokozóival vagyunk kénytelenek megismerkedni, amelyek korábban az embertől elzárva éltek. Ezek elsősorban a különböző denevérfajok, így ide tartozik a COVID hordozó denevér, az Ebola hordozó denevér, a dengiláz hordozója, és még számos más olyan vírushordozó denevér, ami korábban az őserdőkben élt. De hogy visszatérjünk a kérdésre, igen, sajnos Európában is megjelennek olyan ízeltlábú fajok, elsősorban szúnyogok, Magyarországon és Szlovákiában is a koreai bozót szúnyog, vagy a távol-keleti tigris szúnyog jelent meg. Nyilván ezek egy repülőgép utasterében, vagy egy szállítóhajó rakterében néhány nap, vagy néhány óra alatt eljuthatnak távoli vidékekről Európába, és hogyha itt a felmelegedés miatt megtalálják az életfeltételeiket, és az enyhe telek miatt akár át is telelhetnek, akkor bizony egyrészt ők átvivőként szerepelhetnek, vektorként szerepelhetnek, másrészt pedig hozhatnak magukkal idegen kórokozókat is.
0: Ugye a COVID után az emberek talán érzékenyebbek lettek az ilyen jellegű hírekre. Mit gondol, hogyan lehet úgy tájékoztatni a lakosságot, hogy tisztában legyenek a valós kockázatokkal, hogyha itt beszélünk például a lepráról, ami ugye az elmúlt hónapokban, főleg Afrikából érkeztek hírek azzal kapcsolatban, hogy ennek milyen terjedési sebessége van ott, meg hát ez egy ilyen hangzatos betegség, amit az ember még talán gyerekkori meseiből is valahogy ismer, és ugye itt volt ez a hantavírus, tehát hogy hogyan lehet úgy tájékoztatni az embereket, hogy tisztában legyenek a valós kockázatokkal, de a pánikot elkerüljék, és hogy ezzel kapcsolatban, míg mondjuk az átlagember érzékenyebb lett az ilyen hírekre, ugye a COVID óta, ahogy említettem, mit tanultak ebből a szakértők?
1: Én úgy gondolom, hogy nagyon jól teszi mindenki a dolgát, tehát én csak dicsérőleg tudok a sajtóról is megnyilatkozni, elnézést, nem szoktam szembe dicsérni, de én nekem kedvezők a tapasztalataim, illetve a szakemberek részéről is a valóban szakember, tehát nem az önjelölt szakemberekre gondolok, de a szakemberek részéről én mindig visszafogottságot tapasztaltam, a sajtótól pedig korrektséget, tehát én úgy gondolom, hogy ebből a szempontból mindenki jól végzi a dolgát. A leprára visszatérve valóban biblikus idézeteket lehetne mondani, hogy hányszor szerepel az Ószövetségben és az Új Szövetségben is már ez a betegség, és ezért nagyon rettegett is talán ugye a bélpoklosság vagy lepra, ez ugyanannak a betegségnek a különböző neve, de lényeg az, hogy ebből számos esetet diagnosztizálnak az Egyesült Államokban, például honos is, ugye ott a déli államokban rendszeresen előfordul, ott a hordozó állatok is jelen vannak, tehát időről időre az ember is fertőződik, de Európában is több tucatnyi importált eset van minden évben, de a lepra az egy jól kezelhető betegség lett, tehát annak ellenére, hogy több tucatot diagnosztizálnak Európában, néhány hét alatt ezekből kigyógyíthatók a páciensek. Ugyanígy a hantavírusról teljesen korrektül mondta a sajtó, hogy ez ugyan jelen van az óvilági hantavírusok, itt Szlovákiában, Magyarországon is jelen vannak, de a fertőzés esélye kicsi, hiszen rágcsálók hordozzák, emberről emberre nagyon nehezen terjed. Az, hogy az óceánjárón egy szűk közösségben, egy asztaltársaságban, házastársak között, vagy megbetegedett páciensről orvosra átterjedt, ez a speciális körülmények között volt. Ott egy nagyon zárt rendszerben ideálisak voltak a feltételei a vírus átadásának. Tehát ezt én úgy vettem ki, hogy mind a sajtó, mind a szakemberek teljesen korrektül mondták.
0: Leprás Ausztriában és hantavírus Európában. Az elmúlt időszak hasonló eseményének média megjelenésein túl a valós helyzetet dr. Usvai Miklós virológussal elemeztük. Köszönöm, hogy velünk volt, dr. úr.
1: Köszönöm az érdeklődést. Viszontlátásra.

0: A bűnmegelőzésről szóló törvénymódosítás vitájával ért véget a parlament mai ülése. A miniszterelnök szerint, ha az ellenzék leváltaná Tibor Gaspart, akkor a koalíció Martin Dubéci visszahívását kezdeményezi. A közép-afrikai ebola járvány miatt tartanak tanácskozást az Európai Unió egészségügyi miniszterei. Holnap több napsütés és melegebb idő várható.
1: Napzárta. Csenger Ferenccel.
0: Részletes híreink. Az ellenzék kezdeményezése a környezetvédelmi miniszter Tomás Taraba leváltására értelmetlen, mivel a kérdés már egy hete rendeződött, jelentette ki Andrej Danko, a Szlovák Nemzeti Párt elnöke és a parlament alelnöke, miután hétfőn ismét kudarcba fulladt a rendkívüli ülés megnyitása. Nyitrai Nóra információi.
2: Andrej Danko szerint az ellenzék feleslegesen húzza az időt, mivel tisztában van azzal, hogy nincs meg a szükséges támogatottsága. A történteket az ellenzék kudarcának, a progresszív Szlovákia részéről pedig éretlen politikai lépésnek nevezte. Úgy fogalmazott, a kezdeményezés indokolatlan, hiszen az ügy megoldása már napok óta ismert. A pártelnök szerint a Tarabával való viszonya nem személyes kérdés, mint mondta, a koalíció működése szempontjából szükséges együtt működésről van szó, nem pedig baráti kapcsolatról. Hozzátette, a miniszternek elsősorban az a feladata, hogy felelősen lezárja a kulcsfontosságú projekteket, például a nemzeti parkok zónázását vagy a Slovalko ügyét.
3: Ja som ručnú brzdu zatiaľ až v momente, keď som sa dozvedel, že za mnohé veci je zodpovedná Sanosa, aj keď to tak nie je. A ja som aj včera reálne pomenoval tie problémy, ktoré sú, a určite to nie je o nejakom konflikte, ale je to o zodpovednosti, na ktorú ja vo vzťahu k podpredsedovi vlády apelujem.
2: Én csak akkor húztam be a kéziféket, mikor azt tapasztaltam, hogy egyes ügyekért indokolatlanul az SNS-t teszik felelőssé. A hétvégén is nyilatkoztam a meglévő problémákról, de itt nem köztünk lévő konfliktusról van szó, hanem arról, hogy a parlament alelnökeként bizonyos témákra köteles vagyok felhívni a figyelmet, nyilatkozta Danko. A parlament ma másodszor sem tudta megnyitni a Taraba leváltásáról szóló rendkívüli ülést, mivel a képviselők nem voltak határozatképesek. A következő próbálkozásra holnap reggel kerülhet sor. A leváltást a Progresszív Szlovákia kezdeményezte, amely a tárca irányításának hiányosságai és a nemzeti parkok zónázásának előkészítése miatt bírálja a minisztert. Az ellenzék szerint Taraba már saját pártja és közvetlen munkatársai bizalmát is elveszítette. Robert Fico miniszterelnök egy héttel korábban figyelmeztetett, ha szeptember végéig nem áll helyre a politikai bizalom az SNS és a miniszter között, személycserére kerülhet sor. Taraba erre reagálva közölte, hogy amennyiben addig nem születik megállapodás, lemond tisztségéről.
0: A szlovák parlament hétfői ülésnapját a bűnmegelőzésről szóló törvénymódosítás vitájával zárták a képviselők. A belügyminisztérium javaslata egységesebb és szakmaibb kereteket teremtene a bűnmegelőzési programok számára. A tervezet alapján a minisztériumoknak rendszeresen jelentést kellene készíteniük a bűnözés alakulásáról és a társadalom ellenes cselekmények helyzetéről. A képviselők hétfőn nem szavaztak, a döntésekre kedden kerül sor. A parlament kedden ismét megpróbálja összehívni a rendkívüli ülést Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter leváltásának ügyében, mivel hétfőn a testület határozatképtelen volt. Robert Fico miniszterelnök szerint az ellenzék Tibor Gaspar parlamenti alelnök leváltásával csak egy másik politikai ügyet akar háttérbe szorítani. A kormányfő úgy véli, az ellenzéknek nincs elegendő szavazata Gaspar menesztéséhez, ezért a kezdeményezést politikai színjátéknak nevezte. Fico figyelmeztetett, ha az ellenzék napi rendre tűzi Tibor Gaspar parlamenti alelnök leváltását, a koalíció Martin Dubéci parlamenti alelnök visszahívását kezdeményezi. A Progresszív Szlovákia szerint Gaspar a folyamatban lévő büntetőeljárások miatt nem töltheti be a parlament egyik legmagasabb tisztségét.

0: hanem a társadalom kötelessége. Az Alkotmánybírósághoz fordult Robert Dobrovocki ombudsman, hogy vizsgálja felül a Kassa városáról szóló törvénymódosítást, ugyanis szerinte annak több pontja is ellentétes az alkotmánnyal, valamint a polgári és politikai jogok nemzetközi egyezség okmányával. Gazsik Viktória összefoglalója.
1: A kifogásolt szabályok szerint minden városrésznek, illetve a területi reform után minden helyi körzetnek legalább egy képviselővel kell rendelkeznie a városi és helyi képviselőtestületekben, függetlenül a lakosság számától. Az ombudsman szerint ez sértheti a választójog egyenlőségének alkotmányos elvét, amely a demokratikus állam egyik alappillérének számít. Emiatt azt is kezdeményezte, hogy a vitatott rendelkezések alkalmazását még az idei önkormányzati választások előtt függesszék fel. Az ombudsman szerint a törvény előnyben részesíti a városrészek területi képviseletét a lakosság arányos képviselettel szemben, és azt eredményezi, hogy egyes választók hangja jobban érvényesül másokénál. A szabály, amely minden városrész számára legalább egy képviselői helyet garantál, oda vezethet, hogy egy kisebb városrészben jóval kevesebb lakos jut egy képviselőre, mint egy nagyobban. Ez azt jelenti, hogy a kisebb városrészek választóinak szavazata nagyobb súlyt kaphat. Az ombudsman szerint a kisebb körzetek jelöltjeinek kevesebb szavazat is elegendő lehet a mandátumszerzéshez, miközben a nagyobb városrészek választói hátrányba kerülnek. Mindez sértheti az egy ember egy szavazat demokratikus alapelvet. A törvénymódosítás ugyanakkor 2030-tól jelentősen átalakítja Kassa közigazgatási rendszerét. Csökken a városrészek száma, a jelenlegi városrészek pedig önkormányzati jogkörök nélküli helyi körzetek kialakulnak. Dobrovocki úgy látja, ez az aránytalanságok konzerválódásához vezethet a választási rendszerben, amely így nem lesz képes reagálni a demográfiai változásokra. A vitatott törvénymódosítást a parlament április végén fogadta el, és a városrészek számának csökkentését, a képviselők számának növelését, valamint egy esetleges népszavazást, illetve annak sikertelensége esetén 2030-tól a városrészek automatikus átszervezését foglalja magába.
0: Magyar Péter miniszterelnök hétfő reggel a Sándor palotában tárgyalt Súlyog Tamás köztársasági elnökkel, miután lejárt az államfő lemondására szabott határidő. A találkozó után Magyar közölte, amennyiben Súlyog továbbra sem távozik önként, a kormányzó többség megkezdi a szükséges lépéseket a leváltására. Elmondása szerint nem a jelenlegi alaptörvényben szereplő megfosztási eljárást választanák, hanem alkotmánymódosítást készítenek elő. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy nem személyre szabott jogalkotásról van szó, hanem a jogállami intézmények helyreállításáról. Magyar szerint a folyamat várhatóan egy hónapon belül lezárulhat. Súlyog Tamás korábban jelezte, hogy nem kíván lemondani, és kitölti mandátumát. Az Európai Unió egészségügyi miniszterei pénteken rendkívüli online tanácskozást tartanak a közép-afrikai ebola járvány miatt. A megbeszélés célja a tagállamok felkészültségének és az összehangolt intézkedéseknek az áttekintése. A rendkívüli egyeztetést Giorgia Meloni olasz miniszterelnök kezdeményezte, aki szigorúbb határellenőrzéseket is sürgetett. Az ebola járvány kérdése a június 16-ai luxemburgi uniós miniszteri találkozón is napirendre került. Az Európai Unió ugyanakkor továbbra is úgy értékeli, hogy a vírus európai terjedésének kockázata jelenleg nagyon alacsony. Irán felfüggesztette az Egyesült Államokkal folytatott közvetlen béketárgyalásokat az izraeli katonai műveletek miatt. Teherán közölte, addig nem folytatja a párbeszédet, amíg nem teljesül követelése az izraeli hadműveletek azonnali leállításáról Gázában és Libanonban. Az izraeli hadsereg közben bejelentette, hogy kiterjesztette szárazföldi műveleteit Libanonban, és elfoglalta a stratégiai jelentőségű buffert erődöt. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök és Israel Katz védelmi miniszter további támadásokat rendelt el a Hezbollah állásai ellen. A Hezbollah ugyanakkor azt állítja, hogy harcosai továbbra is összecsapnak az izraeli erőkkel a térségben. Andrej Babis cseh miniszterelnök szerint nincs többé ok a közmédia ügyében szervezett tüntetésekre, mivel a cseh televízióról és a cseh rádióról szóló törvényeket végül nem módosítják. A kormány csak a közmédia finanszírozási rendszerét változtatná meg, a koncessziós díjakat pedig költségvetési finanszírozás váltaná fel. A korábbi törvénytervezet jelentős társadalmi és szakmai ellenállást

0: váltott ki, több tüntetést is szerveztek ellene. Andrej Babis miniszterelnök szerint 2027-től sem a lakosságnak, sem a vállalkozásoknak nem kell majd koncessziós díjat fizetniük. A kormányfő emellett ismét bírálta egyes médiumok munkáját, amelyek szerinte nem mindig tájékoztatnak objektíven.
1: Sport. Zsigárdi Lászlóról.
2: A ma délutáni tárgyalás után jelentette be a Ferencváros labdarúgó csapata a dunaszerdahelyi születésű 46 éves Borbély Balázs vezetőedző szerződtetését. Mint ismert, a bajnok Győr már pénteken közölte, hogy a szakember elfogadta az ezüstérmes Fradi megkeresését, de akkor még nem írt alá. A megállapodás véglegesítésére most került sor. 4 év után tér vissza az Üllői útra, ahol 2019 és 2022 között dolgozott az utánpótlásban, és volt a második csapat trénere is. Dunaszerdahelyen pár perc múlva 18 órakor kezdődik a Szlovákia-Málta előkészületi labdarúgó mérkőzés. 14 év után ismét Vladimir Weiss irányítja a szlovák csapatot, amely először lép pályára a Dac stadionban. Szabó Vilmos, a budapesti labdarúgó bajnokok ligája döntő projekt vezetője, csak pozitív visszajelzéseket kapott az Európai Szövetségtől, valamint a fináléban érintett két csapattól, a Paris Saint-Germain-től és az Arsenaltól. Mint ismert, a PSG szombaton este 1-1-es rendes játékidő és hosszabbítás után 11-esekkel győzte le az Arsenalt, és védte meg ezzel a címét a Puskás Arénában, telt ház 62 ezer néző előtt rendezett döntőben. A tegnap késő este véget ért svájci világbajnokság után a Nemzetközi Jégkorong Szövetség kiadta legfrissebb világranglistáját. Svájc először áll az élen, az Egyesült Államok, Kanada, Finnország, Svédország és Csehország előtt. Szlovákia a 8., Magyarország ugyan benn maradt az élvonalban, azaz a legjobb 16 között, de csak a 17. helyen áll. Mint ismert, a vasárnap esti VB döntőben a finnek hosszabbítás után 1-0-ra legyőzték a házigazda svájciakat. A szlovákok a 9., a magyarok pedig a 14. helyen végeztek. És végül egy most érkezett gyors hír, világrekorddal nyert aranyérmet Hári Boglárka és Sáfrány Anita párosa az ausztriai teke világbajnokságon.
1: Időjárás.
0: Jobbára felhős lesz az ég, több helyen is várható eső vagy zivatar, legfeljebb 24 fok várható, éjszaka 14 és 8 fok közé hűl le a levegő. Holnap a reggeli órákban még jobbára borult lesz az ég, majd lassan csökken a felhőzet, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul. A napzártát hallották, híreket holnap 6 órakor a reggeliben mondunk legközelebb, de híreinket elolvashatják a patria24.stvr.sk oldalon is. A hangmester Kubányi Péter nevében Csenger Ferenc kíván további szép estét, viszont hallásra!